0: valószínűleg az Erkel Színházba, és hogy akkor ott láttuk az eredeti művet. Mondjuk akkor volt ez a mű 70-80 éves, akkor is még aktuálisan tudott működni. Nyilván természetesen az is egyfajta verzió volt. De most azért ez egy elég nagy kihívás lehet, hiszen akkor átváltozott azóta a világ, hogy a gyerekeket meg lehessen szólítani egy ilyen 100 éves művel, ráadásul verses formában, és már a felvezetésben is elhangzott, hogy a mesterséges intelligencia szinte kihagyhatatlan volt a műből. Hogyan kezdődött ez a munka?
1: Először is elkezdtem azon gondolkodni, amikor a felkérés jött az opera részéről, hogy hogy lehetne ezt maivá valóban a 21. század gyermekei számára is átélhetővé tenni ezt a nagyon izgalmas, mindazonáltal igen hosszú és sok-sok dalbetéttel cizellált történetet. Mi ezt 75 percre fogjuk szünet nélkül körülbelül lerövidíteni. Ez már önmagában egy elég nagy kihívás volt, és nem akartuk túl egyszerűvé tenni, hogy mindössze annyit teszünk, hogy kihúzzuk azokat a részeket, amik a mai gyerekek számára nem annyira izgalmasak, hanem már az elején Máriával arra jutottunk, hogy egy keretjáték nagyon adná magát, ami a jelenünkből indulhatna. És itt angolosan big idea, nagy ötlet az volt, hogy mi lenne, ha egymás mellé tennénk az AI-t, a mesterséges intelligencia által generált rengeteg sok információt, amivel a gyerekek ma óhatatlanul találkoznak, és azt a fajta valóság újraértelmezést, ami Hári Jánosnak a sajátja, a nagyotmondás, a mesélőkedv, ami bizonyos szempontból sokkal valóságosabb, mint ez a sok középszerű kép és szöveg, amit generál nekünk az AI. Tehát ebből indultunk ki, és ez egy olyan vezérfonal volt, ami segítette a munkát olyan szempontból, hogy azokat a történetszálakat és azokat a motivumokat próbáltuk kiemelni és felhangosítani, ami ebbe a koncepcióba jól beleillett. Illetve hát azért mégiscsak a teljes történetet, a szüzsét, azt igyekeztünk meghagyni, és erre jött az az ötlet, hogy viszont azokat meg sűrítsük, és a versbetétek erre remek alkalmat vagy lehetőséget adtak, hiszen néhány sorban el lehet mondani azt, ami az eredeti darabban akár egy hosszú párbeszéd volt, úgyhogy ez a kettős feladat hárult rám, hogy ezt a keretjátékot úgy írjam meg, hogy az ne lógjon ki, hanem lehetőleg erősítse az eredeti mű gondolatiságát, és közben pedig a történetet igyekeztem úgy összesűríteni, hogy a szórakoztató mai, és mégis hű legyen az eredeti műhöz.
0: Mielőtt még jobban kibontanánk a történetet, még egy picit térjünk vissza ehhez az ifjúsági repertoárhoz. Az eddigi tapasztalatok alapján hogyan fogadja ezt a célközönség, vagyis ugye a fiatalok, kamaszok, ifjak, például megcsinálták már a János Vitéznek, a János Vitézke verzióját, vagy az István a királynak is egy ilyen junior változatát. Hogyan reagálnak erre a fiatalok?
2: Szerintem nagyon könnyen kapcsolatba lehet kerülni a színházba már eljött gyerekekkel, hogyha az embernek sikerül őket úgy megszólítani, vagy úgy kapcsolatba lépni velük, hogy a figyelmük maradjon is fókuszban abban az egy órában, vagy kicsit több, mint egy órában, amit nekik adunk. Mind a János Vitéz, talán az István a király kevésbé hosszú, de mindegyik mű, ugye a Hári János is 2,5 óra időtartam nagyjából, hosszú felvonások, szünet, stb. Van az a korosztály, a gyerekkorosztály, akik, főleg a kisebbek, akik nem biztos, hogy igénylik ezt a fajta terjedelmet, és akkor ott sok lehet az üres járat, egy csomó olyan kis kanyarral, amit talán nem is annyira értenek ezekből a történetekből, és az a tapasztalat, hogy jól sűrítve a számukra kiemelve a legfontosabb és közben a leglátványosabb momentumokat ezekből a történetekből, nagyon kompakt kerek egész előadások tudnak születni, és ők igenis hálásan fogadják ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző sorozat. Én a János Vitézkét rendeztem, az volt az első. Az egy nagyon jól sikerült dolog volt, és akkor azt még zongorával csináltuk, és onnantól kezdve szépen, hogy elkövetkezett a többi darabot, már mindig beszállt a zenekar is. Úgyhogy nagy örömünkre most Kodály zenéjét is zenekarral tudjuk megmutatni a gyerekeknek.
0: És hát ugye nagyon sok gyerek is van a színpadon, hiszen itt lesz ugye a gyermekkar, a gyermekkart pedig Heiser Nikolett vezeti, lehet, hogy az ő nevét is említsük.
2: És meg. Ő vezényli az előadást, tehát most a zenekar élén is Niki fog állni, ő lesz a karmester az előadásnak.
0: A vizualitás hogyan segíti ezt az ifjúsági repertoárt? Volt szerencsém belekukkantani néhány fotó erejéig a díszletbe, jelmezekbe. Azt gondolom, hogy ez még egy fontos dolog lehet abban, hogy a mai korhoz közelebb lehessen hozni ezeket a klasszikusokat.
2: Mindenképpen, illetve azt gondolom, hogy ez egy olyan képzőművészeti adalék, ami most kifejezetten rendelkezésünkre áll Mihács Gábornak köszönhetően, ő az előadás látványtervezője, tehát a jelmezt is és a díszletet is, sőt a bábokat is ő tervezi. Szóval ez egy olyan képzőművészeti adalék, ami csak gazdagítja ennek az előadásnak a világát, illetve koncepcionálisan is indokolható mindaz, amit majd látunk, hiszen mai gyerekek, mai iskolás gyerekek lesznek a színpadon, ennek megfelelő jelmezekben. Ellenben ezek a gyerekek egy projektmunkát végeznek a Hári Jánossal kapcsolatban, és bizony az a feladatuk, hogy próbáljanak meg túllépni a telefonos és egyéb internetes anyaggyűjtésen, és valamit a maguk erejéből, a maguk ötleteiből, kézügyességükből produkáljanak a Hári János kapcsán, és így tulajdonképpen mindaz, amit a színpadon látunk, annak az az alapja, hogy ezeket a gyerekek csinálták a projektmunkában. Nyilván az, amit majd látunk, az képvisel egy olyan fajta artisztikumot, meg egy olyan fajta kézműves színvonalat, ami a nagyon ügyes gyerekeknek se biztos, hogy feltétlenül pont így sikerülne, de itt nyilván már az volt a cél, hogy higgyük el, hogy ezek a papírfigurák, kiegészítők, bábok, ezek a gyerekek munkájából születtek, viszont olyan látványt produkálnak az előadásnak, ami remélhetőleg tényleg megmarad élményként, emlékként a nézők számára.
0: A Hári Jánosnak az ős bemutatója egyébként 1926 októberében volt. A szövegkönyvét Paulini Béla és Harsányi Zsolt írta Garai János az Opsitos című műve nyomán. Mielőtt még adnánk egy kis ízelítőt a szövegből, hiszen azzal fogunk zárni, hogy egy rövid kis jelenetet nekünk itt most rádióra alkalmaztok, tehát tulajdonképpen egy kicsit belehallgathatunk ebbe az új előadásba. Még Ádám, kérlek, arról mesélj, hogy hogyan nyúltál hozzá ehhez a szövegkönyvhöz. Ugye azt már tudjuk, hogy rövidíteni kellett. Amennyire én láttam, ugye itt a gyerekek egy teljesen mai nyelven, tehát ezek a képzeletbeli gyerekek, akiknek a Hári Jánosról kéne egy dolgozatot írniuk, ők egy teljesen mai nyelven, prózában kommunikálnak egymással, és maga a történet pedig a verses formában jelenik meg majd.
1: Így van, és nagyon jó, hogy említetted Garainak ezt az alapművét, ami alapján a daljáték szövegkönyve is megszületett, hiszen pont azt gondoltuk, hogy szerencsés lenne ezeket a versbetéteket abban a formában, felező 12-esben megírni, ahogy Garainak ez a jóval korábbi 19. században született műve íródott. Tehát ez felező 12-es páros rímelésű, ugyanolyan, mint a János Vitéz vagy a Toldi. És pont nekem most ebben van némi gyakorlatom, hiszen 3 könyvet is írtam ebben a formában az utóbbi 3 évben, szóval ez nagyon kapóra jött nekem ez a formai játék, hogy nyúltam hozzá a szöveghez. Ott volt ez a rendkívül hosszú anyag, amiből eleve kivettük az eredeti keretjátékot, hiszen a helyett nekünk van a 21. századi gyerekeknek a keretjátéka. Ugye eredetileg egy kocsmában meséli el Hári János, már idősen, visszaemlékezve az ő ifjú korára a kalandjait, és ott is van egy deák, tehát ez felbátorított minket, hogy tulajdonképpen most itt nem egy diák van, hanem egy egész közösség, de lényegében megtartottuk azt, hogy ő fölidézi az emlékeit, csak azt gondoltuk, hogy egy kocsmai környezet helyett talán izgalmasabb és átélhetőbb a gyerekek számára, hogyha ez egy játszótér vagy egy iskolai udvar, nincs ezt pontosan eldöntve, de mindenképp egy kültéri helyszín, és ez nagyon izgalmas lesz majd a díszlet is, hiszen emlékeztet egy játszótérre, de mégis átlényegülnek majd a tárgyak, lóvá és különböző figurális elemek fognak megjelenni. És akkor ott volt aztán maga a szövegkorpusz, amiből pedig igyekeztem a kalandok legizgalmasabb momentumait ebben az új régi új verses formában Hári János szájába adni, illetve ami külön izgalmas volt, hogy nem végig ő meséli el, hanem ugye maguk a gyerekek is szereplővé válnak, ők is átlényegülnek, beleélik magukat ebbe az egész játékba, a közös játékba. Tehát van az én verziómban is ugye sok párbeszéd ezekben a versekben, de alapvetően Hári meséli ezt el. Ez adja az alapritmusát és az egésznek a dramaturgiáját. Szóval nagyon izgalmas munka volt, nem volt egyszerű. Igyekeztem azért azokat az ízesebb kifejezéseket átmenteni a 100 évvel ezelőtti szövegkönyvből, amik megadják a savaborsát ennek a mai előadásnak is, vagy a mi közös előadásunknak, de hát nagyon sokat kellett húzni, rövidíteni, újra gondolni, hogy az minél átélhetőbb és érthetőbb legyen a mai gyerekeknek is.
0: Hári Jánoska várja tehát az érdeklődőket, az ifjakat, szüleiket, családokat az Opera Eiffel műhelyházába, a Bánfi Miklós terembe, a bemutató szeptember 19-én lesz, ezek matiné előadások, október 10-éig összesen 5 darab előadás lesz majd, és akkor, ahogy ígértem, tekintsünk be, hallgassunk bele egy kicsit ebbe az előadásba, ha jól mondom, akkor a szerző Dávid Ádám hangján fog megszólalni Hári János, és a rendező Harangi Mária hangján pedig a gyerekek, és én itt meg is köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Hallgassunk bele tehát a Hári Jánoskába.
1: Csak egyetlen mondat a kontextusról, hogy itt a gyerekek elkezdenek már az AI segítségében mindenféléket keresni Háriról, ebből összeáll majd egy kuszavetítés is, és az valami titokzatos módon egyszer csak összeáll Hári János figurájává, aki egyszer csak előlép. Ennyit talán elszpoilerezhetünk. Uh-huh. Csak hogy értsék a hallgatók, hogy most ezt képzeljék maguk elé, hogy Hári János egyszer csak besétál erre az udvarra, játszótérre, és megszólítja a gyerekeket. Még egy fontos dolog, hogy Jojo a főszereplőnk, aki tulajdonképpen az alter egója, a párja Hárinak, ő is nagyot mondó, csak 10 évesen nagyot mond. Őt vigasztalja Hári, mert piszkálják a többiek, és azt mondja, ne is törődj velük, jól beszéltél, fiam, ez ám a spiritus.
2: Köszi. Ki ez? Mi van?
1: Ti idéztétek meg leleményes Hárit?
2: Gőzöm sincs.
1: Ne aggódj, minden bajt elhárít.
2: Maga mesterséges?
1: Van pár mesterségem. Kardforgatásban, vagy épp bajuszpödrésben nem akadhat párom szélese világon, és a magas C-t is bármikor kivágom.
2: De hogy került ide? Ismeri az AI-t?
1: Lári-fári, inkább sok kalandot élj át. Furamasinátok bármit generális, felülmúlja azt a bátor generális. És ez még mind semmi?
2: Ja, itt mindenki fék.
1: Hallgassátok hát meg az igazi mesét. Nem kell érte hála, díj vagy érdemérem, hőstetteimet most néktek, elregélem.
3: Harangi Máriát és Dávid Ádámot, a Hári Jánoska című gyermek előadás rendezőjét és dramaturg szövegíróját Csút Judit kérdezte.

0: Két bemutatóra is készül Farkas Tamás koreográfus, néptánc pedagógus, a Békés Csabai Tabán együttes vezetője. Az egyik a Duna Művész együttessel közös produkció, aminek már a címe Cigányok arca, romangi faca. Elárulja, hogy egy önmagában is sokszínű kultúrát kíván bemutatni. A másik mű Tamási Áron ős vigasztalásának adaptációja, amely először Székely udvarhelyen lesz látható. A beszélgetőtárs Nagy György András.
1: Még azt mondják, Békés Csabán nem tudok gyűjteni, énekelte Kozma Mihályné pap Margit Paulovics Géza magnetofonjára 1959-ben. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó cáfolat. Neked volt-e valami hasonló találkozásod gyűjtés közben?
2: Rengeteg emlékezetes pillanatom van gyűjtési szituációk során. Az egyik legérdekesebb Gyergyó csomafalván gyűjtöttem. Talán a legelső Gyergyóban rögzített táncfelvételt készítettem egy Kopac Jóska nevű táncosnál, azóta elhalálozott. És a gyűjtés második órájában derült ki, hogy egy tőlem 550 kilométerre lévő táncos mester teljesen véletlenül egy az otthoni Tabán tánc együttesben táncoló Békés Csabai tanítványomnak a nagybátyja volt.
1: És egyébként ugyanebben az évben, ugyan ennek a gyűjtőnek a magnetofonja előtt megszólalt a Szóka-Szóka Cipeládé Kecskeméten, és hát valami hasonlóra vállalkoztál te is.
2: A Duna Művész Együttes Cigányok arca címmel egy nagyszabású egész estés előadás táncszínházi műsort készít a Művészetek Palotájával együttműködve. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, kérte fel Fundák Kristófot és jó magamat, hogy hárman koreografáljuk meg az előadást. Az én 20 perces jelenetemben a műsorban a romákat érintő kirekesztettség, megbélyegzés, a roma holokauszt, társadalom perifériájára való kiszorulás témáját kellett feldolgozzam. Erdélyi Szászcsávás környéki cigány dallamokkal, táncokkal, vokális hanganyaggal, valamint Farkas Franciska színművésznő helyszíni önvallomásainak felhasználásával.
1: Hogyha elkezdem sorolni a főbb és alcsoportok elnevezéseit, romungrók, szintók, olácigányok, lovárik, másárik, colárok, kelderások, drizárok, beások, árgyalánok, muncsánok, ticsánok. Melyik arca lesz ez a cigányoknak, vagy az összesből egy kicsi?
2: Az egyetemes roma kultúrának a sokszínűségét próbáljuk megfogni. Az én jelenetemben például a svájci jenisektől idézünk, de például a Kelet-Románia Transznisztriába való romák telepítésének időszakából is akkori kálderásoknak a szövegeiből is használunk. Próbáljuk ezt egy picit összefoglalva kezelni.
1: Már otthon is szembesülhettél akár a cigányok arcainak a sokszínűségével is.
2: Így van, Békés megye végtelenül multikulturális, hiszen magyarok, románok, cigányok, svábok, tótok, szerbek élnek együtt lassan 3 évszázada. Ez a több nemzetiség egyrészt meghatározta az én nemzetiségekhez való hozzáállásomat, az érdeklődési területeimet. Romák között több mint 20 éve gyűjtök, filmezek, végzek terepmunkát. Nagyon sok roma táncos, zenész, mesélő, énekes ismerősöm, adatközlőm, táncos mesterem van.
1: Volt olyan, amire azt mondtad, hogy de hát ez mondjuk magyar.
2: Nagyon sok esetben történik olyan tánc folklorisztikai helyzet, mikor a cigányok egy ilyen transmitter szerepet töltenek be. Erre nagyon sok példát tudok mondani Erdély szerte, olyan korábban magyarok által lakott vidéken, ahol a magyarok táncát, zenéjét, szellemi kulturális örökségét már a helyi, idősebb, utolsó órában lévő magyar közösség nem őrzi, a romák igen. Tehát a romák folklorisztikai asszimilációs képessége hihetetlenül kreatív. A romák lábán élnek tovább magyar és román figurák, a romák száján élnek tovább magyar és román is más nemzetiségű paraszt embereknek a nótái, dallamai, hangszerezzenéi.
1: Nagyon érdekes történet egyébként az is, amit a klezmer magyarországi visszahonosítója mondott el, hogy roma zenészektől tanulta meg, vagy vissza ezeket a dallamokat.
2: Így van, mi is nagyon sok esetben járunk így Arad megyébe, dédnapám szülőfalujában, Mácsán. Sem a magyarok, a románok már alig-alig táncolnak, viszont a romák mai napig 20-30 éves korosztály is, mind a román, mind a magyar táncrendet ismerve, azoknak megőrzőjeként tudjuk őket gyűjteni, és nagyon értékes anyagot tudnak produkálni mai napig.
1: Térjünk át a másik történetre. Ez egy olyan darab, amiről már a szerzője is annak idején lemondott, de talán nem ez a legérdekesebb momentum benne.
2: Tamás Járon Ősvigasztalás című drámájáról van szó, melyet egy kolozsvári drámaíró pályázatra adott be. Itt elutasították, majd később el is veszett ez a dráma, és ha jól értesültünk, akkor maga az író is elveszettnek hitte, ám előkerült ez az anyag, és azóta számtalan színház feldolgozta ezt a végtelenül szakrális, mély filozófikus gondolkodásra utaló előadást, viszont táncszínházi adaptációja még nem született, ezért döntöttünk úgy az Udvarhely táncműhelyel és alkotótársaimmal, hogy a szövegeket ugyan felhasználjuk megzenésített szövegdobozoként, de egyértelműen a tánc, a mozgás fog uralkodni a színpadon.
1: Igazából az a nagy nehézsége, hogy maga a darab utalás rendszere ténylegesen egy ősvilágot tár fel kereszténység előtti képzettársításokkal.
2: Így van, folyamatosan egy kora keresztény, vagy egy kereszténység előtti hitvilágot, vallási gondolkodást, Isten hitet, pszichológiai és filozófiai miben létét a székelységnek vizsgálja Tamás Járon. Mindez folyamatosan szembe helyezi a modernitással, a globalizációval, az én olvasatomba. Próbálom 21. századi keretbe ölteni az előadást, és megtalálni azokat a formai sajátosságokat és tartalmakat, melyek kortárs előadássá tudják avanzsálni ezt a történetet.
1: Nyilván annyiból pedig könnyebb, hogy itt alapvető emberi kérdéseket feszeget, tehát halál, szerelem, féltékenység, és talán bizonyos értelemben a feltámadás is.
2: Igen, amióta ember az ember és megszületett évezredekkel ezelőtt, ez a gondolat Homérosztól Tamás Járonig minden nagy költő és író, alkotó ember fejében megfordul. Ezeket próbáljuk mi egy különleges színpadtechnikával, látvánnyal, remélhetőleg progresszív megoldásokkal színpadra vinni.
1: Nem idegen tőled az, hogy a táncnyelvet nem csak arra használod, hogy egy autentikus darabot megmutass a közönségnek, hanem hogy valamilyen történetet elmesélj. Erre külön kell azért készülni lélekben, mozgásban, gondolkodásban?
2: Mindenféleképpen, hiszen egyrészt az eredeti dráma szöveget folyamatosan bújom, olvasom, értelmezem, analizálom. Közben próbálok folyamatosan mellé olvasni. Jungtól a fák élettanán keresztül próbálok olyan fogóckodókat, pszichológiai, filozófiai asszociációkat keresni, melyek felhasználásával olyan szimbólumokban tudok gondolkodni a színpadon, mely a néző számára is elindít, ha nem is aznap este, de azt követő időszakban egy asszociációs folyamatot.
1: Mennyire lehet kapaszkodni azokba a mindenen át, tehát a népi kultúrán is átható szimbólumokba, mint hogy az atya vagy a női ártatlanság megjelenítése?
2: A szellemi kulturális örökség, tehát a parasztságnak a szimbólum rendszere egyszerűen kimeríthetetlenül gazdag. Ha csak az eszközvilágra gondolok, ha csak a jeles napokra, akár csak a naptári év reprezentatív ünnepeire gondolok, és az ehhez kapcsolódó népszokásra, mozgás és gondolatrendszerre kimeríthetetlen gazdasággal bírnak.
1: A tamási darabról azt is írták korábban, hogy ez az újrakezdésnek is egyfajta műve. A te életedben mennyire játszik ez szerepet, hiszen végeredményben minden egyes bemutató egy kicsit újrakezdésnek is számít.
2: Teljes mértékben így van, hiszen nagyon szeretek művészileg kockázatot vállalni, új utakat keresni, olyan megoldásokat színpadra vinni, melyeket korábban nem láttam. Mindig kerülöm a plagizációt, a másolásnak a legkisebb formáját. Egyetértek, igen, minden előadás egy újrakezdés, de közben az életemben is ez folyamatosan jelen van, és minden olyan időszakot, munkahelyet, vagy akár kapcsolatot, ha kell, akkor azt gondoltam, hogy újra értelmezve érdemes újrakezdeni, és egy új tartalommal megtöltve tovább folytatni.
1: Nyilván az, hogy az ember újra meg újra ihletet kapjon, szükséges, hogy új meg új táncokkal, dalokkal, mozdulatokkal találkozzon, tehát a terepmunkát nem lehet abba adni.
2: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programának köszönhetően mai napig járom a terepet és folyamatos gyűjtőmunkát végzek. Gyergyó vidékén 2008-ban kezdtem el a néprajzi terepmunkát, akkor ismerkedtem meg egy Vizoli Demeter nevű kiváló táncos mesterrel, aki egy meglehetősen hagyományőrző családból származott, kiváló énekesek, furulyások és táncosok voltak a felmenői. Demeter bácsi és a felesége Amália néni elmúltak már 80 évesek, 15 éve filmezem, gyűjtöm őket, lépéseiket, dalaikat, népszokásaikat, és idén népművészet mestere díjat, állami kitüntetést kapott Vizoli Demeter, az első ilyen gyergyói táncos mester, aki részesülhetett ebbe a kiváló, nagyszerű és elismerő díjban, bízva abba, hogy ez a díj is hozzájárul ahhoz, hogy Gyergyó a megfelelő helyre kerüljön a táncfolklorisztikai térképen.
1: Egészen biztos vagyok benne, hogy mindamellett, hogy több darabot is egyszerre próbálsz, már az új tervek is valahol ott vannak a fejedben.
2: Folyamatosan új koreográfiákon és műsorokon gondolkodom. Több felkérés is van folyamatban, és egyeztetés is, szépirodalmi darab feldolgozása is, táncszínházi autentikus műsorok tekintetében egyaránt folyamatosan gondolkodom.
1: Na jó, de mi az, amit te szeretnél? Tehát amit azt mondod, hogy ezt mindenképpen meg fogom csinálni, akármikor hatodik haszakad.
2: Több magyar és világirodalmi gyermek és felnőtt regénynek, mesedarabnak a táncszínházi adaptációját tervezem, tervezzük alkotótársaimmal, bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban ezek meg fognak valósulni.
0: Farkas Tamás koreográfussal, néptánc pedagógussal, a Békés Csabai Tabán együttes vezetőjével Nagy György András beszélgetett.

0: Idén ősszel először kell Szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. Szeptember 25-én és 26-án a budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. Az eseményről Cingel Szilviával, a Hagyományok Házához tartozó Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezető évvel beszélgettünk.
1: Ebben az évben 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, 125 éves a Budai Vigadó és 25 éves a Hagyományok Háza, és arra gondoltunk, hogy egy különleges kétnapos fesztivállal ünneplünk. A fesztivál címe Hagyományok Háza Napok Fecskehajtó Fesztivál, és azért kapta ezt a nevet, mert szeptember 8-án ez egy népi hiedelem, fecskehajtó kisasszony napja, amikor elindulnak a fecskék, és picit erre az elindulásra is szeretnénk reflektálni, illetve Mária születésének a napja, és ehhez a naphoz rengeteg szokás fűződik. Természetesen elindul az ősz, és megyünk a télbe, de a Hagyományok Háza nem áll le. Nagyon izgalmas programokkal várjuk a látogatókat, és fontos szempont volt az, hogy valahogy mást mutassunk a Hagyományok Házából, ne csak a hagyományos témák kerüljenek fókuszba, hanem a Hagyományok Háza egyes egységei, a múzeum, az Állami Népi Együttes, a szakcsoportok, vagy például a kézműves csapat is valami különlegeset is becsempészen ebbe a két napba, és úgy mutassa meg a tevékenységét.
0: Hogyha konkrét programokról beszélünk, akkor mi az, amit kiemelne?
1: Hát kiemelném először is a Magyar Állami Népi Együttes programjait, egy különleges rítus színházt fognak bemutatni, illetve egy úgynevezett flock projektre szeretném felhívni a figyelmet. Itt az átriumban légtornászok fognak majd táncolni nekünk, természetesen nem a földön, hanem a levegőbe. Az Állami Népi Együttesnek a nagyon híres naplegendája újra bemutatásra kerül, de a múzeum is nagyon sok izgalmas tárlatvezetést tartogat, például közösen a

0: A kiállításnak az is az egyik izgalmas része vagy története, hogy említettem már, hogy szeptember 8-a Mária születésének az időszaka, és minden évben szeptember 8-án Csatka Szent Kúton több tízezer roma találkozik, és a Szűz Mária egy gyönyörű virágba öltöztetik be, és ezt az öltöztetést itt a kiállításban is egy filmen és egy nagyon izgalmas installáción is meg tudjuk mutatni. De lesz még más izgalmas program is, például van egy Szabad szappanozni című kiállításunk, ahol a higiénés, a tisztálkodás, a paraszt, illetve a jelen kérdéseit boncolgatjuk, és itt lehet majd egy mosószerkészítő workshopon is részt venni, ahol megtanítjuk azt, hogy hogyan lehet természetes mosószert készíteni, és utána, aki eljön erre a workshopra, egy kurátori tárlatvezetésen is részt vehet.
1: Mennyire cél, hogy olyanokat is behívjanak ezekkel a programokkal, akik mondjuk a hagyományokkal vagy a népművészettel eddig nem ismerkedtek meg?
0: Ez is a célunk, és ezért a fő fókusz azonban, hogy hogyan tudjuk a népművészetet 21. századi módon megmutatni. Lesz egy zseniális koncertünk, érkezik a Magyar Banda, akik szerintem a fiatalok között nagyon-nagyon népszerűek, de mondom, ezekkel a rendhagyó vezetésekkel, a Rítus Színházzal, vagy a kétnapos kézműves vásárral, ahol olyan izgalmas kézműves workshopok lesznek, mint például lehet majd nemezből fecskét készíteni, lehet majd ékszereket, ahol egy ormánsági református templom mennyezetének virág és fecske és madár motívumait lehet majd ráfesteni, vagy el lehet készíteni a fesztivál táskáját is, azt pedig egy ilyen mézes kalács nyomódúccal lehet majd, és különböző növényi festékekkel elkészíteni. Tehát, hogy szeretnénk úgy beszélni a népművészetről, hogy ez nem egy ilyen lezárt egység, és valami a múltban levő dolog, hanem hogy ez tud nagyon is izgalmas és élő lenni, és mindenki számára izgalmas is lenni. Tehát a fesztiválnak ez is az egyik célja.
1: És hát arról nem is beszélve, hogy az is egy új megközelítés lehet, bár a hagyományok házától egyáltalán nem idegen, hogy a saját kezével készíthessen a résztvevő valami olyasmit, amit aztán el tud magával vinni. Ennek milyen hagyományai vannak?
0: Hát itt a hagyományok házában rengeteg olyan tudást lehet szerezni, kézműves tudást, amiből aztán később, ha valaki elsajátítja, akár szakmát is tud a jövőjére biztosítani. Tehát vannak olyan 2-3 éves képzéseink, ahol meg lehet tanulni szőni, viseletet varni, csuhéból tárgyakat készíteni, mézes kalácsot sütni, és hogy ezek a képzések, ezek aztán tudnak nagyon kuráns dolgok is lenni, hiszen mindenki, aki itt megtanulja a hagyományok házában az alapokat, azután, ha kreatív, tovább tudja gondolni, és tud olyan alkotásokat készíteni, ami a mai ember számára izgalmas, esztétikus, és egy picit közel tud jönni hozzá, így a népművészet és a kézművesség.
1: A hagyományok továbbvitele szempontjából lehet annak különös jelentősége, hogy itt a hétköznapi embereket is úgy szólítják meg, hogy annak lehessen egy ilyen gyakorlati része, ami egy ilyen élmény központú tevékenység, amikor ő saját maga készíthet valamit, amit aztán hazavisz magával?
0: Hát igen, szóval a két nap erről is szól, hogy itt az udvaron egészen a Batthyány tértől a Korvin térig le lesz majd zárva a főutca, kirakodó vásár lesz, és természetesen mindent ki is lehet próbálni. Tehát ez a cél, hogy ha nem is egy teljes alkotást visz magával a látogató, de betekint abba a kézműves tudásba, ami ma már elveszett, viszont nagyon jó lenne, ha visszajönne, hiszen azt látjuk, hogy egyre több fiatal is szeret kézműveskedni, és van ennek egy ilyen megnyugtató, gyógyító, az elmét elcsitító tulajdonsága is, úgyhogy fontos, hogy valahogy így is gondolkodjunk, hogy ez egész testére is hason a kézművesség, és hogy megpróbáljunk egy picit lelassulni, hiszen nagyon-nagyon rohanunk. Talán ez a kétnapos fesztivál erre is jó lesz, hogy egy picit le tudunk majd lassulni a rengeteg élmény között.
1: Cingel Szilvi.

0: A számára miért fontos személyesen a Fecskehajtó Fesztivál?
1: Hát azért, mert hogy a múzeum életében ritkán adódik az, hogy olyan kollégákkal dolgozzunk együtt, akikkel napi szinten itt vagyunk a házban, hiszen a múzeum is a hagyományok háza része, de hogy kifejezetten olyan programokat szerveztünk, ahova be tudtuk vonni, akár az Állami Népi Együttest, vagy a hagyományok háza más kollégáit, a népzeneosztályról, a kézműves szakcsoportból, és hogy az egész ház benne van ebben a fesztiválban, és hogy ez egy ilyen nagy közösségi élmény a dolgozóknak is. Úgyhogy talán ezért, hogy tudunk egy ilyen nagyon erős csapatépítő programot szervezni együtt.
0: Ugye a Magyar Állami Népi Együttes is nagyon szorosan kötődik a hagyományok házához. Vajon ez a háznak jár több előnye, vagy az együttesnek, hogyha meg lehet ezt egyáltalán innen közelíteni?
1: Ugye ez nagyon régóta így van, és szerintem abszolút inkább az előnyét látjuk, hiszen főleg az Állami Népi Együttes és a múzeum sok projektet visz közösen. Például, ahogy említettem, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, és aki például eljön a Fecskehajtó Fesztiválra, itt az együttes történetéről egy remek kiállítást is láthat, de korábban csináltunk közösen egy divatszínházat, és egyre több olyan közös kapcsolódás van, ami tulajdonképpen segíti a két csapatot, és az, hogy ők itt vannak a hagyományok házában, az szerintem csak előny minden szempontból.
0: A Fecskehajtó Fesztivál célközönsége elsősorban melyik generáció, hogyha ez meghatározható?
1: Mindenkit várunk, hiszen gyerekprogramok is lesznek, ugye a fiataloknak a magyar banda szerintem az egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, és szerintem nagyon fogják szeretni, és hát természetesen az időseket is, hiszen olyanok a körülmények, olyan a házadottsága, hogy akár vagy látás, vagy hallássérült, vagy mozgássérült is be tud jönni, mert mindenkire tudunk figyelni, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el.

A Hagyományok Háza szervezésében megvalósuló Fecskehajtó Fesztiválról Cingel Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét kérdeztük. A programok szeptember 25-én és 26-án várják a közönséget. Bővebb információ a Hagyományok Háza weboldalán található. Ezzel kulturális válogatásunk végére értünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Magyar Állami Népi Együttes ének és zenekara felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Architektúra. Barangolás az épített világban. A szerkesztő Gyarmati Dóra.
3: Nyitott templomok hétvégéje, már hagyomány, hogy Szentendrén is olyan templomok nyitják meg a kapuikat, amelyek az év többi szakában szinte mindig zárva vannak. A Preobrazhenska templomot Vukovics Kosta művészettörténész, a Szentendrei Szerbegyházi Múzeum igazgatója ismertette a nyitott templomok hétvégéjén. Ez nem az egyetlen szerb ortodox temploma Szentendrének. Hány temploma is van?
4: A szerbek Szentendrén a 18. század folyamán 7 ortodox templomot építettek, és hát nagyon gyakran fölmerül a kérdés, hogy ilyen kis helyen igazából egy ilyen 2000-3000 fős közösség 7 templomot épített. Ennek igazából történeti magyarázata van, tudnélik szerzetesi közösségek is érkeztek Szentendrére 1690-ben, tehát ugye Magyarország felszabadulása után történt egy kísérlet arra, hogy a Balkán is felszabaduljon a török uralom alól, ez azonban nem sikerült, és ez kiváltott egy menekült hullámot. Maga a harmadik Arszénia Csárnovics pátriárka is menekülésre kényszerült a törökök elől, és Szentendrén talált menedéket. Szentendre akkor egy elnéptelenedett település volt, és a pátriárka emelte az első kőtemplomot, a mai székesegyház elődjét, viszont az összes többi templom először fa templom volt, tehát könnyű szerkezetből felépített templomok. Ezek a templomok közül 3 templom, kolostor templom, ereklyeőrző templom volt. A szerbek bíztak abban, hogy majd lehetőségük nyílik visszaköltözni az óhazába, viszont a karlócai békekötés után világossá vált, hogy huzamosabb ideig itt kell, hogy majd tartózkodjanak a Duna mentén. Ezért nem mindjárt ugye a karlócai békekötés után, hanem ugye a század közepe táján elkezdték a fatemplomok helyén felemelni a mai kőtemplomokat. A székesegyház után a legnagyobb templom, amit a fatemplom helyén építettek, ez a Preobrazhenska templom, amelynek a kertjében most állunk. Egy ideig Szentendre történetében ez a templom volt a legnagyobb ortodox templom Szentendrén, nagyobb, mint a székesegyház. Majd később a 160-as éveire elkészült ugye a mai székesegyház. Ez is bizonyítja azt, hogy az a közösség, aki építette ezt a templomot, itt Szentendre északi mahalájában, illetve részében eléggé a 18. század 40-es éveiben már tehetős közösség volt. A legerősebb közösség ugye ez a tabakos cég volt. Annyit talán el kell mondani, hogy 1696-ban 2 cég is kapott császári privilégiális okiratot, tehát levelet, ez a Szentendrei kereskedő cég volt, és a Szentendrei tabakos, tehát a bőrcserző cég. Ez nagyon sokat jelentett, igazából a kereskedő cég egy ilyen monopól helyzetbe került, nagyon sok kereskedő érkezett ide Szentendrére 1690-ben, és hogy cégbe tömörültek, és a 17. század végén megkapták, tehát még a karlócai békekötés előtt a császári privilégiumokat. Tehát igazából a 2 cég és a többi kézműves, a szőlőművelés, ami beindult, ez teremtette meg a Szentendre gazdasági erejét.
3: Ez a gazdaság, ez a gazdagság, ez a tehetőség is segítette, hogy egy ilyen templomot tudtak emelni, hiszen tényleg egy barokk templom, egy meglehetősen nagyméretű, gyönyörű fehérfalú, szinte vakítóan fehérfalú barokk templom mellett állunk, ugye kőfallal körbevet, ahogy szinte az összes korábbi szerb ortodox templom itt Szentendrén.
4: Igen, van itt a Preobrazhenska templom építészeti megoldásában egy nagyon érdekes elem. Ez egy egyhajós templom, az apszis 3 ugye fallal zár, és az oldalfalak ilyen erős, masszív pillérekkel vannak kívülről megtámasztva, és ez egy ilyen archaikus, késő-középkori eleme ennek a templomnak. Viszont amikor elkezdték építeni a Preobrazhenszka templomot, vagy az építés előtt, a megrendelőnek volt egy olyan igénye, hogy ez egy magas templom legyen, és az építész cseksüveges boltozatot tervezett, úgy, hogy nem belülről támasztotta meg pillérekkel a boltozatot, hanem kívülről. Tehát ez egy nagyon sajátos megoldás, és ez azt eredményezte, hogy itt egy magas templom belső létesült, cseksüveges boltozattal, letisztult oldalfalakkal. Ami lehetővé tette, hogy egy domináns, teljesen a boltozatig érő ikonosztászt építsenek a templomban.
3: Amit mindjárt meg is nézhetünk majd, először még kívülről némi érdekesség, hiszen a főbejárat felett egy kép fogadja az embert, illetve az is kiderül, hogy minek van szentelve a templom.
4: Igen, a templom úrszíne változásának van szentelve, és a déli bejárati kapu fölött, illetve ajtó fölött is egy ilyen díszes keretben látható egy falkép a úrszíne változásának jelenetével, a templomnak az ünnepi ikonjával.
3: Lépjünk akkor, de...
4: Elénk tárul ez a magas ikonosztázion. Ez az első szerb olyan képfal, ami teljesen a mennyezetig, illetve a boltozatig ér.
3: Magyarországon vagy világviszonylatban?
4: Világviszonylatban. Tehát az ikonosztázion teljesen bezárja az oltárt. Tehát ugye az ortodox templomok három részre tagolódnak. Van az oltártér, középen az oltárasztalral, és van a naosz, a hajó, és a nártex, vagy az előhajó része. Tehát ez a hármas tagolódás természetesen itt is jelen van. Magyarázatul röviden azt kell kiemelnem, hogy a középkori, majd a később középkori és a balkáni ikonosztázionok dominánsan horizontális szerkezetű ikonosztázionok voltak, nagy keresztel középen, de nem értek a mennyezetig, a boltozatig. A középkori szerb ortodox templomok, kereszt alaprajzú, kupolás templomok, stb., tehát más szerkezetű templomok voltak. Említettem Szentendre gazdagságát, említettem azt a polgárosodott igazából réteget, aki már finanszírozta ezeknek a templomoknak a felépítését, és itt Szentendrén, tehát a Habsburg monarchia területén történt meg ez a váltás, mert egyrészt a gazdasági lehetőségek ezt biztosították a szerbek számára, tehát fel tudták építeni, meg tudták finanszírozni ennek a magas belső terű templomnak a felépítését. A templom 1741-től 1746-ig épült, tehát pontosan tudjuk a templomnak az építési dátumát, és igazából az egész monarchia, Habsburg monarchia területén, beleértve horvátországi, szlavoniai, a mai Vajdaság ugye területét, tehát a karlócai érsekségen belül ez volt a legnagyobb templom 1741-ben. És valószínű az első, de biztos, hogy az első két vagy három templom között van ez a templom, amely cseksüveges szerkezetet kapott, és az egyetlen olyan templom, aminek az oldalfalai ilyen módon csak ilyen pilaszterek tartják a boltozatot, tehát igazából letisztult oldalfalakkal rendelkezik a templom, így az ikonosztáz még dominánsabban tud megjelenni ebben a templom belsőben.
3: Igen, mert hogyha tartó pillérek itt lennének, azok szinte belógnának az ikonosztáz.
4: Igen, más dinamikát adnának a templom belsőnek. Azt nem tudjuk, amikor elkezdték építeni a templomot, hogy ők már gondolkoztak-e azon, hogy akkor itt milyen ikonosztázion lesz, de az biztos, hogy az igény az volt. Valószínű az építést elvitték a régi székesegyházba, ami szintén egyhajós, háromoldalos apszissal rendelkező külső pillérekkel megerősített templom volt, és valószínű azt mondták az építész, na, egy ilyen templomot akarunk, de nagyobbat és magasabbat. Na most az építész akkor meg szembesült avval a problémával, hogyha magasabb, szélesebb, nagyobb templomot akarnak, akkor egy új, nem dongaboltozatos szerkezetet kellene kiterveznie, hanem egy modernebb, akkor úgymond feljövőben lévő építészeti megoldást, ezt a cseksüveges megoldást. Tehát építészeti szempontból is ez a templom a szerb építészetben, illetve a 18. századi szerb művészetben az első ilyen jellegű cseksüveges megoldású templom.
3: Azt lehet tudni, hogy körülbelül milyen házak vették körül ezt a hatalmas templomot, nagyon magas templomot?
4: A 18. század 40-es éveiben főtér már körülbelül kezdte mutatni a mai képét, de ahogy az első templomok fából készültek, ugyanúgy egyes házak ilyen könnyű szerkezetű házak voltak, tehát a 18. század elején első ránézésre valaki végig sétált volna Szentendre utcáin, akkor nem egy városi milliót vagy egy városképet kapott volna, és igen, valószínű itt a templomnak a tövében is kisebb, egyszerű szerkezetű házak voltak.
3: Na de ráadásul ezek a kisebb, egyszerűbb faházak, ezek nagyon ki voltak téve a Duna áradásainak is. Láttam itt egy képet kirakva a templom előtt az egyik kerítésen, egy 1940-es árvízről, hát bizony csónakban voltak itt a templom körül.
4: Több árvíz is volt, a legnagyobb az 1838-as árvíz is károsította a templomot. Ha figyelmesen megnézzük az ikonosztáznak az alsó részét, a diakonusi kapuknak a medaljonai látható, hogy nem maradtak meg teljes épségében. Az alapképek alatt kartusok is nagyon sérültek. A restaurálás folyamán bizonyos rekonstrukció retus történt, ezért első ránézésre úgy tűnik, mintha sértetlenül megúszták volna ezek az alsó képek ugye az árvízet, de sajnos nem. Fennmaradt egy feljegyzés, hogy sok ikon is megsérült ebben a nagy dunai árvízben, viszont fennmaradt egy olyan feljegyzés, hogy a templom csodatévő ikonja, annak ellenére, hogy a vízben úszott, semmi baja nem lett, és természetesen visszahelyezték a Mária trónus a helyére a nagy árvíz után ezt az ikont is.

0: a 16-17. Század folyamán a Balkán területén az ikonosztázionoknak az alap úgynevezett horizontális típusú ikonosztázionokat építettek, viszont az ukrán-orosz művészet hatása alatt a 18. században elkezdtek ezek az ikonosztázionok magasabbra törni, úgymond, és fokozatosan kezdték bezárni az oltárnak a terét, a mennyezetig. Itt is lehet érezni a horizontális szerkezetet, tehát nem lett teljesen elvetve a horizontális síkok, viszont a királyi kapu a középtengelyben, ez a középtengely már dominánsabb, szélesebb lett, ezáltal dinamikusabb is. Ugye a királyi kapu Krisztus nem kézzel festett ábrázolása, hogy az angyal tartja, és Krisztus, mint főpap ábrázolással, majd Isten szülő Krisztussal és a feszület. Ez az alaptengely az ikonosztáznak, és itt már megjelenik egy bizonyos dinamika. Viszont ami tipológiai szempontból nagyon fontos, hogy a lunetta, tehát az ikonosztáznak az a része, ami érintkezik a boltívvel, az teljesen faragással, ikonokkal be van zárva. A kutatás eddig nem adott teljesen precíz választ arra, hogy ez kinek az ötlete volt, hogy így mondjam, tudnélik. A balkáni ikonosztázionok, meg a korábbi szerb ikonosztázionok nem ilyenek. Nem volt ilyen lunettás lezárás. Az ukrán-orosz ikonosztázionok nagyon ritkán, csak a kis templomokban zárják le ilyen módon az ikonosztázionokat. Nemrég megjelentek olyan publikációk ukrán műszertörténészektől, amik tipológiailag nagyon szépen rendezik ezt a problémát, és ebből is látjuk, hogy itt egy innovációról van szó. Hatott az ukrán-orosz példa, tehát a barokk, ugye a keleti barokk megoldások, viszont itt egy olyan innovációról beszélünk, ami a 18. század második felében domináns megoldás a szerb ikonosztáziónk szempontjából. Tehát ez az első olyan szerb ikonosztázion, ami egyrészt teljesen lezárja az oltárteret, másrészt ívesen, tehát teljesen lezárja a lunetát, az ikonosztáz a mennyezetig ér, úgyhogy teljesen az oltártér le van zárva. És ez egy olyan tipológiai megoldás, ami a szerb egyházművészetben domináns lesz a 18. század második felében.
1: Azt sem lehet tudni, hogy honnan érkezett az az alkotó, aki ezt készítette, vagy milyen benyomások érhették őt?
0: Ez a fő kérdés, amit még pontosan nem látunk, azt viszont sikerült megállapítani, hogy az ikonosztázionnak a festője, egy egri szerb ikonfestő, Rasics Péter Csongrádi, Petár Rasic Csongrádi, szerbül. Nemrég került elő egy olyan levéltári adat, hogy 1752. januárjában Csongrádi Péter aláírt egy szerződést a Máriai Pocsi ikonosztáznak a festésére. Ugye görögkatolikus ikonosztázionról van szó, és nem olyan régen megtörtént ennek az ikonosztáznak a restaurálása, és az ikonosztáz felső részében előkerült az az eredeti réteg, amit Csongrádi Rasics Péter festett, és ugye az elemzés az teljes mértékben kimutatta azt, hogy ő a Preobrazsenszka templomnak az alkotója. Mi feltételezésünk az, hogy ez az ikonosztázion 1746 és 1752 között készült, tehát a Mária Pocsi ikonosztázionig. Az ő ikonjai az ukrán barokk művészet hatása alatt álltak, tehát barokosodott ikonokról van szó, elég megnézni Krisztusnak az alapképét az ikonosztázion, vagy a Krisztus nem kézzel festett képmását, ahogy az angyal tartja, az angyalnak a gesztikulációja, a dinamikája, vagy a különböző anyagok használata, tehát ugye az angyalnak a szárnya az egy ezüst ötvös munka igazából, tehát ez mind a barokkra utal, abszolút ilyen barokk stíluselemeket vélünk felfedezni ezen az ikonosztázionon.
1: Valóban gyönyörű ez az ikonosztáz. Egyszerűen tényleg nehéz elszakadni a látványától, de nézzünk azért még körül itt a templomban, hogy mik vannak még mennyezetképek, egy kicsit már elsötétettek.
0: Megtörtént az ikonosztáztás restaurálása, viszont a mennyezeteken még nem történt meg ennek a két kartusnak a restaurálását. Bízunk abban, hogy majd előbb-utóbb erre is sor kerül. Szeretném külön kiemelni a Mária trónust. A Mária trónus 1763 után valószínű a 60-as évek közepén került a templomba, és a Mária trónusnak a közepén látható egy Isten szülő ikon, Ez az istenszülő ikon a 17. század legvégén készült. Tehát azt feltételezzük, hogy nem Szerbiából hozták az ikont, viszont az ikonfestő az Szerbiában valamilyen ikonfestő műhelyben tanult festészetet. Fennmaradt még egy úrszíne változása ikon, fennmaradt egy csobánkai ikon, ahol nyomokban előkerült egy festőnek, egy Jovánnak a neve. Tehát fennmaradt egy pár ikon ettől az ikonfestőtől. Ez is azt bizonyítja, hogy ez nem egy egyedi idehozott ikon volt, hanem itt működött egy ikonfestő, aki 1690-ben a pátriárkával érkezett Szentendrére. Sikerült egy analógiát találnunk, fennmaradt egy különben eredetileg az esztergomi szerb templomból származó ikon, amely ikon lehet kötni, nem ugyanez a kéz festette, de mondhatjuk azt, hogy ehhez a stílushoz tartozott, vagy ehhez a műhelyhez, és a pécsi pátriárkátus közelében, Pécs ugye Koszovó területén, egy Popovjani nevű faluban fennmaradtak 17. század végi ikonok, amelyekre azt feltételezzük, hogy ugyanaz a festő festette, és esetleg pont ebből a központból érkezhetett egy, vagy két, vagy akár három festő, akár egy festő műhely. Sajnos ezek a korai 17. századi ikonok nem maradtak meg. Említettem, a nagy árvíz idején volt egy felhívást, hogy a vízben úsztak az ikonok, és hát sajnos valószínű sok ikon megsemmisült, de szerencsére az istenszülő ikon nem. Több csodatétel is kötődik az ikonhoz. Erről készültek feljegyzések 1763-ban, ezért is úgy gondoljuk, hogy a csodatévek feljegyzése után rendelte meg az egyházközség ezt a Mária trónust, stílusában is ez pont a 18. század 60-as éveire tehető. Látszik, hogy nagyon sok votív ajándék van az ikon körül, ez is azt bizonyítja, hogy ez egy csodatévő ikon. Szentendrén ugye említettem, hogy 7 ortodox templom épült. Mindegyik templomnak ugye megvolt a maga védőszentje, ünnepe, és így tovább. Viszont a 18. század vége felé, de már a 19. században dominánsan, de feltételezzük, hogy ez a 18. században alakult ki, hogy az úrszíne változása, tehát ennek a templomnak az ünnepe lett Szentendre búcsújáró ünnepe. Tehát nem a székesegyház istenszülő elszenderedésének ünnepe, tehát nem a fő templom lett a búcsújáró templom, hanem a Preobrazsenszka.
1: Igen. Mert a legnagyobb, vagy azért, igen. Mert egy ilyen csodatévő ikon?
0: Különböző, úgymond faktorok utalnak, illetve adják meg a választ. Egy biztos, hogy a csodatévő ikon. Van egy olyan feljegyzés is, hogy a 18. században az egyik püspök el akarta vinni az ikont a templomból a székesegyházba. Mert a népben már kialakult ennek az ikonnak a kultusza, tisztelete, jöttek a hívők, nem csak a búcsú idején, de dominánsan a búcsú idején is, hogy imádsággal forduljanak az ikonhoz, és hát a püspök úr valószínűleg Dienszi Novákovics püspök úgy gondolta, hogy akkor ennek az ikonnak a székesegyházban a helye. Van egy ilyen legenda, hogy az ikon meggondolta magát, és egy este saját maga visszajött a templomába.
1: Tehát az egy... A püspök is meggondolta magát.
0: Igen, a püspök is valószínűleg belenyugodott, hogy akkor ez így van helyén, hogy itt legyen az ikon. És valószínű ennek az ikonnak a tisztelet az egyik. A másik, a úrszíne változása ünnepén, augusztus 19-én történik az új szőlő felszentelése. Ez a szőlőszentelésnek az ünnepe. Szentendrén nagyon sokan egzisztenciálisan fügtek a szőlőtől, az új szőlőtermeléstől, bortermeléstől, stb. Tehát a szentendrélyek számára az új szőlő felszentelése egy nagyon fontos esemény volt. Másrészt ez a Szentendré északi városrésze volt, 7 templom volt, 7 parokia, 7 egyházközség. Ez volt a legnépesebb egyházközség, tehát a legnagyobb lélekszámú egyházközség, valamennyivel több volt, mint a székesegyháznak, és hát itt voltak a tabakosok, akik ezt meg tudták finanszírozni, például nagyon látványosak voltak a búcsú idején a körmenetek, amikor a legnagyobb, ami 4 méteres ilyen zászlót vitt, ugye 3 zászlóvivővel a tabakos cég, reprezentálva így a saját társadalomban lévő pozícióját. Tehát ilyen szempontból is. Akkor van még egy szempont, ami valószínű, hogy hatott arra, ha nem direkt, de indirekt módon, Ugye a Vaszili Dimitrievics püspök a 18. század folyamán ugye a Székes Egyház mellett épített magának egy ilyen kis püspöki rezidenciát. Tehát ez igazából a Székes Egyháznak a fő templomnak a kertjében. Ott épített először egy különálló templomot, tehát ez még a mai templom építése ugye előtt volt a 18. század 30-as éveiben. Ugye a búcsú mivel jár? A liturgia, a vecsernye után, egy kis népi mulatság, stb. Akár zene, tehát az egyház nem határolódott el az ilyen jellegű népi mulatságoktól, megjelenéstől, de voltak kritikai hangvételek, főleg szerzetesi körökből. Volt itt egy nagy hatású prédikátor, Gavril Stefanovics Venclovics, szerzetes atya, aki nem nézte jó szemmel azt, hogy itt a templomkertben, ő azt mondta, hogy a templomkert és a templom és az imádság helye, és nem a hangos zeneszerszámmal produkált zenének a helye. Tehát ez egy kicsit egyházi körökben is megosztotta úgymond a kedélyeket, hogy akkor legyen ilyen tánc, zene a templomkertben, és tudjuk, hogy Vaszili Dimitrievics püspök gondolatai nagyon egybevágtak Gavril Stefanovics Venclovics gondolataival, ugye püspökök is ugye szerzetesek, és úgy gondoljuk, hogy próbálta terelgetni a dolgokat, hogy ne a Székes Egyház kertjében ott a püspöki rezidencia ablaka alatt mulatozzanak, és kialakult Szentendrén az a szokás, hogy a Székesegyház templomának az ünnepén, az Istenszülő elszenderesző ünnepén a vecsernye már nem a templomban, hanem a Staravodai forrásnál törjék meg. A tabakos cég ehhez a templomhoz tartozott. A kereskedő cég a Székesegyházhoz tartozott. Tehát minden jel arra mutat, hogy egyszerűen diszlokálták, úgymond csúnya szóval, ezt a népi ünnepét a városból a városnak a peremére, a Staravodai forráshoz, és hogy ott volt ez a népi mulatság. Tehát teljesült a Vaszili Dimitrievics püspök akarata, illetve hát nem mulatoztak ugye a templom udvarában, a Székesegyház udvarában, és valószínűleg ez is összefügg azzal a ténnyel, hogy Szentendre búcsújáró helye a Preobrazsenszka templom lett, és nem a Székesegyház.

0: Elhangzott az architektúra. A Szentendrei nyitott templomok hétvégéje keretében többek között a Prőbrazsánszka templomot is megnyitották a látogatók előtt. Vukovics Kosta, művészettörténész, a Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum igazgatója mutatta be a város egyik különleges templomát Gyarmati Dóra mikrofonja előtt. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
1: Az architektúra a nemzeti kulturális alap támogatásával készült.

0: Bartók Béla Brácsa versenyének harmadik tételét Németh Géza és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Mondd el te is! Budavárot újra felélesztették, a híres hagyományt Hesz András tőszomszédságában rendeztek könyvünnepet. A budavári könyvünnepre Takács Bence is kilátogatott, ahol több dedikáló költővel, íróval és persze a kiadókkal is találkozott. Majd leült beszélgetni Tordján Attilával és Domonkos Lászlóval.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat a mai adásba, egy kicsit belelapozunk a budavári könyvünnepbe, abba a forgatagba, amelyen számos kiváló író, kiváló könyvkiadó mutatkozik be, és természetesen ezeket a könyveket, beszélgetéseket kiegészíti számos olyan író-olvasó találkozó is, amelyek szellemi muníciót adhatnak a hétköznapok sodrában is. Egy beszélgetést hallgattam végig, amelyben dr. Tordján Attila elég mélyre ásott a szellemi, az ember szellemi mélységeit hozta felszínre. Hogy lett önből író? Mert szerintem az út, ami kellett ahhoz, hogy mondjuk most arról beszéljünk, hogy költőként, íróként beszélgetünk, azért az egy megtett út.
4: Senkiből se lesz könnyen író, és én még mindig nem tartom magam igazi szép írónak, ugye a maga legnemesebb értelmébe, tehát olyan értelme mondjuk, hogy a Helikon, ugye az erdélyi Helikon annó használta ezt a szép írás kifejezést. Nekem egy rögös utat kellett megtennem, mert ugye édesapám nagy álma az volt, hogy én ügyvéd legyek. Nem az én álmom volt, de beteljesítettem ezt az álmot, és több mint 20 évig ügyvéd is voltam, viszont mindig azt éreztem, hogy nekem a kultúra, a keresztény kultúra elsődlegesen, de a kultúra a feladatom. És hoztam, Sakbeszt így mondják, hogy vezéráldozat, áldozza az ember ugye a királynőt. Itt az én vezéráldozatom az volt, hogy ott hagytam az ügyvédséget, és nagyon különleges módon így indult el az új életem, meg összehoztuk, ugye megalapítottuk az Etalon kiadót, ami több mint 150-200 kiadványt adott ki Magyarországon a szentek életének népszerűsítésével foglalkozott ugye elsősorban, és mellette pedig egyre inkább vonzott az, hogy zenét tanuljak, és hogy írjak. Ugye a költészet volt a mindenem, tényleg gyűjtöttem, folyamatosan olvastam a világ nagy íróit, költőit, ugye ez az alap, ugye minden, azért, hogy valamennyire, ha valaki szeretne például költői nyelven megszólalni, akkor valahogy meg kell szokni ezt a nyelvet, tehát olvastam, és közben pedig elkezdett egy téma foglalkoztatni, és ez nem olyan volt, hogy a fejembe vettem, egyszerűen csak ott volt előttem ez a nagyon fontos téma, hogy szentek életével foglalkozzak. Külön specialitás, hogy nem csak a kereszténység nagy szentjei, hanem a világ különféle spirituális útjainak nagy alakjai vonzottak. Ez tényleg nagyon ritka, mert ugye általában mindenki a saját vallása iránt érdeklődik, viszont engem érdekeltek a különféle más kultúrák nagy alakjai, függetlenül a saját ugye keresztény hitemtől. Vonzott, hogy ezeknek az embereknek az életét megismerjem, és ebből lett az emberiség fáklyavivői vallás független lexikon, amiben ugye próbáltam, egy oldal terjedelem volt, jutott egy nagy ember, és akkor próbáltam a könyvekbe beletenni ezeket a nagy embereket, ebből 3 kötet jött létre, jött össze, több mint 200 életrajz, és akkor így lett egy különleges lexikon, aminek révén el tudtak nagyon különleges dolgok indulni, például a vallás közi párbeszéd kerekasztalok Magyarországon így indultak el, több mint 15 alkalommal már leültek különféle vallások képviselői, ott ül egymás mellett a muszlim egyház vezetője, református lelkész, hindu szerzetes, mindig van ugye a katolikus egyháztól egy képviselő, volt, nem régen volt ugye Fábri Kornél atya,

0: lelki nehézségek, tényleg egy ilyen kis belső éjszakához hasonló céltalan időszak volt, és ezt használtam ki arra, hogy írjak. Úgy, mint fiatal koromban, mert ugye ez az írás megszakadt, fiatal koromban nagyon vonzott az írás, így indult el, az 55 motettának neveztem, ez az 55 című könyv, és akkor írtam a nagy ezeket a történeteket, kis rövid történeteket, és először egy ilyen gátat kellett megéljek, hogy nem tud kiszakadni a szép irodalmi nyelvezet. És valahogy ez a gát áttört, és írtam egy szép ilyen 10-soros motettát, aztán írtam még egy 10-soros motettát, még egyet, és lett belőlük 55 a végén, annyira elindult, hogy már alig tudtam abba hagyni, tehát tudtam volna folytatni ezt a munkát, tehát 55-öt csináltam, 55 éves voltam, de itt a személyes példa az, hogy a legnagyobb nehézség közepette kell ezt megtenni, biztos vagyok benne, és hogy tényleg az embernek ki kell robbantania magából ezt a nyelvezetet. Ugye egy Arthur Rimbaudnak ez nem volt nehéz, mert még fiatal volt, ártatlan, elindult, de egy olyan embernek, akinek már tele van a feje, és az élete egyre több gondolt, az ugye család, munka, különféle kötelességek, stb. Ekkor, hogy ezt megcsinálja az ember, azért ez egy egészen különleges dolog, és ez egy nagyon nagy dolog volt, átment egy gát, és akkor így jutottam, aztán így folytatódott ezt az írás, most már ugye a Művészeti Akadémia köztestületi tagja vagyok, tehát hogy a Jóisten valahogy ezt lepecsételte, vagy nem tudom, ezt az én kis belső vágyódásomat, hogy egyfajta művészi, irodalmi nyelvet szeretnék megvalósítani.
1: Ugye a szentekkel való foglalatosság az történhet úgy, hogy csak mondjuk házon belülre szól az ember, tehát azokhoz, akik már hívők, de a maga munkája sokkal inkább azokhoz szól, különböző történeteken keresztül, akik még nem beavatottak. Jól sejtem?
0: Igen, hát most az emberiség fáklyövői lexikont egészítem ki, és most nyáron készült el a Mester Anekdóták című könyv, amiben lejegyeztem több mint 100 ilyen úgynevezett Mester Anekdótát, 23. János pápától kezdve Páduai Antalig, Assisi Szent Ferenctől Pió atyáig, és a keleti vallásoktól, nem tudom, Gurdjieftől, nem tudom, Péter Denovig, vagy Arzénia Bókától, a zen szerzetesség, mondjuk Hakuinig, és akkor ezeket a történeteket gyűjtöttem össze. A célom az volt ezzel, hogy az emberekbe a hitet erősítsem, és egyfajta szellemi világba, vagy egy magasabb rendűbe, ugye Istenbe való hitet erősítsek ezekkel a történetekkel, mert ha elolvassa az ember ezeket a történeteket, vagy mondjuk meghallgatja, akkor, és pláne ezt a sok történetet így ömlesztve, 111 történet ugye egy könyvbe, és van, amelyikben sok ilyen kis rövid történeteske van, tehát ha ezeket meg elolvassa az ember, akkor biztos, hogy feléled benne valami bizonyosság abba, hogy ez a világ nem csak annyi, aminek látszik, hanem hogy van egy magasabb rendű is.
1: Van olyan történet egyébként, ami különösen kedves vagy kedvenc, tehát ami rávilágít arra, hogy ennek a műfaja anekdóták, tehát hogy rávilágít arra, hogy igen, érdemes lapozni, érdemes olvasni, és érdemes hinni abba, hogy van egy fentebbi rendező elv.
0: Tulajdonképpen mindegyik történet nekem egy erről szólt, és most pont tegnap végeztem egy nagyon érdekes történettel, ugye az Amerikanna Katalin látomásai alapján lejegyeztek egy nagyon híres író, a Clemens Brentano, aki egyébként egy ilyen művészkörhöz tartozó ember volt, és ott hagyta a művészi világot, a maga kis szuper életét, azért, hogy ennek az Amerikanna Katalinnak, ennek a nagyon nehéz sorban élő, nagyon nehéz körülmények között levő embernek a szolgája legyen tulajdonképpen, és Clemens Brentano írnoka lett Amerikanna Katalinnak, és gyönyörű irodalmi stílusba, Amerikanna Katalin egyébként katolikus egyház által is elfogadott, és a Szent István Társulat által kiadott könyvei vannak, ugye? Tehát az ő történeteit lejegyezte. Ugye, hogy én próbálok most anekdótákat lejegyezni. És az Amerikanna Katalinnak a egyik nagy könyve, ugye a Szűz Mária élete, és akkor azokat az eseményeket, amiket egyébként csak apokrif iratokban lehet megtalálni. Hát ugye van, ami evangéliumokban is benne van, a legtöbb apokrif történet, és ő érdekes módon ezeket a történeteket megtalálta, vagy nem megtaláltad, ugye végig nézte, és lejegyezte a Clemens Brentano az ő diktálásai alapján ezeket,

0: És nagyon érdekes, például most a Szent Család, ugye Egyiptomban menekülésével foglalkoztam, és olyan csodák vannak leírva, amikről a hétköznapi ember nem tud. Sok, nagyon sok csoda történt abban a 20 napban, amíg ugye 10 napot Zsidóországban, ahogy ő így fogalmazott, 10 napot Zsidóországban, 10 napot ugye a pusztában menetelt a család, és tényleg bementek egy kis fészerbe, honnan a marha felállt, és helyet adott a családnak, hogy le tudjanak heverni. A vadkecske bejött, hogy feljék meg, így lett tejük. Vadvirágok meg, gyönyörű virágok nyíltak az út mellett, hogy mutassák nekik, hogy merre kell menniük, vadállatok. Oda mentek, szeriden hozzájuk, segítettek nekik mindenbe. József sokszor volt, hogy Mária imába kérte, hogy legyen vízük, mert ugye sivatagon mentek. Hát ilyenkor imádkozott, és felbudjant a víz, József elkezdett a kezével gödröt ásni, egyre több víz lett, amiben megfürdött a kis Jézus. Hát ezek olyan csodálatos dolgok, amiket meg kell, hogy ismerjenek az emberek, és ha ezeket az ember sokat megismer belőlük, akkor idő után biztos, hogy elgondolkozik, hogy milyen csodálatos dolog is az egész teremtés.
1: Hogy történik egyébként a gyűjtés? Tehát mi alapján jönnek a sztorik, történetek, mennyire kell országhatáron belül mozgolódni, vagy az a túra menni a gyűjtést illetően?
0: Hát nézze, itt az első kötetnél, a Mester anekdotáknál nekem nem kellett messzire menni, mert ugye nem tudom, 30 éve foglalkozom ezzel, tehát az emberiség fákjövői lexikon főszerkesztőjeként, bár nem hivatalosan, meg tudományos kutatóként, de mégis egyfajta kutató munkát végeztem, és így a fejem tele van ilyen történetekkel. Tehát az első kötetekben úgymond lejegyeztem, elővettem azokat a könyveket, amik fontosak voltak. Sok segítséget kaptam, tehát nagyon sokszor nyílt ki pont ott a könyv, ahol egy ilyen történet volt, és akkor amit le akartam jegyezni, tehát nagyon sok időt spóroltak meg egyfajta csodaként az égiek nekem, hogy ezeket így lejegyezzem. Az a tervem, hogy minél több embert bevonjak ebbe a kutatómunkába, most elindítottam ezt a mesteranekdótákat, és még egyszer hangsúlyozom, hogy itt az a lényeg, hogy az emberekbe a hitet erősítsem, és ehhez nagyon fontos, hogy minél könnyedebb stílusba, minél olvasmányosabban, minél egyszerűbben kifejezve, tehát egy minél szélesebb körhöz jusson el ez által maga, ez a sok csodálatos dolog, ez a sok csodálatos információ.
1: Dr. Tordján Attilának nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, nagyon nehéz egyébként szemezgetni, válogatni, hiszen rengeteg kiváló könyv, rengeteg kiváló szerző és könyvkiadó van jelen a budavári könyvünnepen, ami tényleg könyvünnep, de engedjék meg, hogy egy kicsit hadlapozzak bele általam nagyon tisztelt és szeretett Domonkos László Hajszálak gyökerek című kötetébe. Miért nincs és a hajszálak és gyökerek, miért vesző van a címben?
2: Hát azért, mert itt van már eleve egy másik zavaró tényező, volt egy nagyon híres, egy nagyport fölvett eszélykötet nagyon neves szerzőtől, egyik mesterünktől, I.S. Gyulától. I.S. Gyulának a Hajszálgyökerek egybeírva című kötete jelent meg 71-be, ami nagyon nagy port vett fel annak idején, és itt most ennek a felhasználása olyan, hogy megpróbáltam ketté bontani, hogy a hajszáli gyökerek, amiért tudjuk, van egy kompakt jelentése, ha ketté bontjuk, hogy a hajszálak, ami ugye a fölszálazása annak, ami benne van, plusz a gyökerek, amik hát ugye lenyúlnak a mélybe, ennek felsorolásszerűen, tehát egyszer vannak a fölmutatandó írásokban hajszálak, sorra vett hajszálként szorakozó, szaporodó, mindenfajta jelenségek, fölmutatandó jelenségek, események, különböző történelmi társadalmi tények, és vannak olyan gyökerek, hát amikhez elvezetnek ezek a szálak, tehát itt én a felsorolást, tehát a vesszővel tartottam, nem hajszálak és gyökerek, és pláne nem egybeírva, mert a hajszál gyökerek az meg ugye egy külön jelentésű fogalom, tehát talán így lehetne, hogy mondjam, szemantikailag értelmezni a címet.
1: Ha már szemantikai értelmezés, akkor nekem ugye Nagy László kiviszi át a Szerelmet című munkájába a verőerek, pontosan ugyanez, hogy a négy kamrát kell ugye érteni ez alatt, mert úgy pulzál a vér, de itt a gyökerek mennyire fontosak, mert az ember a kötetet felüti, akkor az első szó talán, ami szembe jön vele, az, hogy tragikomikus világban élünk.
2: tragikomikus világban élünk, de a gyökerek neki más, de ebben az összefüggésben ugyan, de egyébként is van jelentőségük, úgy gondolom. Idővel, én úgy gondolom, ahogy az emberrel az idő múlik, magyarán nagy öregszik, akkor a valóban nagyon fontos dolgoknak a jelentősége megnő. És én azt hiszem, hogy ilyen nagyon fontos dolog a szülőföldnek, a forrásvidéknek a szerepe az ember életébe, aminek az ember nem úgy fiatalon, még talán középkorosan nem tulajdonít akkora jelentőséget, mint ami a valóságban jelent. Tehát itt a gyökereknek a jelentősége, vagy a gyökereknek a fontossága az elsősorban azt a származást, vagy inkább azt a forrásvidéket jelenti. Én külvárosi gyerek vagyok, és az azért érdekes, mert ez nem egy tipikus nagyvárosi külváros, hanem Szegednek egy angyalföldre erősen emlékeztető külvárosában, Rókuson nőttem föl, sőt ott éltem 25 éves koromig, még egyetemista koromban is ott éltem, és ennek egy olyan, mint később rájöttem, elég sok szempontból meghatározó szerepe volt, aminek a jelentősége, mondom, egyrészt később nőtt meg, másrészt később lehetett belelátni, már itt a dolog tragikomikus volt, tehát is tükröz, nem csak azt, de azt is tükrözve, hogy mi mindent is jelentett ez mélyebb összefüggésekben.
1: 2026-ban beszélgetünk, így nyugodtan sorra vehetjük, hogy mit is jelentett ez. Mit jelentett ez?
2: Hát olyan indítatást jelentett, ami azért, hogy mondjam, most látja az ember igazán, hogy milyen haszna volt. Egyfajta edzettséget jelentett, aminek az volt ezeken a személyes életemben levő fontossága, hogy én egyetlen gyerek voltam, ennek megfelelően elkényeztetett is. De a fene evett azért, hogy megfeleljek, hogy a rókusi küldelki vagányok, akik az ilyen csávókat csak ilyen sejömgyereknek hívták, mert hát ugye anyuka kedvence, meg mit tudom én, ennek megfelelni. Ennek következtében bátornak, vagányabbnak, merészebbnek, hőbörgőbbnek, időnként jobban megjátszósnak is tegyük hozzá, kellett lenni a megfelelési kényszer miatt, de ez az emberbe kialakított, és ebből jóval később tudott profitálni olyan reflexeket, hogy én tulajdonképpen, mikor nagyobb bajok történtek, mondjuk akár társadalmi vagy politikai összefüggésükben, én mindig mondtam a gyerekek, hát tulajdonképpen csak visszazökkennünk egy eredendő állapotba, edzettek vagyunk, és néztek rám, hogy ezt én miért mondom. Valószínűleg azért, mert tudat alatt magamból indultam ki, hogy egyfajta olyan edzettségi állapotot örököltem, ami nem is föltétlen tudatos az emberbe, de ennek megfelelően él. Tehát például ezeknek a srácoknak, akiket jó néhányszor ábrázolok, vagy utalok rájuk, meg jó néhány novella ős született meg közülük, korábbi köteteimben inkább, de most is van még egy pár, ezek azt lehet elmondani, hogy ezeket úgy tudják, hogy mi újság van. Szóval ezeket nem nagyon lehet mászal. Ha most is találkozom egy-kettővel, hát ugye most már igen öreg legények, most is nem nagyon tudok neki újat mondani jó értelemben. És ami a legszebb is tulajdonképpen megható is egy kicsit, hogy nem kell nekik nagyon magyarázni, hogy mi van Magyarországon. Szóval ez egy ösztönös tisztánlátás alakult ki, pedig ezek egyszerű emberek, autószerelők voltak, esztergályosok, szakmunkások lettek, egész életükben ezt csinálták, nyilván már nyugdíjasok, de olyasfajta normális szemléletet örököltek, hogy ez a még a tragikomikumot is látják a maguk módján, azon még néha úgy esetleg jól elröhögnek egy sör mellett. Tehát olyasfajta edzettségre gondoltam én, ami lélektanilag edzi meg az embert, tehát magyarán ellenállóvá teszi. Tehát az például, hogy ne ijedjen meg az ember. Én például én féltem a kutyáktól. Ugye a kutya ugatástól az ember megrémül, és ösztönösen úgy reagáltam, aztán rájöttem egy tudatos reakció, hogy iszonyúan begurultam. Hogy mer engem ez a rohadt dög megijeszteni? Hogy mer engem megrémiszteni? És rájöttem, hogy például egy kifejlesztett düh mennyire segít a félelem leküzdésébe, így módon a bátorságban is, hogyha az ember jó értelemben fölhergeli magát, akkor már nem félsz. És hát a bátorság az nem azt jelenti, hogy nem fél az ember, hanem az, hogy nem mutatja. Tehát ez a döntő, ugye megkérdezik a katonaparancsnokot, hogy tábornok úr nem fél, azt mondja, fiam, te annyira félnél, mint én, mert rég összecsináltad volna magad. De nem látszik rajta, ez a lényeg, én azt hiszem. Ez lelki értelemben is nagyon fontos, hogy ez ne látszon, tehát ezt az ember még tudja leküzdeni, de én erre az edzettségre gondoltam elsősorban.
1: Ebben az edzettségben az, hogy most milyen időket élünk, mennyire van szükség?
2: Hát nagyon, nagyon. Talán egy kicsit azzal is beszéltem az előbb ezzel, mert ez most ebben a legújabb időszakban megint fokozottan előjött, és megmondom őszintén, magam is ezt az előbb idézett szlogent nem olyan túlságosan régen is mondtam, az is jutott eszembe nyilván, mert mondtam azt, hogy gyerekek, hát semmi íze nincs, hát visszazökkenünk egy régi állapotba, és hát egy ilyen szempontból edzettek vagyunk, persze. Szóval abszolút megvan ez, és alkalmazni kell tudni. Én nem mondom, hogy ez mindent megold, de hogy könnyít a helyzeten, az egész biztos.
1: Domonkos Lászlónak nagyon szépen köszönöm. Hajszálak gyökerek címmel jelent meg, tehát az Időjel kiadó gondozásában legújabb kötete. Ez volt a Mondd el te is. Kedves hallgatók, köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
3: Mondd el te is. Műsorunk szerkesztő riportere Takács Bence volt.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Reggeli Csevegő című műsorunkat hallják, melyben Szajkó Anita énekesnővel beszélgetünk. Ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Ezer színű világ.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és köszöntöm kolléganőnket, mondhatom így, Szajkó Anitát, énekesnőt, akivel erről az utóbbi vonalról fogunk most beszélgetni, hiszen változások történtek, újdonságok érkeztek az életedbe. Köszönöm, hogy jöttél hozzánk.
5: Én is köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Kicsit visszakanyarodnék az életutad elejére, vagy hát a karriered elejére, hogy honnan is indult az énekesnői léted?
5: Nos, hát én körülbelül 16 éves voltam, amikor egy amatőr musical társulatban bekerültem, és hát akkor ott már körvonalazódott bennem, hogy nem biztos, hogy csak amatőr színtársulatban szeretnék játszani, hanem akár ezt majd komolyabb szinten is szeretném űzni. Akkor én már jártam énektanárhoz, és én később kezdtem a zeneiskolai tanulmányokat, mert az énektanárom arra indított, hogy hát akkor kicsit keretbe foglaljuk ezt a tudást, nem csak énekelni kellene, hanem szolfézs, zongora és ugye egyéb ismeretek megszerzése is kellene. És akkor elkezdtem a zeneiskolát, viszonylag későn, tehát ugye tudjuk, hogy akik igazán zenei pályára készülnek, azért általában már akár 10 éves kor előtt elkezdik komolyan a zenei tanulmányokat. És én belecsöppentem így majdnem felnőtt fejjel a kisebbek közé. Nehéz volt ez a jó pár év, amíg engem fölkészítettek egy fölvételire, és végül is a Miskolc Egyetemre felvételiztem klasszikus énekelőadó művész szakra. Sikeres volt ez a felvétel, és 2015-ben elkezdtem ezt a szakot. Nagyon-nagyon örültem neki, és akkor valahogy az volt a fejemben, hogy bár én musical társulatba kezdtem el színészkedni, énekelni, de hogy talán a komolyabb műfajok is közelebb állhatnak hozzám, és mivel ezekkel megismertettek a tanáraim, az volt előttem, hogy talán opera énekesi pályára kellene készülnem, úgyhogy ezt abszolút támogatták is, de az évek során ez kiforta magát, és megfordult bennem, és valahogy visszanyúltam a könnyű zenéhez. Úgyhogy bennem mind a kettő egyszerre párhuzamosan mozgott, mondhatjuk. Dolgoztam azóta ugye, komoly zenei zenekarral, barokk zenekarral, voltam szólista énekesnőjük, több fesztiválon vettem részt, ahol szintén komoly zenében tudtam megmutatni magam, de ugyanakkor mindig ott volt emellett a könnyű zene, a populáris zene iránt érdeklődés, a musicalek, úgyhogy ez az irány is valahogy itt elkísért a mai napig, és elkísér engem.
3: Mit emelnél ki az eddigi tanulmányaidra visszatérve, hogy ott azon a ponton hol volt az, amikor azt gondoltad, hogy mégis maradnál, vagy ez egy eleve eldöntött választás, hogy neked ez az utad?
5: Ha az éneklésre és a zenére gondolsz, nem volt egyértelmű először. Tehát ugye iskola mellett, sőt aztán egy másik képzés mellett kezdtem le zenei tanulmányokat, hiszen akkor még a szüleim sem ismerték ezt igazából föl bennem. Nem is nagyon támogatták. Tehát mondhatom azt, hogy főleg a édesapám részéről volt ennek egy nem túl támogatott része. Úgyhogy én igazából jogi tanulmányokat kezdtem el, és amellett hát folyamatosan fölléptem már, társulatban voltam, énekeltem, és a jogi tanulmányok is nagyon-nagyon tetszettek. De hát ott is azért érzékeltem már, hogy vagyis így megkérdeztem magamtól, hogy biztos, hogy ez lesz az én utam is, hogy majd egy irodában fogok ülni, jogi jogszabályokat olvasva, jogi segítség nyújtásra foglalkozva fogom tölteni az egész életemet. És hát természetesen az volt a válasz legbelül mindig, hogy nem. De ennek ellenére dolgoztam ilyen szférában is, sőt, nagyon szerettem egyébként, és és hát emellett ott lebegett a zene. És nekem volt egy munkahelyem, egy ügyvédirodában dolgoztam, és akkor nyertem fölvételit azon az éven a zeneművészeti egyetemre, amikor ott második évemet kezdtem, és hát ott azért mondtam föl igazából az első munkahelyemen, mert hogy fölvettek, és nekem ez az álmom, nekem ezt be kell teljesítenem, és akkor én már, hát már elmúltam, ugye 20-21-22 éves is elmúltam már addigra, és akkor éreztem egy ilyen nagy váltást az életemben, vagy egy meghívást inkább, hogy végre utamra kerülhetek.
6: Megkaptad a jelet tulajdonképpen.
5: Ha. És így van, megkaptam a jelet, és igazából addig is folyamatosan támogattak a tanáraim, és főleg az első énektanáromat, Emese nénit emelném ki, aki Balog Emesét Miskolcról, aki fantasztikus energiával és fantasztikus odafigyeléssel minden tanítványára egyenként hatalmas odafigyeléssel figyelt, és kísérte az utunkat, és támogatott ebben. Úgyhogy ott már megvolt igen egy ilyen jel, elindultam ezen az úton, és onnantól, tehát ott is volt még kilengés, tehát ugye nekem volt közben is más munka, bár a kultúrától nem túl távoli munkahelyeim, de voltak. És a média is nyilván egy másik része az életemnek, amit szintén nagyon szeretek, és amiben most is dolgozom, de igazából ez az út, ez talán, amikor kikristályosodott, az egy ilyen 2019-20 tájéka, amikor úgy igazán azt éreztem, hogy vállalkozóként, énekesként egyre több felkérést kapok, és most már megállom a helyem, és végre ott vagyok, ahol szeretnék lenni.
6: Egy énekesnőnek azért szüksége van arra is, hogy ki tudjon állni a színpadra, és ne legyen lámpalázas egyébként, amikor színpadra lép. Ezt hogyan tudtad leküzdeni, vagy le kellett-e küzdeni, vagy eleve már helyeden érezted magad a színpadon akár?
5: Azért érdekes a kérdés, azért gondolkodtam el, mert amikor kislányként korábban mondjuk egy népdaléneklési versenyen általános iskolás koromban odaálltam a színpadra, akkor nem gondolkodtam ilyenen. Egyáltalán. Sőt, amikor az első musical társulatban, ahol említettem, tag voltam, majd aztán egy következő, már profi musical társulatban 5 évig tag voltam, ott sem volt ez igazából. De ahogy az emberre rakódik mindenféle dolog az életében, és ahogy felnő, az a 10 éves kislány, vagy a 20-as évei elején lévő kislány az azért megváltozik. És bizony sokkal később is adódhatnak olyan szituációk miatt az életünkből, olyan helyzetek, ami miatt azt érezzük, és én is ezt éreztem, hogy egyedül vagyok. Jó-e, amit csinálok? Nem jó-e? Nem tudom, úgy átadni lehet az embereknek az én művészetemet, és bizony volt ilyen, amikor megkérdőjeleztem magamtól, és szorongtam. És féltem mondjuk egy bizonyos föllépés előtt, ott volt egy profi zenekar mögöttem, ott voltam én, egy csodálatos műfaj, mondjuk egy barokk műfaj, vagy egy romantikus zene, amit meg kellett szólaltatni, elő kellett adni, és azt éreztem, hogy nem azzal az elánnal, és nem azzal az energiával adtam át korán sem, mint ami igazából bennem van. És sokszor nyilván törés volt a vége ennek, tehát sírtam, egy kicsit levittem magam, sajnos ezt most nem tudom máshogy kifejezni, de hogy levittem magam egy szint alá, ami nem én voltam, és megkérdőjeleztem, hogy van elég önbizalmam ahhoz, hogy énekesként nagy közönség előtt folyamatos energiával ott legyek, és jelen legyek, és adjak nekik. És hát ez egy hosszú út volt, ameddig igen eljutottam oda, és most már mondhatom, hogy ennek az útnak a végén vagyok, de azért ez nem volt túl rég, amikor ezek a kis válságok bekövetkeztek. És szerintem nagyon sokunknak, aki ezzel foglalkozik, vagy művészettel foglalkozik, ez megjelenik az életében. Mert vannak pontok, amikor vissza kell lépnünk lehet egyet, vagy amikor el kell gondolkodnunk valójában azon, hogy én hogyan tudok többet adni magamból, valóságosan szeretik-e, valóban szeretik-e, amit én csinálok, vagy ha kapok kritikákat, azt tudom-e kezelni? Ha nem tudom kezelni, vagy nem tudom elfogadni, akkor azok milyen irányba visznek engem? És ha ezek le tudnak dönteni, akkor onnan föl kell állni. És én többször éltem meg ilyen pontokat, de én azt gondolom, hogy az az erős hit, és az a nagyon erős meggyőződés, az sosem múlt ki belőlem, tehát az mindig itt volt. Ez a, tehát hogyha volt egy válság, volt egy ilyen nagyon-nagyon problémás időszak, vagy olyan, amikor nem szívesen álltam színpadra, vagy nem úgy álltam színpadra, akkor mindig ott volt egy készfogás után, és ott volt egy ilyen, tényleg egy láthatatlan jel, hogy nem szabad eltérítődnöd, menj tovább az úton, jó úton vagy. És valahogy ezek mindig így megerősítettek, úgyhogy ez így alakult nálam.
6: Akkor volt egy belső frusztrációd is, amit mondjuk akár a külső kritikák okoztak? Tehát, hogy ezt kellett megtanulnod kezelni, vagy magaddal szemben is egy kicsit lehet, hogy többet vársz el?
5: Mind a kettő talán. Jól tudom kezelni, azt gondolom, a kritikákat, ha az előzőekre kell válaszolnom előbbire. Nem ez a része volt, ami inkább engem ami megváltoztatott, vagy más irányba vitt, hanem igen, az önmagammal kapcsolatos elvárásaim. Vagy az a gondolat, amikor azt gondolom, hogy a külvilág sokkal többet vár el. És lehet, hogy én már túl teljesítettem egyébként magamat, vagy lehet, hogy valakinek ez is egy óriási csoda, hogy elénekeltem egy dalfeldolgozást, és fölkerült a internetre. Nekem az még nem, az még ott nem volt. Tehát én arra így szétettem a kezem, hogy jó, hát te, és most mi van? Ezt minden második ember megcsinálja, gondoltam én. De hát aztán persze sokan jöttek hozzám azzal, hogy nem, te azért túl hajlamos vagy erre, hogy 150%-ot akarsz mindig, és nem lehet mindig. És ezt is nehéz volt elfogadnom, hogy nem lehet mindig 150%-on működni, és a zene aztán az meg teljesen egy olyan dolog, hogy bár minden előre tervezettem, megtanultan történik, és úgy áll az eladó a színpadra, de ott, amik történnek, azokat nem tudjuk előre. Tehát ott egy annyira improvizatív környezetbe kerülsz, és annyira, tehát olyan kifejező készség kell ez, olyan tapasztalás, amit tényleg csak a rutin hoz meg, de még azt sem fogja tudni abban az adott pillanatban megmondani, hogy most mik fognak történni, és hogy most te hogyan fogsz kommunikálni a közönséggel, és fog-e olyan történni, amire abszolút nem számítottál. És ezekre nem tudsz felkészülni. Úgyhogy valahogy egyébként visszatérve, ez is befolyásolta ezeket a mélypontokat nálam. Nem bíztam magamban. Volt, amikor azt éreztem, hogy nincs elég önbizalmam ahhoz, hogy egy bizonyos szerepet úgy megformáljak, ahogyan én azt szeretném. Vagy egy egyórás műsort, a saját repertoárumból egyedül, tehát nem zenésztársakkal, hanem egyedül kiállva, énekesként előadjak. Voltak ilyen félelmeim, igen. És aztán ez megint csak a helyzet hozta, és a helyzet váltotta át nálam, amikor ott volt egy valóságos helyzet, és meg kellett ezeket élnem, és át kellett lendülnem ezen, és voltak ilyenek, amikor koncert közben változott ez is, és amikor láttam a közönséget, a reakciókat, a mosolygást, vagy éppen a sírást, akkor ott tudott átváltani ez egy ilyen szeretetbe. Egy olyan dologba, ami tényleg csak akkor érez az ember, amikor ezt a hatalmas dolgot át tudja adni, és akkor a vevő azt pedig be tudja fogadni ezeket. És akkor ott azért megváltozik a gondolkodás, hogy na, akkor mégis van értelme. És akkor igen, van értelme ennek.

0: Nagyon sok év eltelt azóta, hogy tehát a pályára kerültél. Említetted, hogy nem nagyon örültek otthon annak, hogy te az énekesi pályát választod. Azért ezt gondolom megváltozott azóta. Látják a sikereidet.
1: Nagyon büszkék rám, persze. És most erről egy olyan történet jut eszembe, ami hát szintén egy pár éve történt, amikor az első dalfeldolgozás volt az még, amikor az első dalfeldolgozást meghallották anyukámék a rádióban, és az első rádióinterjúmat meghallgatták, és képzeld el, hogy már előző nap beszéltünk, és tudták az időpontját, hogy mikor lesz. Ők online, hogy az online világban annyira nem nincsenek otthon, és akkor valahogy így nem is tudom, hogy ilyen sima, ez a sima rádió, ez nem is volt otthon, hanem televízió, nyilván volt okos telefon, de nem tudták annyira kezelni. És felhívtak az interjú után másnap, az interjú az este ment le, ilyen 9-10 óra körül. És felhívtak másnap, hogy képzeljem el, hogy meghallgatták az első rádióinterjúmat, és hogy ők este a hidegben, ez egy téli nap volt, este a hidegben, alig fölöltözve kirohantak a kocsiba, és az autóban, az autórádióból meghallgatták ezt, és hogy nagyon-nagyon jó volt, és hogy köszönik. Szóval ez volt az első ilyen pont, amikor tényleg azt éreztem, hogy hát a saját szüleim büszkék rám valóban, mert hogy eddig azért ők felületesen, felszínesen mindig nyilván jelezték ezt, és én tudtam, meg nyilvánvalóan támogattak, ahogy az ő lehetőségeikhez mérten ez lehetett, de az a, soha nem volt az igazán, azok az elismerő szavak talán, vagy az őszinte gratuláció, az úgy nehezen jött, és nem tudtak először vele mit kezdeni, hogy művészi pálya ugyan már, hát jó, de amellé akkor ott van ez a jogi út, amit elkezdtél, jogi diploma, jogi tanulmányok, és végezd el, biztosan sikeres lesz ebben, és amellett persze lehet. Uh-huh. És mindig nekik ez volt, hogy amellett lehet. Hát édesanyám, emlékszem, hogy ő a felépéseimre mindig vasalta ruhákat, készítette a hajam, segített, stb. Édesapám, ő nyilván ezekben a részekben nem tudott részt venni, de ő mindig megkérdezte, hogy de most már megint fellépni mész, de most hétvégén is, de most egy családi ünnepen is, és akkor neki nagyon nehéz volt ezt elfogadnia, hogy nem egy átlagos, és most nem pejoratív, meg nem bármilyen értelemben, bocsánat hallgatóktól, de hogy nem rossz értelembe értve ez, de hogy te nem az vagy, akit mi elképzeltünk gyermekünként, hanem sokkal, tehát hogy te színesebben szeretnéd élni az életet, a művészetet választod, annak ára van, óriási ára van, neked nincs ünnepnap, nem biztos, hogy van hétvége, hétköznap este is folyamatosan ezzel foglalkozol, gyakorlatadalokat tanulod, rengeteg idő és energia. És ő nagyon nehezen fogadta el. De aztán mondom, például volt ez a rádióinterjú, aztán volt egy másik eset, ami szintén nagyon-nagyon így fölcsillantotta a szemem, is meglepett. Miskolcon volt egy koncert tavaly az Árszákra Fesztivál keretében. Ez egy zárógála volt, ahol én szólót énekeltem, és ott a szimfonikus zenekarral léptünk föl, és hát telt ház, hatalmas rendezvény, és akkor fölhívtak a rendezvény után egy 10 percen belül a szüleim, hogy itt vagyunk az ajtóban. És én nem számítottam arra, hogy eljönnek. Tehát, hogy voltak rá utalások, meg így beszéltünk róla, hogy jó lenne, és hogy ott lesz a rendezvény, és hogyha tudtok, és nagyon szeretném, de úgy nem volt semmi konkrétum. És aztán felhívtak, és hát persze nagyon jól esett, amikor megöleltek, és gratuláltak. Szóval, hogy vannak erre utaló jelek most már, és nagyon büszkék, és elfogadják. Remélem most már 100%-osan elfogadják, bár én emellett, hogy énekelek, hogy tanárként dolgozom, illetve hát itt nálatok is a rádióban, és mindig is ilyen voltam, hogy nagyon sok mindent csináltam, és nagyon sok mindent szeretek csinálni, de azt gondolom, hogy most már így a művészetet is, és ezt a fajta szólókarriert is el tudják jobban fogadni a szüleim.
0: És hát mérföldkőhöz érkeztél, azt gondolom, hiszen egy kislemezed jelenhetett meg, ami nagyon különleges több szempontból is. Mesélj nekünk a kezdetekről, hogy hogyan jutottál ideig.
1: 2024-ben volt egy versenyfelhívás, ez egy országos verseny volt, vers megzenésítések kategóriában indultam ezen a versenyen, zeneszerző társammal együtt. És ez a Nemzeti Színházban volt egyébként, ennek az előválogatója az Operett Színházban zajlott, és a döntője a Nemzeti Színházban. És mi előtte már dolgoztunk együtt, ugye, mint zenei formáció is, az zongoristámmal, Nagy Nándorral, de versenyen még nem voltunk. És én jelentkeztem erre a versenyre, és ilyen teljesen, hát hogy is mondjam, teljesen lazán, teljesen pozitív van hozzáállva ehhez, semmi akadály nem volt, és ilyen, de tényleg az előválogatón is, meg a felkészülési folyamatban is, így valahogy éreztem, valahogy ennek egy ilyen jó, nagyon jó energiáját éreztem, hogy ebből valami jó lehet. És arra az alkalomra nekünk kettő pályaművet kellett bemutatnunk, az egyik vers, amit megzenésítettünk, az Radnóti Miklós Bájoló című verse volt, ez volt a kötelező elválasztató. A szabadon választható vers, az pedig nálunk Szabó T. Anna Egy könnyű kaland című verse volt. Mind a kettőt egyébként hosszasan, hosszú idő alatt választottuk ki, és mérlegeltük, hogy hogyan legyen ez jó, hogyan szülessen ebből dal, stb. És aztán megnyertük ezt a versenyt. És a döntőben, a Nemzeti Színházban a Bájolót kellett elénekelnem. Hát meglepődtünk nyilván, amikor kimondták a nevünket, de én valahogy mégis...
0: Érezted.
1: Mégis, igen, annyira éreztem, hogy ott álltunk, és már csak a mi nevünket nem mondták. És akkor már mindenki külön díj, harmadik, második helyezés, és igazából mondtam, hogy hát szerintem akkor valahol most kell, hogy következzük. És megnyertük azt a fődíjat, tehát a versünnep 2024 fődíját, valamint akkor a Nemzeti Színház külön díját, és a Hungarikum Szövetség külön díját is, akinek ott volt az elnöke ezen a rendezvényen. És itt indult az útja ennek a lemeznek, mert hát ugye megszületett a két vers megzenésítés. És gondoltam, hogy ha már van egy ilyen eredmény, van egy ilyen jó fogadtatás, akkor induljunk tovább ezen az úton, és akkor szeretnék egy kis lemezt készíteni belőle. Úgyhogy persze ezt Nándi is támogatta, és hát nyilvánvalóan rá gondoltam elsőként, hogy akkor ő lesz a zeneszerző a továbbiakban is, és megbeszéltük, hogy akkor együtt fogunk dolgozni ezen, és bár eltelt azóta kettő év, de hát minden más is volt és közbeszólt az életben, úgyhogy ez tavalyra nem sikerült elkészíteni, és akkor idén, augusztus végén tudott megjelenni ez a kislemez, amin négy dal található, tehát négy darab vers megzenésítés. Ugye az előbb említett Radnóti Bájolója az egyik, Szabó T. Anna Egy könnyű kaland, ez a másik vers megzenésítés, és emellé került még kettő darab, Nagy László Árvácska sírverse című versének megzenésítése, illetve szintén kortárs költünk, Grecsó Krisztián egyik gyermekverses kötetéből, a Belefér egy pici szívbe című kötetből, a születésnapos vers, ami egy számomra nagyon különleges, nagyon aranyos hangulatú gyerekvers, és ennek nagyon aranyos hangulatú dala született meg aztán a mi előadásunkban. És ugye próbáltam a dalokat is úgy össze, vagy a verseket úgy összeválogatni, próbáltuk összeválogatni, hogy azért egy színvilágot hozzunk létre. És az a színesség, ami talán rám is jellemző, igazából azt található meg most ebben az albumban. Ennek az albumnak a címe az lett, hogy Közelebb a szívemhez. Ez egy villanás alatt történt meg, ez a címadás az én fejemben, most az éven, jött egy ilyen mondat, és kész, tehát ennek kell lennie, ezzel úgy voltam. Úgyhogy azért is választottam ezt, mert talán az a sokszínűség, vagy az, ahogyan én ezekhez a versekhez állok, amik az én lelkemben, szívemben is ott vannak, azok ezekben a versekben is ott vannak. Tehát van egy gyermekdettség, ahogy visszautalva ugye a gyerekversre, egy nagyon vidám hangulatú gyerekvers. Aztán van egy olyan énem, vagy egy olyan látásmód is, ami a nőt, mint nőt takarja, és kicsit ennek a kifejezését adja vissza, ugye Szabó T. Anna verse. az ezzel kapcsolatos női-férfi konfliktust akár, vagy ilyen szerelmi kapcsolatot, ha ebben gondolkodunk. És ugyanakkor van egy líraiság, amit Radnóti Bájoló című versen nagyon szépen hoz, az a szerelmi téma, ahogyan ő a feleségéhez szólt ebben a versben, és ahogyan megfogalmazza, hogy tulajdonképpen bármi történhet kívül, ha itt vagy velem, és a szívemben szerelem van, akkor igazából nincs semmi probléma. Na hát valahol én is ilyen vagyok, ilyen gondolkodás, úgyhogy ez megint egy olyan rám valló vers. És az Árvecska sírverse, ugye ismerjük az eredeti történetet, szerintem mindenki talán így ismeri a szomorú történetet. Az egy nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon nagy lelki mélységet mutat meg, ami szintén bennem van, és ami szintén azokban a pillanatokban például, amikről beszéltünk a műsor elején, hogy amikor mélységeket élek meg, vagy számomra drámát, tragédiát élek meg lelkileg, akkor szintén ez például megmutatkozhat egy ennyire szomorú versben, és azt gondolom, hogy ettől lett teljes ez a lemez, hogy ennyire sokféle vers található meg benne.
0: Említetted, hogy szeretnék egy kis lemezt. Úgy indult ez, hogy ezekből szeretnék egy kis lemezt, de hát ez nem ennyire egyszerű, hogy szeretnék egy kis lemezt. Hogy volt ez az út? Hogyan indult a folyamat, és egyébként hogyan alakul a zenésztársaddal, Nagy Dándorral maga a munka folyamat?
1: Amikor a versenyt megnyertük, akkor mi kaptunk egy anyagi támogatást is. Nem nagy összegekre kell gondolni, de ezzel a díjjal járt egy ilyen támogatás. Ez segített hozzá minket ahhoz, hogy az első dalt fölénekeljem, fölstudiózzam, és ennek a mastering folyamata és az egyéb technikai kívánalmai teljesüljenek. Tehát igazából itt indult az egész. És aztán, hát ez valóban nem úgy van, hogy én szeretnék egy lemezt. Ehhez nagyon sok idő, energia és persze pénz is kell. Arra nagyon büszke vagyok, hogy mind ezen a dalon kívül az összes többi, az összes munkafolyamat önálló költségvetésből jött létre tulajdonképpen. Úgyhogy talán ezért is volt nehezebb a megszületési időszaka ennek a lemeznek. És persze Nádival döntöttük el, illetve Nádi mellém, hát mint ebben egy partner, hogy persze rendben itt vagyok, mint zeneszerző. De ehhez kellenek ugye különböző szakemberek is, hogy ez a lemez létrejöhessen. Az egyik fontos helyszínem, és illetve szakember, akivel folyamatos kontaktban voltunk, és aki segített ebben, az a Hangart stúdió Miskolcon, és Károly Tamás nevét említeném itt, ő vezeti ezt a stúdiót. Ott történtek ugye a fölvételek. És ő volt, hát mondhatnám, hogy az instruálom, nem a zenei producerem, de talán így ezt is ráhúzhatnánk, de inkább egy olyan közös munka volt itt, amikor én beléptem a stúdióba, hogy ő nem látta előtte a kottát, nem hallotta csak aznap, amikor odavittem a dalt, hogy miről van szó, tehát a zenei alapot, és odaadtam neki a szöveget, a kottát, hogy ez lesz az, amit én föl fogok most énekelni, és rögtön születik olyankor az ő fejében is valami, és nyilván az én elképzelésem is, mint az előadó művész, hogy én mit képzelek el a dalban, hogyan éneklem ezt, és akkor ezt szépen gyúrtuk és összeraktuk. És ezekre azt tudom mondani, hogy egyikre sem kellett sok idő, mert annyira magától jött ez a munka. Nagyon jól instruált, én nagyon szeretek vele dolgozni, mindegyik alkalomkor, amikor ott jártam nála, és stúdióztam, akkor nagyon pozitív légkört teremtett, úgyhogy ez nagyon fontos szerintem, főleg egy lemez születésénél, de egy dalnál is. És a Tamáson kívül nyilván ide kellenek technikai szakemberek is, és olyan szakemberek, akik a mastering folyamatokat, meg az egyéb mixing folyamatokat ellátják. Úgyhogy itt Víg Arnold nevét említeném meg, akinek szintén nagyon sokat köszönhetünk, mert ő vett részt kettő dalnak a mastering folyamatában is. Úgyhogy ez egy olyan utómunka egyébként, ami a fülekre, tehát az ő füleire épül, és igazából ebben már nem tudunk beleszólni. Tehát az alkotói folyamat, az egy sokkal hosszabb folyamat, meg nyilván a stúdiózás, ez már egy lezáró folyamata egy dalnak, amihez csak az ő fülére és szép érzékére van szükség, de hát nyilván ez azért komoly felkészülést igényel. Amit még megemlítenék, hogy mivel ezek klasszikusabb hangszerelésű dalok, ezért ugye szükségünk volt az egyik vershez egy klarinét szólistára, mert Nándi úgy írta meg a dalt, hogy legyen benne egy ilyen klarinét. Ez egy ilyen swinges, jazzes hangulatú dal. És a Miskolci Dixieland Band egyik tagja, Balla Miklós játszotta föl ezt a szólót, egyébként nagyszerűen, úgyhogy neki is ezúton is köszönöm, tehát ő is mint közreműködő volt ezen a lemezem. Úgyhogy talán így ezeket tudnám elmondani erről, viszont egy valamit még nem említettem, mégpedig, hogy az albumnak ugye általában vagy videóklippet szoktak, vagy csak egy különálló képet a dalokhoz hozzá rakni. Na most nekem ugye nem volt lehetőségem arra, hogy még klippet is forgassunk, ugye nyilván a saját költségvetésből jött létre, tehát szerettem volna, de így végül is az lett a döntésem, hogy az albumhoz egy festményt szeretnék. Azt szeretném, hogyha egy valódi festmény, ami talán tükrözi az én személyiségemet, tükrözi az összes versnek a varázsát, meg a szövegét, a világát, hogy az jelenjen meg az albumon, úgyhogy így egy nagyon kedves ismerősöm, mondhatom most már, hogy barátom festménye került az albumra, ő pedig Bodnár Ágnes, ő egy egri festőművész, és számtalan gyönyörű női alakot ábrázoló és természetet ábrázoló festménye van, és az egyik ilyen levendula mezőn sétáló kalapos hölgy került az albumra, úgyhogy köszönöm szépen neki is.

0: Érkeztél, megjelent, most már a nagyvilág is tulajdonképpen hallgathatja, és hát ugye a Szent István Rádióban is hallgatják most a kedves hallgatók a műsoridő szüneteiben. Hogyan érzed magad ettől, hogy a kislemez kikerült, sikerült, van-e visszhangja?
1: Hát egyrészt nagyon boldog vagyok, és azért ez egy mérföldkő, ahogy itt fogalmaztál már többször az életemben is, és abban, amit mi akkor Nándival vizionáltunk, amikor a versenyt megnyertük. És nyilván nagyon-nagyon jó érzés, de ez még csak egy pont. Ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson, és ez tényleg széles körben megjelenjen, az meg egy következő pont. Úgyhogy most nagyon örül a szívem, és nagyon jó visszajelzéseket kapok, de megpróbálom ennek a hát kicsit mai szóval élve a marketingét, mondjam, menedzsmentjét kézbe venni, mert ez ilyenkor elengedhetetlen. Úgyhogy még visszatérve a visszajelzésekre, azt elmondanám, hogy épp a napokban kaptam egy e-mailt Grecsó Krisztiántól, mert hogy ugye ilyenkor elküldjük vagy a leszármazónak, aki a költő leszármazója, bizonyos jogi okok miatt is nyilván, illetve hát meghallgatás címszó alatt is, hogy hát azért lássák, hallják a terméket, tehát elküldjük ilyenkor a kortárs költőnek is akár a műveket. És ez történt az én esetemben is, ugye megkerestem. Természetesen minden költő vagy leszármazó szeretettel hozzájárult ehhez, és mindegyik őknek nagyon tetszett. És képzeld el, hogy a Krisztián, akivel egyébként egy korábbi koncertről ismerjük egymást személyesen, egy nagyon-nagyon kedves e-mailt írt vissza, és azt írta, hogy az ő szívét megmelengedtük ezzel a dallal, és hogy ő hálával tartozik nekünk, mert hogy nagyon szép köntösbe ültettük a versét, nagyon szépen átadja a dallamvilág ezt a szöveget, amit ő elképzelt, és hogy ő köszöni, és hogy szeretettel ölel. Tehát nekem azt gondolom, ez az egyik legnagyobb visszajelzés, vagy ez lett az egyik legnagyobb visszacsatolás egy énekes számára, amikor ott van egy dal, aminek az előzménye egy vers, és ezt össze kell rakni. Tehát mintha kettős művészetet követnél, mintha duplán alkotnál. Ez olyan, mert hogy megszületik egyszer egy vers a költőtől, és aztán születik hozzá egy dal, amit ő nem tud, nem lát előre, nem gondolja, hogy a másik művész majd hogy gondolkodik erről, és hogy fogja ő átadni saját szája íze szerint. És hogy ez a kettő így össze tud olvadni. És ennek van egy ilyen visszhangja, és van egy ilyen elismerése. Úgyhogy számomra ez egy nagyon nagy elismerés, és nagyon kedves gesztus volt, hogy egy ilyen e-mailt írt vissza, úgyhogy ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy jó úton van a dolog, jó úton járunk ezek szerint, és van értelmet csinálni, és azt gondolom, hogy amiket eddig kaptam akár üzenetek formájában, vagy telefon formájában, ismerőseimtől, családtagoktól, barátoktól, vagy idegenektől visszajelzést, azok mind pozitívak voltak, és én bízom benne, hogy minél többen, ha meghallgatják ezeket a dalokat, tudnak vele azonosulni, és azt a boldogságot érezhetik, amit én, hogy átadhatom ezeket a dalokat.
0: És mit gondolsz, hogy merre visz ez az út téged? Hova szeretnél tovább jutni? Említetted többször is, hogy ugye, és korábbi beszélgetésben is, hogy egyébként a pop vonal az még olyan elérendő célként van jelen. Mi lesz a következő lépés?
1: Elsősorban szeretnék ennek egy lemezbemutató koncertet létrehozni, tehát ezzel kapcsolatban, ahogy önnek született ez a lemez. Most ez az első fő pont, de következőkben természetesen tervezem azt, hogy szintéves megzenésítésekkel is tovább lépek, de ez még nem egy biztos dolog, tehát nem mondanám azt, hogy fél év múlva megint születik kettő dal, két vers megzenésítés. De gondolatban van egy ilyen is, hogy akár több vers megzenésítést is elkészítünk majd. Viszont amire nagyon jól utaltál, hogy a populáris műfajok közül, ugye ez is nagyon színes, mert hát lehet ez dance pop, lehet ez latin, lehet ez trans, musical, bármit, a populárisba azért sok minden belefér, hogy ezekben is szeretnék kicsit megmutatkozni jobban, ez igaz, és most már születőben van, illetve már meg is született.

0: született, pontosan az a saját szövegű dal, ami majd a következő lépés lesz, egyel közelebb ezekhez a műfajokhoz, és aminek a megjelentetése egy ilyen következő lépcsőfok lesz. Erről még nem árulhatok el sok mindent, de idén szeretném ezt megjelentetni, és hát persze következő dalokat is, mert azt gondolom, hogy most már jobban kellene foglalkoznom a saját szövegírással is, és talán ennek ez az a módja, hogy nem csak a mások műveit fogalmazom meg, vagy a mások műveihez társítok zenét, hanem elkezdem magam trenírozni, hogy igenis leülök és próbálok írni pár sort, és ez a dalszöveg is egy kicsit nehezen született meg, de megszületett szerelem témájú, és nyilván ebből tudok talán a legtöbbet építkezni most, ebből a témakörből, és tervezem, hogy ilyen hasonló szövegű dalok szülessenek majd a későbbiek során is, úgyhogy vannak már ilyen foszlányok, következő, meg egy következő dalhoz valamelyik befejezetlen, és aminek csak egy verszaka van meg, vagy egy refrénje, valami még gondolkodom, tehát mindig tudom, hogy mit akarok létrehozni, vagy mi az, amit meg akarok fogalmazni. Nagyon sok érzelem, nagyon sok ilyen dolog, ami velem kapcsolatos, de azért ezt papírra vetni, vagy ezt megformálni, ez kicsit nehezebb feladat, úgyhogy most ezzel dolgozom. És akkor vannak ilyen mindenféle tervek, igen, a jövőben, úgyhogy bízom benne, hogy minél több ilyen saját dal megjelenhet majd.
1: Akkor mi nagy izgalommal várjuk a folytatást. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, eljöttél hozzánk a mai reggelin, és beszélhettünk erről, betekinthettünk kicsit a kulisszák mögé, várunk vissza a műsorba is.
0: Köszönöm szépen.

Elhangzott reggeli műsorunkban a Szajkó Anitával beszélgettünk legutóbbi kislemezének megjelenése apropóján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: A nap imája.
1: Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod érvényre juttatni. Egyedül Isten tud életet ajándékozni, de te tudod továbbadni és óvni. Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod megtartani és a beteget gyógyítani. Egyedül Isten tud hitet ajándékozni, de te tudod a bizonyosságot adni. Egyedül Isten tud reménységet plantálni, de te tudsz a testvérnek bizalmat szavazni. Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz mást szeretetre tanítani. Egyedül Isten tud békét ajándékozni, de egyedül te egy mosolyt. Egyedül Isten tud erőt adni, de te tudsz az elcsüggedbe erőt önteni. Egyedül Isten az út, de te tudod azt másnak megmutatni. Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. Egyedül az Isten tud csodát tenni, de te tudod ehhez az 5 kenyeret és a 2 halat elhozni. Egyedül Isten képes a lehetetlenre, de te tudod a lehetőt megtenni. Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Templom térkép.
3: Fogadd el imádságainkat, Istenünk. 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szabad, itt jártak itt tanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál.
4: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, plébánián újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pest páduai Szent Antal temploma a Bosnyák téri 80. születésnapját ünnepli. Szombaton volt a főpapi szentmise, amelyen hálát adtak a Jóistennek. Martos Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be a szentmisét. Bárány Béla plébános a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
6: Az, hogy mi itt vagyunk ebben a templomban, amely 1620 négyzetméteres, azt hívő elődeinknek köszönhetjük, akik 1941-ben mertek nagyot álmodni. Az első plébános atya, Barkóczi Sándor, meg a munkatársai, akik azt mondták, hogy a mellettünk levő templom kicsi, egy nagyobbat kell építeni. De hát háború volt, nyomor volt, mindenki rosszul élt, de a templom felépült, mert hittel, imával, munkával, és persze anyagiakkal is építették. 1946. augusztus 18-án a következő bejegyzést olvastam a Plébánia História Dómuszában elődömtől, a legelsőtől. Eljött, felviratt a nagy nap. Leírhatatlan öröm és boldogság számunkra. A templom még nincs kész, félkész állapotban van. Nincs tornya, padjai csak légópadok, mennyezete sincs tulajdonképpen, és sok minden hiányzik, még vakolatlan, de az Úr Jézus már itt van, közöttünk lakik, és mi boldogok vagyunk oltalma alatt. Ezt írták arról a napról. És valóban ez volt a legfontosabb. Mindszenti bíboros úr megáldotta azon a napon, hogy az államhatalom a félkész egyházi ingatlant ne vegye el mezőgazdasági magtár hasznosítása céljából. És neki, meg a többieknek köszönhetjük, hogy mi itt vagyunk most.
5: Martos Balázs homiliájából idézünk.
7: Nagy örömmel vagyok itt a mai napon közöttetek. Nagy örömmel látom a híveknek és a paptestvéreknek a sokasságát és a kedves lelkészeket, akik mindannyian együtt vagyunk ebben a közös hálaadásban. Az Úr előtt 1000 év annyi, mint egy nap. Hát nem tudom, hogy 80 év az ő számára mit jelent, de alig, hanem jelenti azt a sok-sok kegyelmet, sok-sok bensőséges imádságot, Istenhez szálló fohászt, a bűnbánatnak sokféle kegyelmét és pillanatát, amelyeket ebben a 80 esztendőben a hívek átélhettek. És talán jelenti annak a reményét számunkra, vagy annak az ígéretét az Úristen részéről, hogy ez a valaha megtapasztalt nagy összefogás nem tűnik el nyomtalanul. Hogy ha az életben mi emberek gyakran bele is fáradunk, hol ebbe, hol abba, azért az Úristen mindig életet ajándékoz azoknak, akik azt tőle kérik. Ebben a reménységben, a jövő iránti nyitottságban forduljunk most együtt ő hozzá, aki a szívünket akarta templomává tenni, és aki a hitünket akarja az igazi áldozat forrásává tenni, hogy abban Krisztushoz kapcsolódhassunk. Amikor 80 esztendőre visszagondolunk, kétségtelen, hogy valahogy megragadhatóvá válik a múlt, és attól függően, hogy kinek milyen élményei vannak ezzel a helyen kapcsolatban, ez a 80 esztendő sajátos jelentőséget, sajátos fogódzó pontokat is magába foglal. Aki távolról érkezik, majdnem először, mint például én, hát persze igyekszik ismerős neveket kutatni. És milyen gyönyörű, hogy 1941. december 14-én az a később vértanú halált halt, Mesztényi Zoltán állhatta meg az alapkövét ennek a templomnak, akinek az ünnepnapján engem püspökké szenteltek. Mindjárt van egyfajta találkozás. Milyen módon ránk köszönt a történelem, amikor az a tiszteletre méltó Mindszenty József hercegprímás, a templomot megáldó főpap, akinek a boldoggá avatásáért most is imádkozunk, és akiről jól tudjuk, hogy ennek a 80 esztendőnek nagy részét különleges hűségben, odaadásban és egyben szenvedésben töltötte. És hogyha talán kevésbé történelmi jelentőségű, de mégiscsak ismerős nevek számomra föltűnik éppen úgy Bagi István, későbbi segédpüspök, vagy Semtei László, későbbi kanonok, akik káplánságuk éveit töltötték itt, a Bosnyák téren, és később lettek rektorai, illetve elöljárói központi szemináriumnak, ahol én is élek. Testvérek, az életünk olyan sokféle hálózatba tartozik. Manapság a telefonjaink és a beléjük írott programok nyomon követik a lépéseinket. És ha akarjuk, havonta vagy évente megmutatják, hogy merre is jártunk és mit csináltunk. Hányféle módon behálózza az életünket az emberi kapcsolatok sokasága, és hányszor csomópont szerűen föltűnik bennük a számotokra talán éppen ez a templom, kapcsolatok helye, a Bosnyák téri templom. Ha egy templomnak a történetét olvasgatjuk, hányféleképpen megjelenik benne a közösség összefogása és összetartása. Hányszor mertek nagyot álmodni az ősök? Fölépül ez a nagy templom, amelyikről azt olvasom a kézikönyvben, hogy 3000 embert képes befogadni. Ha ez a templom háborús időkben épült, talán ma azt kell mondanunk, hogy bizonytalan és változó időkben áll. És helyet ad annak, hogy mi az útkeresésben egyek legyünk. Helyet ad annak, hogy mi egymás számára reményt jelentsünk, és kijelentsünk, hogy a reményünk még mindig ugyanaz. Talán földbeásott kincsként, talán távolról integető toronyként, és mégis nagyon valóságosan. Ez a hatalmas templom páduai Szent Antalnak, a Szentnek, Il Santónak, vagy az olaszok nevezik őt, a védő, oltalmazó közbenjárásába ajánlott. Az oltár mögötti falon Kontuli Béla monumentális festményének a szélén páduai Szent Antalnak egy legendáját ábrázolták, amelyben a halaknak prédikál. Páduai Szent Antal ismert legendája, mely szerint Riminiben nem hallgatták meg őt a városiak, és erre azt mondta, akkor majd a halaknak prédikálok, és erre több ezer halacska tukta ki a szemeit a vízből, és figyelte a Szentnek a prédikációját. Hát igen, ennek itt látjuk egy apró utalását ezen a festényen. Szent Antallal ez a legendás esemény egyfelől nyilván úgy történik meg, hogy ha egyszer Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikált, hát akkor az egyik legismertebb követője Ferences rendnek, az egyik első nagy alakja szintén kellett, hogy valami természeti csodát, illetve az ige hirdetésnek egy sajátos csodáját végbevigye. Az érdekessége ennek a történetnek az, hogy a halak figyelmessége az emberek figyelmetlenségét, illetve hitetlenségét hivatott ellenpontozni. Kedves testvérek, manapság sok helyütt látunk csökkenő számokat. Például a papi hivatások száma szép lassan, de azért mégiscsak csökken. A hívek valaha egyik templomot a másik után építették, és kicsinek bizonyultak a templomok, és nagyobbítani kellett őket. És ma meg néhány száz vagy ezer kilométerre tőlünk nyugatra azt látjuk, hogy az a közösségek nagy gondja, hogy mihez kezdjenek az üres templomokkal, és hogyan zárják be őket. Kedves testvérek, vajon mit szeretnék? Hogy merre menjen a mi közösségeink élete? És vajon mit tehetünk azért, amit úgy igazán szeretnék? Biztosan sokat tehetünk. Nem vagyunk tehetetlenek és kiszolgáltatottak. De az tény, hogy a csodálatos halfogás Krisztus műve, az nem rajtunk múlik. Mi nagyon sokat hozzátehetünk, sőt, amikor az Úr megérint valakit, talán akkor kezd el igazán vágyakozni arra, hogy több legyen, hogy más legyen, hogy másmilyen legyen az egyház, mint eddig. És mégis, miközben ide hozzuk, ami legegyszerűbb és mindennapi és talán legrejtettebb könyörgéseinket is az Úr oltárához, azt is jó elébe tenni, hogy ő adjon jövőt. Ő adjon nekünk olyan szívet, amelyik együtt érez a kortársainkkal. Ő adjon nekünk olyan szavakat, amelyek eljutnak a kortársaink szívéhez. Ő adjon nekünk olyan életet, amelyikbe belefér a másik, és amelyiket egyedül érdemes élni, az Isten szent színe. Én ezért szeretnék imádkozni. Erre kérem a jó Istent. És persze a szavaimba, a mondataimba szeretnék mindig egy kis csöndet is hagyni, hogy oda a ti sok-sok kérésetek bátran beleférjen.
5: Bárány Béla plébánost a templom múltjáról kérdezem.
0: Templom Rimanóczi Gyula tervei alapján épült 41 és 46 között. 1941. december 14-én tették le az alapkövet, ez pedig Boldog Messzényi Zoltán, azóta boldog ávatott vértanú püspök tette le, akinek emléktáblát helyeztünk el a templom árkádját, valamint itt van egy festmény tőlem balra, az ő portréjával, hogy a templomunk megemlékezzen róla. Aki megáldotta, elhelyezte templomunk alapkövét akkor, amikor itt még semmi sem volt.
8: Rimanóczi nevét említette plébános úr. Ezek szerint Budapest két páduai Szent Antalról nevezett temploma is neki köszönhető, mert a pasaréti Buda szép temploma, amely rokonságban áll ezzel, nem csak a védőszentje miatt, hanem architektúrája is emlékeztet, ugyanabba a sorozatba tartozik, mint a Városmagyari templom, a pasaréti templom, tehát az új modern magyar templomét építészetnek az egyik remeke.
0: Így van, bár ez természetesen nagyobb, mint a pasaréti.
8: Vagy kétszer olyan széles.
0: Kétszer olyan széles, ugye 55 méter hosszú, 22 méter széles.
8: Mennyien férnek el benne?
0: 3500-an, 750 ülőhely van. Ez a 3500 állóhelyekkel mindennel együtt így jelenti a befogadó képességet.
8: Szükség volt ekkora templomra?
0: Igen, ez már a harmadik templom. Az első egy szükségkápolna volt a Szugló utcában, aztán volt egy kis templom emellett, de már az is kicsinek bizonyult a 20-as években, és akkor elhatározták, hogy egy nagyobbat építenek, és azt hiszem, hogy a Barkóczi Sándor plébános atya ráérzett a jövőnek a gondolatára, mintha előre látta volna, hogy itt között milyen forgalmas közlekedési csomópont lesz, mint hogyha előre látta volna azt, hogy ide ilyen méretű templomot kell építeni, mert most már időnként ez is kicsinek bizonyul, hála Istennek.
8: Ezt öröm hallani, mert sok templommal vagyunk úgy, hogy valamikor kellett akkor a templom, és ma már bizony hézagosan ülnek a vasárnapi szentmisén is a padokban a hívek. Ezek szerint itt nem így van.
0: Nem, mert vasárnaponként 5 szentmisénk van, a szombatesti vigília szentmisével együtt 6, és mind a 6 szentmisén tele vannak a padok. A körzete nem olyan nagy, régebben nagyobb volt, itt a Regnum plébánia templom létrejöttével, Zoborhegy téri, ennek a plébániának a területéből adtak egy nagyobb részt annak, viszont a vonzás körzete tényleg nagy. Ide sokan járnak, mert végül is itt a gyóntatás megoldott, mi mindig gyóntatunk, állandóan ott vagyunk a gyóntatószéknél, illetve megpróbáljuk a szertartásokat is, és a liturgiát is úgy végezni a 70 minisztrásunkkal, hogy az vonzó és Istennek tetsző legyen, és a híveknek is örömet szerezzen.
8: Apropó, a minisztrások, egy másik táblát is felfedeztem a templom homlokzatán, egy atyának állít emléket, aki az itteni minisztrásgárdát szervezte 1956-ig, ha jól emlékszem a tábla szövegére.
0: Igen, Szombathelyi László. Ez a minisztrásgárda, hát úgy 9 éves kortól sokan egészen 20 éves korukig minisztrálnak.
8: Csak fiúk, vagy most már lányok is?
0: Most már lányok is.
8: És gondolom, Szombati atya idejében még csak fiúk voltak.
0: Akkor még csak fiúk voltak, természetesen, és ugye ez az atya mentette ki élete árán a vízből a fuldoklókat, és de ő már nem tudott kijönni élve. Nyári tábor történet volt, és tulajdonképpen odaadta az életét értük. Megmentette az ő életüket, és ő pedig oda veszett.
8: Tehát minisztránsokkal táborozott?
0: Nem, fiatalokkal, nem minisztránsokkal, fiatalokkal. És ezért állítottunk neki egy emléktáblát.
8: Rangos plébánosai voltak a templomnak, az egyik korábbi plébánosunk, a Felső Krisztinavárosban szolgáló Nagy Imre atya is ide került a Felső Krisztinából, és hát itt nagyon sokáig volt káflán, és mindig nagyon szép emlékeket osztott meg velünk a zuglói éveiről, vagy 16 éven át, nem tudom meddig volt itt káplán, de Fundérusz atyát is érdemes megemlíteni. Kik voltak a nagy alakjai ennek a templomnak a múltjában, akik lelkipásztorként nyomot hagytak a hívek szívében?
0: Csepregi Ignác, Fundérusz Vilmos, Nagy Imre atya, én ezekre emlékszem, meg hát persze az alapító plébános, Barkóczi Sándor. Itt volt még káplán Baggi István egy ideig.
8: Igen, láttam a tábláját, és Szabó Imre is.
0: És Szabó Imre is, igen, tehát...
8: Aki apostoli kormányzó volt Esztergomban, Vincenti lefogása idején.
0: Pontosan. Tehát ezeket tudnánk említeni. Na most az összeset felsorolni hosszú lenne.
8: De nagyon sokan voltak itt káplánok. Szemináriumból kikerülő, tehetségesebb fiatal papok itt kezdték megtanulni a lelkipásztorkodást.
0: Így van, mint hogy most is így van.
8: Szembe ülünk a szentéllyel, amely dúsan van borítva freskóval vagy szekkóval, Szent Antal élete.
0: Igen, így van. 59 és 63 között készültek ezek a freskók. Kontoli Béla festőművész készítette ezeket. Eléggé nagy falfelület. Valóban Szent Antal, Pádua Szent Antal életét mutatja be ilyen kis mozaikokként, amint mosogat a konyhán, vagy amint a Ágoston Rendiek ruháját fölcseréli a ferences ruhára, vagy amint harmadik Ince pápa előtt beszél, meg ezek a dolgok, ahol beteget gyógyít, ahol halaknak prédikál, ahol az egyik mafiózóval beszélget és megállítja, ahol a szegények osztja a kenyeret, a gazdagok pedig adják neki az értékeiket, ékszereiket, hogy ő azt kenyérré változtatja és segíti őket. Nagyjából ezeket lehet látni a freskókon.
5: A háború alatt épült a templom, de a tornyot nem tudták akkor megépíteni. Egy kis csonka tornyocskája volt a templomnak egészen 2014-ig. Akkor született meg az eredeti tervek szerinti torony, és benne új harangok is. Akkor Erdő Péter bíboros mutatta be a hálaadó szentmisét, és a harangok üzenetéről a következőket mondta.
9: kérdezhetjük azt, hogy milyen szerepe van a mai világban egy templomtoronynak. Még azt is mondhatjuk, hogyha körülnézünk Budapesten, hát vannak magasabb épületek is, mint egyik másik templomunknak a tornya. És mégis, ezeknek a tornyoknak szimbolikus értéke van. Valóban fölfelé mutatnak, valóban fölemelik a tekintetünket, hogy elhelyezzük magunkat, embert, egyén, családot, közösséget, nemzetet, emberiséget a világmindenség összefüggésébe. És a világmindenség nem értelmetlen véletlennek a játéka, hanem a Teremtő Isten ajándéka a számunkra. Ha erre emlékeztet a templomtorony, akkor megtelik a lelkünk bizakodással, akkor valahányszor rátekintünk egy ilyen toronyra, újra és újra tudatosul bennünk, hogy van értelme az életünknek, van értelme annak, hogy itt a Földön igyekszünk és próbálunk egymás felé is szeretettel, emberséggel lenni, és hálát adni Istennek, akinek a létünket köszönhetjük.
5: A múlt szombati hálaadó szentmise könyörgéseiben a következőket fogalmazták meg.
3: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, az eddig ebben a templomban szolgált 8 plébános és 55 káplán atyáért, akik gondoskodtak arról, hogy a hívek mindig megkapják a lelki táplálékot, szent igét tanítását és a szentségeket hallgass meg, Urunk.
10: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, azokért a hitoktatókért, akik az elmúlt évtizedekben hirdették örömhíredet a hittanórákon és a többi közösségi összejövetelen. Add, hogy az általuk elvetett mag szárba szökkenjen, és a lélek gyümölcseit teremje gyermekeikben, unokáikban és dédunokáikban.
3: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szabad, itt jártak hittanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál. Kísérdőket szent lelked erejével állomás helyeiken, hogy mindig gondoljanak az első szeretetre.
4: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, plébániánk újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Értük felajánlott imádságaink által részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
5: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A bosnyáktéri templom most 80 esztendős. Múlt szombaton mutatták be a hálaadó szentmisét, melyről összefoglalót hallhattak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Buxtehude G-moll prelúdium és fugáját Szatmári Zsigmond játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba, állandó diakonus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtés, védelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. A vallásszabadság védelmére és a vallások közötti párbeszéd erősítésére szólít fel három vatikáni dikasztérium közös dokumentuma, írta a Magyar Kurír. A 14. Leó pápa által jóváhagyott jegyzék elítéli a vallási alapú diszkriminációt és üldözést, valamint fellépést sürget az antiszemitizmus, a fundamentalizmus és a szélsőségesség ellen. Nemzetközi együttműködésre és közös szabályokra van szükség a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros a Vatican News szerint. A vatikáni államtitkár aggasztónak nevezte, hogy egyes országok külön utakon járnak a szabályozásban. Az ukrajnai háborúról szólva megerősítette, a Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Szeptember 30-án hirdett másodfokú ítéletet a fővárosi ítélőtábla az úgynevezett Antifa ügyben. A pénteki tárgyaláson az ügyészség súlyosabb büntetéseket kért, a védők pedig elsősorban felmentésért vagy enyhítésért fellebbeztek. A 2023-as budapesti támadásokban 9-en sérültek meg, közülük 6-an súlyosan. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tiszteletbeli dísz doktorává avatták Krasznahorkai László, irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. 800 ezer forintos adományt kapott a Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért a Magyar Honvédségtől és a MOHU-tól, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Dunaszent Benedeki építkezésen dolgozó katonák mintegy 10.500 PET palack visszaváltási díját ajánlották fel. A MOHU az összegyűjtött támogatást megduplázta. Végül az időjárásról. Szombaton alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Ő így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek,

végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 8. fejezetéből, a 4-től a 15. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach Nun komm der Heiden Heiland kezdetű művét Finta Gergely szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Szénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
2: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést.

0: A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
1: dialogare tutto campo con università,
0: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
1: una formazione alla vita pubblica e politica,
0: a közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
1: Siate esperti delle novità di Dio.
0: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szentatya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szentatyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szénai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
3: A vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Cég kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világ ranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cég küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk az szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai Vatikáni Kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba, állandó diakonus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtés, védelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. A vallásszabadság védelmére és a vallások közötti párbeszéd erősítésére szólít fel három vatikáni dikasztérium közös dokumentuma, írta a Magyar Kurír. A 14. Leó pápa által jóváhagyott jegyzék elítéli a vallási alapú diszkriminációt és üldözést, valamint fellépést sürget az antiszemitizmus, a fundamentalizmus és a szélsőségesség ellen. Nemzetközi együttműködésre és közös szabályokra van szükség a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros a Vatican News szerint. A vatikáni államtitkár aggasztónak nevezte, hogy egyes országok külön utakon járnak a szabályozásban. Az ukrajnai háborúról szólva megerősítette, a Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Szeptember 30-án hirdett másodfokú ítéletet a fővárosi ítélőtábla az úgynevezett Antifa ügyben. A pénteki tárgyaláson az ügyészség súlyosabb büntetéseket kért, a védők pedig elsősorban felmentésért vagy enyhítésért fellebbeztek. A 2023-as budapesti támadásokban 9-en sérültek meg, közülük 6-an súlyosan. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. 800 ezer forintos adományt kapott a Kék Madár Alapítványa beteg gyermekekért a Magyar Honvédségtől és a MOHU-tól, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Dunaszentbenedeki építkezésen dolgozó katonák mintegy 10.500 PET palack visszaváltási díját ajánlották fel. A MOHU az összegyűjtött támogatást megduplázta. Végül az időjárásról. Szombaton alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Mozart harmadik C-dur fuvola négyesének harmadik tételével folytatjuk. Előadja Szebenyi János és Kis András.

Mozart harmadik C-dur fuvola négyesének harmadik tételét hallották Szebenyi János és Kis András előadásában. 6:15. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Amikor először állunk szemben azzal, akivel valamilyen ügyletet tárgyalunk, fürkésző tekintettel igyekszünk megismerni. Fölteszünk magunknak néhány kérdést személyére vonatkozóan. Jó indulattal van-e irányomban? Derék embere? Milyen a jelleme? Nem bízunk a sokszor csalók a külsőségekben, a talán csak tettetett, színlelt mosolyban, az esetleg hazug hangban, hanem a külsőn keresztül iparkodunk megismerni igazi arcát. Nem állunk meg az arculat bizonyos részleténél, a jellem vagy a szív bizonyos tulajdonságánál. A teljes személyiség érdekel bennünket a maga összetett és élő egységében. Megfigyeljük, hogy betekinthessünk ebbe a mélységes valóságba, és megközelítőleg megismerjük. Ha tehát mi Tiberius idejében Palesztinában éltünk volna, és találkoztunk volna a názáreti Jézussal, mit gondoltunk volna róla? S ha hónapokon keresztül követtük volna őt, hogy igazoljuk a róla alkotott első benyomásunkat, ha meghitt közelségében élhettünk volna, mint az apostolok, hallgatva minden legkisebb szavát, megfigyelve cselekedeteit, működését, magatartását, milyen véleményünk lett volna jelleméről? Kétségtelenül úgy tűnt volna már az első találkozás alkalmával is, hogy nagyon különbözik a többi embertől. Nincs tökéletes ember. Senki sem egészen kifogástalan. Legtöbb embertársunknál hiányosságokat, bántó hibákat látunk. Simon Péter például könnyen lelkesedő, nagylelkű, lángoló lélek volt, de mekkora önhítséggel és gyöngeséggel. Nikodémus, ez a törvénytudó, fölismerte a galileai prófétában Isten küldöttét, de nem mert kiállni mellette. Volt benne éles látás, őszinteség, de igen kevés bátorság. Ha a mi vallási életünket nézzük, vajon ritkán található-e benne tudomány buzgóság nélkül, vagy áhítat tudás nélkül, illetve buzgalom belső élet nélkül? Az emberek gyarlók, a legtöbben középszerűek. Igyekeznek az átlagos színvonalon maradni. Nem jutnak messze sem az erény gyakorlásában, sem a romlottságban. Se nem egészen jók, se nem egészen rosszak. Ha kitűnnek is valamiben, nagy hibákkal ellensúlyozzák. Amit nyernek az egyik oldalon, a másikon elveszítik. Az egyik munkás, erélyes, de hatalmaskodó, érdes, kíméletlen. A másik nyájas, kedves, de szánalmasan gondatlan és könnyelmű. Hány merészen szárnyaló, képzelő erejű költő, igazi trubadúr ütközik a jó ízléssel? Hány szellemes, finom írónál hiányzik az erő? Ezek is, azok is drágán megfizették irányadó főtehetségük kibontakozását. Egyoldalú szertelen fejlődésük egész életerejüket fölemésztette, és a többi jó irány elsorvadásához vezetett. Jézus ellenben maga a tökéletesség. Benne megvannak mindazok az erkölcsi tulajdonságok, tehetségek, melyeket embertársainkban elszórtan látunk. Ő egy személyben a szellem, a szív és a tevékenység embere. Senki nem beszélt úgy, mint ő. Senki nem tudott úgy bánni az emberekkel, mint ő. Senki sem tudta úgy magával ragadni, kiemelni őket a maguk sekélyességéből, mint ő. Benne nincs hiányosság, torzulás, befejezetlenség. Minden emberi képességét a legmagasabb fokra, erőre emelte. Mindvégig, ez volt a jelszava. Ebben a nagy lélekben minden nagy, ezért számunkra, akik annyira félénkek, kisveretűek vagyunk, hogy nem mondjunk többet, ő mindenben szélsőségesnek látszik. Indulatában, gyöngétségében épp úgy, mint haragjában, méltatlankodásában, fájdalmaiban csak úgy, mint örömeiben. Különösen figyelemre méltó benne, hogy képes egybefoglalni és összeegyeztetni az egymással ellentétesnek látszó tulajdonságokat. Lelke erős, de egyszer, mint gyöngéd. Tanítása mélységével csak előadásainak világossága vetegedhet. Ő egyaránt tapintatos és bátor, megbocsátó és szigorú, méltósággal teljes és nyájas, alázatos és szilárd, hősies és gyöngéd. Ellentétekből áll,
De ezek az ellentétek egyetlen harmonikus egészet alkotnak. A végletek, minden zavar nélkül, egymást érintik és találkoznak benne. Egy jámbor író elmondhatta róla, Krisztus az összhang. Talán ez a legszebb meghatározás, amit emberi jellemről adhattak. Jézus megérdemli tehát azt a dicsőítést, amit a katolikus liturgia édesanyjáról mond. Te vagy maga a szépség, és benned nincs folt. Az emberi természet megismerte benne az öröm teljességét. Ő a tökéletes ember, a kiváló ember, par excellence ember, Isten szíve szerint való ember. Innen való az emberfia cím, amelyet szeret használni, amikor harmadik személyben beszél magáról.

0: Boccherini második E-moll szonátájának első tételét hallották a Baros Classical Consort előadásában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Elindult pénteken a katolikus társadalmi napok. A személyes kapcsolatok megőrzésére figyelmeztetett 14. Leó pápa. Jelentős terhet vesz le a kórházi dolgozók válláról az SOS Gyermekfalvak csecsemőket segítő önkéntes programja. Újabb orosz drón támadások érték Ukrajnát. 4 hónap után kerülhet közelebb a megoldáshoz a romániai kormányválság. Elindult pénteken Kaposváron a katolikus társadalmi napok, ahol már az első 2 nap programjai is közösségi találkozásokkal és beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A Kattárs utcájában a Magyar Katolikus Rádió sátránál Szabó Csilla kérdezte Fekete Csaba állandó diakónust.
5: A csütörtöki nap gyakorlatilag az előkészítő nap volt, különböző gyermekprogramokkal, művészeti kiállítások szervezésével, indításával. A pénteki nap a kattársnak a hivatalos első napja. Gyakorlatilag annyi történt, hogy a 42 katolikus közösség foglalta el a bemutatkozó sátraikat, illetve a püspök úr megnyitója, a polgármester úr a nagyszínpadon, majd Varga László egyéspüspök, illetve Szita Károly polgármester úr közös megnyitója a város szívében, a Kossuth téren, illetve a fő utcán, egészen az Európa Parkig, a gyerekprogramok központjáig.
6: A mai napon került sor arra a beszélgetésre Fábri Kornél Budapest esztergomi egyházmegye segédpüspökével, amely a 365 nap Biblia podcastot mutatta be, és itt kérdezhettek is a podcast rendszeres hallgatói. További programok is várhatók majd még. A szombati napon több találkozásra van lehetőség. Emeljen ki Fekete Csaba néhányat a szombati programok közül, mire érdemes nekik idejönni.
5: A szombati napunk 9 órakor indul a pályázatok díj átadásával, díj kiosztóival, majd különböző konferenciák lesznek a teremtésvédelemről, egyéb más közösségek bemutatkozásáról, illetve szervezünk gyerekeknek különböző gyermekzenekarok fellépését, majd ismét egy konferencia beszélgetés az önkéntességről, a Caritas munkáról, annak az előnyéről, szépségéről és nehézségeiről. 10 óra 30 környékén indulnak azok a koncertek, amik mindenkinek szólnak, és a fiatalok, a család, azokat időseket egyáltalán megszólítják. Lukács Jénikő és Sábia Nestor énekes előadása, akik gyakorlatilag egy 40-50 percben a sanzonoktól, a modern zenéig, a komoly zenéig mindent énekelnek és előadnak. Ami nagyon izgalmas, az a kaposvári helyőrségi zenekar, ők húvós zenekar, menetben jönnek a sétáló utcán végig, és gyakorlatilag táncos flashmob jelleggel fognak zenélni, táncolni és fújni egyszerre a Kossuth téren. Illetve még nagyon izgalmas, az a Fekete Sereg és a Börzsöny gyalogságnak a hagyományőrző flashmobja lesz, amikor véletlenül találkoznak a Kossuth téren, és egy 40 perces középkori csata bemutatót fognak tartani.
6: Kattárs szól azoknak, akik már az egyház részei, de azokat is szeretném megszólítani, akik itt Kaposvár utcáin beleütköznek a rendezvénybe, és megtetszik nekik valami. Hogyha a lelki tartalmakról beszélünk, akkor a vasárnapi napot sem hagyhatjuk ki, ugyanis a zárószentmisére ugyanis vasárnap fog sor kerülni.
5: Igen, az áruszentmise vasárnap 10 órakor kezdődik a kaposvári székesegyházban. Dr. Székely János megyes püspök, a Magyar Püspökkari Konferenciának az elnöke fogja a misét bemutatni, illetve akkor kerül sor a kattás vándorzászló átadására a következő szervező csapatnak.
6: Egészen szeptember 20-áig várja tehát Kaposvárra a kattás a hallgatókat, érdeklődőket.
0: Fekete Csaba állandó diakonust Szabó Csilla kérdezte. Szombaton 14 órától pedig ismét várjuk hallgatóinkat a Magyar Katolikus Rádió sátránál, ahol Nyéki Kálmán Andocsi plébános beszél a teremtés védelemről és a zarándoklásról. A személyes kapcsolatok megőrzésére figyelmeztetett 14. Leó pápa, miközben az Egyesült Államokban egyre több fiatal fordul a hit felé, a katolikus Karitász pedig több ezer gyermek iskola kezdését segítette, Kövér Tamás összefoglalója.
7: Egy emberibb világ közös megépítésére buzdított 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szentatya szerint a technológia, a közösségi média és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket kínál, ugyanakkor az emberi kapcsolatok egyre inkább virtuálissá válhatnak. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a különbözőséget nem fenyegetésként, hanem a gazdagodás lehetőségeként kell értelmezni. A Magyar Kurír egy másik beszámolója szerint ismét növekszik a vallásgyakorlók és a megtérők száma az Egyesült Államokban, különösen a fiatal felnőttek körében. Ronald Hicks, New Yorki érsek szerint sok fiatal a hitben keres biztos tájékozódási pontot és valódi közösséget a digitális kapcsolatok okozta elszigeteltség után. Szintén a Magyar Kurír adott hírt 14. Leó pápa szepesi egyházmegyének küldött leveléről. A katolikus egyház fő az alapítás 250. évfordulója alkalmából a keresztény remény megőrzésére buzdította a híveket. A jubileumi évet szeptember 26-án zárják le a szepeshelyi Szent Márton székes egyházban, ahol Mário Grech bíboros képviseli különleges megbízottként a Szentatyát. A hazai hírek között a katolikus Karitász iskolakezdési programjáról számolt be a lap. Az országos

0: Pestán a miniszterelnökség épülete előtt. A szociális ágazatban dolgozók szakszervezete szerint a korábban ígért két lépcsős béremelés nem felel meg a munkavállalók várakozásainak. A demonstráción megjelent Magyar Péter miniszterelnök is, akinek átadták a szakszervezet bértábla javaslatát. A kormányfő azt mondta, a kabinet ismeri az ágazat problémáit, de több közszolgálati terület bérrendezéséről egyszerre kell dönteni. Hozzátette, a kormány a jövő héten is kész egyeztetni a szakszervezettel. Jelentős erőforrások szabadultak fel a kórházakban, miután másfél év után el tudta indítani önkéntes programját júniusban az SOS gyermekfalvak a kórházban hagyott csecsemők megsegítésére. Az ápolók így most nagyobb figyelmet tudnak fordítani az alapvető teendőikre. Összegeztem az elmúlt három hónap tapasztalatait érdeklődésünkre Szilvási Léna minőségirányítási igazgató.
1: Ez a kórházi önkéntesség, ez egy sebb tapasz. Ennél átfogóbb megoldásokra van szükség, és a jelenlegi kormányzat elkötelezett abban, hogy nem csak önkénteseket enged kórházakba a babák mellé, hanem próbálkozik gondolkodni olyan tartós megoldásokon, ami kihozza a csecsemőket a kórházból. Az örökbefogadáson már gondolkodnak, az a csatorna tulajdonképpen elindult már az előző kormányzatnál, hogy meggyorsították azt, hogy mikortól lehet örökbeadhatóvá nyilván egy csecsemőt, tehát ez egy picit könnyített a helyzeten, ugyanakkor az utóbbi két évben viszont jelentős mértékben csökkent az örökbefogadni szándékozók számot. Korábban több örökbefogadó szülő volt, mint gyerek, most ez megfordult, tehát ez nem lesz a leggyorsabb kivezető csatorna, úgyhogy az fontos, hogy új nevelőszülői férőhelyeket biztosítsanak toborzással vagy átcsoportosítással, tehát ilyen krízisbefogadó családokat próbálnak indítani. Ugye kérdés, hogy miből, honnan, hogyan lesz ez megvalósítható. Bízzunk benne, hogy találnak ilyeneket, hogyha megfelelő feltételeket állítanak melléjük, és akkor ezzel lehet enyhíteni. Van szó kórházi bölcsödék nyitásáról, tehát ahol van bölcsöde, hogy ott a csecsemőket is tulajdonképpen ebbe a nappali ellátási formába becsatornázni, ezzel is enyhíteni lehetne a ringatás nélkül ott lévő csecsemők számát, illetve azon is gondolkodik a kormányzat, hogy lehet, hogy még jobb átmeneti megoldás az, hogyha új embereket vesznek fel az újszülött osztályokra, akik kifejezetten ezekkel a csecsemőkkel foglalkoznak három műszakban, de hogy akkor nem annyi önkéntes, nem sok ember, hanem csak az a két-három ember lesz, akit a gyerekek megszokhatnak, és egy állandóságot jelentenek.
0: Bővebb beszámolót a héten történt szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő műsorában hallhatnak a témáról. Első körben 4 ügyet kér át más hatóságoktól a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta Unger Anna, a szervezet vezetője, a HVG címlap sztori rendezvényén. A pénteken közzétett beszélgetés szerint szeptember 28-án jelentik be, pontosan mely ügyekről van szó. Megkezdődtek a három napig tartó parlamenti és regionális választások Oroszországban. Vlagyimir Putyin orosz elnök elektronikusan adta le szavazatát, közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata. Az állami duma 450 képviselőjéről döntenek, emellett 11 régió vezetőjét és 39 regionális törvényhozás tagjait is megválasztják. Ez az első orosz parlamenti választás az ukrajnai háború kezdete óta. A voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága is. Pénteken délutánig több mint 2 millióan szavaztak online, a választás vasárnap zárul. Újabb orosz dróntámadások érték Ukrajnát, a kijevi területen gyermekek is megsérültek. Az Európai Unió 3,3 milliárd eurós támogatást utalt Ukrajnának védelmi beszerzésekre. Nyíri Kata jelenti.
2: Újabb orosz támadások érték Ukrajna térségét. A kijevi területen, a Fasztyivi járásban 5 ember sérült meg, egy reggeli drón támadásban, köztük 3 gyermek. Egy családi ház megsemmisült, egy másik épület és egy autó megronkálódott. A gyerekeket kórház

0: Házba vitték, a tüzet a tűzoltók eloltották. A támadások az ukrán energetikai infrastruktúrát sem kímélték. Az Ukrajinska Pravda szerint 4 régióban értek találatok energetikai létesítményeket. A hatóságok dolgoznak a károk felmérésén és az érintett rendszerek helyreállításán. A nyugati ország részben is érezhető volt a háború közvetlen hatása. A lengyel hadsereg ismét vadászgépeket emelt a levegőbe, miközben orosz erők újabb támadást hajtottak végre Ukrajna ellen. A lengyelországért Rzeszów és Lublin repülőtere a támadások miatt immár harmadik egymást követő napon szüneteltette működését. Közben jelentős európai pénzügyi támogatás érkezett Kijevbe. Szerhij Korecki ukrán miniszterelnök bejelentése szerint Ukrajna 3,3 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól az úgynevezett Ukraine Support Loan keretében. A pénzt elsősorban védelmi célokra, ezen belül drónok és rakéták beszerzésére fordítják. Diplomáciai téren Szerbia is közeledik Ukrajnához. Alekszandr Vučić, szerb elnök szeptember 18-án Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszkij meghívására részt vett a Kárpáti integrációs kezdeményezés ülésén. A megbeszélések egyik témája a térség közlekedési és infrastrukturális kapcsolatainak fejlesztése volt Romániával, Magyarországgal, Ukrajnával és Lengyelországgal együttműködésben.
1: A közép- és kelet-európai vállalatok helyzetét már inkább az határozza meg, hogy melyik ágazatban működnek, mint az, hogy melyik országban, derül ki a COFACE pénteken ismertetett elemzéséből. A hitelbiztosító szerint az információ és kommunikáció technológiai szektor kedvező helyzetben van, miközben a fém- és vegyipart a magas energiaköltségek és az erősödő kínai verseny is terheli. A COFACE idén 2%-os gazdasági növekedést vár a régióban. Magyarországon 1,9%-os bővüléssel számolnak, 2027-re pedig 2,4%-os növekedést jeleznek előre. Ezúttal a pártok ajánlása szerint választotta Siegfried Mureșant miniszterelnök jelöltnek Románia államelnöke, hogy feloldhassák a 4 hónapja tartó kormányválságot. Gáspár Sándor tudósít.
2: 3 hónap várakozás után Nikus Ordán, Románia köztársasági elnöke, aki előbb a pártokkal konzultált csütörtökön, meglepetést okozva Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással. Ugyan a pártok továbbra is mereven ragaszkodnak eddigi egymást kizáró álláspontjukhoz, de az államfő bízik benne, hogy most megtörik a jég, és azért választotta az Európa parlamenti képviselőt, mert őt 3 párt is javasolta a kormánykrízis megoldásáért. Az Európa Barát Pártok koalíciójának a liberális, a Szövetség Románia megmentéséért és az RMDS jelöltje az erdélyi, pontosan Vajda Hunyadi születésű Siegfried Mureșant, aki 170 biztos szavazatra számíthat, de 63 még hiányzik a többséghez. Ugyan vannak független képviselők és szenátorok is, és számíthatnak a nemzeti kisebbségek képviselőinek szavazataira is, de ez még alig éri el a 200-at. A Nemzeti Liberális Párt bejelentette, hogy befogadná az eredeti pártjukból azóta kilépett képviselőket, de még ez is kevés lehet, és maradhat, mert az egyik szélsőségesből magát mérsékelté minősítő béke frakció már is elutasította Mureșant. Azzal vádolja, hogy a brüsszeli parlamentben a Romániának utalandó segélyek ellen lobbizott. Leárulózta Mureșant a PSD is, akinek elnöke megdöbbenését fejezte ki, amiért nem őt, mint a legnépesebb frakció jelöltjét bízta meg kormányalakítással az államfő. Az AUR is ellene szavaz, mert ők az előrehozott választásokat tartják megoldásnak. Az RMDS, ahogy eddig, támogatja Mureșant, és elutasít bármi együttműködést a szélsőségesekkel. Az államelnök bejelentette, hogy szombaton Besztercén írja alá Siegfried Mureșant megbízásáról a rendeletet, amely hétfőn jelenik meg a hivatalos közlönyben. Tehát legkésőbb október 1-én a román parlament elé kell lépnie kormányprogrammal és miniszterjelöltekkel.
1: Közlekedési hírek következnek.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56-a és a 61-es villamos, valamint a 83-as trolibusz és több éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn 4 óráig továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárják a 6. kerületben a Nagymező utcát ma 14 órától 22 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Lövöldetér és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út közötti megállókat. A 78-as trolibusz nem jár az Akácfa utca és a Kossuth-Lajos tér között. Kovács Botond, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Autóbusz indul a Dabasról, 8 óra 16-kor induló S21-es vonat helyett Kőbánya-Kispestig, valamint Vámosgyörgyről 8 óra 40-kor Szolnokra. A szegedi fővonalon a hajnali és kora reggeli órákban biztosító berendezési hiba lassította a közlekedést, a hibát már elhárították, fokozatosan áll helyre a menetrend, ezért a reggeli órákban késésekre és hosszabb menetidőre még számítani kell. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik jelenleg a vonatforgalom. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Szobi fővonalon a hétvégén változott a menetrend pályakarbantartás miatt, jellemzően pár perccel későbbi indulásokra kell számítani. A Pécsi fővonalon karbantartás kezdődött, október 2-ig módosult a menetrend. Pótlóbuszok közlekednek Szentlőrinc és Pécs között a Mecsek Intercity, a Pannonia Interrégiók és a Dombóvár-Pécs közti személyvonatok helyett. A buszok Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest jellemzően 20-30 perccel korábban indulnak. A barcsi személyvonatok helyett teljes útvonalon járnak a pótlóbuszok. A H9-es Csömöri Hév helyett holnap estig Szabadságtelep és Csömör között buszok szállítják az utasokat. A Miskolc Hidasnémeti vonalon keddig dolgoznak a szakemberek, itt is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Hernád Intercity helyett a MÁV buszok Miskolc és Kassa között járnak. A Ceglédi fővonalon novemberig tart a karbantartás. Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem érintik. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis Interrégiók biztosítják. Tart a Kiskunfélegyháza Szentes vonal átépítése. Ezen a vonalon az év végéig pótlóbusszal kell utazni. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! És Horváth Levente, Mavinform.
1: A várható időjárásról. Szombaton alapvetően napos idő valószínű, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Elindult pénteken a katolikus társadalmi napok. A személyes kapcsolatok megőrzésére figyelmeztetett 14. Leó pápa. Jelentős terhet vesz le a kórházi dolgozók válláról az SOS Gyermekfalvak csecsemőket segítő önkéntes programja. Újabb orosz dróntámadások érték Ukrajnát. 4 hónap után kerülhet közelebb a megoldáshoz a romániai kormányválság. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
6: 2026. szeptember 19-e, szombat van. Isten éltesse a ma ünneplő Wilhelmina és Szabolcs Kereszt nevű hallgatóinkat. A Wilhelmina latin, germán eredetű név, jelentése erős akaratú, védelmező. A Szabolcs pedig Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. A kulturális örökség napjait minden év szeptember 3. hétvégéjén tartják hazánkban 1992 óta. Európa több országában egyébként egy héttel korábbra szervezik az alkalom programjait. Az 1985-ben útjára indított európai örökségnapokat 99 óta az Európai Bizottság és az Európai Tanács közös kezdeményezéseként rendezik meg, immár 50 országban, túllépve az EU határait is. Az ünnepségsorozat a sok esetben máskor nem látogatható építészeti és művészeti emlékeket, valamint a helyi hagyományokat és szakértelmet bemutató eseményeivel célja szerint az európai polgárok közötti kölcsönös megértést is hivatott elősegíteni. 115 éve e napon született a Legyek ura szerzője, William Golding, Nobel-díjas angol író, költő. 224 éve látta meg a napvilágot Kossuth Lajos. A nemzet függetlenségéért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem vezéralakja. Nevéhez fűződött az iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar iparműkiállítás megszervezése, továbbá kezdeményezője volt a védegylet megalakításának is. Kossuth 1848. március 17-től volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 48. októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után 1848. novemberétől a végrehajtó hatalom a bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. A Habsburg ház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1848. augusztus 11-én Aradon lemondott és Görgeire ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. 30 éve kezdődött az úgynevezett Tocsik ügy, azzal, hogy nyilvánosságra került, Tocsik Márta ügyvéd 804 millió forint sikerdíjat vett föl az állami privatizációs és vagyonkezelő RT-től, az önkormányzatok belterületi földjeivel kapcsolatos privatizációs ügyleteknél történő közvetítéséért, illetve az önkormányzatoknak járó részesedés nagyságának lealkudásáért. 1996. október közepén az országgyűlés Dajcs Tamás elnökletével vizsgálóbizottságot állított fel az APV-RT-nél történt visszaélések a Tocsik ügy kivizsgálására. Szerteágazó jogi húzavona után, mintegy 5,5 évvel később, 2002. március 18-án az eljárás megismétlésére utasított fővárosi bíróság hozott ítéletet első fokon. Egy évvel később a legfelsőbb bíróság másodfokon jogerősen felmentette a csalás vádja alól Tocsik Mártát, magánokirat hamisítás miatt viszont 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A legfelsőbb bíróság Szokai Imrét, az APVRT egykori igazgató tanácsi elnökét hanyagkezelés miatt egy év 6 hónapnyi, 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, Boldvai László és Budai György első fokon hozott felmentő ítéletét pedig az LB helyben hagyta. A fővárosi bíróság első fokon úgy ítélte meg, hogy 801 millió forintot és annak 1996 óta számított kamatait vissza kell fizetnie, de a polgári perben a táblabíróság 2008-ban úgy határozott, hogy Tocsiknak csak nettó 578 millió forintot és annak 96 óta számított kamatát kell az APVRT részére megfizetnie, bruttó 80,7 millió forint jár neki az elvégzett munkája után. Ezt a döntést a legfelsőbb bíróság 2008. október 28-án jóvá hagyta. 8 éve ment el Kulcsár Győző, a nemzet sportolója, négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok vívó, edző, sportvezető. 5 éve már, hogy elment Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, karmester, érdemes művész.
7: A mai multidézőt Tóth János András készítette. Jó Istenem, felébredtem, te örködtél én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem vírasztottál. Óvj meg ma is szent kezeddel, tekints rám szeretettel. Vezesd minden lépésemet, ó, hallgass meg kérésemet. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És mi cselekedtel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a Szent Misén, azokat, akik itt jelen vannak, és azokat, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódnak be az imádságba. Ezt a Szent Misét Elhun Györgyért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints ránk és engedd éreznünk irgalmas jóságod, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek majd elő? Hát nem tudod, amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. A földbe se kész, a kész növényt véted el, amely csak később fejlődik ki, hanem csupán a magot, például a búzaszemet, vagy más egyebet. Így lesz a holtak föltámadás akkor is. Elvetik romlásra, feltámad romlatlanságra. Elvetik dicstelenségben, feltámad dicsőségben. Elvetik erőtlenségben, feltámad erőben. Érzéki testet vetnek el, szellemi testet támad föl. Ha van érzéki test, akkor lesz szellemi test is. Ezt mondja az írás is. Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, ahogy a földi embert alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt, nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje, az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azt jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést végül nem hoznak. A jó földbe eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánata. Jézus többször is él természeti hasonlatokkal, és ezek között is többször is él olyan hasonlattal, hogy a mennyek országa az valami olyan, ami a mi életünkben növekszik, és hogyha sikeresek vagyunk az életben, akkor végül termést hoz. Azt is mondja Jézus, hogy a jófa jó gyümölcsöt terem, és hogy a gyümölcséről meg lehet ismerni a fát. Ugyanakkor sokszor látjuk azt, hogy nem minden életben van a földön gyümölcstermés. Vannak olyanok, hogy egészen korai haláleset történik, és olyan is van, hogy egy ember egy egészen hosszú életet leél, de látszólag, emberi szemmel láthatólag úgy tűnik, mintha ennek a hosszú életnek nem lenne gyümölcse, vagy nem lenne olyan nagy gyümölcse. De mi van akkor, hogyha az életünknek a gyümölcsei azok nem itt a földön válnak láthatóvá? Akkor, hogyha a mi életünkben elért teljesítményünk, a mi életünkben elért eredményünk, nek a jutalma az a halálunk után van, a mennyek országában. Akkor a földi életünk az láthatóan, vagy látszólag lehet, hogy nem sikeres, vagy nem annyira sikeres, de mégis az Isten a mennyek országában megadja ezeket a sikereket, megadja a boldogságot, megadja azt, hogy elértük azt, ami miatt ültettek bennünket, és így százszoros termést hozhatunk. Szent Pál itt a Szent Leckében azt a hasonlatot hozza, hogy a test föltámadására, hogy a test föltámadása az olyan, mint amikor a mag az a földben elhal, és a halála után hozza a növényt magát. A test föltámadásával kapcsolatban nagyon sok nehézséggel találkozunk. Szent Ágoston azt mondja, hogy egyetlen egy dolognak sem mondanak ellent, oly hevesen, olyan konokul, minden erővel perlekedve a kereszténység tanításából, mint a test föltámadásának. Azt különösen a mai ember nagyon könnyen elfogadja, hogy a halál után az életünk az valamilyen szellemi módon folytatódik. sokan, még különböző kutatások szerint egyébként nagyon sokan, még abban is könnyen hisznek, hogy az életünk az ilyen körforgásokban újra és újra kezdődik. És akkor ilyen értelemben a lélekvándorlás az manapság egy ilyen nagyon gyakran hitt dolog. De mi keresztények abban hiszünk, hogy a halál után az Isten testben föltámaszt minket. Nem csak a lelkünk fog örökké élni, hanem a testünk is. Azért hiszünk ebben, mert Jézus maga is testben támadt föl. A testén tapinthatók voltak még a sebb helyek. A mi életünk után, vagy hát a földi életünk után, ebben a föltámadásban meg fogjuk teremni azokat a gyümölcsöket, meg fogjuk teremni azokat az eredményeket, ami miatt az Isten elültetett minket. Imádkozzunk azért, hogy az életünk sikeres legyen, és a mennyek országában együtt tudjunk örvendezni ezeknek a sikereknek. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiadat. Hallgass meg minket! A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közbenjárására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Töltsed minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: És végül kérünk, hogy György testvérünk elnyerje a szent színed látását. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, minnyájunk üdvösségére váljék Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a
0: telekkel. Emeljük föl szívünket,
1: felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved és zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezzünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Isten báránya,
0: Jézus Krisztus testének,
2: te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az lélek. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre. Amen.

0: Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Hét óra 32 perc, a hírek következik. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánunk! Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba, állandó diakonus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. A vallásszabadság védelmére és a vallások közötti párbeszéd erősítésére szólít fel három vatikáni dikasztérium közös dokumentuma, írta a Magyar Kurír. A 14. Leó pápa által jóváhagyott jegyzék elítéli a vallási alapú diszkriminációt és üldözést, valamint fellépést sürget az antiszemitizmus, a fundamentalizmus és a szélsőségesség ellen. Nemzetközi együttműködésre és közös szabályokra van szükség a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros a Vatican News szerint. A vatikáni államtitkár aggasztónak nevezte, hogy egyes országok külön utakon járnak a szabályozásban. Az ukrajnai háborúról szólva megerősítette, a Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Szeptember 30-án hirdett másodfokú ítéletet a fővárosi ítélőtábla az úgynevezett Antifa ügyben. A pénteki tárgyaláson az ügyészség súlyosabb büntetéseket kért, a védők pedig elsősorban felmentésért vagy enyhítésért fellebbeztek. A 2023-as budapesti támadásokban 9-en sérültek meg, közülük 6-an súlyosan. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. 800 000 forintos adományt kapott a Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért a Magyar Honvédségtől és a MOHU-tól, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Dunaszent Benedeki építkezésen dolgozó katonák mintegy 10 500 PET palack visszaváltási díját ajánlották fel. A MOHU az összegyűjtött támogatást megduplázta. Megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások Oroszországban. Vladimir Putyin orosz elnök elektronikusan szavazott, közölte a Kreml. Az állami Duma 450 képviselőjéről döntenek. Ez az első orosz parlamenti választás az ukrajnai háború kezdete óta. A szavazás vasárnap zárul. Hazánk időjárásáról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56-a és a 61-es villamos, valamint a 83-as trolibusz és több éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn 4 óráig továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani ma, várhatóan 14 óra és 17 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Attila út, Alagút, Lánchíd, Akadémia utca, Kossuth Lajos tér, Nádor utca, József Attila utca, Andrássy út útvonalon vonulásos demonstráció miatt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Lapszemle. A világ negyedik legjobb gyermekkórházának választották a vatikáni Bambino Gesù intézményt, adta hírül a Vatican News. A Newsweek és a Statista 2027-es rangsorában a kórház két helyet javított, Európában pedig megőrizte első helyét. Az értékelésben mintegy 800 intézményt vizsgáltak 35 országból. Első szerzetesi fogadalmat tette le Ágoston testvér az írországi Corkban, számolt be róla

0: kiállítás Budapesten, adta hírül a HVG. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett, a fődíjat Kügerl Johanna Fejben dől el című munkája nyerte. A szabadtéri tárlat október 18-ig látható a Petőfi híd Budai híd főjénél. Saját biolabort hozott létre az amerikai Anthropic, mesterséges intelligencia fejlesztő vállalat, írja Telex a Reuters értesülései alapján. A San Franciscó-i öböl térségében működő laborban fizikai kísérleteket végeznek, miközben a cég saját gyógyszerek fejlesztését is tervezi. Hosszabb távon a cloud mesterséges intelligenciával robotokat is irányítanának tudományos kísérletek során, derült ki a cikkből. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
2: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7:40 az Eagles felvételét hallják.

0: A Tangerine Dream majd a kitáró felvételét hallották. 7 óra 50 perc van, a Perikópa következik.
1: Az évközi 25. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci Egyház megye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek, életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan. Ez az Isten igéje.
2: Az, hogy hogyan élünk, nagyban függ attól, hogy hogyan halunk meg, és hogy hogyan állunk egyáltalán az élethez, vagy a halálhoz. Nagyon sok ember napjaink társadalmában egész életét azzal tölti, hogy meneküljön a haláltól, mintha valami rettegés, félelem tartaná rabigában, zsarnokságban ezen emberek szívét, akik szeretnék életüket akár néhány nappal, vagy hónappal, vagy évvel meghosszabbítani. Sokan úgy is menekülnek a haláltól, hogy el akarják tüntetni annak a nyomait, fiatalabbnak akarnak látszani. Mindent megtesznek azért, hogy a világ fiatalabbnak lássa őket. De vajon mi a mi hozzáállásunk a halálhoz, és egyáltalán az élethez? A kis Pistike éppen próbálja a hittanóra után az osztálytársainak elmagyarázni, milyen is a feltámadás, milyen is az örök élet. És Julcsika is megkérdezi, hogy Pistike, mi kell ahhoz, hogy én a mennyországba kerüljek? Pistike erre azt mondja, hogy nos, ahhoz, hogy a mennyországba kerülj, először is meg kell halnod. Julcsika ugye nyilván meghijed ettől a mondattól, és azt mondja, hogy nekem annyira nem sürgős. De vajon számunkra a feltámadás mit jelent? Hogyan éljük föld életünket? Csupán menekülve, mint egy száguldó, élő koporsó, úgy élünk a mi életünkben? Vagy látjuk az örök élet folytatását? Remélünk abban, hogy föld életünk nem ér véget a halállal. Folytatódik, amit föld életünkben elkezdünk, az örökké valóságban. Nyilván a föld élet kifejezés is sokakban megütközést jelent, hiszen úgy gondolkoznak az új életről, a túlvilágról, minthogyha ez egy egészen más, merőben más jellegű élet lenne. Azonban ugyanazt az életet éljük tovább, amit itt a Földön elkezdünk. Ha Istennel, szeretettel éltük életünket, Istennel a szeretet tökéletesedésében fogjuk folytatni. Ha Istentől elzárkózva, szeretet nélkül gyűlölettel éltük életünket, akkor a gyűlölet fog tökéletesedni, beteljesedni az örökké valóságban. Nagy a tét tehát. De akár élünk, akár meghalunk, egyaránt az Úré vagyunk.
0: A vasárnapi Szent Mise Szent Leckéjéről Hulitka Róbert atya elmélkedését hallották. Good tidings, good tidings.

0: Az elmúlt percekben a Lumen Christi Gospel kórus, valamint a Bee Gees egy-egy felvételét hallották.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. A vallásszabadság védelmére és a vallások közötti párbeszéd erősítésére szólított fel három vatikáni dikasztérium közös dokumentuma, írta a Magyar Kurír. A 14. Leó pápa által jóváhagyott jegyzék elítéli a vallási alapú diszkriminációt és üldözést, valamint fellépést sürget az antiszemitizmus, a fundamentalizmus és a szélsőségesség ellen. Nemzetközi együttműködésre és közös szabályokra van szükség a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros a Vatican News szerint. A vatikáni államtitkár aggasztónak nevezte, hogy egyes országok külön utakon járnak a szabályozásban. Az ukrajnai háborúról szólva megerősítette, a Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte pénteken a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnök helyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. A kormány.hu oldalon a találkozóról közzétett közlemény szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a gyorsan változó társadalmi környezetben elengedhetetlen a jogalkotási kérdésekben való hatékonyabb egyeztetés. Az intenzívebb kommunikáció garantálja, hogy a jövőbeni szabályozások kiszámíthatóbbak, megalapozottabbak és a gyakorlati igényekre reflektálóak legyenek, tették hozzá. Szeptember 30-án hirdett másodfokú ítéletet a fővárosi ítélőtábla az úgynevezett Antifa ügyben. A pénteki tárgyaláson az ügyészség súlyosabb büntetéseket kért, a védők pedig elsősorban felmentésért vagy enyhítésért fellebbeztek. A 2023-as budapesti támadásokban 9-en sérültek meg, közülük 6-an súlyosan. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Hazánk időjárásáról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is, arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 9 órakor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Káró Emerald felvételét hallották. 8 óra 8 perc van, a reggeli riport következik. Molnár C. Pál festőművész és Assisi Szent Ferenc különleges kapcsolatát mutatja be, az a kiállítás, mely szerdán nyílt Budapesten a Lánchíd budai hídfőjénél található Rátlépcső galériában. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Il Cantico della Luce, a Fények éneke című tárlatának megnyitóján Csillag Pétertől, a művész unokájától Hámori Künga érdeklődött arról, hogyan illeszkedett nagyapja életművébe a ferences lelkület és Szent Ferenc ábrázolása.
1: Tavaly voltunk meghívottként, feleségem hitoktatóként tartott egy előadást a ferences pedagógiai napokon Mátra Verebés Szent Kúton, és találkoztunk ott egyrészt azokkal a fantasztikus előadásokkal, amit ott hallottunk Szent Ferencről, naphimnuszról, az ő életének lelki-szellemi üzenetéről, ezek nagyon megihlettek bennünket. Volt egy közös ebédünk a Pius atyával, aki ugye tartományfőnökként van most itt a kiállításon jelen, és megbeszéltük, hogy Molnár C. Pál annyira fontos védőszentjeként tartotta számon Szent Ferencet, az ő lelki kapcsolódása a szentek világába, akikről nagyon sokféle képet festett, és így létrejött egy beszélgetés, és a beszélgetésnek a lényege az volt, hogy megmutattuk a Molnár C. Pál által készített fametszeteket is, amelyek a Fiorettit illusztrálták 1930-ban egy amerikai bibliofil kiadásban. Utána mi tartottunk a pedagógiai napok ihletésére az Arszakrán egy különleges Szent Ferenc ünnepet a nálunk lévő képek hátterében, és akkor döbbentem rá én, végigmenve Molnár C. Pál életútján, hogy Ferenc egészen kitapinthatóan kísérte őt díjakkal. Tehát amikor megjelenik Ferenchez kapcsolódó mű, szinte biztosra lehet venni, hogy valamiféle díjat kap, és ez annyira egyértelművé teszi az ő kettőjük találkozását, ami viszont akkor válik kézzelfoghatóvá, ha megnézzük azt, hogy Molnár C. Pál hogyan ábrázolja Ferencet.
2: Hogyan ábrázolja? Tehát ez is különleges az ő többi ábrázolás módját tekintve?
1: Hát nyilván ugyanazokkal a technikákkal dolgozik, tehát tusrajz az első, ahogy Keleti Artúr Angyal Üdvözlet című verses kötetét illusztrálja 1928-ban, aminek a révén egy olasz kiadó megnyeri az amerikai világpályázatot a Fioretti illusztrálására 1930-ban, és így készíti el Molnár C. Pál a Fioretti fametszet illusztrációit. Ez az első olyan fametszet sorozat, amit személyesen ő készített, és ezzel is rögtön díjat nyer, itthon is a Színjei Társaság Zicsi Mihály grafikai nagydíját, Milánói Triennale díját. És az a különleges, hogy ez a kapcsolat közöttük, ez egy nagyon erős lelki lenyomat, amiben Molnár C. Pál nagyon közel érzi magához. Ő úgy nevezte, hogy a poverello, a szegényke, aki tényleg azt a fajta egyszerűséget, a természet közeliséget, ami megjelenik Molnár C. Pál életművében számtalan formában, azt Molnár C. Pál kifesti magából, talán Ferenc nyelvén, és ez a kapcsolódás, ez végig kísérhető az ő életművében, és átörökítette nekem is egy szép rajzzal, amit egy évvel a halála előtt rajzolt nekem, én akkor voltam 25 éves, pont az ő halálának a napján, amikor átlépte a nagykaput, és egy évvel később ennek a rajznak a révén igazán megajándékozott lettem, de ezt is csak évekkel később fedeztem föl, hogy én tőle megkaptam ajándékba Ferencet, mint választott védőszentet. És most már nagyon élek vele, nagyon szeretem, érzem a közbenjárását. Állandó diakonusként szolgálok az egyházban, és ezt a diakonátusi szolgálatot én Medjugorjében kaptam, ott találkoztam az élő Istennel keresőként, ami szintén egy ferences hely, és ezért én is érzem, hogy Ferenc valamilyen módon engem is nagyon kísér.
2: Itt most a kiállított tárgyak között, illetve Molnár C. Pál művei között most úgy sétálva, hogy most itt tényleg Szent Ferences lelkületben vannak a tárgyak, képek, üzenetek. Van valami különös üzenete valamelyiknek, ami kiemelkedik az ön számára is?
1: Ez jó, ez a kérdés, mert az ő képeinek mindig van üzenete, és annak is van üzenete, hogy hogy vannak ezek itt kiállítva. Most abban a teremben ülünk, ahol egy oltárszerű megjelenés mentén itt van egy önarckép, amit ráadásul még restauráltak is Buzás Kálmán és a felesége Andrea, hogy méltó módon lehessen megjeleníteni, át is kereteztek. És ezen az ő önarcképe látható, ami előtt ülünk. Az önarcképen pedig egy különös üzenetet fedeztünk fel, 41-ben készíti ezt az önarcképet. Az arc egyik fele fájdalom és a szenvedés, könnyek és a vér, és a másik felén pedig megjelenik a fény, a megváltás pillanatában már ott van a feltámadás üzenete. Ez egy bújtatott, egy rejtett önarckép a háború kezdeti éveiben festette, nyilván azzal az érzékenységgel, amivel egy művész reagál arra a világra, ami őt körülveszi. Ez az, amit most én kiemelnék, és egy nagyon érdekes másik mű, ami egy picike el is bújik talán, de hogy az oltár fölött egy nagyon szép kép az Amárdi templomból, Szent Ferenc a madaraknak prédikál, és afölött egy kis feszület. Ez a feszület egy háttérkeretben van nálunk, ezt a feszületet is Molnár Cépál faragta. Ő faragott is, ő szobrot is készített például a béketéri Szent László templomban, Szent Lászlónak az életnagyságunál is nagyobb szobrát, tehát hogy ilyen reneszánsz típusú művész volt, grafikus, festőművész, meg szobrokat is készített, mindig játszott, mindig kísérletezett, és nagyon érdekes így viszont látni a háttér nélkül a levegőben ezt a feszületet.
2: Pontosabban ez a korpusz csak, kereszt háttér nélkül.
1: Igen, tehát csak a korpusz látjuk, sőt a falon ugye a sziluettje felnagyítva ott is látható így, hogy csak a korpusz látszik. Ez számomra egy új ajándék az ő életművének, hiszen ez a rendezés rengeteg ötlettel nagyon sok érdekes részletet hoz ki.
0: A Lánchíd budai hídfőjénél található Rátelépcső galériában szerdán nyílt meg a Fények éneke című kiállítás a Ferences rendtartomány szervezésében, mely Molnár Cépál festőművész és Assisi Szent Ferenc különleges kapcsolatát mutatja be. Csillag Péterrel, a művész unokájával, Hámori Kinga beszélgetett. A tárlat december 30-áig tekinthető meg.

0: A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében Iváncsics Tamás majd Stevie Wonder felvételét hallhatták. 8 óra 22 perc van.
1: Következik az egyházi lapszemle, a héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsekkel közöl interjút az Új Ember, miután 14. Leó pápa szeptember 3-án őt nevezte ki a főegyházmegye új főpásztorává. A beszélgetésben az érsek hivatásáról, az új szolgálattal járó változásokról és arról is beszél, milyen lelkiséget szeretne képviselni. Fontosnak tartja a másik ember tiszteletét és meghallgatását, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a döntéseket tájékozódás után higgadtan és határozottan kívánja meghozni. Szó esik a főegyházmegye gyermekvédelmi feladatairól és a teremtés védelemről is, valamint arról, mit visz magával a Debrecen nyíregyházi egyházmegyében töltött több mint 10 év tapasztalataiból. Palánki Ferenc arról is szólt az Új Embernek adott interjúban, hogyan lehet a változásokat elfogadni, és miért fontos számára, hogy új szolgálatában is megmaradjon püspöki jelmondata, Jézus a feltámadás és az élet. Kitartok, kitartok, kitartok. Salkaházi Sára napló bejegyzését idézte Mohos Gábor püspök a Vértanú Szociális Testvér Boldoggá avatásának 20. évfordulóján bemutatott ünnepi szentmisén. Az eseményről bővebb beszámolót közöl az Új Ember. A homiliában a megbocsátás és az irgalmas szeretet állt a középpontban, de szó esett arról is, hogyan nézett szembe Salkaházi Sára saját gyengeségeivel, miközben egész életét mások szolgálatára ajánlotta. A megemlékezésen felidézték a Vértanú emberi méltóságról vallott gondolatait és az üldözöttekért vállalt szolgálatát is. Az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetekkel foglalkozó orvos etikai konferenciáról is olvashatunk beszámolót az Új Emberben. A tanácskozáson azt vizsgálták, hogyan segítheti az orvosi tájékoztatás és a személyes kísérés a nehéz helyzetbe került várandósokat a döntésben. A cikk egy korábbi kórházi kezdeményezés tapasztalatait is felidézi, ahol nem lebeszélni akarták a nőket a terhesség megszakításról, hanem abban segítették őket, hogy átgondolt döntést hozhassanak. A konferencia további előadásairól és az élet kezdetéhez kapcsolódó etikai kérdésekről is olvashatunk az Új Emberben. A zuglói páduai Szent Antal templom megáldásának 80. évfordulójára emlékezett szeptember 5-én a közösség. Az ünnepi szentmisén Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mellett olyan atyák is koncelebráltak, akik korábban itt szolgáltak, illetve ebben a közösségben született meg papi hivatásuk. A Rimanóczi Gyula tervei alapján épült templom történetéhez a háború és az államosítás időszak szaka is hozzátartozik. A félkész épületet 1946-ban Mincenti József herceg prímás jelenlétében áldották meg. A zuglói páduai Szent Antal templom jubileumáról a Keresztény Élet legújabb szeptember 20-ai számában olvashatunk. A zeneszerző és az előadó között kialakuló különös lelki kapcsolatról, a zene erejéről és a csend jelentőségéről beszél Ránki Fülöp zongoraművész a Mértékadónak adott interjúban. A beszélgetés apropója egy Assisi Szent Ferenc 800. évfordulójához kapcsolódó Liszt hangverseny, de szó esik Ránki Fülöp Liszt és Olivier Messiaen iránti érdeklődéséről, valamint Dukai Barnabás művészetéről is. Ránki szerint, amikor egy mű igazán megszólítja az előadót, az valamiképpen a szerző lelkével való rezonanciát jelent, az elmélyült zenehallgatás pedig figyelmet és belső csendet kíván. A zene így a mai állandó zajjal teli világban a csend és az elmélyülés tere lehet, akár tisztító élményként is. Egy-egy úrasztali edény vagy régi biblia nem pusztán műtárgy, hitbeli, gyülekezeti és emberi sorsok kapcsolódnak hozzájuk, mondta Lacai András, a Kecskeméti Rádai Múzeum januárban kinevezett igazgatója a Reformátusok lapjának adott interjúban. A lelkipásztor arról beszél, hogyan szeretnék közelebb vinni a látogatókhoz a múzeumban őrzött tárgyakat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket, miközben fontosnak tartja a gyülekezetek tárgyi örökségének megőrzését is. A Reformátusok lapjában olvasható interjúban szó esik a múzeum pedagógia fejlesztéséről és a gyülekezeti kincsek megmentéséről is. Lacai András szerint az élő múzeum nem feltétlenül az, amely mindig látványosan változik, hanem az, amely gondosan őrzi a rábízott értékeket, miközben jelen van az egyház és a város életében. A megoldandó feladatok visznek előre, vallja Topolánszky Laura, a Magyar Állami Operaház magánénekese, akivel a Reformátusok lapja készített portré interjút. A fiatal énekes zenei előképzettség nélkül viszonylag későn indult el ezen a pályán, ma pedig már számos jelentős szerepet tudhat maga mögött. Arról is beszélt a lapnak, hogy a színpadi kitárulkozás kezdetben félelemmel töltötte el, a nehéz szerepek azonban éppen ezeken a lelki akadályokon segítették át. Fellépés előtt mindig imádkozik, mert ahogy fogalmaz, a színpadon sincs egyedül. A beszélgetésben szó esik a család és az opera összeegyeztetéséről, a külföldi fellépésekről, és arról is, milyen szerepekre készül a következő évadban. Önök az egyházi lapszemlét hallották.
0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: Az öt testvér. Olasz mese.

Öt fiával egy magas hegy tetején élt egyszer egy öreg ember. Úgy gondolta, hogy öreg napjait békességben töltheti, hiszen öt szép szállegény fia van. Azok majd gondját viselik. De hát ez csak úgy gondolta. Mert ilyen ingyen élő naplopókat, mint ez az öt fiú, a föld még tán sose hordott a hátán. A legidősebb, Alamuszi, reggeltől estig csak őgyelgett a ház körül, hol a szénabogja tövében heverészett, hol a konyhában lebzselt, de egy szalmaszálat nem tett volna keresztbe. A második, sas szemű, egész nap a hegytetőn hasalt a fűben, és csak bámult lefelé a faluba. Este hazament, apróra elmondta, amit látott, semmi sem került el a figyelmét, de hát dolgozni ez se dolgozott. A harmadik fiú betűrágó. Egyre a könyveket bújta. Látástól vakulásig olvasott, és ha az apja elfújta este a gyertyát, nem volt rest, kiült a holdvilágra, és ott silabizált ének idején. Dolgozni azonban ő sem dolgozott. Vizes nyolcas volt a negyedik fiú. Azért ragadt rá ez a név, mert naphosszat a tópartján üldögélt, kövekkel dobálta a békákat. De hogy néha legalább halat fogott volna ebédre, az eszébe sem jutott. Az ötödiket úgy hívták Cinege. Nem csak azért, mert ő volt a legkisebb az öt fiú közt, a féle vakarék, hanem azért is, mert egyre csak a madarakat hajkurázta, felmászott a fák tetejére, kiszedte a fészkekből a madártojást, de bizony hasznot ő sem hajtott a ház körül. Szegény apjuk hiába gürcölt reggeltől estig. Egyszer csak azt vette észre, hogy a fiai mindig többet esznek, mint amennyit ő megkeres. Itt már tenni kell valamit, gondolta. Összehívta hát az öt naplopót, és így beszélt hozzájuk. Drága fiaim, mindig jó apátok voltam, nem panaszkodhattok. De hiába megöregettem, erőm elfogyott. Nem tudlak tovább tartani benneteket. Segítsetek magatokon, az Isten is megsegít. Kössetek batyut valamennyien, szélegyetek szét, vándoroljatok, próbáljatok szerencsét. Aki egész nap otthon ül, faragatlan, élhetetlen ember marad. Aki világot lát, arra tán rámosolyog a szerencse. Eredjetek! Álljatok szolgálatba, tanuljatok mesterséget. Egy év múlva megint találkozunk, hazavárlak benneteket, és akkor majd elmondjátok, ki mire vitte közületek. Fel is kerekedett az öt fiú, búcsút vettek a kapu félfától, és szétszélettek. Úgy gondolták, külön-külön élik világukat.

Egy esztendő múlva megállapodás szerint össze is gyülekeztek a szülői házban. Öreg apjuk boldogan ölelte magához 5 világlátott fiát, és már is asztalhoz ültette őket. Javában falatozott az egész család, amikor az ablakon át behallatszott egy madár csicsergése. Cinege, a legkisebb fiú, azonnal felpattant, kiszaladt a házból, közelebbről akarta hallani a madár szót. Mire visszatért, a többiek be is fejezték az ebédet, sőt, az asztalt is leszették. Az apa ekkor így beszélt fiaihoz. Most pedig, fiaim, itt az ideje, hogy sorra elmondjátok, mi szépet, jót tanultatok egy esztendő alatt. Fogjatok hozzá, hadd örüljön szegény öregapátok. A legöregebb fiú, Alamuszi, rá is kezdte. Én, apám, igen-igen jövedelmező mesterséget tanultam. Megtudod, mi az, ha elmondom, milyen új nevet kaptam azóta. Elneveztek enyveskezűnek. Nincs nálam ügyesebb zsebmetsző szélese világon, sőt, ha úgy fordul, attól sem riadok vissza, hogy bemásszak egy-két ablakon, és ami megtetszik, elemeljem. Egy szóval, én vagyok a mi tisztes céhünk nagymestere. Magad is beláthatod, igen magasra vittem egy év alatt. Szegény öreg megrökönyödve hallgatta Alamuszi szónoklatát, aztán így válaszolt neki. Derék dolog ez, fiam, amit az enyves kezedről beszélsz, de attól tartok, hogyha a kezed csak enyves, a torkod hamarosan véres lesz ebben a mesterségben. És egy szép napon nem csak ablakba mászol, hanem megmászod még az akasztófát is. Akkor majd igazán elmondhatod, hogy magasra jutottál. Aztán vizes nyolcashoz fordult az öreg, őt is kikérdezte, és nála már nem volt oka panaszra. Ez a fia vízi mesterséget tanult, hajó ács lett belőle. Örülök, fiam, mondta neki, hogy vízparti naplopóból derék kétkezi munkás lett belőled, aki nem csak nézi a vizet, hanem hasznot is húz belőle. Hát te sasszemű, mire jutottál? Én is több hasznát veszem a szememnek, mint azelőtt. Olyan jól megtanultam nyilazni, hogy röptében lelövöm a fecskét. Jól van, fiam. Legalább ezentúl megszerzed magadnak az ennivalót. Aztán a negyedik fiát, Betűrágot kezdte faggatni, és az így felelt. Én, apám, félbehagytam a haszontalan könyvek olvasását. Orvos lett belőlem. Nincs olyan növény, amelyiknek gyógyító erejét ne tudnám. Ez már igen. Ez olyan tudomány, hogy holtod napjáig megbecsülésben, jó módban élhetsz belőle. Most már csak az utolsó fiú volt hátra, Cinege. Ezt is kikérdezte az öreg, s a fiú csak ennyit mondott. Én megtanultam a madarak beszédét. Most már értem, miért szaladtál ki az ebédtől, amikor odakint a madár csicsergett. Hát, ha csak ugyan értesz a madarak nyelvén, mondd meg nekünk, mit csicsergett az a madár? Azt csicseregte, válaszolta Cinege, hogy egy gonosz óriás elrabolta a király lányát, és

Tetszett az öreg tanácsa valamennyiüknek. Munkához is láttak azonnal. Vizes nyolcas hamarosan szép hajót épített. Beszálltak, és végan vitorláztak a királyi palota felé. Ott aztán kihallgatást kértek, és azt mondták a királynak, hogy kiszabadítják a lányát, ha megbízhatnak ígéretében. A király újra megerősítette, hogy feleségül adja a király kisasszonyt ahhoz, aki kiszabadítja. Az öregember pedig 5 fiával már is hajóra szállt, és olyan szerencsés széllel vitorlázott, hogy hamarosan partra szállhattak a szigeten, ahol az óriás őrizte a királylányt. Most már csak azt kellett kifundálni, hogyan játszhatják ki az óriás figyelmét. De a jó szerencse megint segítségükre sietett. Egy madár elcsicseregte cinegének, hogy a szörnyeteg éppen délutáni álmát alussza. Ha ügyesek, ne húzzák, halasszák a dolgot, most azonnal lássanak munkához, és tervüket siker koronázza. Egy szempillantás múlva már a hajón is volt a király kisasszony, azt sem tudta, hogy hálálkodjon megmentőinek. De alig szedték fel a horgonyt, alig feszültek ki a vitorlák a szélben, felébredt az óriás, és keresni kezdte rabnőjét. Megpillantotta a hajót, és mindjárt gondolta, hogy mi történt. Varázsigét mormolt, és egy sötét felhőbe burkolózva a levegőbe emelkedett, úgy indult a hajó üldözésére. A királyleány ismerte az óriás varázs erejét, és figyelmeztette a hajósokat a fejük felett leselkedő veszedelemre. Sas szemű, habozás nélkül íjat ragadott, lőtt. És a következő pillantásban az óriás holtan bukott a tengerbe a fekete felhőből. A hajósok még egy ideig aggódva figyelték a felhőt, hát ha a varázsló halála után is bajt zúdít a fejükre. Azonban a felhő eloszlott, és ők boldogan hajóztak tovább. Hanem az örömük nem tartott sokáig. Keresni kezdték a királylányt, és amikor megtalálták a hajó legmélyebb zugában, látták, hogy minden fáradtságuk kárba veszett. A lány szörnyet halt félelmében. Az 5 fiú kővé merett rémületében, azt sem tudták, mihez kezdjenek. Apjuk pedig a szakállát tépte elkeseredésében, és torka szakadtából óbégatott. Ó, de szerencsétlen flótások vagyunk. Minden fáradtságunk kárba veszett. Ó, te szegény királylány, annyit sem mondtál, hogy befellegzett, s itt hagytál bennünket, mint Szent Pál az oláhokat. De neked legalább már jó. Te már túl vagy a nehezén, de mi lesz mi velünk? Hogy kerüljünk a király szeme elé? Minden hiába. Jaj, jaj, annak, akit üldöz a balsors. Esküdni mertem volna, hogy királylány lesz a menyem. Bíborban, bársonyban élem le az életem. Most pedig minden egy csapásra romba dőlt. Betűrágó hallgatta apja siránkozását, de mikor látta, hogy az öreg se akarja abba hagyni, félbeszakította. Korai még a kesergés, édesapám. Bízd csak rám, én majd rendbe hozom a dolgot. Nem lesz semmi baj, emelt fővel állhatunk ő felsége elé. Mese beszéd, ripakodott rá az apja. Ha a király meglátja, hogy holtan hoztuk meg a lányát, biztosan jól megfizet valamennyiünknek, csak azt ne higgyétek, hogy pénzben. Ó, én szerencsétlen, most vár csak ránk a tengerbaj, amikor átkelünk ezen a tengeren. Sose aggódj, édesapám, csitította az öreget betűrágó. Vagy elfelejtetted, milyen tudományt szereztem az elmúlt egy év alatt? Érjünk csak partra. Azonnal vége lesz minden bajunknak. Megszerzem én az életfüvét, és azzal feltámasztom a halott királylányt. Így is történt. Alig, hogy kikötöttek, betűrágó megtalálta az életfüvét, szétmorzsolta az ujja között, a halott lány orra alá tartotta,

0: egyszer csak felnyitotta a szemét. Csodálkozva nézett körül, szemlátomást nem tudta, hol van és hogy került oda. Aztán hirtelen mindenre visszaemlékezett. Talpra ugrott, sírt nevetett örömében, és össze-vissza csókolta az öregembert meg az öt fiút. Most már baj nélkül folytatták útjukat, és diadalmenetben vonultak be a király palotába. Nagy volt az öreg király boldogsága, hogy egyetlen lányát épségben viszont látta. Eljött az ideje, hogy megjutalmazza a kiszabadítóit, és beváltsa ígéretét. Igen ám, de kihez adja a király kisasszonyt veleségül? Ti megtartottátok, amit ígértetek, fordult az öreghez és öt fiához a király. Most rajtam a sor. De ha már eddig kisegítettetek, segítsetek még ez egyszer. Mondjátok meg, kié legyen a lányom, mert végül is hat felé nem szakíthatom. Uram, királyom, szólalt meg Alamuszi, aki, mint a neve is mutatja, mód felett csavaros eszű legény volt. Ki mennyit dolgozott, annyi jutalmat érdemel. Ezért azt mondom, annak add a lányod kezét, aki a legtöbbet fáradozott érte. Derék beszéd, válaszolt a király. Mondjátok hát el sorra, ki mit végzett, én majd igazságot teszek. A fiúk rendre beszámoltak a királynak, az végighallgatta őket, aztán odafordult az apjukhoz. Hát te miféle érdemeket szereztél?
1: Azt hiszem, uram királyom, én szereztem a legfőbb érdemet.
0: Ugyan visszanyerted volna-e a lányodat, ha én nem vagyok? Én neveltem embert az öt naplopó fiamból. Ha én nem fáradozom, ma is faragatlan tuskó volna mind az öt. Ismered, uram, a mondást, amilyen a fa, olyan a gyümölcse.
2: A király elgondolkodott. Meghányta vetette magában az apának meg az öt legénynek érdemeit, aztán kimondta a döntést.
0: Annak adom a lányom, aki öt ilyen derék embert fölnevelt. Így is történt. Betűrágó csodaszerétől az apa is megfiatalodott. Ott maradtak valamennyien a királyi udvarban, s bölcsen vezették együtt az országot. Még ma is élnek, ha meg nem halt.

Elhangzott az öt testvér olasz mese. Felolvasta Császár Angela. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Rilus Vilmos, a Deep Forest, valamint Sting egy-egy felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. A vallásszabadság védelmére és a vallások közötti párbeszéd erősítésére szólít fel három vatikáni dikasztérium közös dokumentuma, írta a Magyar Kurír. A 14. Leó pápa által jóváhagyott jegyzék elítéli a vallási alapú diszkriminációt és üldözést, valamint fellépést sürget az antiszemitizmus, a fundamentalizmus és a szélsőségesség ellen. Nemzetközi együttműködésre és közös szabályokra van szükség a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros a Vatican News szerint. A vatikáni államtitkár aggasztónak nevezte, hogy egyes országok külön utakon járnak a szabályozásban. Az ukrajnai háborúról szólva megerősítette, a Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és struktúrált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte pénteken a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnök helyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. A kormány.hu oldalon a találkozóról közzétett közlemény szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a gyorsan változó társadalmi környezetben elengedhetetlen a jogalkotási kérdésekben való hatékonyabb egyeztetés. Az intenzívebb kommunikáció garantálja, hogy a jövőbeni szabályozások kiszámíthatóbbak, megalapozottabbak és a gyakorlati igényekre reflektálóak legyenek, tették hozzá. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal, a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többletéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Megkezdődtek a három napig tartó parlamenti és regionális választások Oroszországban. Vlagyimir Putyin orosz elnök elektronikusan szavazott, közölte a Kreml. Az állami Duma 450 képviselőjéről döntenek. Ez az első orosz parlamenti választás az ukrajnai háború kezdete óta. A szavazás vasárnap zárul. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is, arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad, a csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.

0: az, amikor este leülünk az üzem elé a padra, és látjuk a naplementét. Látni az állatokat, hogy jól érzünk magukat, aggódni, amikor most tavasszal 10 centiben megállt a kukorica, és nem akart nőni, és örülni, amikor elkezd esni az eső, és megnőtt a kukorica, legalább embermagasságúra, már ez is nagy élmény. Ez maga a csoda.
1: A középső cserhát szelíd lankáin, a Palócföld szélén bújik meg szente. Itt található a Maszlik családi gazdaság. Tehenészetükben és sajtüzemükben az egészséges, természetesen megtermelt tejen kívül ízletes joghurtok, túró, vaj, valamint sokféle friss, félkemény vagy érlelt sajt készül, amelyek több díjat is elnyertek már. A jelszó a földtől az asztalig, a titkos összetevő pedig az összetartó nagy család, amelynek minden tagja fontos feladatot kap a gazdaságban. Ez Magyarország első sajtút állomása is, ahol a látogatók testközelből ismerkedhetnek a mindennapi munkával, az állatokkal, a sajtkészítés rejtelmeivel, és persze megkóstolhatják a termékeket is. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Az augusztusi hőségben csatlakoztam az egyik látogatócsoporthoz. A család és a gazdaság lelke háziasszonya, Maszlikné Illés Ágnes nagy lendülettel, szeretettel és ízes történetekkel vezetett körbe bennünket.

0: Maszlikné Ill és Ágnes, szentén vagyunk a Maszlik családi gazdaságnál. Most elindultunk itt a hatalmas tehénistálók között. Hova megyünk, Ágnes?
1: Megyünk az újszülött osztályra, ahol nálunk azok a kisborjuk vannak, akik az elmúlt két hétben születtek meg.
0: Hány kisboci van itt?
1: 10-15 darab kisborjú, de ugye nálunk csoportok vannak. Tehát ez az újszülött osztály, bent az istálóban vannak az ovisok, a középső istálóban van az alsótagos, az iskolások, illetve a növendékű szőink.
0: És összesen hány tehén van?
1: 200 állat van a telepen, amiből 90-et fejünk, a többi pedig a kicsik, növendék, szárazon állók, körülbelül 200 állat.
0: Most itt van egy gyerekcsoport, egy ifjúsági hittanos tábor, és hát itt csodálják a nagyon édes kis bocikat. Külön kis műanyag, sátrak, aklok vannak.
1: Steinmann-ketrec, igen.
0: Mindegyiknek saját ilyen szobácskája van, saját kerítése. Miért így vannak
1: ők? Hát ez azért fontos, hogy ne tudják egymást fertőzni. Azért szinte nálunk borjú elhalás nincs is. Ezek a Steinmann-ketrecek azért nagyon jók, mert nem tudnak egymáshoz hozzáférni. Mindegyiknek külön vödörje van, saját vödörből isznak. Ez is nagyon fontos. Aztán, amikor kikerül a kisborjú, le van fertőtlenítve a Steinmann-ketrec, és jön a következő újszülött bele.
2: Meg na, is lehet simogatni?
1: Persze, ha kijönnek.
3: Megsimogatok. Nézzétek, az kidugja a fejét, és
0: lehet. 2-3 is odajött a rácshoz kíváncsiskodni.
1: Különben ekkorák, mikor megszületnek. Ők, amikor megszületnek, egy hétig csak a saját anyatejét kapják. Ez miért nagyon fontos? Az immunitás megszerzése miatt. Itt vannak fiúk és vannak lányok. A fiúk fülszáma 8-assal kezdődik, a lányoké pedig 0-val. Mi egy tejelő tehenészet vagyunk, tehát nálunk a tej a cél és az a fontos. Így a fiúkat mi eladjuk, értékesítjük.
0: Súlyok István hitoktató, a hittanos csapatot hoztad ide Szentélyre. Miért jöttetek ide, miért érdekes ez szerinted a gyerekeknek?
4: Alapvetően Romhányban táborozunk, és korábban bérmálkozókkal már itt volt egy nagyszerű táborunk, és úgy gondoltam, hogy az ifi korosztálynak is már egy nagy élményt tud jelenteni ez a hely, és azért jöttünk ide a Maszlik gazdaságba. Egyrészt a korábbi pozitív élmények miatt, és egyébként Szent Ferenc életútja a táborunknak a témája, ugye a halálának 800. évfordulója van, és az első napunknak volt az induló gondolata, a nézzétek a rét virágait, akkor ugye az arborétumban voltunk, és ma pedig nézzétek az ég madarait, az állatok a téma, és azért gondoltam, hogy eljönni a gazdaságba, egy nagyon jó lehetőség, így a nagy meleg ellenére is, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, állatokhoz, növényvilághoz, és ezen keresztül pedig megismerhetjük az alkotónkat, teremtőnket.
0: És délután madárfoglalkozás is lesz. Honnan jöttetek?
4: Dunaharasztiból jöttünk, és első áldozókból lett kisifi a mi kis közösségünk, úgyhogy a plébániának a fiataljaival jöttünk el ide.
0: Hogy tetszenek a tehenek? Itt csodáljátok őket?
3: Nagyon-nagyon cukik.
0: Most ide is ugrott hozzád, meg mered simogatni?
3: Igen, igazából nyalogat minket így a kezünket.
0: Úgyhogy... Otthon van állatod?
3: Vannak futókacsaink.
0: Igen. Nem idegen az állatvilág tőled?
3: Nem, én nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Keresztneved?
3: Bogi vagyok.
0: Magda, te mit szólsz az állatokhoz? Láttál már ilyen közelről teheneket?
5: Igen, volt, hogy már láttam, csak nem ilyen kicsiket és újszülötteket, hanem sokkal nagyobbakat, és azok nem hagyták, hogy simogassam őket, szóval ez egy új élmény.
0: Mi érdekel téged egy ilyen tehenészetben, egy ilyen gazdaságban, az állatok cukiságán túl?
5: Igazából az, hogy hogyan élnek, és hogy mivel itt az emberek közelében vannak, ezért, hogy ez mennyivel változtatta meg a, úgymond, fejlődésüket.
0: Hanyadikosok vagytok?
5: 7-esek vagyunk.
1: Na, ez a középső istálunk, itt vannak a növendékű szőink, ugye, akik már...
0: Ők már nagyobbacskák?
1: Igen, tehát ők lassan vemhesek lesznek, illetve ott az elejében vannak a kisiskolások, akik még igencsak növendékek. Megyünk be az új istálunkba, ahol a termelőcsoport van, és megnézzük a robotfejést. A holstein. A holstein az a 7-8 mázsás állat, csontos, nincs rajta hús. Viszont nagy tőgy és rengeteg tejet ad. Ő a Jersey, szevasz, nem nyalakodunk.
0: Szép, meleg, bocibarna, egyszínű tehén.
1: Kevesebb tejet ad, jóval kevesebb, de amikor a piacokon találkoztok ilyen nagyon sárga tejjel, nagyon sárga vajjal, na az az ő tejéből készült. Ugyanis 8% zsírtartalmat is tud a teje neki. Látjátok, ott a robot fej egy állatot. Tehát az a kettő robotállásunk van, A nap 24 órájában bármikor bemehet az állat, és megfeji a robot. Beáll az állat, a nyakában lévő beazonosító alapján azonosítja, hogy kiérkezett a fejőállásba, kinyúl a robotkar, kis UV-fényekkel megkeresi a tőgybimbót, kis kefékkel megmossa, és utána gyönyörűen UV-fényjel megkeresve a tőgybimbót, ráteszi a kelyheket, és elkezd fejni.
0: Bocsánat, jól értettem, hogy magától bemegy a tehén, igen, hogy megfejjék, ez jó neki?
1: Igen, magától megy be, ugyanis amikor megtelik a tőgy, egy feszítő érzés van, tehát benne a robotban ő ettől megszabadul, illetve hát azért mi is egy kicsit gazemberek vagyunk mi is, ugyanis a robotban ő granulált tápot kap, az olyan, mintha most mi kapnánk egy szelet tejszínhabos tortát, hát persze, hogy bemennek. Sőt, van olyan tehén, amelyik plusz bemegy, csak azért, hogy a ott maradt kicsike falatokat még fölnyalogassa. Az alapján, hogy mennyi tejet adnak, illetve hol tart laktációban, a számítógép beazonosítja, és az alapján adagolja nekik a tápot. Tehát minden állat más és más mennyiségűt kap. A robotfejés a jövő, tehát enélkül szerintem a jövőben nem lesz fejés, nem lesz ember, aki odáll az állat alá és megfeji. Itt lényegében a számítógép irányít mindent, figyeli az állat mozgását, tehát ha aktívabb, akkor rögtön jelez, hogy nézzétek meg valószínű folyat. Ha valamelyik állat nem megy befejődni, vagy éppen nem látja, hogy mozog az állat, akkor szól, hogy nézzétek meg, valami probléma van vele, lehet, hogy beteg az állat, nézzetek utána. Tehát nagyon sok információt kapunk a robottól, ami telefonra jön. Például éjfél kettőkor leáll a fej, és akkor éjfél kettőkor küldi az üzenetet, hogy leállt a robot, nézzetek utána, miért állt le. Hát van, amikor megvárjuk az ilyen reggel 5 órát. Na, még egy. Melyik ország volt az, aki először megálmodta a robotfejést? Japán. Az is lehetne.
6: Franciaország.
1: Az is lehetne.
2: Magyarország.
1: Mi is lehetnénk, mert nagyon okos, találékony emberek.
2: Nem találtuk fel.
1: Nem. Oroszország.
0: Bejöttünk most ebbe a hatalmas nagy új istálóba, és itt propellerek pörögnek a tehenek fölött. Látok ott egy ilyen automosó, kefeszerű hasonlóságot. Ezek tehénjóléti intézkedés?
1: Igen, igen, ez a kényelmét szolgálja. Például, amikor 42 fokban a tehénben van ebbe az istálóba, de érezni, hogy mozog a levegő.
0: Sokkal hűvösebb van, mint kint.
1: Hogyne. És akkor vannak ezek a hátvakaró kis kefék, amik szintén a kényelmét szolgálja az állatnak. Itt csak a Jersey szokott érdekes pozíciót felvenni, ugye nem éri föl a kefét, ő csak áll alatta, és
0: sóvárog.
1: Sóvárog, illetve az itatóink is fűtető itatók, tehát télen nem fagynak el, és szabad víztükrű itatók, tehát nem ezek a labdásak, sokkal többet iszik az állat. Ugye a tehénnek nagyon fontos az állandó friss levegő, egyszer, kétszer pedig, hogy ne érje víz. Itt van egy automata trágya lehúzó, lehúzza a trágyát, a végén van egy folyékony trágya, illetve egy szilárd trágya gyűjtőnk. Benn ott az istálló belsejében növekvő alom van, tehát mi nem vásároltunk gumiszőnyegeket. Az azt jelenti a növekvő alom, hogy minden nap újra és újra rászalmázunk az előző napira, de ehhez kell szalma. Tehát azért mondom, nagyon sokat kell a gépeinknek menni és a növénytermesztésbe dolgozóknak is menni. Tehát rászalmázunk, és havonta egyszer ki van hordva a trágya. És ez a szerencsénk, minden trágyát kijuttatunk a földekre. Ezzel a talaj szerkezetét lazítjuk, jobb a nedvességfelvétel, és emiatt messze magasabb szinten tudjuk művelni a földjeinket, mint a szomszédos gazdák, és ez a trágyának köszönhető.
0: Amerre járok, most mindenhol borzalmas a száj van, és mindenki van száradva. Itt egy kicsit a Cserhátban úgy látom, hogy több a nedvesség, zöldebbek a réteg, de önöket sújtja ehhez az asszály?
1: Hát hogy ne sújtana minket a növénytermesztés nagyon. Sőt, ugye az állatokat is, sőt az üzemet is sújtja, mert ebben a melegben sokkal rosszabbul dolgoznak a gépeink, hosszabb idő a hőkezelés, a hűtésről nem is beszélve. Tehát nagyon-nagyon át kell gondolnunk a jövőben, fákat szeretnénk ültetni, hogy hűvöst adjanak a telepen. A takarmány szempontjából pedig próbálkozunk zabosbükkön csomagolásával, olyan növények vetésével, amiből tudunk az állatnak takarmányt készíteni, és ebben az időjárásban is megteremnek. Tehát próbáljuk figyelni a világot, hogy mi az, amit vethetnénk, amiből takarmányt tudunk készíteni az állatnak.
0: Önellátók a takarmányozásban?
1: Azt lehet mondani, hogy igen, Igaz, most idén kellett szénát vásárolnunk, azt vásároltunk, és hát ugye a robotba granulált tápot, azt is vásároljuk az állatnak. De azon kívül minden mi állítunk elő.
0: Egy tornyos új házba beléptünk, és itt egy fogadó, belső fogad engem, gyönyörű faragott padok, cserépkályha, régi tejkészítő eszközök. Hol vagyunk most?
1: Ez Magyarország első sajtótállomása. 2015-ben épült föl. Az Egyesületünkkel, a Magyar Sajtkészítők Egyesületével többször jártunk külföldön, és megnéztük, hogy az osztrák, illetve a francia gazdák hogyan is élnek, és akkor láttuk, hogy mindenkinél, minden kis családi gazdaságban volt egy olyan hely, ahol vendégeket tudtak fogadni, ahol vetíteni lehetett, előadásokat lehetett tartani, vásárolni lehetett. Hazajöttünk, és kezdtük mi is kiépíteni ezt a rendszert itt Magyarországon, úgyhogy ez az épület, ez Magyarország első sajtótállomása, a második Egyeken épült meg, de most már nagyon sok magyar sajtkészítőnél van ilyen lehetőség, hogy el lehet menni hozzájuk, meg lehet nézni, hogy milyen tejből, ki az, aki azt a terméket készíti, ami bárki asztalán megjelenik, akár reggel vagy este Budapesten, vagy az ország bármelyik területén.
0: És itt lehet akkor kóstolni?
1: Igen, itt már volt minden, itt bor sajtkóstoló, sör sajtkóstoló, pálinka sajtkóstoló, sőt a vendégeinket itt szoktuk fogadni, gyerekeket, családokat, céges rendezvényeket tartunk, illetve február környékén egy pár disznóölés is szokott történni.

0: Itt vagyunk a sajtüzemben. Milyen termékeket készítenek most?
1: Rengeteg hőkezelt tej megy el tőlünk palacban, illetve készítünk parinca sajtot, 2000 literből hetente,
0: gombolyas sajt. Paranyica?
1: Paranyica, igen. Ez egy, hát egy olyan termék, amit nem nagyon szerettem volna gyártani, mert nagyon munkaigényes, rengeteg kézi munkát igényel. Nálunk ez úgy történik, hogy hétfőtől szerdáig három hölgy más se csinál, csak paranyicát nyújt. 70 fokos vízbe teszi, meggyúrja, kinyújtja, sózza, kocsira rakjuk, és megy a füstölőbe.
0: Hát igen, de ezzel díjat is nyertek, ha jól tudom.
1: Igen, 2019-ben Csehországban voltunk, Mikulovban, és adtunk le parinzsa sajtot bírálatra, és akkor elhoztuk vele az első díjat abban az évben, és hát úgy rajtunk maradt ez a parinzsa sajt is, de gyönyörű a látvány, amikor a kocsit kitoljuk a füstölőből, és az a rengeteg paranyicasaj gyönyörűen megfüstölődve a kocsim van, és az íze miatt is megéri.
0: Milyen sajtokat készítenek még? Van puhább sajtjuk, keményebb sajtjuk, itt most láttam egy sajttálon, fűszerezettek is vannak, mi mindennel foglalkoznak?
1: Nálunk a sajtgyártás az attól függ, hogy éppen mennyi tejünk van, ugyanis mi nem vásárolunk tejet, minden feldolgozott tej a miénk. És attól függően, hogy mennyi tejünk van, illetve a piac mennyi folyadéktejet igényel, az alapján döntjük el, hogy milyen sajtot készítünk. Például ilyenkor nyáron mi nem készítünk félkemény sajtokat, illetve érlelt sajtokat, azokat majd úgy november környékén kezdjük el gyártani, és körülbelül áprilisig, mert ilyenkor nyáron nekünk rengeteg folyadéktej megy el cukrászdákba, fagyizókba, például a Fazekas Ádám, aki a világ első három fagylalt készítője közé bekerült ebben az évben, ő a mi tejünkből készíti a teljes fagylaltjait. Igazán, amit gyorsan meg kell készít, el kell készítenünk a gomolyas sajt, ami heti körülbelül 1000-2000 literből készül, illetve a paranyica, ami folyamatosan körülbelül azonos mennyiségben fogy, azt készítjük ilyenkor. Aztán jön a november időszak, amikor vége a fagyi szezonnak, akkor kezdjük készíteni a hosszabb érlelésű sajtjainkat.
0: Hosszabb érlelésű, ez mit jelent? Meddig érik egy jó érlelt sajt?
1: Az azt jelenti, hogy ugye már azért ezek az okos kultúrák, amiket most használunk, már ezek a félkemény sajtok már egy olyan 3-4 hónap alatt nagyon jó ízvilágot tudnak kialakítani, illetve a hosszú érlelésű sajtjaink pedig attól függően, hogy mennyit tudunk legyártani, ugye novembertől áprilisig, hát vannak egy, illetve két éves sajtjaink. Körülbelül egy ilyen téli időszakban egy olyan 50-60 darab sajtot tudunk elkészíteni.
0: Itt egy olyan telepen vagyunk, amelyet 1963-ban építettek, de önök 35 éve vannak itt. Hogyan indult az önök családi története?
1: Ez ugye, amikor mi ezt a telepet megvettük 1995-ben, a Romhányi Termelőzőket ugye felszámolás alatt volt már akkor, és tőlük megvásároltuk. Magyarország első mezőgazdasági támogatásával újítottuk fel, építettünk egy fejőházat benne, igazán mi tejjelő tehenészetként kezdtük, és miért is? Azért, mert növénytermesztés volt az első, amiben úgy igazán kezdtünk belefogni, de akkor is történt az a rossz dolog sajnos, hogy elkezdtek turkálni a kereskedők a gabonába. És akkor vidd el tisztítást ki, akkor elvittük kitisztítani, kiderült, hogy a felét ellopták, és akkor volt a családban apósom, aki azt mondta, hogy figyeljetek gyerekek, régen a parasztember, ha nem tudta eladni a gabonát, akkor bőrben adta el. Állatban. És akkor jött ez a pályázati lehetőség, hogy felújítsuk a tanyát, és 99-re megépült a fejőház, és 99 decemberében megérkezett a 36 darab vemhesi szőérsek vadkertől. Ugye mi volt a cél? Tejet termeljünk. Akkor még 72 forint plusz áfa volt a tej, az még egy nagyon jó ár volt akkor, meg jól meg is voltunk belőle, és 2014 környékén történt az, hogy lement a tejára, és akkor megint jött a gond, úristen, most mi lesz? Eladjuk az állatot, marad az állat, mi legyen? És akkor jött a gondolat, hogy jó, akkor vegyünk egy autót, tegyünk bele egy tartályt, és kezdjük el közvetlen értékesíteni a nyers tejet. És itt indult be a kereskedelmi része is a vállalkozásnak, igen.
0: Volt kereslet a nyers tejre?
1: Igen, mivel hogy Nógrád megye vagyunk, egy eléggé elidősödött kisfalvas megye, ezek az emberek még ismerik azt a nyers tejet, amit régen a tehénből kifejtek. ismerik az ízét, ismerik a habosságát, és igen, nagyon jól indult, csak hát aztán jött a sofőrünk, hogy Ági, hát keresik a túrót, keresik a tejfölt, és hát én nem tudtam készíteni se túrót, se tejfölt. És akkor a mamánk otthon megtanított engem túrót és tejfölt készíteni a konyhába. Így kezdtem terméket gyártani.
0: Azután később már másoktól is tanult, hiszen több tanulmányúton is részt vett. Soha nem áll meg a tanulás, úgy látom.
1: Ez soha, és ez nem baj, mert ez egy nagyon klassz dolog. Az az egy hét iskola, amiket külföldön töltök, ez mindig egy feltöltődés, de mindenkinek, akik ott vannak, magyar sajtosok. Csermajorban jártunk egy páran magyar sajtkészítők, Somogyi Imre tanár úrhoz, de csak elméletet tanultunk. Aztán a Sajtkészítők Egyesülete révén, meg az Agrárkamara segítségével most már sikerült Svájcban egy hetet eltöltenem egy iskolába, Franciaországban most már 4-szer, vagy talán 5-ször is voltam már. Járnak Magyarországra külföldi sajtmesterek, hollandok, angolok, franciák, olaszok, és ez a találkozás mindig nagyon hasznos, mindig nagyon jó, ez kell nekünk ahhoz, hogy holnap is fel tudjunk kelni, és tudjunk jönni dolgozni.
0: Mi volt a legnehezebb itt a 35 év alatt? Volt-e olyan pont, amikor azt mondták, hogy hát lehet, hogy ezt abba kell hagyni?
1: Sokszor volt. De nem azok az emberek vagyunk, akik megijedünk problémáktól. Most is van egy nagyon komoly problémánk, de nem azon agyalunk, hogy most mi lesz, mert itt ez a baj, hanem azon vagyunk, hogy ez működni fog, ez rendbe fog jönni, ezzel nem lesz. Tehát nem nyavajgunk. Nem aggódunk, nem idegeskedünk dolgokon, az csak egy probléma, ami azon a napon okoz bajt. Következő nap már azt is elfelejtjük, hogy előző nap mi volt a bajunk. Tehát minden problémát meg lehet oldani, és meg is kell. Ez a feladatunk.
0: Ahogy beszélt itt a gyerekeknek, illetve a hittanos csoport jött most látogatóba, de hát gondolom sok látogatójuk van, végig csillogott a szeme, ki nem fogy a történetekből. Látszik, hogy ön boldog ebben. Miért jó ezt csinálni? Miért jó itt a falu szélén, városoktól távol egy ilyen tehenészetben éjjel-nappal dolgozni?
1: Hát nekem nagyon nagy szerencsém van az életben. Nagyon nagy küzdelem, viszont az, amikor este leülünk az üzem elé a padra, és látjuk a naplementét, és látom hamarosan, majd látom a fecskéket leülni a drótra, mert köszönnek el, és elmennek. Látni az állatokat, hogy jól érzik magukat, látni a tavaszi vetést, amikor elkezd növekedni, aggódni, amikor most tavasszal 10 centiben megállt a kukorica, és nem akart nőni, és örülni, amikor elkezd esni az eső, és megnőtt a kukorica, legalább embermagasságúra, már ez is nagy élmény. Ez maga a csoda.

Kedves hallgatóink, a Maszlik családi gazdaságban jártunk Szentén. Maszlikné Illés Ágnes vezetett körbe bennünket. A gazdaságról bővebb információt találnak az interneten. Ezt a műsort pedig visszahallgathatják honlapunkról, illetve kicsit gazdagabb tartalommal a Spotify-on és az Apple Podcaston is. A műsor zenei szerkesztője Varga Ramona volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.

0: Elhangzott a mesterfogás.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Ismét nagy volt a sürgésforgás a Pro Agricultura Kárpátika gazdasszony tagozatánál. A Nagydobronyi Magyar Háznál ezúttal zakuszkát és ajvárt készítettek. A gazdasszony tagozat résztvevői rendszeresen azért gyűlnek össze, hogy együtt dolgozzanak, kipróbáljanak régi és új recepteket, és megőrizzék mindazt a tudást, amely egykor természetes része volt a falusi háztartások mindennapjainak. Hidi László, a Pro Agricultura Kárpátika alapítvány elnöke.
4: A Pro Agricultura Kárpátika asszony tagozata megint sűrűk forog. Tavaly az egyik partnerünkkel, Parciumba, az asszonytagozatnak jó néhány tagja részt vett egy úgynevezett workshopon, egy ilyen egynapos tanfolyamon, ahol erdélyi zakuszka és ajvár recepteket készítettek el, különféle összetevőkkel, ízesítéssel. Volt ott a klasszikus zakuszka, majd itt a hozzávalókot meg hogy csinálják, hogy itt az asszonyok majd elmondják, majd volt passzúj ízesítéssel vagy összetevővel, valamint gombása, meg ezen túl még a mai nap még ajvár is készül, ez délvidékről, a Balkánról lassan jön fel hozzánk. A lényege az, hogy sült paprika alapon különféle zöldségek kiegészítésével ilyen különféle mártások, szószok készülnek, húsokhoz, halételekhez, önállóan is fogyaszthatók egyébként, pirítóssal, esetleg kenyérlángoson.
5: De ez az összes van vagy ma? Nem,
6: annak még lesz még egy adag.
3: Megmossák a zöldségeket, előkészítik az alapanyagokat, közben pedig a zakuszka történetébe is betekintést nyerhetünk. Bár Kárpátalján is nagy hagyománya van, ez a savanyúság a környező országok konyhájában is régóta jelen van. Elkészítésének pedig számtalan változata létezik. Hogy mondani szokták, ahány ház, annyi változat. Varga Gabriella, a Pro Agricultura Alapítvány tagja.
7: Zakuszka, ez egy Párcium és Erdély környéki nagyon, nagyon híres étel. Mi ezt a receptet a tavaly tanultuk meg a párciumi barátainktól, amikor is egy közös projektünk futott, és egyik alkalommal elutaztunk hozzájuk Párciumba, és ott megtanították nekünk ennek a zakuszkának az elkészítését, és úgy döntöttünk a gazdasszonyokkal és a Pro Agricultura Kárpátika munkatársaival, hogy az idén mi is megpróbáljuk elsajátítani itthon is ezt a receptet. Helyi zöldségeket gyűjtöttünk össze, paprikát, padlizsánt, paradicsomot, illetve hagymát és fokhagymát, amivel ízesíteni fogjuk ezt a, úgymond, nem is mártás, talán egy előétel, amit minden nap használhatunk. Reméljük, hogy sikerülni fog. Tavaly nagyon finom lett, úgyhogy igyekszünk most már saját recept szerint is elsajátítani itthon is ezt a zétát. Az egész folyamat előkészítése, ez arról szól, hogy az összes zöldséget meg kell sütnünk. Mi a mai nap folyamán kemencébe sütjük meg ezeket a zöldségeket. Miután megsültek, leszedjük a héjáról. A zöldségeket ledaráljuk, és összefogjuk őket főzni a nap folyamán, úgyhogy legalább 50 percig fogjuk főzni, mire ilyen krémes állaga nem lesz az egésznek.
8: Ez még azon van, ez a recept, amit a Vajdaságban leírtam, a nászasszonyunktól. 3 kiló paprikás, ez az ajvárnak a recept.
3: A sült paprikából készült ajvárnak is számtalan variációja létezik, és éppen ez benne az érdekes. Ugyanazokból az alapanyagokból egészen más ízek születhetnek. Hidi Ágnes, a gazdasszony tagozat alapítója.
9: Ez a zajvár hozzánk egy pár évvel ezelőtt került. Ismerőseink laknak a Vajdaságba, és onnan hoztuk. Ott kóstoltuk meg először, nagyon ízlett, és hát vagy 5-6 éve körülbelül, hogy én ezt állandóan készítem. Nagyon ízletes, finom, nekünk nagyon megtetszett. Az a lényege, hogy mindent meg kell sütni, a zöldségeket. Szükséges hozzá paprika, padlizsán, paradicsom, fokhagyma, ezeket mind megsütjük, vagy sütőbe, de én jobban szeretem szabad tűzni, mert akkor egy kicsit a füst is úgy átjárja, és mikor megtisztítjuk a héjától a zöldségeket, akkor annak az a füstös íze megmarad. Aztán ezeket ledaráljuk, és ízesítjük borssal, sóval, egy kis ecettel és olajjal összefőzzük, és aztán üvegekbe is el lehet rakni, többet készítünk nyáron, hogy télen is lehessen használni. Elsősorban ilyen előételnek, kenyérre, pirított kenyérre nagyon finom, vagy lángosan használják. Aztán sült húsokhoz férfiak nagyon szeretik, mert ténylegesen finom, jó ízű, és hát ajánlanám mindenkinek, nagyon finom. Kóstolják meg. Azt gondoltam, hogy én is bemutatom ezt a receptet az itthoni gazdasszonyoknak, hogy ők is tudják otthon főzni. Továbbadom a receptet. Más ízű, mert ebben nincsen hagyma, például az orosz is, az adzsika is hasonló, mint ez az ajvár, csak mi azt hagymával csináljuk, szintén az is olajja hasonlóképpen, de a padlizsán is más ízt ad, azokat nem sütjük, és az nagyon fontos, hogy meg legyen sütve. Kivált, hogyha kint van sütve, hogy egy kis füst átjár, az olyan különösen pikáns ízt ad neki. Gondolom, hogy inkább ez a lényege, hogy meg van sütve, és ez a füstös íz, meg hogy nincs benne hagyma, ki van hagyva belőle, csipős paprika is, igen, el ne felejtsen, még az is kell, kinek hogy ízlése szerint. Ebbe olyan 3 kg paprika, 3 kg padlizsán, aztán megy hozzá 4-5 paradicsom, 2 fej fokhagyma, és csipős paprika 3-4, attól függ, hogy ki mennyire szereti. És ezt mindent megsütünk, és összedaráljuk, összefőzzük. Nem kell sokáig főzni, vagy 10-15 percig, mert eleve meg van sülve, csak a fűszerek, még kell körülbelül 2 deci olaj, olyan 4 deka só, fél deka, vagy esetleg 1 deka bors, és ennyi az egész. Nem nagy dolog, és az ember mellette kint, mikor pizsorálgat, egy kicsit sütögeti a paprikát, jól érzi magát, mikor kész van pirítós kenyérre, vagy lángossal, megesszük frissen, és jól esik. És ezt itt fogjuk ma is csinálni az asszonyokkal, úgy gondoltuk, mire ez kész lesz majd, a munka után meg fogjuk kóstolni.
6: Jó, és ez a paprika, amit megsúlyítottunk,
10: még nem jó.
6: De itt ez nagyon.
3: Ahogyan a gazdasszonyok elmesélték, a készítési folyamatban fontos szerep jut a kemencének. A zöldségek sütése egészen más karaktert ad a készülő finomságoknak, ráadásul maga a kemencézés is olyan szokás, amely ma már egyre ritkábban része a hétköznapoknak. Varga István, falugazdász.
11: Sütőben is lehet sütni ezeket a zöldségeket, de az első kérdésre visszatérve, most az a feladatom, a kemencébe a paprikát, a padlizsánt, a paradicsomot megsütjük. Ezt egészen addig kell sütni, míg a kívülje egy kicsit ilyen éget fekete nem lesz, mert utána, hogy egy kicsit megpuhul, nagyon könnyen lejön a paprikának is a haja, és a padlizsánt is könnyen le lehet szedni. Sütőben is el lehet ugyanezt vagy hasonló hatást el lehet érni, ott is megsül a paprika, de viszont nincs az a füstös íz rajta, és ez a füstös íz majd később a végtermékben is visszaköszön, tehát a szabad tűznek köszönhetően kap egy kis plusz füstös ízt. A sütőben csak ahogy megég egy kicsit a teteje a paprikának, attól lesz ilyen íze. Most ugye bekerült a paprika, a padlizsán, ez a két fő alapanyag, ezen kívül paradicsom, csipős paprika és fokhagyma kerül a sütésre. A fokhagyma így jó sütni, hogy betekerjük papírba, tehát ebbe az arany fóliába, ebbe megsül, és ezután, mikor kivesszük, nagyon könnyen, ahogy a lányok megnyomják, szinte kijön a belseje, ilyen jó puhára föl, és nagyon kellemes illata van, ahogy kinyitjuk a kemenceit, olyan jó jön ez a fokhagymás illat, nagyon finom.
3: A közös főzéskor nem csak az ételek készülnek együtt, hanem a különböző települések tradíciói is találkoznak. A gazdasszonyok átadják egymásnak a praktikáikat, így a tájjellegű fogások újabb családokhoz és közösségekhez is eljuthatnak. Nadimova Erzsébet munkatárs.

0: Kárpátalján készítjük el ezt a zakuszka receptet.
1: Az ajvár és a zakuszka üvegekbe került, de a tagozat konyhája nem maradt sokáig üresen. Az ősz újabb idény alapanyagokat, feldolgozásra váró terméseket és közös munkát tartogat a gazdasszonyok számára.

0: kiállítás különlegessége, hogy átfogó képet ad Sepa Anton sokrétű alkotói munkásságáról. A bemutató művek egy kiemelkedő festői pályáját idéznek fel.
1: Emlékkiállítással tisztelegnek Sepa Anton festő életműve előtt a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A Kárpátok szerelmese című tárlaton közel 40 alkotás révén ismerheti meg a közönség a kárpátaljai művész sokszínű munkásságát. Sepa Anton már pályája kezdetén igyekezett saját hangot kialakítani. A korabeli szemlélettől eltérően modernebb irányzatokhoz is nyúlt, miközben képein mindvégig meghatározó maradt a szülőföld és a Kárpátok világa. Kopriva Attila, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia docense, a képzőművészeti tanszék vezetője.
2: Tényleg egy kicsit háttérbe volt szorítva utóbbi években, nagyon keveset hallottunk róla, de ő volt az egyik olyan művész, aki megalapozta dekorativizmust, a kárpátaljai művészetnek a fovista, dekorativista oldalát a művészetbe, és egy olyan merész, és akkoriban ez egy ilyen merészséggel ilyen preparálva volt ez a művészet. Nem mindenki értette, mert ez a fovista elem, amit integrált ő a művészetbe, Anton Sepa, ezt nem mindenki értette. Ez egy nagyon modern, magas szintű vonal volt, amit majd a tanítványainak átadta.

0: És hát gyakorlatilag nagyon sok művészt be is tiltották, nem nagyon engedték a kiállításokon érvényesülni, mert úgy megváltoztatta a művészeknek a gondolatát, sokkal magasabb európai szintű művészetről beszélt.
1: A megnyitón egykori tanítványa Földessy Péter is megosztotta emlékeit mesteréről. Sepa Anton nem csak kiváló alkotó, hanem elhivatott pedagógus is volt, aki diákjait nyitottságra és kísérletezésre ösztönözte. Földessy Péter festőművész.
2: Ők sokat nem beszéltek. Jött, nézte, hogy mit csinálok. Ő volt a festő, aki festészetre tanított. Medvecki murális, meg kompozíció, balla, rajz, szóval nagyon erős művészek voltak. És akkor mondjuk Sepa nézi, hogy mit csinálsz, mondja, na csak menj félre, add ide az ecsetet, és akkor belenyúlod az, abba a drága akvarell festékbe, megkavarja, és akkor meghúzottan a piros szemet, kék, valamit idő, és gondolom, jaj Istenem, mindent elrontott. Így tanítottak. Nem akarok senkit megsérteni, de lehetséges, hogy ez az egyik a legerősebb kárpátaljai, mint festőművész. Modern is, meg a kárpátaljai természet, a kárpátaljai lélek. Nagyon sokat járt festeni. Én csak azt mondhatnám, hogy mindenki, aki eljön erre a kiállításra, örülhet, hogy ez egy nagy ünnepélyes nap.
1: Kaliti Cserika a Révész Imre Társaság tagja, a festő sokrétű kifejezésmódját emelte ki.
3: Én még élőben így nem is láttam ennyi művét egyszerre, csak katalógus láttam tőle, engem is Kopriva Attila tanított, és ő egyszer beszélgettünk a művészetről, és ő beszélt nekünk Sepa Antonról, és most így érdekes volt élőben látni a munkáit, nem ilyen pici kis katalógus képekbe, és így meglepett, hogy mennyire sokrétű a művészete. Én inkább ilyen kárpátaljai tájakra emlékszem tőle, de itt láthatunk tőle expresszionista törekvéseket is, kubista jellegű munkákat is, kárpátaljai tájakat, realista munkákat is, és így érdekes volt ez a sokrétűség, amit itt láttam tőle.
1: A Munkácsy Mihály Magyar Ház rendszeresen szervez képzőművészeti kiállításokat, amelyekkel a kárpátaljai alkotók bemutatását és a helyi kulturális életet is támogatja. A mostani tárlat egyben az idei nyári évad zárása is. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója.
4: Általában egy hónapig látható a kiállítás nálunk, szeptemberben lesz a következő. Én azt gondolom, ez egy fontos mérföldkő számunkra, hiszen egy olyan művészről beszélünk, aki tulajdonképpen itt született, itt alkotott, volt egy kijevi életútja is, 20 évig Kijevbe élt, de azt gondolom, hogy egy kicsit összekötjük azt, amit mondjuk hallottuk a megnyitón arról, hogy mondjuk Erdélyi Bélának a tanítványa Dobos András volt, aki tanította például a gimnáziumba Sepa Antont, vagy Tóni bácsit, ugye, hogy a művészek hívták itt Kárpátalján, vagy hogyha arról beszélünk, hogy itt már a Munkácsy Mihály Magyar Házban volt kiállítása a Földessy Péternek, aki tanítványa volt Tóni bácsinak, vagy Szemák Öcsi bácsinak, aki szintén tanítványa volt. Tehát látjuk a fontosságát, vagy a jelentőségét, és én azt gondolom, hogy nagyon régen volt már ilyen neki kiállítása, hiszen nem olyan egyszerű összeszedni a műveket, ezt Kopriva Attilának köszönhetjük, hiszen ő volt az, aki magángyűjtőktől gyakorlatilag begyűjtött ezeket a képeket, és így gyakorlatilag ez a tárlat, ez megtekinthető itt a Munkácsy Mihály Magyar Házban.
1: A képkiállítás a következő egy hónap során várja az érdeklődőket.
5: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: A csíkzenekar muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Az Országos Bírói Tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte pénteken a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az Országos Bírói Tanács elnökét, elnök helyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. A kormány.hu oldalon a találkozóról közzétett közlemény szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a gyorsan változó társadalmi környezetben elengedhetetlen a jogalkotási kérdésekben való hatékonyabb egyeztetés. Az intenzívebb kommunikáció garantálja, hogy a jövőbeni szabályozások kiszámíthatóbbak, megalapozottabbak és a gyakorlati igényekre reflektálóak legyenek, tették hozzá. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat Budapesten. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg, közölte a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója pénteken az MTI-vel. Közleményük szerint az Erzsébet híd mosásával indul az őszi hídmosási program, amely során megtisztul a váralagút is. A társaság munkatársai a hétvégi forgalmi terheléshez igazodva szombaton 6 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között az Erzsébet híd déli, vasárnap a híd északi oldalát mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Hazánk időjárásáról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Bartók Béla Allegro Barbaróját Ránki Dezső előadásában hallhattuk. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Bizonyára sokan vannak között olyanok is, akik a napokban már voltak, vagy a hétvégén tervezik a részvételüket az éppen zajló Ars Sacra Fesztiválon. Az idén 20 éves keresztény kulturális rendezvénysorozat neve hamarosan bekerül a Magyar Örökség aranykönyvébe. Éppen ezért műsorunkban vendégem a stúdióban Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagja. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke.
2: Köszönöm szépen. Mély tisztelet.
0: Itt vagy. A jövő héten szombaton pont műsorunkkal egy időben a Tudományos Akadémia dísztermében vehetik át az arra érdemesek a Magyar Örökség díjat, köztük az Ars Sacra Fesztivál is. Hogy jutott el idáig ez a rendezvény?
2: Hát 20 éve indították el. Van egy alapítvány, amelynek a kuratórium elnöke Dragonics Márta, és két további tagja a kuratóriumban, Kolek Ildikó és Toroszkai Ilona, azt hiszem az ő nevüket is sokan ismerik, és arra gondoltak, hogy ki kellene nyitni a templomokat, ki kellene hozni a templomból Isten igéjét, Jézus üzenetét, és világi helyen és templomokban kulturális programokat kezdtek el szervezni.
0: Ez volt már ilyen máskor is.
2: Igen, de ez már a 20 év alatt odáig jutott el, hogy már az egész Kárpát-medencében szinte nincs olyan település, ahol az Ars Sacrában ne csatlakoznának, ne kapcsolódnának be ezek a települések, illetve a gyülekezetek teljesen ökumenikus. Egy nagyon szép megfogalmazás van itt előttem. A művészet egyetemes nyelvén hirdeti az örök értékeket, és segíti a lelkek felemelkedését. És ez valóban így is van. Reformátusok, katolikusok, evangélikusok, minden felekezethez tartozó egyházak jelen vannak, és fantasztikus és nagyszerű, nagy létszámokat vonzó alkalmakat tartanak most már. Nagy szebenben, ha jól tudom, egy egész hetes programot tartanak. Tehát nem csak egy-egy nap. Ugye van ez a sorozat most már, hogy megnyitjuk a múzeumokat éjszaka, megnyitjuk a strandokat, megnyitjuk a piacokat, mindent megnyitunk.
0: Jégpályákat.
2: Jégpályákat, igen. És hát tulajdonképpen ennek a mintája ez, csak nem egy napra vonatkozik, vagy egy éjszakára vonatkozik feltétlenül, hanem egy folyamra. Egy program folyam.
0: Egy hetes is most ez a
2: igen,
0: éppen
2: igen.
0: Zajló folyamat. Ugye hát említetted az ökumenét, ugye, tehát a Magyar Örökség díjat laudálja Erdő Péter bíboros a katolikus egyház részéről, Steinbach József püspök a református egyház részéről, és Fabinyi Tamás püspök az evangélikus felekezet részéről.
2: És itt rögtön közbe kell vágnom, bocsáss meg, ugyanis 20 éves alkalomra, a jubilom alkalmára a három történelmi egyháznak a vezetője, akiket felsoroltál, ők írtak egy szép köszöntőt, és Ober Frank Pál, szintén a Bíráló Bizottságunknak a tagja fogja felolvasni majd a laudációt, tehát nem személy szerint az egyházi vezetők, ő elmondja az elején az általános gondolatokat, és utána Erdő Pétertől, Fabián Tamástól és Steinbach József püspök úrtól fog idézni ezekből a korábban megírt szövegekből.
0: Akkor a Bíráló Bizottság tagját kérdezem, Béres Klára asszonyt, hogy akkor hogy zajlik ez a munka, és hogy esett a választás a Magyar Örökség díj esetében az Ars Sacra Fesztiválra?
1: Igen, egy kicsit még kiegészítem Gergőt, mert nagyon szép gondolatot olvasott fel, ugye, hogy miért is kapta az Ars Sacra, hogy az örök értékeket közvetít, segíti a lelkek felemelkedését, és van még egy nagyon fontos, hogy a nemzet spirituális egységét is segíti ez a mozgalom, ez a kiállítás, ez a fesztivál, ami éppen már ugye 20 éves. Magyar Örökség díjat azon személyek, azon események, rendezvények, stb. Kapják, akik ezt a magyar örökséget, a magyar hitet, a magyarsághoz való tartozást, a magyarságnak a lelki és szellemi örökségét birtokolják és továbbadják. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak ez egy amikor felterjesztésre került az Arszakra Fesztivál, egyértelmű volt, szerintem 100% szavazatot kapott, hiszen ők azok, akik hosszú idő óta, 20 évről beszélünk, kvázi egy jubileum is, hogy miért pont az idén, szerintem nagyon szép, hogy pont a jubileumi, és pontosan megtestesítik mindazt, amit a Magyar Örökség díj közvetíteni kíván a társadalom felé. És van még egy nagyon szép gondolat, ami szintén a 20. jubileumhoz csatlakozik. Az idei év mottóját ők a reményt és jövőt adok nektek címmel választották. Én a magam részéről is, de azt gondolom valamennyien, akik felelősen gondolkodunk a társadalomban, a remény és a jövő a mai világba duplán aláhúzandó és felkiáltó jeles üzenet, hiszen olyan világban élünk, amiben bizony a reményvesztettség van, olyan világban élünk, amikor a jövőről bizonytalanul gondolkodunk, és egy ilyen fesztivál nagyon erős hatást tud gyakorolni széles körben az emberekre, és ahogy Gergő említette, nem csak Magyarországon, a kis területen, kis Magyarországon, hanem az egész Kárpátaljára, fiataloktól kezdve idősekre reményt, hitet, jövőképet tud sugallani a művészet közvetítésével.
2: Én is hozzászólnék ez, mert még mindig Erdő Pétert bíboros urat idézve azt mondja, hogy a művészet szépségén keresztül találkozunk Istennel, hogy megerősödjünk a hitben, a reményben és a szeretetben, ugye Pál apostol beszédére utalva. És hát valóban az történik a fesztivállal kapcsolatban, én persze párhuzamba ide tudom hozni a Református Zenei Fesztivált, ugye, aminek 21 néhány éven keresztül voltam az igazgatója és alapítója, hogy az is egy ökumenikus, tehát az is egy egyetemes értéket képviselő rendezvény volt, hogy bizony ezekre az alkalmakra, az Arszakra alkalmakra nem csak a hitben erősek mennek, hogy még tovább erősítsék a hitüket, és közösséget építsenek, és szeretetben töltsék el ezt az időt, amíg a fesztiválon részt vesznek, hanem a hitet keresők is. Mert kíváncsiak, mert nem tudják, mit keres ez a sok ember ott a templom előtt, ott történik valami, menjünk már oda hátulról a sor végéről, egy kicsit pipiskedve, nézzük már meg, hogy kik vannak ott, és akkor megállnak, játszik egy zenekar, mint például tegnap Gárdonyban játszott a Solaris együttesnek a fuvolistája, vezette Invokáció muzikális, ők is ugye zsoltárokat dolgoznak fel, és az emberek elcsodálkoznak, fiatalok, középkorúak, idősek, mindenki. És azt mondják, hogy hát, hogyha ez történik az Arszakra, a szent művészet idején, hát akkor miért nem menjünk el mi is magunk a következő rendezvényre? Tehát ez így gördül előre, és így erősítik saját magukat is, azt hiszem, hogy a felekezethez, vagy a felekezethez egyáltalán nem tartozó emberek.
0: Ugye az imént elhangzott, hogy valaki felterjeszt valamit Magyar Örökség díjra, ez esetben az Arszakrát, ki volt az a jó lélek, aki
2: nem publikus. Nem, a felterjesztőket nem hozzuk nyilvánosságra, akkor elmondom az alapszabályt. Ez egy alulról építkező demokratikus rendszer, amit Makovec Imrék annak idején 1995-ben elindítottak ezzel a díjjal. Hogy miért indították, annak is egy külön szép története van, de most erről nem akarok szólni. Viszont azt mondták, hogy minden magyar állampolgárnak legyen lehetősége arra, hogy az általa jónak, fontosnak, szépnek talált gondolatot, személyt, akár élő, akár elhunyt személyt, tehát posztumus díj is van, kismagyarországi, kárpát-medencei, vagy akár a világ távoli részén élő valakiről azt gondolják, hogy nagyszerű teljesítményt tettek le az asztalra, akkor azt lehessen felterjeszteni. Tehát tulajdonképpen a felterjesztést azt az állampolgárok küldik el a bizottság részére. És van egy másik alapszabály, a bizottság kizárólag a felterjesztésekből választhat. Ezt ezüst könyvbe helyezték, régebben ki is nyomtatták, most már a digitális világ annyira megváltozott, hogy most már ezt nem nyomtatjuk ki. Több mint 5000 felterjesztés érkezett a bizottsághoz, és a bizottságnak ebből az 5000-ből kell kiválasztani. Persze érkeznek nap mint nap, vagy hétről hétre újabb és újabb javaslatok és felterjesztések, amik bekerülnek ugyanígy az ezüstkönyvbe, és aztán valóban, amit már elmondtál, a díjazottak, alkalmanként 7 díjazott van, a 7 díjazott kicsinyített oklevele bekerül az aranykönyvbe, amit tehát az aranykönyv őriz.
0: És miért titkos a felterjesztő?
2: Nem szoktuk nyilvánosságra, nem szoktuk nyilvánosságra hozni, nem titkos tulajdonképpen, de nem szoktuk nyilvánosságra hozni, mert...
1: Hát annál is inkább, mert azt gondolom, hogy előfordul, és én úgy gondolom, hogy a zarszakránnál tipikusan ez az eset, hogy akár többen is felterjesztik, hiszen
2: sőt,
1: a lényege,
2: sokan.
1: Ugye, hogy sokan, és ez minket is, mint a bírálóbizottság tagját erősít, könnyíti a feladatunkat, ugye, ha azt látjuk, hogy egy nagy tömeg áll mögötte. Tehát pont ez a lényeg, amit a Gergő mondott, hogy az emberek, az állampolgárok érezzék azt a felelősséget, elhivatottságot, hogy ők is tudnak példákat állítani, segíteni a nemzet elé. Tehát írjanak, küldjenek, és ez egy alkalom is arra nem, hogy felszólítsuk a kedves hallgatókat, igen, hogy gondolkodjanak ők is, hogy mindazon ajánlásokat a bírálóbizottság nagyon szívesen fogad, akik méltók arra, hogy a magyar örökség tagjaivá váljanak, és azért akkor fontos el is elmondani szerintem azt, hogy ugye az a célja ennek a magyar örökségdíjnak, hogy fel kell mutatni és meg kell őrizni azokat a magyar teljesítményeket, amelyek valódi értékeket és maradandó értékeket teremtenek, és ugye magyar értékekről beszélünk, személyekről, közösségekről, intézményekről, alkotásokról, teljesítményekről, amelyek a magyar kultúrát, a magyar tudományt,
2: sport,
1: a gazdagságot, a sportot.
0: Igen, most nagyon érdekes az egyik díjazott, ugye a 4x100-as Európa-bajnok úszóváltó, amiről azért nagyon sokat is lehetett hallani, hogy akkor most Milák Listúr indul, vagy nem indul, és akkor végül is azért részt vett. Kós Huber szerencsére meg tudta győzni olimpiai bajnoktársát, hogy induljon, és egy fantasztikus eredményt.
2: Kiszivárgott egy beszélgetés. A sportolók egymás között beszélgetnek. Kristóf, gyere le a váltóba.
0: Mondja Hubert.
2: Igen. Nem jövök. Meg tudjátok csinálni. De veled meg is nyerjük. És aztán a végén ugye elment, és megnyerték, és rajta múlt tulajdonképpen mind a négyükön, de a végén az, amit Milák Kristóftól láttunk, hát az tényleg világszenzáció, és milyen érdekes, hogy elmondta, azt hiszem Kós Hubert mondta, hogy az összes eddigi egyéni ilyen-olyan-amolyan díjam, illetve győzelmemhez képest ez a legerősebb. Tehát ő is egyszer, hogyha négy ilyen legény egyszer csak előjön valahonnan, és ezt világot rengető teljesítményt tesznek le, akkor hogyha egyéni díj az az ő díja, az az ő győzelme, és valahol ezt olvastam, hogy de hogyha négyen teszik ugyanezt csapatba, akkor az magyar győzelem.
1: Az már a magyar győzelem.
2: Igen, tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hagy kanyarodjak vissza, hogy kik a felterjesztők, és csak egy nagyon rövid gondolata. Az 5000-ben természetesen vannak olyanok, amik hát erős elfogultsággal jellemezhetők. Szoktam mondani viccesen, hogy falu végén van Pista bácsi, és fantasztikus budlibicskákat készít. És persze felterjesztik magyar örökségre, mert egyébként tényleg nagyszerű az, amit csinál, és nagyon jó. Hát erre szoktuk mondani, hogy akkor először helyben kellene díjazni, mint ahogy egyébként a Hungarikumoknál is így van, hogy az értéktár, és az értéktárból épül föl aztán a csúcsra.
0: Igen, minden településen van egy értéktár.
2: Igen, az is van egyrészt, másrészt pedig, hát ugyanígy jönnek a fölterjesztések mindenhonnan, és aztán utána, hogyha már megyei szinten is, és aztán már az egész ország szintjén övé a legjobb budlibicska, na akkor már természetesen beszélünk. Ezzel csak oda akarok kilukadni egy kicsit félretéve a viccet, hogy természetesen az 5000-ben azért van elég sok olyan, amelyikre közmegegyezés van a bírálóbizottságban, hogy hát nyilván, hogyha megtartunk 3000-et vagy 2000-et a fölterjesztésekből, abból még bőven évekre van választási lehetőségünk, tehát hogy elég nagyok a szórások ebben a tekintetben, de mindegyiket meg kell becsülni. És hagyj hozzam ide Bogár László közgazdász barátomnak az észrevételét. Azt mondta, hogy Gergő, 5000-en, már több mint 5000-en küldtek én ajánlást, ezt mindenképpen meg kell őrizni, és én is ezen az állásponton vagyok, hogy ez digitálisan mindenképpen meg kell, egyet se szabad kidobni, mert ez egy szociometriai fölméréssel ér föl az országot illetően, ki mit gondol, a lakók mit gondolnak fontosnak, amit ugye mindig hallunk a politikában is, hogy most megkérdezzük, és ez már így van 100 éve, kérdezzük meg az embereket, hogy mit gondolnak erről. Na hát itt ez történik tulajdonképpen, fölhívtuk a figyelmet erre, hogy ez van, és tessék nekünk küldeni, és küldik.
0: És Ti mit gondoltok erről, milyen lelki állapotban van az ország így ezek alapján, az ezüstkönyvben lévő felterjesztések alapján?
1: Hát én alapvetően egy nagyon optimista tulajdonsággal megáldott ember vagyok, én a jót keresem mindig. Azt hiszem, hogy amit az előbb az arszakra kapcsán mondtam, hogy remény kell és jövőkép, ez aláhozottan igaz. Szerintem összességében nincs jó állapotban, nem csak Magyarország, szerintem Európa sem. És nem csak a politikai feszültségek okozzák a bizonytalanságot, hanem azt gondolom, hogy ez egy sokkal szélesebb háború van a világban, olajválság, stb. Természeti katasztrófák, tehát van önmagában is egy nagy-nagy bizonytalanság az emberekben, és talán pont ilyen esetekben, ilyen helyzetben van különösen nagy szerepe azoknak a példáknak, amelyek erőforrásról tudnak szolgálni mindannyiunk számára. Tehát, hogy olyan teljesítmények jönnek fel, amik nem maguktól valók, olyan nincsen, mindenért erőt kell feszíteni. Ugye ez is egy különleges helyzete a mai világnak, és hát szerintem nagyon sokan úgy élnek, hogy minden van, magától van, semmi nincsen magától. Nagyon-nagyon fontos mindenért megküzdeni. Ezek a teljesítmények, amely Magyar Örökség díjjal kitüntetettek, azok az emberek, azok a teljesítmények, példák egytől egyig nagyon erős fogózkodót jelenthetnek bizonytalanságban, kitartásban, hozzáállásban, és aláhúzottan ezek megkérdőjelezhetetlen erkölcsi értékek is. Tehát nem csak arról szólnak, hogy sokan ismerik őket, hanem a tartalmuk az szolgálja az egyén erkölcsi tartását, és szolgálja a magyarság fennmaradását, és a magyarság értékeit a hitünkön, hazafiságunkon, nemzettudatunkon keresztül is.
2: Egyébként nem csak a díjazott kap olyan közfigyelmet, amit persze megérdemel, hanem mondjuk most a Kovács fényképészet Székely udvarhelyről, amely fényképészet 150 éve működik, a környezete is. Tehát az ott élő emberek ki vannak téve, ugye van egy A3-as méretű meredett papíros oklevél,
0: és ez az oklevelet... Most itt a kicsinyített mása van.
2: Majd előttem. Mindjárt föl is olvasok róla valamit. És ezeket általában persze bekeretezik, és szépen kiteszik. Most ehhez jön még az a ráerősítés, hogy rendben van, az irodátokban mondjuk egy katolikus vagy egy református iskola, amelyik már 3-4-500 éve működik, megkapja a Magyar Örökség díjat, mert megérdemli, mert valóban nagy szolgálatot tesz már évszázadok óta, és kiteszik mondjuk az igazgatói irodába az oklevelet. De azt nagyon kevesen látják, mert az igazgatói irodában nem mennek be csőstől az emberek nagy számban, hanem csak kevesen. Ezért A1-es méretű nagy plakáton kérjük őket, hogy tegyék ki a bejárathoz, hogy hirdessék, hogy van Magyar Örökség díj, hogy van Magyar Örökség és Európa Egyesület, hogy az emberek még inkább tudjanak arról, hogy mi is az intézmény. És persze ilyenkor helyben mindenki megkapja a rádió közvetítést, illetve a riportot, a televíziós beszélgetést, az újságcikket, stb. És most szeretném felolvasni a kurátorok, a Magyarországért Alapítvány, tehát Makovec Imréknek az eredeti gondolatát, hogy tulajdonképpen mi is ez a Magyar Örökség díj, és mi van az oklevélen. A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a magyar szellem láthatatlan múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság ezen és ezen a napon, itt és itt, a Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó, Klárinak most kedves lesz, amit olvasok, Dombovári János és a Lavotta János Kamara Zenekar magyar kultúráért végzett szolgálat a Magyar Örökség, amiről ez az oklevél bizonyságot tesz, Dombovári János és a Lavotta János Kamara Zenekar nevét az aranykönyv őrzi, és az elnök, illetve akik jelen vagyunk a díját adó ünnepségen, valamennyi kurátor, valamennyi bírálóbizottsági tag aláírásával hitelesíti ezt a dokumentumot.
0: Egy eredeti saját kezű aláírások ezek vannak rajta, tehát így van. Nem nyomtatott, így van. Ez így van. Emeli külön az értékét.
2: Hogyha valakit érdekelnek a kulisszatitkok, hogy hogyan megy a szavazás egyáltalán, azt is szívesen elmesélem, mert szeretek ilyen titoknak vélt dolgokat, mert te is rákérdeztél végül is, egyfajta titkot kérdeztél, de az nem volt titok, csak inkább ott a fölterjesztőknél inkább azt akartuk elkerülni, hogy van olyan valóban, ami nem gondoljuk, hogy megfelel az elvárásoknak, tehát az a teljesítmény nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amit mi gondolunk a díjról, és ezért azt a személyt sem akarjuk esetleg kellemetlen helyzetbe hozni, akinek ott van a neve. De most nem is ez az érdekes, hanem hogyan történik a szavazás? Úgy, hogy ebből az 5000-ből választjuk ki, mindenki 3-at választhat, és mint egy lobby tevékenységet az összegyűlt bírálóbizottsági tagság előtt a szavazás alkalmával ezt elmondhatja. Kedves János, arra szeretnélek indítani, hogy szavazd meg azt a Mistral együttest, aki nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra. Jó.
1: Azért, mert.
2: Igen, és akkor utána jönnek természetesen a magyarázatok is, azok a mindenki által elérhető információk, amit mi azért egy-egy alkalommal így kiemelünk mások felé. És akkor, hogyha ott vagyunk mondjuk 15-21 ilyen bizottsági ülésen, akkor mindenkinek van 3 ilyen lehetősége, vagy 3-at elmondjon. Na most ez azért nem szokott így teljesen végigmenni, a mindenki 3-at mond, mert
0: akkor hogyha... Sosem lesz vége.
2: Igen, mert nagyon hosszú lenne, és a tizediknél már rá lehet utalni az addig elhangzottra, hogy hát én ezt elfogadom, ami eddig elhangzott, tehát én már csak 2 vagy 1 fogok ajánlani. Tehát ez így működik ez a rendszer, és utána nagyon egyszerűen kiosztjuk a szavazólapokat, 7 nevet kell feltüntetni, hogy aztán az a lobbiba elhangzott beszélgetésben benne volt, vagy teljesen az 5000-ből máshonnan húzza elő valaki, ez mind szabad, és aztán összeszámoljuk a szavazatokat, és az első 7, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, ők a díjazottak, azon a bizonyos következő díját adó ünnepségen. Úgyhogy nagyon demokratikus minden.
1: Ezt duplán is szeretném hangsúlyozni, mert én úgy látom, és azért is szeretek nagyon a bírálóbizottságba dolgozni, ugye egyforma érték alapon élünk mi magunk is, és ezeket az értékeket a szavazatoknál is egyértelműen közvetítjük. Tehát mi a saját meggyőződésünk és hitvallásunk alapján, és nem felülről jött elvárások alapján ítélünk oda díjakat. És ez azt hiszem, hogy aláhúzottan nagyon nagy értéket ad ennek a díjnak, hogy ez valóban arról szól, hogy egy adott társaság, egy adott ember valóban a magyar örökség díjazottjának számít-e, mert ezt tényleg így gondoljuk ezek mellett a megfogalmazott nagyon szigorú értékek mentén.
0: Hát akkor egy ilyen bíráló bizottsági ülés, hát ez egy csodálatos kulturális műsor is tulajdonképpen, ezt végighallgatni, végigélni, ezt szerintem föl kellene venni és leadni a rádióban.
2: Lehetne, de az, hogy hogyan idézőjelbe téve, bocsánat, hogy azt mondom, gyilkolásztuk egymást a szavazás kapcsán, szokott vita lenni. Tehát
0: hát ez még izgalmas, ez ahogy említetted, a kulisszatitkok, azok igen, pontosak.
2: 50 évre titkosítottuk.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Örökség díj átadása a jövő héten szombaton lesz, e héten zajlik az Ars Sacra Fesztivál, és akkor most hallgassunk meg egy Magyar Örökségdíjas előadást, Arany János Toborzó című versét, a Magyar Örökségdíjjal kitüntetett Kaláka együttes adja elő.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Béres Klára, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagja, és Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, és telefonon csatlakozott hozzánk Dragonics Márta, a Magyar Örökség díj kuratóriumi elnöke. Kezi csókolom.
1: Nem.
2: Üdvözlök mindenkit szeretettel. Én az Arszakra...
3: Az Arszakra Fesztivál.
0: Elnézést kérek, az Arszakra Fesztivál kuratóriumi elnöke. Köszönöm szépen.
3: De nem jártál nagyon messze az igazságtól, mert éveken keresztül régebben Dragonics Márta is tagja volt a Bíráló Bizottságtól.
0: Köszönöm szépen, hogy akkor csatlakozott hozzánk, és ugye ez már elhangzott itt az előbb, néhány perccel ezelőtt, hogy tehát, hogy Ars Sacra, hogy szent művészet, megszentelt művészet a fesztivál elnevezése. Ezt ki találta ki, vagy ki volt az, aki ezt a nevet adta?
2: 2007-ben, mikor a Budapesti Városmissziónak a gyümölcseként megszületett ez a Ars Sacra Fesztivál, akkor még először úgy hívtuk, hogy Szakrális Művészetek Hete, és akkor 2008-ban, mivel olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk mindenkitől, hogy ezt a művészeti missziót csináljuk, felkértük Varga Lajos püspök atyát, aki a Katolikus Gyűjteményi Központnak a vezetője volt, hogy ő legyen az, ki megalapítja az Ars Sacra alapítványt, és akkor ő nevezte el ezt, hogy Ars Sacra legyen a neve.
0: Hát azt hiszem, hogy teli találat, ugye ez már egy önmagában egy érték, ezt mindenki ismeri, egy brand alakult ki ezzel kapcsolatban. Hány helyszínen zajlanak az események összesen?
2: Idén több mint 500 program van, és most pontos számot nem tudok mondani, hogy hány helyszínen, de egész Nagy Magyarország területén nagyon sok helyszínen. Külön ki tudnám emelni Nagyszebent, meg Miskolcot, ahol Miskolcon csak önmagában Miskolcon 50 program van, és a 130 ezer fős lakosságból 10 ezer ember, aki aktívan bekapcsolódik az Ars Sacrába, hála az Éltető Lélek Alapítványnak. Tehát az Ars Sacra tulajdonképpen egy magvetésnek is tekinthető, mert aki ebbe a misszióba be akar kapcsolódni, az önkéntes alapon be tud kapcsolódni, és saját maga tud programot szervezni.
0: Na hát akkor elhangzott most már Nagyszebben és Miskolc. Klára asszonynak van kedvenc helyszíne?
1: Hát én a Mártához csak olyan értelemben csatlakoznék, hogy tényleg ez az egész országra vonatkozik. Most az idén nekem a kedvenc helyszínem a Tilma Alapítvány kiállítása Szentkuton.
0: Azért,
1: mert ott gyermekrajzokat az Isten és az ember kapcsolatáról, és hát nekem, bocsánat, de személyes kötődésem van a Tilmához, de talán ennyi minden szentnek maga felé hajlik a keze címmel beleférhet, de komolyra fordítva a szót, tényleg azt gondolom, hogy ennek az egész fesztiválnak az az igazán nagy értéke, amit a Márta most megfogalmazott, hogy egy magvetés, amihez bárki csatlakozhat, ha lelkiségében ugyanezt üzeni, és tényleg mindenki részt tud ebbe venni, és a lényeg, hogy mindenkinek a lelke emelkedik. Tehát az a bizonyos reményteli jövőkép biztos, hogy épülni tud ezáltal.
3: Tulajdonképpen, amit Mártáék csinálnak az Ars Sacrával, az hasonlatos ahhoz, mint amit mi csinálunk a, és ezt ugye Márti jól ismeri a előző évekből, a Magyar Örökség kapcsán, vagyis, hogy biztatjuk az embereket, hogy vegyenek részt valamiben. Tehát ez egy közös játék. És tulajdonképpen az Istennel való útkeresés, Jézus üzenetének a meghallgatása, továbbadása, ez egy olyan hitünket erősítő és közösségünket erősítő játék, és az nagyszerű, hogy ők valóban csak az alapokat adják, a lehetőséget adják, ők a honlapjukon természetesen nagyon jól és nagyon szépen reklámozzák az eseményeket, ráklikkelve mindenről lehet olvasni. Én tegnap éppen a Józsefvárosi rengeteg programba néztem bele, tehát, hogy ők lehetőséget adnak arra, hogy emberek és intézmények bekapcsolódjanak ebbe a nagyszerű küldetésbe.
0: Itt az elején már beszélgettünk arról, hogy lesz valami Magyar Örökség. Az Ars Sacra Fesztiválra, erre a több száz programra, a több száz helyszínre, hogy választja ki a kuratórium a fellépőket, a művészeket?
2: Hát ha szabad egy ilyen megfogalmazást alkalmaznom, akkor éppen tegnap beszélgettem valakivel, hogy az Alszakra Fesztivál az egy szeretett gombóc. És ezt azért merem így mondani, mert tulajdonképpen ugye a legmagasabb színvonalú művészektől kezdve a legkisebb falusi iskolának a kiskórusáig mindenki belekapcsolhat, és mindenki egységben érzi magát. Tehát nincs az, hogy most csak a legmagasabb, vagy bármi, hanem pontosan ez benne a csodálatos, hogy szeretetben mindenki közösségben van, és a művészet nyelvén, közös nyelvünkön tudjuk egymást szeretni. Bármilyen, még azt is el kell mondjam, hogy bár nem csak felekezetek között, hanem politikai állásfoglalás is függetlenül, tehát egy szeretett gombolt az Alszakra Fesztivál.
0: Hát ezek szerint ugye akkor a gyermekrajzoktól kezdve Ránki Dezsőig, aki ugye a bevezető zenékben volt közreműködő, aki most is az Alszakra heti résztvevője, szóval akkor tényleg itt kezet fognak egymással.
1: Pontosan.
2: Ez így van.
1: János kérdezted az elején, hogy miért most kapja az Alszakra Fesztivál. Hát ez a miért mostra nehéz válaszolni, hogy miért nem tavaly, vagy miért nem jövőre. De a lényege, hogy ugye egy olyan mozgalomról beszélhetünk immár, ami nem egy-két évig működik, hanem tényleg az a bizonyos mag, amit Mártáék 20 évvel ezelőtt elvetettek, az már a virágzik. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon sok embert érintő. Én meglepetten hallottam, meg örömmel is, hogy itt több mint 100 000 ember részt vesz ebbe a programba, és ha belegondolunk, hát építenek, lelket építenek, jót adnak, igazán jót adnak a fiataloknak is, mindenkinek, tehát ez egy csodálatos dolog.
3: És az is nagyszerű dolog egyébként az Alszakrával, hogy egyáltalán nem a pénzről szól. Tehát az egy nagyon-nagyon lényeges szempont ebben, hogy valóban a legnagyobb művészek is, hogyha kapnak is fellépti díjat, akkor sem azokat a díjakat kérik el, mint amit egyébként máshol a világ legismertebb koncerttermeiben elkérhetik. Vagyis önkéntes alapon dolgoznak Mártáék a kuratóriumban, 20 éve önkéntes alapon dolgoznak, térítés nélkül, és ez tulajdonképpen kihat ebben a tekintetben magára a fesztiválra és a fesztivál résztvevőire is, hogy úgy érzik nagyon sokan, hogy hát ide tulajdonképpen a legnagyobb művész vagyok, de akkor is szívesen eljövök ingyen is.
0: És hogy alakult az elmúlt két évtizedben a szervezés, meg ugye hát maga az ismertség is egyre inkább ugye segítette a szervezést, tehát az első egy-két alkalomhoz képest most miben különbözik ez a munka?
2: Hát igen, igazából ez Léci alapon indult, hogy Léci, csináljunk egy kis kiállítást, és ez 2007-ben tényleg a Budapest egyik legnagyobb múzeumában elmentem a főigazgatóhoz, és mondtam, itt a Városmisztő, és Léci egy kis szakrális kiállítást, és akkor végül is a Mátyás templom kulturális központjának az igazgatójához mentem, mert a Léci így nem működött, és kértem, hogy adjon, legyen olyan kedves egy ajánlólevelet, és akkor a Fenyő Robi eljött velem meg a Mártóti Balázs ugyanehhez a főigazgatóhoz, ezzel az ajánlólevéllel, és akkor már igent mondott a főigazgató úr, és akkor ez így elindult, mert akkor a barátaimmal mindenhova ilyen ajánlólevéllel mentünk, és akkor Budapest legnagyobb múzeumai bekapcsolódtak ebbe, és akkor 2008-ban már tényleg nem tudtuk abba hagyni, és akkor elkezdtünk pályázatokat írni, de gyakorlatilag még akkor is mindenki Léci alapon jött, és akkor később már még több pályázatot írtunk, és akkor volt, aki csak pénzért tudott jönni, volt, aki nem, de mi valóban önkéntes alapon dolgozunk, és most, hogy idén fele annyi pályázatunk nyert, mint mondjuk tavaly, ugyanígy megvan az Alszakra, tehát egy barátunk mondta, hogy a pénz mindig a legkevesebb, A és B értelemben is. Tehát most olyan nagy összefogást tapasztaltunk, hogy ingyen kaptuk a helyszíneket, nagy művészek jönnek ingyen, tehát hogy tényleg ez a mai világban, ez a pénzértékrendű világban, ez egy abszolút más

0: mindig új emberek is jelentkeznek.
1: A héten zajlik az Árszakra, és ugye hát gondolom így a hétvége a fő időszak, mert ugye én gondolom, ilyenkor tudnak a legtöbben elmenni. Mire hívná fel a figyelmet most még az előttünk álló programok közül? Nem könnyű kérdés nyilván.
0: Hát ma este lesz a gazdagréti Szent Angyalok templomban egy gála, egy Árszakrának a gálája, ahol eddigi legnagyobb fellépőink, legkedvesebb partnereink fel fognak lépni este 7 órakor. Ezt mindenképpen ajánlom, mert nagyon-nagyon kedves és szép alkalom lesz. Holnap délelőtt pedig a Városmajori Jézuszite templomban az Anima Muzici, aki szinte a kezdetek óta minden megnyitónkon szerepelt, ez a zenekar és egy kórus fog egy szent misében zenei szolgálatot teljesíteni azokért, akik az Árszakrába részt vettek. Tehát azért a közösségért, aki a legkisebb településtől a legnagyobb előadó így részt vett az Árszakrába, azokért egy szent mise lesz, és este pedig a Szent István Bazilikában lesz holnap egy hálaadás ezért az elmúlt 20 évért.
1: Kedves hallgatóink,
0: ahol egy gyönyörű zenei program lesz.
1: Aki tud, tehát vegyen részt ezeken az alkalmakon. Dragonics Mártának nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hát további jó munkát kívánok, és még legalább 20 vagy 30 esztendei fesztivál szervezést. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, mi is ezen vagyunk, és szeretnénk egy kicsit megújítani, hogy valóban még 20 évig legyen.
1: Köszönöm szépen, és most egy fellépő, Árszakra fellépő, Lovász Irén következik.

0: Kedves hallgatóink, az Ars Sacra Fesztivál a jövő héten szombaton fogja megkapni a Magyar Örökség díjat más díjazottakkal együtt. Vendégem a stúdióban Béres Klára, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagja, és Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke. És hát akkor az egyik legnagyobb, vagy a legfontosabb idei díjazottról, az Ars Sacráról beszélgettünk az elmúlt percekben. Lehet, hogy még ismét a továbbiakban is szóba kerül, de még beszélgessünk akkor a Magyar Örökségről. Gergely, hoztál egy bélyeg albumot itt a...
1: Több mindent hoztam, mert...
0: Bélyeg reklám, sor, vagy mi lesz ez pontosan?
1: Igen, reklám nélkül a Magyar Örökség is sokkal kevesebb emberhez jutott el, még mielőtt engem elnökké választottak. Én akkor azt mondtam, hogy egyrészt mindenféle világi módon el kell kezdeni reklámozni a Magyar Örökség díjat, mert nagyon nagy a presztízse. A Kossuth díjjal emlegetik együtt, sőt, azt is szokták mondani, hogy hát a presztízse még talán

0: egy kicsit nagyobb is, mert hogy ez nem jár pénzzel, pénzdíjjal, csak egy nemes fém jelvénnyel és egy merített papíros oklevéllel. És én ugye, mint zenei producer, nagyon sok zenészt ismerek és szeretek, azok közül is, akik Magyar Örökségdíjat kaptak, és többek között a Vujicic, a Kaláka, a Mistral, Sebő Feri, és lehet hosszan sorolni a neveket. Mind oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy tudod, Gergő, mi Kossuth díjasok vagyunk, de nagyon számítottunk a Magyar Örökség díjra, mert ennek nagyon fontos szerepe van a mi életünkben, hogy ezt a díjat megkaphatjuk. Na hát ez egyik. A másik pedig a Bélyeg Múzeum, talán sokan nem tudják, a budapesti Bélyeg Múzeumnak van a világon a legnagyobb választéka. Tehát a legtöbbféle bélyeg a budapesti Bélyeg Múzeumban van. Magyar Örökség díjra fel volt terjesztve, és Gazda István kurátorunk egy fantasztikus 8-10 perces előadást tartotta a Bélyeg Múzeumról. Tátott szájjal hallgattuk, a többség egyébként nem járt még akkor a Bélyeg Múzeumban, és a voksok az igen-igen-igen-igen-igennel gyorsan megszülettek, és aztán a Bélyeg Múzeumnak korábbi vezetőjével, egy hölgyel nagyon jó barátságba kerültem a díjátadó ünnepség kapcsán, a szervezés, ő volt a laudátor, és a szervezés kapcsán mindig nagyon sokat telefonálok, sokat e-mailezek a laudátorokkal is, meg a díjátottakkal is, és egyszer csak fölhívott, hogy szeretnék érni a hozzájárulásomat ahhoz, hogy a aranykönyv fölkerüljön egy bélyegre, ugyanis ha már a Bélyeg Múzeum Magyar Örökség díjas lett, akkor kiadnak egy bélyeget. Úgyhogy ez valami 30 ezer példányban jelent
1: meg. Ez egy hivatalos postai bélyeg?
0: Ez egy hivatalos postai bélyeg, rá lehet nyalni, igen, a borítékra, igen, itt van egy teljes levél, amin van 30 vagy nem tudom mennyi bélyeg, és ehhez ugye az első, én a hivatalos nevét nem pontosan tudom, az első heti vagy első, igen, napi átbélyegzett, tehát a hivatalos, igen, kiadvány, az is itt van hozzá.
1: Ez külön értékes szokott lenni, ugye erre hajtanak a
0: gyűjtők. Így van, igen. Na hát úgyhogy ilyenek vannak, aztán itt van a hűtőmágnes a kezembe, amin rajta van a honlapunk, mindenkinek, akinek a kezébe kerül a www.magyarörökség.hu oldalt javaslom.
1: És ezen lehet ugye jelentkezni is,
0: tájékozódni,
1: javaslatot tenni.
0: Így van, ott is, meg hát az e-mail cím is ott van, és az egy fontos dolog, hogy tulajdonképpen ami az elmúlt hosszú évek során történt, az mind fellelhető a honlapunkon, mert a díjátadó ünnepségről most már nagyon régóta készülnek több kamerás, öt kamerás felvétellel, dokumentációs céllal filmek, ezeknek a linkjei ott vannak a honlapunkon, ott vannak a fényképalbumok, ugye készül egy csomó fénykép is a díjátadó ünnepségen, ott vannak a programjaink, és hát számomra nagyon érdekes dolog volt, ilyen meglepődtem erősen rajta, hogy a laudációkat ugye ki lehet nyomtatni, mert végül is, amikor oda kerülünk, hogy a laudáció hangozzon el, akkor azt különösen az idősebb generáció kérte, hogy lestencilezve, hát mondtuk, hogy már stencilgépek már nem nagyon vannak, de lestencilezve olyan jó lenne, hogyha megkaphatná mindenki. Na most ezt ki lehet számolni, hogy egy laudáció általában két A4-es oldal, hogyha van 7 díjazott, az 14 oldal, és azt mondták, hát olyan 100-200 példányban ez jó lenne. Erre mondtam azt, hogy akkor inkább csináljunk egy füzetet, egy programfüzetet, ebben benne van a meghívó, benne van az, hogy hol lehet bennünket támogatni, benne van az elérhetőségünk, és benne van mind a 7 díjazottnak a laudációja, és ez így sokkal egyszerűbb és sokkal maradandó, mert ezt szívesen hazaviszik az emberek, a díjazottak is, és a vendégeik is.
1: Ezen a bizonyos hűtőmágnesen, amit itt most tartok a kezembe, egyébként azért is dicséretes, mert nem az a rigid fajta, ami hogyha leesik, akkor összetörik, hanem ez egy ilyen szépen oda fel.
0: Ez nem esik le, ez egy nagyon
1: rakható
0: vékony.
1: Rakható a hűtőre, és ugye itt van, hogy Magyar Örökségdíj az e-mail cím, és itt van maga a Szent Korona, és ugye alatt egy ilyen ívben, hogy Magyar Örökség, és ugye elhangzott, hogy különböző díjak, hát én most nekem erről, hogy látom, az jut eszembe, hogy Ház Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya mindig viseli a hajtókáján, amiben vezényli a gyermekfilharmóniát, többször láttam rajta. És akkor most Klára asszonyhoz fordulok, hogy ugye elhangzottak itt a díjak, hogy ez számít esetleg, hogy milyen előélete van egy-egy felterjesztett értéknek.
0: Hogy szúrjam hát, közben, hogy a béres is, tehát a béres csoport is, a béres édesapa, béres József is magyar örökség díjas, tehát érintett.
2: Igen, ilyen szempontból is érintett vagyok, de tőle függetlenül is háromszorosan aláhúzva én is megerősítem azt, amit a Gerga az előbb mondott, hogy látom a kapcsolataimban az emberek között, hogy hihetetlen tisztelettel és nagyra becsüléssel fordulnak a magyar örökség díjfele. És nekem szent meggyőződésem, hogy pont azért, amiről beszéltünk, hogy kik kaphatják meg, milyen életutat, milyen teljesítményt kell felmutatni ahhoz, hogy magyar örökség díjas lehessen valaki. És a személyes életünkben jó magam is megtapasztaltam, ha már Gergő felhozta, nagyon nagy örömmel kapcsolódok bele, hogy apósom, ugye dr. Béres József, a Béres Cseh feltalálója, megkapta 2000-ben a Magyar Örökség díjat. Az, hogy a család mit élt át, fantasztikus, de még fantasztikusabb, amit ő élt át. Hogy én mindig azt láttam apósomon, hogy soha nem izgatták a díjak, tehát az, hogy ő most milyen elismerést, meg mit tudom én, mit kapott, az őt nem befolyásolta, ő a másik emberért való munkálkodásnak szentelte az életét. Fantasztikus ember volt, és tényleg mind a mai napig csodáljuk, és erős példaként nézünk rá, és ő erre a Magyar Örökség díjra is ekként, tehát nagyon büszke volt rá. A vitézségi elismerésére volt büszke, mert azt a hazáért kapta, és a Magyar Örökség díjra azért, mert ez a Magyar Örökségnek a szellemi, láthatatlan szellemi múzeumába bekerültem, és nem a hiúságom miatt, hanem azért, mert szerettem, tiszteltem a másik embert, kitartottam. A nehézségek mellett is kitartottam. Tehát én nem ide-oda kanyarogtam, meg nem tudom én, hanem amit szívből, lélekkel, tiszta szívből és jó lélekkel képviseltem, az amellett kiálltam. És valamennyi magyar örökségdíjas ezt tudhatja magáénak, és azt gondolom, hogy legyenek is büszkék erre, és amikor a Gergő reklámról beszél, ez nagyon fontos, hogy ez a magyar emberek tudják, hogy létezik Magyar Örökség díj, javasoljanak nekünk arra méltó embereket, és meríthessünk, és példaként állíthassunk mindannyiunk elé. Mert tényleg ezt látom jó magam is, ezer egy példát mondhatnánk, hiszen minden egyes ember ilyen, hogy rengeteget sokat számít. Még egy dolgot akkor, ha már így a személyes dologról van szó, emlékszem arra, hogy mi a férjemmel nagyon elvarázsoltunk, és ott mint felterjesztők, hát ezt a titkot elmondhatom, mint egyszerű emberek felterjesztőként egy tabi fafaragó mestert, Nagy Ferencet jelöltük Magyar Örökség díjra. Az ő munkássága csak nagyon szűk körben volt ismeretes. Gyakorlatilag a városka ismerte, de úgy nagyon keveset is érdekes módon. Tolna megyében van. Somogy. Dél-Balaton, Somogy megye, és egy ottani négy elemi iskolát végzett egyszerű emberről van szó. Mi megismerkedtünk egy nyári kirándulás alkalmában, amikor elvetődtünk az ő múzeumába, és egyszerűen megfogalmazódott bennünk, hogy ami ez az ember letett az asztalra, ezt az országnak meg kell ismerni. A díjbizottságnak a felelősségére jellemző volt az azt, hogy mi előterjesztettük, hát mondták, hogy jó, de hát ők nem ismerik, meg nem tudták, szóval nem fogadták el egyszerűen, és első körben nem is szavazták meg. Ezért mi tovább mentünk, mert valahogy nagyon elkötelezettek voltunk, és Feri bácsi munkásságát feldolgoztattuk. Egy nagyon szép albumot hoztunk, valósítottuk meg, ezt az alapítványi munkán keresztül végeztük. A magyarság tudatosságunk és a magyarságért való munkálkodásunknak egyik nagyon szép példája, és aztán, amikor elkészült ez az album, ezt akkor meg tudtuk mutatni, hogy gyerekek, ilyen, ez az ember, ezt tudja, és aztán még próbáltuk őket, hogy személyesen is megismerjék, mert nagyon fontos volt, hogy lássák, hogy miről volt szó. És nagyon boldogok vagyunk, nem a magunk dicsőségére, hanem Nagy Ferenc dicsőségére, TAP dicsőségére, és a magyarság dicsőségére, hogy ez az ember, ez az egyszerű ember magyar örökségdíjban részesülhetett, és mind a mai napig tudom, hogy ez egy hihetetlen nagy érték az ott lakóknak, a településen élőknek, az ott tanulóknak, és hogy milyen sok embert vonz be az, hogy, tehát kisugárzása is van a példának. Ezen a példán keresztül azt akartam illusztrálni, hogy hogyan dolgozunk, és milyen értékeket tudunk közvetíteni.
0: Csak nagyon röviden, az egy fontos szempont, hogy amikor megválasztottak elnöki, akkor azt mondtam, hogy a következő generációnak el kell mondani ezt a dolgot, tehát hogy tudjanak arról, hogy mi a szellemisége, mi a mondandója a magyar örökségnek, a magyar örökségdíjnak. És ezért azt mondtam, hogy akkor induljunk el a Kárpát-medencébe, és látogassunk meg, és meg is hívnak bennünket olyan magyar örökség díjas intézmények, vagy személyek, akikhez elmegyünk, az a kikötés, hogy lehetőleg 20, 30, 40, 80, 100 gyermek legyen ott, akiknek elmondjuk, és viszünk valamilyen zenei, vagy valami szórakoztató programot is, de Klári éppen azok közé, a bírálóbizottsági tagok közé tartozik, aki szívesen jön ezekre az alkalmakra, határon túlra is, meg itthonra is, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy valóban úgy tudjuk mi is a magunkét hozzátenni ehhez a Magyar Örökség díjhoz, hogy valóban vigyük, és jelenjünk meg mi is mindenhol, minél több helyen.
1: Kedves hallgatóink, a héten zajlik az Ars Sacra Fesztivál, és az esemény pedig jövő héten szombaton Magyar Örökség díjas lesz, bekerül az aranykönyvben. Aranykönyvben ez alkalommal beszélgettem vendégeimmel, Béres Klárával, a Béres Alapítvány elnökével, a Magyar Örökség Bíráló Bizottságának tagjával, és Böszörményi Gergellyel, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökével. Nagyon szépen köszönöm. Velünk volt telefonon Dragonics Márta, az Ars Sacra kuratórium elnöke is. Kedves hallgatóink, aki teheti, vegyen részt a még hátralévő eseményeken az Ars Sacra Fesztiválon. És most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadács János búcsúzik, viszont hallásra, záró zenénket pedig Bogányi Gergely adja elő, aki szintén Magyar Örökség díjas.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az irgalom akkor születik meg a szívünkben, amikor egy szenvedő ember látványa meg tud állítani bennünket, el tud téríteni a tervezett programunktól és segítségre indít. Hangzott el szeptember 18-án este Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok ünnepélyes megnyitóján, amelyen köszöntőt mondott Szita Károly, a város polgármestere, és Varga László, kaposvári megyés püspök. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Kossuth téren gyülekezőket Süveges Gergő újságíró köszöntötte. Mint mondta, a kattárs célja, hogy megmutassuk, társak vagyunk a társadalomban. A rendezvényen olyan intézmények, szervezetek mutatkoznak be, amelyek a rászorulókat szolgálják. Nem kérhetjük számon társadalmunkon az igazságosságot, ha közben mi magunk nem törekszünk annak következetes megvalósítására, hangsúlyozta Varga László megyés püspök. Egy igazságosabb és testvériesebb világ építése az otthonainkban kezdődik, folytatta. Beszédében arra hívott, hogy legyünk mindannyian egy igazságosabb és testvériesebb világ építői, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét, társát továbbra is keresik a rendőrök, írta a budapesti rendőrfőkapitányság szombati közlése alapján az MTI. A 40 éves H. Richardot elfogták, elszámoltatása emberölés gyanúja miatt folyamatban van. Társát, a 48 éves Rostás Zsoltot testisértés gyanúja miatt elfogató parancs alapján továbbra is keresik, tájékoztattak. A magyar tulajdonú Szatmári cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. Vette át és indítja újra a burkolólap gyártást Tófejen, az egykori Zala kerámia gyárban. A cégcsoport korábbi tájékoztatása szerint a februárban alapított Terra Danubia Kft. Célja, hogy a tófeji telephelyen a közel 100 év alatt felhalmozott szakmai tudásra és gyártási hagyományokra építve korszerű, versenyképes kerámia gyártást hozzon létre. Az új tulajdonos célja, hogy korszerű technológiával fejlessze a gyárat, és olyan termékeket állítson elő, amelyek megfelelnek a piaci elvárásoknak, de a társaság hosszú távon a magyarországi gyártás mellett a közép-európai burkolólap piacon is meghatározó szerepre törekszik. Az Zala kerámia tulajdonosaként az osztrák Lasselberger tavaly augusztusban állította le a gyártást Tófejen, miután a veszteséges termelést a korábbi években is fokozatosan csökkentette, és a dolgozóit elbocsátotta. Hazánk időjárásáról. Napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 Celsius fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. A hangoló következő perceiben a Liszt Ferenc díjas énekesnő és dalszerző Szalóki Ági felvételeiből válogat a szerkesztő Varga Ramóna.

összebújt. Öt kis madárka. Nem zavarja őket semmi. Suttogó hangjuk csicsergi.

0: A hangolóban Szallóki Ági felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Vietnámiak, afrikaiak, NDK-sok és kubaiak jöttek 40-50 évvel ezelőtt Magyarországra, mivel az akkori hazai iparnak több dolgozóra volt szüksége. Hogyan sikerült beilleszkedniük, mit gondoltak róluk a magyar kollégák, milyen körülmények között éltek? Egyebek mellett erről is beszélgettünk Tóth Eszter Zsófia történésszel. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Miért volt szükség vendégmunkásokra az 1960-as, 70-es, illetve 80-as években Magyarországon?
4: Kölcsönös gazdasági segítségtanács, a KGST volt az, amelynek a keretén belül ezekre a munkacsereegyezményekre lehetőség nyílt. Egyébként nagyon egyszerű a válasz, a munkaerőhiány. Magyarországon ugye úgy nézett ki, hogy a textiliparba, amennyire még nehéz volt bekerülni az 50-es években, hát utána ez egyáltalán nem így volt, sőt, ugye lasszóval keresték az embereket. Tehát erről Erdős Pál készített is a Valami Más címmel egy dokumentumfilmet, tehát hogy egyszerűen nem volt munkaerő, és erre ugye egy nagyon jó kínálkozó lehetőség volt az, hogy Kubával kötöttek egy államközi szerződést, ez a kubaiaknak ugye azért volt jó, mert náluk akkor a textilipar gyerekcipőbe járt, és akkor ugye sok kubai vendégmunkás érkezett Magyarországra. Voltak egyébként, mert hogy volt ugye ugyanilyen munkacsereegyezménye az NDK-val is, amelynek keretében inkább a magyarok mentek ki, de jöttek ide is NDK-sok, de ők elsősorban például mondjuk a MOM-ba, a magyar optikai művekbe érkeztek.
3: Ugye a harmadik világból is, én váci vagyok például, és ott hallottam, hogy ott a váci fonógyárban voltak Mongóliából, illetve Afrikából is vendégmunkások.
4: Hát igen, és ez ugye akkor úgy nézett ki, hogy például mondjuk Angola volt ilyen ország, tehát amit úgynevezett baráti szocialista országnak lehetett tekinteni, azokról a helyekről tényleg mind érkeztek. Ilyen szempontból egyébként a németeknél van Annegret Schüle nevezetű történész, aki megírta például ott afrikai vendégmunkásoknak a történetet, ami ugye egy hasonló, mint a magyar történet, de nagyon izgalmas.
3: Kölcsönösen mindenki jól járt. Magyarország kapott olcsó munkaerőt, ők pedig utána hazamentek a tudással, illetve némi megkeresett pénzzel?
4: Hát pontosan ugye a kubaiaknál ez úgy nézett ki, hogy amikor ők itt dolgoztak, akkor a fizetésüknek az egy részét azt a kubai állam rögtön félretette nekik, csak akkor kapták meg, amikor hazaérkeztek. Ebből egyébként nagy részt ilyen tartós fogyasztási cikkeket vásároltak meg. Hát akárhogy is nézzük, azért ez olyan szempontból is jó dolog volt. Egyébként zárójel a 80-as években aztán vietnámiak is jöttek ugyanígy a textiliparba, hogy azért is jó volt, mert hogy egy, hát a kultúrák találkoztak, megismerték egymást, ugye tényleg a kubaiaknál ez először láttak havat, akkor nagyon furcsa volt nekik, hogy itt rétegesen kell öltözködni. Viszont amit szintén nagyon fontos megemlíteni, hogy elkülönülve voltak a magyar munkásoktól. Ezt egyébként nem feltétlenül ők akarták így, hanem ez ugye a kubai állam. Tehát például olyan sem hivatalosan nem nagyon lehetett, hogy férfinő kapcsolat létrejöjjön kubai és magyar állampolgár között. Ha esetleg előfordult, és mondjuk a lány terhes lett, akkor azonnal hazaküldték. Tehát akkor olyan változat nem volt, hogy mondjuk itt házasságot köthettek volna.
3: Miért? Ennyire vigyázott a kubai állam az állampolgáraira, hogy senki nem mehetett külföldre?
4: Igen, akkor még ez igen, tehát hogy tényleg ilyen nagyon, nagyon szigorúak voltak, és illetve hát az is, hogy így hát felügyelték őket. Szintén ennek a bizonyos Erdős Pálnak ugye van az Agykirály katonát című filmje, amiben szintén láthatjuk is, ahogy a textilgyárban ott dolgoznak a kubaiak. Viszont amikor ugye együtt vannak, akkor ő ugyanazokat az ételeket főzik, amit otthon, ugyanúgy táncolnak, ugyanúgy jókedvűek, tehát hogy ugye hoznak egy ilyen vérpesdítést is a hazai életben. Illetve, amit még szerintem fontos megemlíteni, Pinter Márta fotóművész, ő fényképeket ÖMT-nél dolgozott, akkor is fotósorozatot is készített róluk, ahogy itt a gyárban dolgoztak.
3: Akkor nem lehet arról beszélni, hogy ők beilleszkedtek volna, és nem is készítették fel őket egyáltalán a magyarországi életre?
4: Hát sajnos nem, sőt, hát az volt, hogy kubai állam ez panaszkodott is, meg hát ugye voltak velük tolmácsok, vagy olyan munkavezetők, akik ezt így figyelték is, hogy ezt be is tartják. Amikor egyébként megérkeztek, akkor le kellett tenniük egy úgynevezett készségvizsgát, tehát ilyen egyszerű dolgokat, hogy szérnát tűbe befűzni, akkor geometriai idomokat összerakni, szétszedni, tehát hogy tudják utána végezni ezt a munkát, vagy nyelvtanfolyamon vettek részt. Eleinte egyébként az volt a terv, hogy letegyenek úgynevezett szakvizsgát is a textiliparban, de aztán ez nem nagyon sikerült, mert hogy pont emiatt, hogy el voltak zárva, nem sajátították el a magyar nyelvet.
3: És a többi más nemzetiségű vendégmunkásokra is hasonló szigorú szabályok vonatkoztak, mint a kubaiakra?
4: Hát igen, ugyanúgy elzárva voltak, és nem nyithattak. Hát aztán ugye ez egy nagy kérdés, hogy ez számukra mennyire volt komfortos. Én próbáltam egyébként interjúkat készíteni még a 2000-es évek elején olyanokkal, akik esetleg mégis valahogyan itt maradtak, de akkor is elzárkóztak. Mert aztán ugye az volt, hogy Kuba felbontotta Magyarországgal ezt a munkacsereegyezményt 89-ben, mert nem tetszett nekik a rendszerváltoztatás, és akkor ugye haza kellett térniük a kubai állam polgároknak, de hát ilyen szóbeszédből, elbeszélésből tudom, hogy azért van, akinek sikerült akkor itt maradnia, de ők sem adtak interjút.
3: Akik itt voltak magyarok, ők hogyan emlékeztek vissza a kubai, vietnámi vagy éppen afrikai vendégmunkástársaikra?
4: Nagyon pozitívan, tehát pont amikor Pintér Mártával volt együtt egy projektünk, akkor beszélgettünk is ugye erről, egy fotósorozatban egy munkásnőt újra fotózott, és akkor ennek kapcsán. Sőt, ugye a kubaiaknak hát volt egy ilyen híre, hogy ilyen, hát, hogy nagyon jó táncosok voltak, illetve hát kötődik ehhez egy ilyen olyan is, hogy mennyire szépek voltak a kubai lányok, de ezt ugyanúgy mondták a vietnámiakra is, tehát, hogy egy ilyen pozitív értelemben vett jó szexuális kisugárzásuk volt. Viszont ugye azt is szerintem nem baj, ha megemlítjük, hogy 88-ban volt ugye Kispesten az a bizonyos metróverekedés, amelyben skinheadek kifejezetten kubai vendégmunkásokat vertek meg, és tehát ez egy ilyen rasszista indítatú támadás volt. Én ennek az iratanyagát is átnéztem, mert ez megtalálható a fővárosi levéltárban, és akkor ott ugye ők tanúként eljöttek a kubaiak, de hát sajnos ez tényleg semmi másról nem szól, csak arról, hogy őket akkor azért verték meg, mert hogy kubaiak voltak.
3: Ez volt az első ilyen rasszista indítatású bűncselekmény Magyarországon?
4: Igen. Igen. Hát ez ugye tudjuk a rendszerváltásnál sajnos a értékek felbomlanak, ilyen szempontból a korlátok meglazulnak, és ez annak a része volt, de talán azért mondhatjuk azt, hogy szerencsére kubaiakat, vietnámiakat, afrikaiakat azért nem nagyon ért így ilyen jellegű atrocitás, mint akkor, tehát, hogy úgy, hogy tömeges voltak, sajnos persze egyes esetek voltak, de az, hogy tömegesen kifejezetten azért a céllal mentek oda, hogy őket megverjék, ez így ebben a formában nem volt a későbbiekben.
3: Magyarországi vezetés az nem bánta ezt a fajta kulturális sokszínűséget? Tehát ez egy ilyen szocialista multikulti volt? Vagy minek lehet ezt nevezni?
4: Igen, hát ugye ezt a korszó használatában úgy hívták, hogy proletár internacionalizmus, aminek pont ez volt a része, hogy ugye a baráti országok tagjaival ugye jó is, hogyha nem csak hogy ismerkedünk, de hogy jó barátságot viszonyt ápoljunk. Hát ha mondhatok személyes élményt, ez picit kötődik a témához, hogy a 80-es években az én édesanyám tanított itt tanuló külföldieket magyar nyelvre. És akkor ott például volt olyan, hogy elhívtak bennünket ilyen estekre, és akkor mi így voltunk jemeni esten. Volt bennük azért egy ilyen nyitottság is, tehát hogy én azt érzem, hogy ez nekik se volt jó, hogy így elzárva kellett lenniük. Tehát hogyha mondjuk szerintem magukon a vendégmunkásokon múlik, akkor ők hát szívesen nyitottak volna. Mármint, hogy a kubaiak is, vagy a vietnámiak is, vagy az afrikaiak is ebben az időszakban. Úgyhogy ez számukra sem lehetett könnyű, ez a hivatalos elvárás.
3: És mennyire volt akkor ez így szigorúan tartva? Tehát, hogy voltak külön emberek, akik rájuk voltak állítva, és úgy figyelték őket? Tehát ez a gyakorlatban hogy nézett ki?
4: Hát teljesen így nézett ki, tehát igen. Egyrészt ugye a munkásszállásokon külön helyen laktak, tehát úgymond elzárva, elkülönítve a magyaroktól. Másrészt pedig köztük tényleg volt olyan, hát most lehet ilyen nagy szavakat is használni, sajnos ugye a titkosszolgálat által beépített emberek, akik viszont aztán ugye jelentettek is őróluk. Tehát hogyha és sajnos tényleg volt olyan, hogy voltak, akiknek haza kellett menniük pont emiatt, hogy ugye gyereket vártak, és akkor azt semmiképpen nem szülhették meg itt Magyarországon.
3: Hát mert eleve egy válogatott társaság jött ide, tehát hogy akárkit nem engedtek el Magyarországra ezekből az országokból?
4: Hát azért ezt úgy gondolom, biztos, hogy volt szelekció, de mondjuk például megint itt mondjuk szerintem érdemes különbséget tenni az egyetemisták közt, mert mondjuk azért szerintem lehet érdemes azt is megemlítenünk, hogy vietnámiak a vietnámi háború idején ugye az itteni katonai főiskolákon azért tanultak, hogy az itteni hadi technológiát otthon a gyakorlatban tudják alkalmazni. Na most ugye ebben az esetben ott tényleg szigorú volt a válogatás. Én úgy gondolom, hogy egy egyszerű munkás esetében azért ennyire nem. Tehát

0: elképzelhetőnek tartom, hogy aztán ez így a kubaiaknál, és ugye hát sajnos erre vonatkozó kubai forrásokat nem láttam, de hogy ez így működhetett.
1: És hogy ennyire elszeparálva éltek, akkor így tartották a saját szokásaikat, igyekeztek akkor a saját ételeiket valahogy megfőzni, saját ünnepeiket megtartani?
0: Hát egészen konkrétan, és akkor ugye arra hát csodálkoztak, amikor volt ugye hát ez is a szocialista brigád mozgalom keretében, hogy mondjuk a magyar brigád tett olyan vállalást, hogy akkor az egyik kubai kislányt azt meghívja karácsonyra, és akkor ugye csodálkoztak azon, hogy hogy tartják. Ami mondjuk szerintem a mából nézve elég furcsa, és hát ma már azt is mondanám rá, hogy rasszista, hogy a magyar munkavezetők a kubai lányokat nem a saját nevükön hívták, hanem adtak nekik magyar nevet. Mert hogy ugye erre azt írja a textilélet, hogy hát nem tudták megjegyezni a nevüket, de ez olyan, hát nekem olyan furcsa.
1: Akkor az újságokban, a korabeli cikkekben is sokat foglalkoztak a különböző idegen országokból idejött vendégmunkásokkal?
0: Igen, de elsősorban én ezt próbáltam egy átfogó képet gyűjteni a textiliparban dolgozókról. Igen, voltak egyébként még mozambikiak is, és elsősorban inkább a szaksajtóban van. Tehát a mondjuk Népszabadság napilapok, heti lapokban inkább ugye egy ilyen átfogó cikk jelenik meg, hogy mondjuk Fidel Castro megkötötte Kádár Jánossal ezt a munkaszerződést, és akkor jaj, de jó lesz, mert a kubai textilipar fejlődik, és a magyar ipar pedig munkáskezeket kap. De ezek az ilyen színesebb írások, tehát például az is, hogy amikor megérkeztek ugye a lányok, akkor a kubaiak ugye úgy érkeztek meg a textil gyárba, most a Keltexre gondolok, hogy Prágába szállt le velük a repülő, és onnan még busszal átszállították őket, és akkor ugye leszálltak a buszról, és az első útjuk a magyar művezetőjükkel, az a Skála áruházba vezetett, mert hogy télen érkeztek, és nem volt kabátjuk. És akkor be kellett vásárolni nekik téli ruhát, és hát picit ugye úgy is ábrázolják őket, ami hát sajnos szintén lehet azt mondani, hogy szokásos, mintha ilyen gyerekek lennének, úgy írnak róluk a cikkekben, hogy jaj, hát ezek a kedves kislányok izgatottan próbálták a usánk a sapkákat, és hogy ugye ez nekik egy új világ volt. Ez egyébként még ugye így szépen is hangzik, hogy akkor megkapták ezeket a ruhákat, viszont utána ezeket levonták a fizetésükből. Tehát ezt ki kellett nekik fizetni. De hogy tehát a textil életben ott vannak ilyen színes írások arról, de ugyanígy egyébként tehát a többi nációhoz tartozóakról is, és akkor az, hogy tényleg berendezkednek a munkásszálláson, és akkor, hogy elkezdenek dolgozni, hát természetesen ugye az újságokban azért nincsen az benne, hogy ők nem tudtak végül aztán levizsgázni, hanem pont az van, hogy ugye nagyon sokat tanulnak, jól megy nekik a magyar, és hogy ugye tanulnak erre a bizonyos szakvizsgára, amit aztán nem nagyon tudott letenni senki.
1: Akkor volt egy bizonyos kultúrsok számukra megérkezni ide Magyarországra?
0: Hát persze, de ugye végül is a belegondoló fordítva is ilyen lett volna. Tehát új évszakok, új környezet, ugye azért közülük volt olyan, aki hát ott azért mondjuk egy kis faluból érkezett, tehát annak ugye maga a nagyvárosi lét is újdonság, tehát hogy itt ilyen nagy áruházak vannak, ahol vásárolni lehet. Volt egyébként egy dokumentumfilm, ami aztán egy visszaköltözött kubai vendégmunkásnőről szólt, hát olyan 2012 tájékán a VS azóta megszűnt portálon volt ez fönn. Na és abban az volt, hogy a kubai vendégmunkásnő nagy büszkén mutatja ugye a magyar filmesnek, mert azért picit azért ugye meg is tanult magyarul, a fotóalbumot, az itteni bulikat, és hát azt, hogy amit vásárolt, például ugye, ami akkor nagyon divatos volt, denevér újú pulóver, az még akkor is megvolt neki, ezt is megmutatta, meg a mosógépet, hogy azt innen vitte haza, és azóta is azt használja. És azt, hogy ugye látni is lehetett a filmben, hogy egy, hát, hogy nem gazdagon élt, és úgy emlékezett viszont vissza a Magyarországon eltörtött időszakra, mint egy aranyidőszakra, mert hogy fiatal lány volt, és akkor ugye utána hazament, férhez ment, elvált, több gyereket felnevelt egyedül, tehát egy nehéz élettelen, de hogy mennyire jó volt itt fiatalnak lenni. Én ezt különben tényleg úgy gondolom, hogy ez nekik tényleg így lehetett, hogy azért sokan ilyen 16-18 éves lányként érkeztek, és akkor ugye mindenre nyitottak, meg fogékonyak voltak, hát kivéve ugye a nyelv meg az ilyen szakmai

0: nehezebb dolgok.
1: Akkor ezek szerint ilyen nagyobb tárgyakat is hazavihettek, aminek otthon gondolom nagy értéke volt.
0: Persze, hát ez tényleg tartósfogyasztási cikk. Én úgy gondolom, hogy ugyanígy akár, két kazettás magnó, ami akkor újdonság volt, centrifuga, akkor rádió, hordozható rádió. És ráadásul ugye, amit ők itt pénzt kerestek, az sokkal magasabb volt, mint az otthoni átlagkereset, tehát igen.
1: Mennyi időre jöttek amúgy? Tehát ilyen szabott évekre?
0: Igen, hát alapesetben 3 évre, és azt egy esetben még egyszer 3 évre lehetett hosszabbítani, de azt akkor kérvényezni lehet. Kellett különben. Érdekesség például ez mondjuk az NDK-sok kapcsán, hogy ott viszont nem volt tiltva a vegyes házasság, viszont úgy volt, hogy nagyon kevés volt az a házaspár, aki végül aztán Magyarországon telepedett, de sokkal inkább az NDK-ban maradtak. És erre azt mondták, mert velük viszonylag sok interjút készítettem, hogy azért, mert ugye ez ilyen szempontból befogadóbb közeg volt, mint a magyarországi.
1: De mi ennek az oka? Te említetted, hogy csak ez az egy rasszista jellegű bűncselekmény volt, meg igazából talán a magyarok is kíváncsiak lettek volna a vendégmunkásokra, hogyha engedték volna.
0: Szerintem egyébként, hogy a magyarok azok alapvetően egy nagyon barátságosak, megnyitottak, de azért inkább a nagyvárosban. Tehát azt mondjuk el tudom képzelni, hogy egy kisebb faluban, most hogyha tényleg időben ugye a 80-as években vagyunk, mondjuk megjelent volna egy afrikai férj, náluk szerintem nem volt azért ez a tilalom ilyen erős, hát azért az akkor úgy érdekes lett volna, tehát ugye abba a közegbe. Itt is ugye az, hogy szintén barátságosak, de mondjuk egy hosszú távú beilleszkedés, szerintem nem biztos, hogy nem nagyvárosi közegben erre nyitottak lettek volna.
1: És ezek a fajta együttműködések, aztán 89-ben a rendszerváltoztatás után később, ezek így mind megszűntek, tehát ez egyértelmű volt, hogy nem folytatódik tovább.
0: Igen, mert ugye ez tényleg része volt ennek a KGST együttműködésnek, tehát hogy ugye a szocialista országok között kötött kooperáció volt. Utána, ami majd már utána jön, az egy másik fejezet, úgy értem, hogy például mondjuk a budapesti harisnyagyárban is volt az, hogy aztán kínaiaknak lett harisnyagyára, meg ugye amikor a szomáliai menekültek érkeztek, természetesen őket is befogadta Magyarország, támogatta, de hogy ez már más volt. Tehát ugye ez ugye nem úgy működött, hogy szervezett munkacsere egyezmény keretében, mert itt tényleg az volt ennek a lényege, hogy a úgynevezett szocialista országok egymást segítették ki ebben.
1: Egyébként pontos számokat lehet tudni arról, hogy milyen nemzetiségűek és mennyien dolgoztak Magyarországon?
0: Igen, lehet. Én mondjuk kifejezetten a kubaiakkal foglalkoztam ilyen szempontból. 83-ban 150 kubai lány dolgozott a Keltexben, tehát fizetésük 3000 forint volt. Igazából 5500 forintot kellett volna, hogy készhez kapjanak, de ez volt az a bizonyos 2500 forint, amit a kubai állam ugye eltett maguknak. Egyébként a magyar ruhaviseletet azt ruhatoronynak nevezték, ez ugye a réteges időjárás miatt, természetesen spanyolul, és hogy hiányozott nekik, hogy nem lehettek az otthoni sortokban. Amit nehezen viseltek, az a 6 órás időeltolódás. Viszont amit szerettek, az a hó, tehát azt ugye, az nagyon nagy élmény volt. Igazából különben a karácsonyt is szívesen megünnepelték, tehát hogy az úgy nem volt a ellenükre.
1: Az elmúlt percekben a szocializmus idején itt dolgozó vendégmunkásokról beszélgettünk Tóth Eszter Zsófia történésszel. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

Elhangzott Antonio Vivaldi 532-es jegyzékszámú G-dur koncertó két mandolinra című szerzeményének első tétele. Előadta a The English Concert. Vezényelt Trevor Pinnock.

Johann Sebastian Bach 1051-es jegyzékszámú, numerú 6-os B-dur brandenburgi versenyének harmadik tétele hangzott el. Előadta a Capella Savaria, a művészeti vezető Kalló Zsolt. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Szeptember 18-án pénteken a katolikus társadalmi napok első napjának estéjén Kaposváron, a Nagyboldogasszony székesegyház előtti téren Varga László kaposvári megyéspüspök mutatta be a rendezvényt megnyitó koncelebrált szentmisét. A főpásztor homíliájában rávilágított, először azt a döntést kell meghoznunk, hogy követni akarjuk az Úr Jézus Krisztust. Kerül, amibe kerül. Ha nem ebből indulunk ki, még megbocsátani sem tudunk igazán egymásnak. Úgy folytatta, az ellenség szeretet első lépése, hogy felismerem, van ellenségem, a második pedig az, hogy jót teszek vele. Ez a jó cselekedet elsősorban az áldásmondás. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy egy igazságosabb és testvériesebb világ építéséhez kulcskérdés, hogy mit kezdünk az ellenségeinkkel. Magyar napot tartanak a római Szent István házban szombaton. Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, az első magyar nap az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait kívánja erősíteni, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutatnak be. Törő András, a római pápai magyar intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész közölte, hogy a magyar nap ötletét az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta, ami rámutatott, hogy érdemes folytatni az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását. Megjegyezte, a több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Korainak tartja az október 23-ára kezdeményezett békemenet megrendezését, az eseményt hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, közölte az MTI. A következő békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes, írta a CÖF-CÖKA vezetősége pénteken az előbbi szervezet Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán reagált a bejelentésre, idézem, két napja bejelentették a megfáradt harcosok, hogy október 23-án újra lesz békemenet, ma pedig közölték, hogy mégsem tartják meg, mert idő előtti. Értsd, érdeklődés és közpénz hiányában elmarad. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét, a társát továbbra is keresik a rendőrök, írta a budapesti rendőrfőkapitányság szombati közlése alapján az MTI. A 40 éves H. Richárdot elfogták, elszámoltatása emberölés gyanúja miatt folyamatban van. Társát, a 48 éves Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt elfogató parancs alapján továbbra is keresik, tájékoztattak. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. A természeti értékek bemutatását segítő beruházás uniós támogatással 1,4 milliárd forintból készült. Tájékoztatta a fejlesztést a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósággal konzorciumban megvalósító önkormányzat, az MTI-t. Az épület együttes környezetében parkolót, játszóteret és gyógynövénykertet is kialakítottak. Egy meglévő szín átépítésével interaktív foglalkoztatóteret, a Bivaj Gulya állatbemutatójának felújításával látványkarámot hoztak létre. Végül az időjárásról. Napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 21 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Ő így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Lukács evangéliumának 8. fejezetéből a 4.-től a 15. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel, tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
2: una formazione alla vita pubblica e politica.
1: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalina pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és pölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széleskörű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a vatikáni Bambino Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Cég kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világ ranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozás is szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambino Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálatok közös a Szentszék küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyai járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz-James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: Magyar Katolikus Rádió. Örömhír mindenkinek.
4: 12 óra 30 perc.
6: Kedves hallgatóink, szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napok rendezvényét, amelyen a Magyar Katolikus Rádió munkatársai is jelen vannak. Most egy ott rögzített beszélgetést hallhatnak, a riporter Szabó Csilla.
7: Kaposvár főtere mellett, a Kossuth tér mellett áll a Magyar Katolikus Rádiónak a sátra. Kocsi György atya azért állt meg itt mellettem, hogy bemutathatnánk az atyát a Katolikus Rádió hallgatóinak is. Nagyon fiatalon, általános iskolás korában már nagyon szerette a Bibliát, a Szentírást olvasni. De miért? Emlékszik-e arra, hogy mi volt az így gyerekkorban, ami megfogta, ami megragadta, és ami miatt kiállt azért a szülei ellenében is akár, hogy önnek kell imádságos könyv és Biblia?
8: Hát az imádságos könyvet nem lehetett kapni. Már csak a 60-as években az Áldjuk az Urat, de édesanyám elmondta, hogy a déd nagymamámnak az 1958-ban halt meg. Tehát én a 3 éves körül lehettem, vagy még nem is voltam annyi. És én nagyon szép imakönyve volt, egy csonttáblás, azt hiszem Szent Ferenc lehetett rajta, én nem emlékszem rá, de amikor meghalt, beletették a koporsóba melléje. Én meg éjjel annyira tetszett az a könyv, hogy kiloptam.
7: Tehát ugye akkor még a halottot volt a háznál, vírasztás volt, és akkor ott volt a kezébe biztos az az imádságos könyv, amely nyilván az egész életében kísérte őt.
8: Igen, és akkor hát én kivettem. És elég logikusan megérveltem, hogy miért. Mert keresték, hol van, beletettük, nem tettük bele. Na, itt van nálam. Ő meghalt, neki nem kell, nekem meg nem vesztek. Tehát úgy látszik, a könyvekhez így ragaszkodtam, még olvasni meg betűt, csak a szépsége ragadott meg annak az imakönyvnek a külseje. Aztán később, tehát én elég korán, 12 éves koromban elhatároztam, hogy pap leszek, és figyeltem, a nagymamám mindig kikérdezett, ő már nem tudott eljönni a misére, nagyon fájtak a lábai, de kikérdezett, hogy mi volt az evangélium, miről beszélt a pap. És akkor én kénytelen voltam nagyon is figyelni, mert nagymamám pedig a szentek életét minden nap visszament, amíg ugye élt az ő édesanyja, az én dédnagyamám Somlóvásárhelyen, elment vasárnap ebéd után, meglátogatta, és ő neki a szívújságot kellett felolvasnia, meg a hétre való szentek életét. Úgyhogy a nagymamám pedig tudott mesélni nagyon szépen, választékosan a szentek életéről. Tehát ebben a légkörben nőttem föl, és állítólag, ha megszólalt a harang, erre ugye emlékszem, akkor kivittem a sámlit az udvarra, egy szép varrógépnek volt egy szép terítő, ezt magamra terítettem, és addig szólt a harang, valamit magamba mormoltam. Hogy mit, azt nem tudom, de tulajdonképpen ilyenfajta attitűdök, érzések érintettek meg gyerekkoromban. Később pedig, igen.
7: Azért az, hogyha egy gyermek papossat játszik, az tulajdonképpen szerintem a templomba járó családok nagy részénél egy állandó program, hiszen látják mindig a vasárnapi misét, és az nyilván tetszik nekik, hogy ott a főszereplő, a pap mit csinál. De vajon hogy lehet ebből aztán egy olyan hit, ami egészen kitart addig, hogy ugye tanuljon teológiát, pappá váljon, és mindenféle megrázkódtatás, üldözés közben is megmaradjon az egyházban. Mi az, ami a gyermeki hitből megmaradhat és megragadhat mélyen a lelkébe?
8: Azt gondolom, hogy ez egy tulajdonképpen egy fajta folyamat, mert az embernek lehet gyerekes hite, és engem érdekelt az, hogy akkor nem csak azt, amit felolvasnak a hittanórán, azért hallottuk, hogy a Biblia, meg hát az evangélium, de Szent Pálnak a levelei, vagy ehhez hasonló. És amikor lehetett kapni, emlékszem rá, a Szörényi Andorféle ilyen vastag, fekete táblás új szövetség, azt tulajdonképpen megrendeltem Szent István társulattól, mint diák, általános iskolás, és azt egyfolytában olvastam. talán nem kellett neki 3-4 nap, azt elolvastam az egészet. A jelenések könyvéig egészen a Máté evangéliumától. És utána ez a szokásom megmaradt, győri bencésekhez jelentkeztem már, és ott is mindig a 3/4 hétig tartott a tulajdonképpen a stúdium, a tanulás. 3/4 héttől aztán kezembe vettem, vagy bocsánat, fél hétig tanultunk, fél héttől 3/4 hétig minden nap olvastam az újszövetségi szentírást. És utána volt az esti krónika, megbeszélte a prefektus velünk a napot, és tulajdonképpen ez volt az, ami megmaradt ott is, és én nagyon korán elhatároztam, 12 éves koromban, hogy pap leszek, és ezért küzdeni is kellett. Volt, hogy az osztálytársaim úgy gúnyoltak is. Ezt most elmondták, mert minden évben találkozom az általános iskolás osztálytársaimmal. Még úgy bocsánatot is kértek. Azt is nézték, ha focisztunk, hogy nem káromkodom-e. És mondták, hogy sose hallottak tőlem káromkodást. Ez nálunk nem volt divat, a csúnya beszéd a faluban. Hallott az ember ilyet, de a családban ez kizárt volt. Tehát úgyhogy végül is ilyen légkörben nőttem fel, és amikor konkrétan megkérdezte a tanító, aki azóta azt gondolom meg is változott, ma 90 fölött van, megkérdezte, hogy ki hisz Istenben. Történelmi órán, és én akkor jelentkeztem, hogy én hiszek, és ebből egy 2,5 órás vita lett. A végén megdicsért annyiban, hogy nagyon jól tudsz vitatkozni, csak nem akarsz pap lenni, előtte tett föl gúnyos kérdéseket is minden, azokra a magam módján válaszoltam. És akkor mondtam, hogy ez nagyon érdekes, de azért is az leszek. Na most utána ez hozzátartozik, hogy később, akkor jelentkeztem a győri bencésekhez, a káplán úr megírta a hitoktatóm a jelentkezést, a levelet, mindent, és ott fölvettek, és akkor utána pedig, hát ott megkérdezte még a direktor, akinek utódja lettem Balatonendréden, mert ő, ez bencés plébánia volt, és ő egyik utolsó plébános volt, mint bencés szerzetes Balatonendréden. Én akkor nem tudtam, hogy érintkezik az életünk, és akkor megkérdezte, hogy gyakorlati foglalkozásból milyen tárgyat választok. Tehát lehetett műszaki rajzot, vagy orosz nyelvi idegenvezetést. Mondtam, hogy orosz nyelvi idegenvezetést. Nem tudtam, hogy az első orosz nyelvű könyveket ő írta. És a Prágai Egyetemre járt, és ott egy száműzött, elmenekült orosz professzor, egy hallgatója volt neki ő, és nagyon megtanult, és Pannonhalmát ő mentette meg annak idején, amikor jöttek az oroszok. Na most...
7: Igen. Vajon amikor a bencés gimnáziumban tanult, és ott a bencések számára kiderült, hogy önnek ilyen hivatása van, gyermekkorában nyúló hivatása, akkor mit tudtak még a bencés gimnáziumban ehhez hozzáadni, amivel mondjuk fölkészítették már arra, hogy utána a szemináriumba léphessen, meg jelentkezhessen?
8: Hát az úgy érdekes volt, szerintem nagyon jó hittantanárunk volt, a nagyon jó prefektusunk volt, mondjuk Korzenszky Richárd, kezdő nevelő tanárunk volt, akkor került ő is oda. Előtte egy éven már gyakorló tanár is mi időnkben oroszt tanított, meg magyart, de nekem magyart a osztályfőnököm tanította, és nagyon, hogy úgy mondjam, szakkör így nem volt hittan, de hát írtuk, gépeltük a hittankönyvet, mert igazából az volt. És,
7: hogy nem volt kész hittankönyv, és saját maguknak kellett leírni, amit a tanár mondott.
8: Mondott, és akkor ezt megcsináltuk. Vagy legépeltük, továbbadtuk, vagy másoltuk. Tehát így alakult ki és végül is, ami a teológián, például a dogmatikában később fontos volt, annak a lényegét ott megtanultuk. És viszont ami engem érdekelt, arra nem találtam tanárt, hogy héberül vagy görögül. Görögül tanultam, de héberül is akartam, de nem volt akkor ott olyan, aki hébert tanított volna nekem. És így érdekelt, hogy eredeti beolvassam majd a Szentírást. És amikor már Pestre kerültem, akkor tulajdonképpen görögből nem nagyon kellett készülnöm. Mert amit gimnáziumban belém vertek, az nagyjából elég is volt.
7: Ebből is látjuk, hogy Kocsi György atyának a szövegeken keresztül születhetett talán a hite. Tehát, hogy már gyerekkorában is vágyódott a könyvekre, vonzódott a szent szövegek felé, és aztán Ferences, a bencés iskolában is, és talán később a teológián is így erősödött, vagy formálódott az Isten képe az eredeti szövegek megismerésével.
8: Mondhatnánk így is, de mellette azt tudom mondani, hogy a többieknek nagyon jó összetartás.

0: lektem, amit nem szabad lett volna, mondja az egyik tábornok, vezérőnagy, mi az az érdekes, amit olvas? Hát mondom, egy német nyelvű új szövetségi szentest. Ugye kelet-német vagy nyugat-német? Mondom, neki ugyanaz, de tessék megnézni, itt van Leipzig. Nézegette, forgatta, végén azt mondja, visszaadta. Én megdicsérem magát. Ilyen katolával még nem találkoztam, aki így kihasználja az idejét. Na, elmentek, tulajdonképpen mindenkibe feszültség volt, én nyugodtan leültem az ágyra, és ami tilos volt, de folytattam tovább. Na, alig, hogy elmentek a nehéz tisztek, benne kellett be a század parancsnokhoz. Az ekiát kiabálni vele, hogy mit képzelek én? Hát mondtam neki, hogy na de hát a hadnagy elvtárs, én egy tábornoki dicséretben részesültem, mi ahhoz képest egy hadnagynak a szidása. No, akkor nem engedtek haza 9 hónapig, tehát nem mehettem szabadságra, tehát ilyenek voltak. Aztán végül is érdekes volt, ott is voltak jó élményeim, hogy áthelyeztek egy másik alakulathoz, és ott azok vigyázmenetbe mentek, amik be nem mentek az étkezdébe, helyben járás magas lábemeléssel. Hát tulajdonképpen én meg ezt nem csináltam. És kilő a napos tiszt. Ön mit keres itt a szakaszomban? Hát mondom, nem keresek semmit, itt nem fizetnek. Igen, látja itt ezt a sok szemetet? Hát mondom, sok szemét van ebben a laktanyában. Mennyi idős van? Hát mondom, ha megérem a kukorica kapálás, 19 leszek. Van érettség ilyen? Hát mondom, volna. Csak nem papnövendék, de elnézést, fáradjon be, jó étvágyat kívánok. És amikor később látogattam a katona kispapokat lentiben, mármint Bucsú Szent Lászlói káplán, valaki besughatta, voltak ott 70-en, baptista, református, még rabbi is köztük, akiket oda vittek, és egyszer csak én ott vagyok civilbe, ők ott vannak a nőtlen tiszti klubon, bejön a ügyeletes tiszt, ismertem, mi van itt, csuhások gyülekezete, ön meg mit keres itt? Hát mondom, nekünk azt mondták, amikor leszereltünk, hogy ide az életben mindig visszavárnak minket. Mondom, most van az alkalom. Na jöjjön csak velem. Bevitte a laktanyába, és átadott volna valószínű a rendőrségnek. Mit ad Isten? Jön szembe az egykori szakaszparancsnok, mert mondta, hogy jó étvágyat kívánok. Szervusz Gyuri! Akkor láttam már, hogy alezredesi rangja van. Jaj, de jó, hogy látlak minden. Mi áradban vagy? Hát mondom, ez, jöttem. Mondja az ügyeletes, hogy hagyom magunkra, elzavart az őrnagyot. És utána megafonon bejelentessem, hogy a kispapok vagy a papnövendékek menjenek ki a nőt. Mondom neki, Lajos, téged is lefokozták, voltál alhadnagy, és nem lépett be a pánba. És akkor mondom, elég, hogyha kiviszel a laktanyából.
1: Tehát, és ez mikor volt?
0: Ez tulajdonképpen 1975-ben voltam, amikor leszereltem. Ez 83-ban volt, 1983-ban, akkor még javában szocializmus volt.
1: Tehát még a rendszerváltás előtt történhetett ez, amikor azért a katonaságban is talált olyan társra, aki tudta önt is képviselni. Most közben mondom a hallgatóknak, hogy a Kocsváron az utcán állunk, Kocsi György atyával, tehát most ez a hang, amit hallanak, ez az, hogy itt elvonul mellettünk egy katonazenekar, úgyhogy nagyon, nagyon jókor jönnek itt éppen ehhez a katonai témához.

0: szépen!
1: Folytatjuk a témánkat, akkor itt a Magyar Katolikus Rádióban a Kattás rendezvényén beszélgetünk tovább Kocsi György atyával. Nem csak a tanuló évei alatt, nem csak a katonai évei alatt gyűlt meg a baja azért a rendszerrel, a kommunista rendszerrel, hanem később is. De miért kellett így nekifeszülni a rendszernek? Amikor azért tudjuk, hogy voltak olyan papok, akik azért, hogy tudjanak dolgozni, tevékenykedni, tenni az Úrért, valamilyen kedvezménnyel, valamilyen lépéssel a rendszer felé úgy belesimultak a keretekbe.
2: Azt tudom mondani, hogy azért a mi falunkban voltak papok, már olyan értelemben is, akik a faluból származtak, borszörcsök, Somlóhegy tövében, akiket például Györkös János, aztán később, amikor már hivatalosan lehetett, ő Pál

0: szerzetes volt. De őket 59-ben kirúgták, amikor nem mentek el békegyűlésre. Akkor ott volt egy Fábián István, a Nemeshegyi Péter atya kurzustársa, akit pedig nagyon későn szenteltek föl, mert ugye a jezsuitákat vitték volna ki a határon, és ők meg akkor lebuktak. És ő sokáig egyszerűen, mint parasztember dolgozott otthon a faluba.
1: Tehát nyugat felé vitték volna át őket a rendszer elől menekíteni.
0: Igen, a jezsuiták elég, nagyon sokan, csak ő úgy hezitált, hogy édesanyját itt hagyja magára, ne, és amikor már ment, akkor határzár volt, és elkapták őket. Aztán mivel 56-ban nem csinált semmit, akkor elengedték, és akkor így Váci Egyházmegyében szolgált, de velük nagyon sokat beszélgettem. Akkor plébánosom az meg a Bécsi Egyetemen tanult, és neki is a Szentírás volt a kedvenc profilja, úgyhogy így azért is választottam, tulajdonképpen ő is nagy hatással volt rám, mert mutatta, de közben megbetegedett, haza kellett jönnie, stb. Őt 1930-ban szentelték pappá, és akkor 68-tól ő volt a plébánosom. És egészen az új miséig, meg később nyugdíjas korában is találkoztam vele. Ő tulajdonképpen egy nagyon nagy szónok volt, a Katona Lajosnak hívták a plébánosomat. Tehát a ságielek, szakos püspök, ezekkel volt együtt a Pázmáneumban, Pazmanita volt. Tulajdonképpen azért választotta az ember ezt, mert voltak mellette, vagy később hát a Bulányival is, nekem lelkiatyám volt, Mócs Imre, aki hát jezsuita, aki kint tanított Rómába a Szentírás tudományt. Közben őt hol börtönben volt, hol szabadlábon. Emlékszem rá, egyszer asszisztáltunk a Szent Ritával, és ott ismertem meg őt. És utána kérdezte, hogy kinek mi a kedvenc tantárgya a szociológia után, mert a szociológia professzorunk ő misézett. Mondom neki, hogy én Ószövetség. Hát ne is hol áll az a merak helyfet? Hát mondom, PL participium. Na jó, és így kezdődött a... És hova valósít? Hogy hát mondom, Veszprém megyei, Ajka, Devecser, Borszörcsök. Hát én ott újmisén prédikáltam 58-ba. Mondom, 59-ben, bocsánat. És mondom neki, akkor az volt az atya, akinek még szoknyája se volt, mert így emlegették a faluban. Hát hát akkor szabadultam a börtönből, munkás ruhába egy karinget vettem magamra, és úgy asszisztáltam, úgy voltam ott, és úgy prédikáltam.
1: Tehát ilyen papoknak a példája sarkalt arra, igen, hogy kiálljon, és ne hunyászkodjon meg a rendszer előtt. Na most egy nagyot azért ugranék most az időben, hogy a beszélgetésünk még beleférjen ebbe a műsoridőbe. Egészen odáig, hogy azért egy nagyon tevékeny plébánossal beszélgetek. Tehát nem csak az ige vonzotta meg a tanulmányok, hanem a közösség építése is. És ennek ellenére már amikor közösséget épített, templomot újított föl, a rendszerváltás után mégis úgy döntött, hogy be fogja fejezni a teológiai tanulmányait, vagyis inkább úgy mondom, hogy egy magasabb szintre emeli, vagy folytatja, és tovább tanult németországi egyetemen. Hol is?
0: Tübingenben, akkoriban még az a II. Vatikáni zsinaton talán egyik legjelentősebb teológiai fakultás volt, jelentősebb volt, mint Róma. Szentírás tudományban meg pláne, bár Rómában a Biblikus Intézet ez egy nagyon kiváló alkalom, meg hely, hogy ott az ember éppen a Bibliával behatóbban foglalkozzon, vagy a keleti nyelvekkel. És amiatt, mert például ott, hát Ratzinger is volt ott professzor, Walter Kasper, szintén egy neves bíboros püspököm is volt, amikor kint voltam, akkor Gerhard Lófink, akkor Norbert Lófink, jezsuita, ő neki könyvét is fordítottam le, meg leveleztem is vele, ő nem Tübingenben volt, de testvére volt, de már akkor nem volt ő ott, de nagyon neves professzorok voltak, vagy egy Herbert Haag, például, aki a bibliai lexikont szerkesztette annak idején, és azt tudom mondani, együtt volt a katolikus és a protestáns fakultás, könyvtár is egybe volt. Egyik polc volt a protestánsoké, másik egy ilyen kör alakú épületbe, egy ilyen oktogonszerű épület volt a könyvtár, és tulajdonképpen ez egyik legnagyobb úgynevezett presence bibliotékának mondták, tehát, hogy kirakva akkor Németországba, de Európába is, a legtöbb teológiai könyv hozzáférhető volt, olvasható volt. Nem is kellett kikölcsönözni. Mellette meg, tehát a könyvtár az páratlan volt. És a kutatáshoz talán az egyik legjobb egyetemi könyvtár. München nagyobb, de az úgynevezett Presence Biblioteka, az Tübingenben a legnagyobb. És mivel együtt volt a katolikus és az evangélikus fakultás, és valamennyi nagy evangélikus teológus ott vagy tanult, vagy tanított. Tehát ilyen értelemben mondhatom azt, hogy ezért mentem oda, és keleti nyelveket tanultam akkor, tehát asszirológiát, ékírást, egyiptológiát, és mindegyik nagyon kiváló professzor volt, például a Röllig, ő nagyon tudott héberül is, mert a héber feliratokat, cserép feliratokat, minden ő dolgozta föl, ő adta ki, és akkor nagyon érdekes volt, már jóval később, talán 10 évvel, miután befejeztem a tanulmányomat, egyszerűen venni akartam könyvet, és akkor hátam mögött valaki áll, és megszólít, azt mondja, hát Herr Kocsi, adja meg a címét, egy kis kicsitséget küldenék magának, és akkor ő fordította le németre a Gilgames eposzt, és akkor azt elküldte nekem, dedikálva, beleírva pár sort. Tehát, és nagyon, nagyon szerettem ott lenni. Mellette csak úgy, hogy egy plébánián dolgoztam, laktam, meg volt úgy, hogy kellett kimennem több helyre, ilyen állandó helyettes voltam. Ami azt jelentette, hogy már szombaton el kellett mennem egy kis faluba, vagy egy kis városba, és akkor ott misézni mondjuk 3-at, 1-et szombat este, napközben, más vasárnap pedig 2-t. És voltak érdekes történetek, hogy memóriámra büszke voltam, és egyszer téves helyre mentem vacsorázni. Mert egypetélyű ikrek voltak. És akkor nem mertek szólni, hogy nem ők, és akkor nyugodtan hazamentem, minden, le is feküdtem a plébánián, másnap misén látom, hogy, mert azt mondták, hogy azonnal jönnek értem. Nem jöttek, olyan 500 méterre laktak, de hazamentek, hogy Mercedes-szel vigyenek, hogy üljek Mercedes-be. Én megmondom, hát tudom, én hol laknak, elmegyek, és a másik helyre mentem. Tehát úgyhogy voltak ilyen, sok élményem volt.
1: Azt azért nagyon kíváncsian keresem önben, hogy lehet ennyi mindent csinálni. Hát ezt a titkot. Mert akár, hogyha csak azt a tevékeny egyház közösség építő plébánost nézem, aki több egyház közösséget, több plébániát, meg közönségét, bárányait megsokszorozta, tehát nagyon sokakat behozott a templomba, aki templomot újított fel, aki a gyerekeknek egy minisztráns közösséget hozott létre, az is már egy külön életmunkája. És egy külön professzori tudományos munka az, amit a keleti nyelvekkel, meg a Biblia tudománnyal végzett. Hogy lehet ezt egyszerre, hogy egy emberben, egy embernek elvégezni?
0: Hát az a helyzet, hogy mindegyiket lehetne tökéletesebben csinálni. Ez valóban olyan értelemben sok, de hát úgy vagyok vele, hogy azért kérem a jó Istent, hogy adjon erőt hozzá. Nem szeretek úgy nemet mondani. Tehát, hogyha valamire megkérnek, hogy akkor most nem sok dolgom van, ha egy mód van, akkor azt megteszem. És azt gondolom, hogy a legjobb gondolatokat az ember ajándékba kapja. És amiket kaptam, és amik jók voltak, azok nem az én gondolataim. Azt ajándékba kaptam, és ezért hálás vagyok. Tehát nem gondolnám, hogy volt olyan, hogy valamire készültem, és prédikáltam éppen a napkeleti bölcsekről. És akkor jutott eszembe a jé, ennek hogy van a felosztása? Hogy például az íme szó azt tagolja az egészet. Erre nem, ezt sehol nem olvastam. És akkor ez csak akkor ott bevilágított, és ez nem a ez úgy gondolom, hogy ez az Istennek a ajándéka. Prédikációnál is úgy vagyok vele, hogy nem szoktam erőre leírni, átgondolom, sokat olvasok hozzá, de azt ott kell szülni, hogy az élő eleven legyen. Tehát annak ott kell megszületni. Az embernek rengeteg tudás van a fejében, meg gondolat, de akkor az ott lesz. Tehát nem egy fölolvasott, betéve elmondott szöveg, hanem figyelem az embereket is, hogy jönnek-e velem, vagy nem. Vagy még kell rátenni valamit, vagy sem. Ezt látom, hogy nyaralók rengetegen, ugye Zamárdi az nyaralóhely, és rengetegen jönnek vasárnap. Akkor koncerteket is szervezünk, hát egyik leghíresebb orgonánk, az nekünk van, a francia barokk orgona, ami Közép-Európában is egyedülálló. És a néha az úgy van, hogy még este 9:30 szombaton ott vagyok, beszélgetek a művészekkel, másnap pedig van még 4 misém, mondjuk, hogy összesen 5 a hétvégén. És akkor még ezt így bírom, hogy meddig, az mindig. Közben azért szív, hát billentyű nem, de bypass műtét, epekő, gyomor, minden volt, ami úgy adódott, de ezeket sosem nem estem kétségbe, vagy panaszoltam föl. Hát uram, most pihenek. Kérdezte az orvos is most, hogy jól érzi magát. Hát mondom, maguk dolgoznak, én itt fekszem. Tehát nincs ebben semmi különösebb. Hát azt gondolom, hogy Isten, akiket valamire kiválaszt, ad hozzá erőt. És ezt meg kell neki köszönni, és újra meg újra ezért hálásnak kell lenni. Az ember belegondol, hogy egy szegény falusi környezetből tulajdonképpen Istenben bízva az ember eljuthat bizonyos tekintetbe sok mindenre. Csak az van, hogy kérni kell a jó Istent, és megadja az erőt, meg megadja hozzá az észt is. Tehát például, amikor mondta ezt a tanító annak idején, hogy ki hisz Istenbe, egy eszembe jutott az a mondat, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám. Ne törjétek a fejeteket, hogy mit mondok, mert nem ti szóltok, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Tehát egy gyerek, egy 12 éves gyerek is rendkívül bölcsen tud válaszolni, hogy ajándékba kapja az Istentől. Emlékszel, hogy ő csak azt hiszi el, amit lát. Mondom, hogy a tanító bácsi, mi Mátyás királyról tanulunk, most mikor látta utoljára. Tehát így egy kicsit pimaszul is, vagy hát földrajzból járt már Fülöp-szigetek, vagy egyáltalán van az, vagy csak elhisz, hogy van. Hát akkor még nem volt, jó, hát fényképet mutattak, meg ehhez hasonló, de a természetes hit is hozzátartozik az életünkhöz, nem csak a természet fölötti.
2: Az iménti beszélgetés a Katolikus Társadalmi Napok rendezvényén készült Kaposváron.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Fáklyás körmenetet tartottak a Kaposvári főutcán szeptember 18-án a Katolikus Társadalmi Napok keretében, tájékoztatta a Magyar Kurír. A katolikus egyház társadalmi tanítását átadni kívánó rendezvényen a nélkülözők peremre szorultak, emberi méltóságára kívánták felhívni a figyelmet a sétán. A 14. Leópápa Magnifica Humanitas című enciklikájának gondolataiból szőtt elmélkedést a menet elején vonuló autóból szóló hangszóró segítségével követhették a résztvevők. Az élet védelméből az egyház nem engedhet, visszhangoztak Leópápa szavai. A résztvevők a Jézus szíve templomhoz tartottak, azt is szimbolizálva ezzel, hogy Jézus irgalmas szíve és az ő irgalmas szeretete minden nehézségben lévőre kiárad. Mondta el a lapnak Kling Márka, Kaposvári Egyházmegye munkatársa. A templomok éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg ma Debrecenben. Az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó program szervezője a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára, múzeuma és levéltára, tudatta az MTI. Három különböző útvonalú vezetett templomtúra várja az érdeklődőket, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, a részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött, és az éjszaka folyamán egy résztvevő csak egy útvonalat járhat be. Regisztrálni a kollégiumi nagykönyvtár honlapján elérhető űrlapon, illetve telefonon lehet. Magyar napot tartanak a római Szent István házban szombaton. Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, az első magyar nap az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait kívánja erősíteni, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutatnak be. Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész közölte, hogy a magyar nap ötletét az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta, ami rámutatott, hogy érdemes folytatni az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását. Megjegyezte, a több mint 60 éves Szent István Alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Közlekedési és területfejlesztési projekt értékelésért és adatstratégiáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Pogonyi Csabát, két évre Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, tette közzé az MTI. A miniszteri biztos munkáját 5 fős titkárság segíti. Korainak tartja az október 23-ára kezdeményezett békemenet megrendezését az eseményt hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, közölte az MTI. A következő békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes, írta a CÖF-CÖKA vezetősége pénteken az előbbi szervezet Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán reagált a bejelentésre, úgy fogalmazott a rendezvény elmaradása kapcsán, hogy az érdeklődés és közpénz hiányában elmarad. Hazánk időjárásáról. Napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 14 órakor hallhatják. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai összeállításunkban hamarosan Szószóló című közéleti magazin műsorunk szól, amelynek témáit néhány másodperc múlva ismertetem önökkel. Majd a folytatásban a Lélekszava című műsorunkat hallják, amelyben Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedik. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatjuk a Vöröspók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, amely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kis film a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: az 1950-es hatvanas évek evangélikus egyház történetéről. Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélget Császi Erzsébettel.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Evangélikus Országos Levéltárból. Egy program kapcsán vagyunk itt, az interneten is látható, a Vörös Pók hálójában. Online levéltári programja van a levéltárnak, és ennek a kapcsán két beszélgetőtársunk lesz. Az egyik Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, a másik pedig Kertész Botond, szintén történész, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője. A Vörös Pók hálójában, amit már említettünk az előbb, ez az Evangélikus Egyháznak a történetéről szól, a megtorlás éveiben, különösen a Kádár korszakra hegyezték ki ezt az online bemutatót, a második világháború után milyen helyzetben voltak a magyarországi egyházak.
2: Egy vesztes háború után egy lerombolt országban egy sok veszteséget elszenvedett egyház, az evangélikus egyház is, ahol egyrészt hasonlóak a problémák, tehát az újjáépítés, az egyházi szervezetnek alapkérdések. Az igazi nehézséget az okozta, hogy formálódni látszott már 1945-től egy olyan hatalmi berendezkedés, illetve egy olyan egypárti törekvés, ami hát újraírta az egyházaknak a társadalombeli, meg az országbeli szerepét, és a következő évtizedek ezek tulajdonképpen ezzel teltek, hogy az egyház hogyan kényszerült bele ebbe a pártállami diktatúrába, milyen lehetőségei, milyen kötöttségei voltak, hogyan számított rá az aktuális hatalom, illetve az egyház vezetés, az egyház miben volt partnere ennek a politikai törekvésnek, és ez nem csak egyházkormányzati, személyi, intézményi kérdéseket érintett, hanem sokszor a teológiai alapkérdéseket is felvetette.
3: Azt is érdemes még hozzátenni az evangélikus egyház helyzetéhez 1945 után, hogy bár kvázi véletlenül nem direkt alakult így, de az egyház vezetőség is átalakult. Ilyen szempontból is egy cezúra a két világháború közötti aktív szerepet játszó püspökök közül a jelentősebbek nyugalomba vonultak, elhunytak, tehát egy teljesen új garnitúra vette át az evangélikus egyház vezetését, és ráadásul egy olyan garnitúra, amelyik akár nyitottabb is lett volna arra, hogy egy más egyházpolitikát a társadalomhoz és a politikai hatalomhoz való más viszonyt alakítson ki, de persze nem volt arra nyitott, hogy elárulja az egyháznak a tanítását, márpedig a hatalom részéről ez volt az elvárás, és tulajdonképpen érdemes is ilyen szempontból időnként végig gondolni az egyház történetet, hogy valójában milyen lehetőségei voltak az egyháznak, míg a református egyházban megmaradtak a maguknak tekintélyt szerzett két világháború között szolgált püspökök, nálunk pedig variáció volt, de a végeredmény ugyanaz volt. 1948 után az új és régi püspököknek is, egyházvezetőknek is mennie kellett, és olyanok jöttek, akiket gyakorlatilag már nem az egyház választott, hanem az állam ültetett az egyház nyakára, hogy a saját egyház politikáját véghez vigye. Ezért, hogyha belegondolunk azokban a vétkekbe, hibákba, amikbe a világháború után, illetve a létező szocializmusba, a Rákosi, majd a Kádár rendszerbe a protestáns egyházak valóban vétkesek voltak, és ebben mondjuk még hangsúlyosabban az egyház vezetőség is, akkor azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek nem szabadon választott egyházvezetők voltak, hanem előre kijelölt és jóváhagyott vezetői voltak az egyháznak. És azt is érdemes még a mondani valón kívül megjegyezni, hogy az egyházak egész működési területe alakult át. Elvesztette az egyház a vagyonát, és az egyházi vagyon az nem feltétlenül arra szolgált, mint ahogy mondjuk az 50-es évek propagandája mondta, hogy minél nagyobb pókasat növesztenek maguknak a klerikális papok, hanem arra, hogy fönntartsák az egyházi működést, nem csak az istentiszteletet, hanem mondjuk a szociális működést, hogy fenntartsák az oktatást. Az is nagyon fontos, hogy az oktatás gyakorlatilag ez az evangélikus egyházban teljesen megszűnt, az evangélikus egyház oktatási tevékenysége 1948 után, katolikus és református egyházban pedig minimálisra szorult vissza. Minden ígéret ellenére megszűnt a kötelező hittanoktatás, majd a fakultatív hittanoktatás és gyakorlatilag az iskola hittanoktatás ellehetetlenült. Tehát egy teljesen más, teljesen új, addig ismeretlen helyzetbe kerülnek az egyházak. Inkább ez 1948 utáni időszakban, 45 és 48 között még volt egy halovány remény, hogy ez nem így lesz, de 1948 után egy teljesen új rendszerbe, megnyírbált autonómiával, anyagilag ellehetetlenítve, intézményrendszerétől megfosztva kellett az egyháznak valami egészen más útra lépnie.
1: Hogyan alkalmazkodott az egyház az új helyzethez?
3: Nagyon érdekes kettősége van ennek a korszaknak, mert mindez a negatívum, amit elmondtam, azzal szemben áll egy hatalmas nagy pozitívum, ez az egyházi ébredés, ami nem csak evangélikus sajátosság, hanem a református és a katolikus egyházat is áthatja. Azaz iszonyatos borzalom, amit átélnek az emberek a világháborúban, a két megszállásnak a borzalmai. Talán azok is hozzásegítenek arra, hogy az emberek egy kicsit újra az egyház felé, illetve nem az egyház felé fordulnak, hanem Isten felé fordulnak. És ha az emberek Isten felé fordulnak, akkor nem mindig találják meg persze az egyházat, de az 1940-es évek az pont az volt, és még az 50-es évek elején is, amikor az egyházat megtalálták az emberek. És az, amit intézményrendszerrel elveszít az egyház, azt nagyon nagy mértékben pótolja a lelkészeknek az elképesztő tenni akarása, és a híveknek is az a lelki és emberi odafordulása az egyház felé, ami egy hihetetlenül virágzó egyházi életet alakít ki. Ennek már voltak előzményei, tehát ez az 1930-as, 40-es években megindul, és a 45 után pedig tovább folytatódik. Döbbenetes, ha az ember még a korai 50-es évek egyházi sajtójába is belelapoz, amikor azt hinnénk már, hogy tényleg csak a TSZ-ekről és a felszabadulásról, és erről szól az egyházi élet, míg az egyházi sajtónak a lefolytott és cenzúrázott légköréből is egyszerűen átsüt, mert nem tud más csinálni az a hihetetlenül élénk és valóban aktív egyházi élet, ami áthatja ezt a korszakot. Hogy hogyan alkalmazkodtak az egyházak intézményi szinten, oktatáshoz nem lehetett alkalmazkodni, hiszen ha nincs iskola, akkor nincsen iskola. Ifjúsági munkát, amíg és ahol és ahogy lehetett, azt belső egyházi gyülekezeti körben végzi az egyház. A szociális munkáról lehetne egy másik beszélgetést tartani, úgyhogy ez csak nagyon röviden, hogy a szociális intézményekből megmaradhatott néhány, nem sok, vagy ami megmaradt, az is átalakult profillal, amit az egyháznak engednek, az gyakorlatilag az idősekkel való foglalkozás, illetve a fogyatékkal élőkkel való foglalkozás, és ez korábban egyházhoz kötődő egyesületi kereteken belül működött, ennek átalakul a szervezete, és ez már egyesületek kiiktatásával közvetlenül egyházi munkaként működik, és hát a gyülekezeteknek az aktívabb bevonásával ezt a lecsökkentett szociális munkát az egyház a saját anyagi erőfeszítéseivel tudja fenntartani. Itt hát azért jegyezzünk meg némi kis büszkeséggel annyit, hogy az evangélikus egyház egész Kádár korszakban azt a szociális rendszert, amit kialakít, az 50-es évektől, tehát 1950-51-től kezdve, az a nagyságához mérten egy nagyon-nagyon komoly szociális intézményrendszer, és a mai intézményrendszert ismeri, azt tudja, hogy ez gyakorlatilag állami támogatásból működik, akkor ez teljesen az egyház tartotta fönt. Ez is az alkalmazkodásnak a része volt.
2: Az egyház alkalmazkodásához azért hozzátartozik ez, hogy ez a valóban nagyon fontos és hiánypótló szociális munka, amit Botton részletezett, ez tulajdonképpen összefügg azzal, hogy az egyház szerepe az újraértelmeződik, és az egyházak azért kapnak létjogosultságot az alapvetően ateista és egyház ellenes időszakban, mert hogy hasznos társadalmi munkát végeznek, és ez a fajta szociális munka, ez gyakorlatilag indokolja azt, hogy fennmaradhatnak, tehát nem az Isten tiszteleti élet, meg az ifjúsági munka, hanem ez a szociális tevékenység az, ami legitimációval látja el az egyházak létét, és hát nagyon szorosan összekapcsolódik azzal a teológiai alkalmazkodással, amit az úgynevezett diakóniai teológia testesít majd meg, hogy a szolgálat teológiája, ami ebben az egész szociális intézményrendszerben megvalósul, hogy ez így kapcsolódik össze, tehát, hogy Jézus, mint a legfőbb diakónus, az ő mintájára a szociális feladatokat felvállaló evangélikus egyháznak is helye van a szocialista Magyarországon, és ezek után egy nagyon komplex rendszer lesz hosszú évtizedeken keresztül.

0: Az új rendszer egyik árnyoldala az állami egyházügyi hivatal. Mi volt a szerepe?
1: De nagyon hosszú korszakról beszélünk, mert tehát a pártállami időszakot 48-tól 89-91-ig számoljuk. Ez egy olyan rendszer, amit érdemes rendszer szinten elemezni és látni magát a működést, amelynek vannak direktívái, ideológiája, intézményrendszere, végrehajtó szervei, és a végrehajtó szervek egyik az egyházpolitikai irányelvek egyik végrehajtó szerve. Ez az állami egyházügyi hivatal volt, egy nagyon hosszú életű szervről beszélünk, mert 1951. májusában, éppen 75 éve egyébként most állították fel az első törvény keretében ezt a szervet. Kossa István volt az első elnöke, és 89. június 30-án szüntette meg a 14. törvényelő rendelet, tehát gyakorlatilag végigível ennek az intézménynek a működése az egész korszakon. Az alapvető feladata, az a deklarált feladata, az 1948-as egyházakkal kötött egyezményeknek a gyakorlati kivitelezése, a konzultáció, gyakorlati megvalósítása mindazoknak, amik az egyezményben megköttettek. Valójában azonban, mivel egy egyházellenes diktatúrikus korszakról beszélünk, itt az egyház ellenőrzése, hátulról való irányítása, befolyásolása, tehát ez mindezek a funkciók is ennek a szervnek a feladatát jelentették. Az állami egyházügyi hivatal az tulajdonképpen az úgynevezett nyílt kapcsolatot tartott az egyházzal. Tehát amikor közvetlen egyházi kérdéseket kellett egyeztetni, személyi kérdéseket, gyülekezeti problémákat, tehát ez egy látható kapcsolat volt az egyház és az állami szerv között.
2: Az állami egyházügyi hivatal gyakorlatilag az egyház külső kereteit szabta meg, mai eszünkkel elképzelhetetlenül szűkre szabott térben mozoghatott az egyház. Ha egy meghívót akartak gépelni, azt már 5 példány felett már az állami egyházügyi hivatal engedélyével lehetett. Ha egy lelkész útlevelet kért, az csak is az állami egyházügyi hivatalon keresztül kaphatta meg, akár csak a szomszédos országba is, akár csak turista útlevéllel. Minden lelkész és minden egyházi tisztségviselőnek a választásához is az állami egyházügyi hivatalnak az előzetes hozzájárulása kellett. Az állami egyházügyi hivatal kezelte azt a rövid pórázt is, amit kongruának, államsegélynek nevezünk, mivel hogy megroppant az egyháznak az anyagi ereje, ezért rászorult arra, hogy ez a lelkészek, tehát egyházi alkalmazottak fizetését ez állami pótlékot kapjon. Ez teljes mértékben az AIH-nak a kénye kedve szerint, ha valamely lelkész politikailag nem volt megfelelő, akkor megszabták. Azért a prédikációkat viszont nem az állami egyházügyi hivatal írta, és az állami egyházügyi hivatal munkatársai meg vasárnap nem röcsköltek szét a szélhúzamra minden irányába, hogy prédikációkat hallgassanak, és utána számon kérjék a lelkészt. Ez ennél sokkal kifinomultabban, és hát valljuk meg, sokkal tragikusabban működött. Azt, hogy egy lelkész mit mondhat el a szószékről, és ez hogy kerül vissza, és hogy kerül ez esetleg retorzió, ez attól függ, hogy hol van ez a szószék. Ez a szószék egy kiemelt helyen van, mondjuk a legkiemeltebb hely az a Magyar Rádió stúdiója, ahol természetesen előre püspökkel egyeztetett szöveg kerülhet csak be, és természetesen semmi olyan egy fél mondat és egy félreértelmezhető gondolat sem hangozhat el, ami esetleg nem lenne teljes összhangban párt és az állam mindenkori politikájával. Majdnem ugyanez a helyzet kiemelt helyeken, tehát nagyobb városokban, Budapest összes szószékén azért vannak, akik figyelik és visszakerülnek ezek a hírek. De nem feltétlenül az állami egyházügyi hivatalhoz, még nem is biztos, hogy az államhoz kerülnek vissza. Kerülhetnek az állambiztonsághoz, erről majd Kati fog részletesebben beszélni, de kerülhetnek az egyházi előjárókhoz is. megtudhatja ezt az esperes, megtudhatja ezt a püspök. És az esperes és a püspök fogja megszólítani a lelkészt, hogy mi is hangzott el, mit is mondtál el, mégis ezt hogy gondolod, és ugye tudod, hogy akkor ilyet többet nem szabad. És itt térek vissza arra, hogy nem a saját választott vezetőink voltak, hanem ezek a vezetők gyakorlatilag az állam által megszűrt politikailag megbízható vezetők voltak, és tulajdonképpen ennek az egész korszaknak az a tragédiája is. Ezért van tényfeltáró bizottság, és ezért kell nagyon alaposan végig kutatni ezt a korszakot, mert időnként ez úgy tűnik, hogy maga az egyház, amely kiszolgálja az államot, és maga az egyház önként és dalolva erősíti meg azt a rendszert esetről esetre, amely rendszer az utolsó pillanatig az ő kiirtásán dolgozik. Ez nem egy furcsa Stockholm-szindróma, az is benne van azért már a végére, hanem az, hogy az egyház olyan szoros ellenőrzés alatt van, és az állam végül is eléri azt, hogy az egyház belülről ellenőrizze magát, az autonómiájának a teljes leépítésével, hogy gyakorlatilag nincs már arra, vagy nagyon-nagyon ritkán van arra szükség, hogy monstreppereket csináljanak, hogy állami alkalmazottak beleszóljanak abba, hogy melyik lelkészt kell most hirtelen kirúgni, vagy melyiket érje retorzió, vagy fegyelmi eljárás, hanem ezt megteszik azok az egyházi vezetők, akik az állam bizalmából kerülnek az egyház élére.
1: Botondot kiegészítve még azt hozzátenném, hogy ennek a korszaknak tényleg ez az egyházi tragikuma, hogy ami külső kényszerként indul, az egy idő után belsővé válik. Tehát ez a belső kontroll kezd el egy idő után nagyon erősen működni, és emögött sok esetben az van, illetve az arra vezethető vissza, hogy 1956 után a pártállamnak az egyházpolitikáján ott megváltoznak a hangsúlyok. Két párthatározat születik 58-ban és 68-ban, és ahogy finomodik, tehát végbe megy egy finom hangolás, és 58-ban még az úgynevezett klerikális reakció elleni harc és az egyházak támogatása az, amit a rendszer elvár a vallási közösségektől, az egyházaktól. Ugyanakkor már szétválasztják az egyértelműen az állam részéről ellenségesnek tartott klerikusokat, tehát egyháziakat, illetve a vallásos világnézet elleni harcot. Tehát ez két szintre kerül ez a pártállami törekvés. 68-ban pedig már egyértelműen megfogalmazódik az, hogy az egyház feladata az, hogy deklarálja és hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen építik a szocializmust, tehát a szocialista társadalom közös építése, és ebben a nagyon kinyitott közös térben azért elég nehéz a tényleges veszélyeket felmérni az egyház számára, tehát hogy valóban hol vannak azok a buktatók, amik egy egyház számára vállalhatatlanok, illetve elkezdődik az a folyamat, ami mondjuk a 80-as évekre már egészen egyértelmű, hogy egyházon belül sokkal konzervatívabban gondolkodik egy-egy Káldi Zoltán püspök, tehát sokkal nagyobb szigort, cenzúrát, belső cenzúrát követel meg az egyházon belül, mint amit az állami szervek elvárnak. Ez egy nagyon abszurd helyzet lesz a korszak végére.
0: Az állambiztonság hogyan viszonyult az egyházakhoz?
1: Az egyházpolitikai direktívák másik végrehajtó szerve az állambiztonsági szervek voltak. Ez a korszak különböző évtizedeiben változott államvédelmi osztálytól kezdve hatóság, belügyminisztérium és a különböző állambiztonsági szervek, azok végezték tulajdonképpen azt a titkos munkát, ami az egyházak működésével, ellenőrzésével, bomlasztásával függött össze. Egészen más módszerekkel, alapvetően titkos hálózati módszerekkel dolgoztak, mint az AEH, ahol azért volt egy nyílt tere a kapcsolattartásnak. Ennek része volt az ügynök hálózat kiépítése az egyházban, ami 56 előtt kicsit másként folytott, inkább a presszió, a konkrét fizikai fenyegetés, börtön tehát ezek a megfémlemlítő módszerek uralkodtak, és hát egyértelmű, hogy az állambiztonság egy mennyiségi növekedésre törekedett, mint szervezet. 56 után újra gondolták az állambiztonsági módszereket is, és inkább a meggyőzés, a hazafias eszmei alapon való együttműködés lett a beszervezéseknek az alapja, és tulajdonképpen ez hosszú távon jobban működött, mert kevésbé tűnhetett talán kényszeresnek, mint az, hogy valakit esetleg félholtra vertek a börtönben, és nehezebb is volt tisztán látni abban, hogy ha egy lelkész leül például egy tartótiszttel beszélgetni egyházi ügyekről, ennek vajon mi lesz a következménye, hova kerül el, tehát egy ilyen nagyon lelkészek számára, beszervezett lelkészek számára nagyon, nagyon beláthatatlan térbe kerültek bele egy számukra teljesen idegen közegbe.
0: Én igazság szerint egyetlen részére hoztam most egy idézetet.
1: Esetleg erről is lehet beszélni, hogy az állambiztonságnak különböző fókuszai voltak a magyarországi egyházak működése, az evangélikus egyház belső ügyei, személyi kérdései, teológiáján kívül. A 60-as években, amikor egyébként is a Kádár rendszerben volt egy nagyon erőteljes külpolitikai nyitás, ezzel összhangban az egyházak is egy sokkal nyitottabb külpolitikát folytathattak, egyértelműen az állami lehetőségeket kihasználva, illetve azok mentén. És itt jönnek be azok az állambiztonsági módszerek, amikor már nem csak egy-egy püspöknek a hazai működése, az espereseknek, egy-egy lelkésznek a gyülekezeti munkája érdekes, hanem az egyház képviselői kikerülnek külföldre, különböző alkalmakra, konferenciákra, nagy nemzetközi gyűlésekre, és itt kapnak olyan plusz feladatot, ami kevésbé a személyekről szól, meg arról, hogy mi hangzik el például egy genfi nagy konferencián, hanem leginkább a szocialista Kádár rendszernek a legitimációját kell képviselniük kint. Tehát minden megnyilvánulásukkal azt kell igazolni, hogy Magyarországon vallásszabadság van, az egyházok szabadon működnek, és gyakorlatilag egy normális működési rendben élnek az egyházak. Ennek volt egy nagyon speciális része állambiztonsági részről, amikor valakit külföldre kiküldtek, és különböző módszerekkel felkészítették arra, hogy majd kint hogyan kell ügynökként működnie. Különböző módszerekkel kiképezték azokat, akik külföldre mentek hosszabb, rövidebb időre. Azok voltak igazán kulcspozícióban, akik hosszabb úgynevezett tanulmányutakra mentek ki, esetleg ösztöndíjasnak több fél évre, vagy pedig kiküldetésben hosszabb időre munkát vállaltak. Egy példát hadd hozzak erre, itt Harmati Béla, aki 1966-ban elkezdenek vele foglalkozni, mert hogy külföldre telepítik, és ezután 3 éven keresztül Genfben a Lutheranus Világszövetség teológiai osztályán dolgozik. Elég alapos kiképzést kapott erre. Ezt felolvashatom most?
0: Igen.
1: Hogy személyes visszaemlékezésében felidézi, hogy hogyan élte meg ennek a úgynevezett telepítésnek, vagy felkészítésnek az egyes részleteit. Harmati Bélát idézem, Rajos Pál, ő volt a tartótisztje, egyszer bevitt a Fehérházba, ez a Pesti Fehérház, a Jászai Mari tér, ami korábban a belügyminisztérium, illetve hát majd aztán képviselőház volt, tehát erről a Fehérházról beszélünk, ott történik ez a történet. Tehát Rajos egyszer bevitt a Fehérházba kialgatásra, belépéskor a portán átvizsgáltak, megmotoztak tetőtől talpig. Borzasztó volt, mintha egy börtönbe mennél. 3-szor megnézték minden igazolványomat, ellenőrizték, hogy nincsen nálam lehallgató vagy egyéb veszélyes holmi. Félelmetes volt ez a titkolózás. Lovász és más magasrangú tisztek, Rajos felettesei voltak jelen, valószínűleg ők is meg akartak ismerni. Több részből álló alkalmassági és pszichológiai tesztet végeztettek el velem. Keresztkérdéseket tettek fel, mit csinálnék bizonyos helyzetekben, például, ha követnének, ha megfigyelnének. Kipróbálták, mennyit tudok memorizálni egy rövid időre elémtett írott szövegből, milyen az arcfelismerő képességem. Ezt még az utcán is kipróbálták, kíváncsiak voltak, felismerem-e az illetőt, akit utánam küldtek. Valószínűleg így akarták felmérni, mire vagyok képes. Tesztelték a rátermettségemet, az alkalmasságomat, mielőtt kiengedtek volna külföldre.
0: Ezeknek az ügynököknek mi volt a feladatuk?
1: Hát erről beszéltem az előbb, hogy nem konkrétan az alkalmakról számoltak be, illetve hát ez is hozzátartozott az ügynöki feladatokhoz, aki egyáltalán kapott. Érdekes módon nem minden külföldöt járt ösztöndíjas kapott konkrét állambiztonsági feladatot. Kiengedték, az okát nem tudjuk, hogy miért nem bízták meg külön feladattal. Egy-egy jelentést írtak, de tulajdonképpen ezek nem többek annál, mint amit egy lelkész egyébként hivatalból a püspökének egy külföldi kintartózkodás után egyébként is írt. Itt ezeknél a fontosabb külföldi kintartózkodásoknál, hát egyrészt fontos volt az, hogy ki mit mond bizonyos alkalmon, mik azok a nagyobb témák, amivel például egy nemzetközi szervezet foglalkozik, hogyan illeszkedik ebbe a magyar delegációnak a részvétele, a delegáció tagjai hogyan nyilatkoznak egy-egy kérdésben, mert azért a szocialista Magyarország delegátusait azokat szerették a nyugatiak foggatni a hazai helyzetről. Tehát ez az egyik irányú feladat volt, amikor tájékoztatta az állambiztonsági szervet egy kiküldött egyházi ember, a másik pedig az, amit ő egyfajta hírvivőként kivitt, tehát ez a propaganda, amit részleteztem az előbb.
2: Ez nem csak külföldön, hanem belföldön is egyre inkább az állambiztonságnak a feladata volt. Tehát nem a hírszerzés, hiszen szinte mindent tudtak. Mindenről jelentést kellett írni, akár az állami egyházügyi hivatalnak. Tehát ne arra gondoljunk, mint egy James Bond filmnél, hogy vagy valami titkot ki kellett deríteni, és akkor azt elmondták, azt a titkot. Ilyen is volt. De ennél talán sokkal fontosabb, és talán az egyházra nézve sokkal tragikusabb is, az a feladat, amit az állambiztonsága az maga rettenetes rendőri szakzsargonjában úgy fogalmaz meg, hogy bomlasztás. Tehát nem csak az a feladat egy ügynöknek, hogy beszámoljon arról, amit itt-ott-amott hallott, hanem az is a feladata, hogy azt mondja egy bizonyos társaságban, egyházban, gyűlésen, amit mondanak neki, hogy mondjon. Amivel majd gyengíteni tudja tulajdonképpen az egyházat, ellenségeskedés szít, olyan tanácsokat ad abba az irányba, löki a döntéshozatalt, hogy ez tulajdonképpen az egyháznak ártson, és az államnak jó legyen. És tulajdonképpen ez az iszonyatos csapdahelyzet, amiben sajnos sokan belekerülnek, és nagyon nehéz belőle kimaradni, mert amikor úgymond hazafias alapon beszerveznek valakit, akkor azt mondják, hogy hiszen ezzel az egyházadnak is használsz, mivel csak elősegíted az egyház és az állam harmonikus együttműködését. De valójában itt ebben az az ős hazugság, hogy az egyház és az állam, az egyház üldöző állam, az egyház halálára és elpusztítására bazírozó szocialista állam, akinek az utolsó pillanatig ez a deklarációja, hogy az egyházat eltüntetni és elpusztítani. Vele nem lehet olyan módon együttműködni, vagy nagyon-nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem lehet úgy megfelelni az állami megbízóknak, ez leginkább az állambiztonság, hogy azzal az egyház érdekét szolgáljuk. Még az is lehet, hogy időnként igen, de azért leggyakoribb esetekben arról van szó, hogy az állam érdekét kell szolgálni az egyházzal szemben, és hát végül is ezt azért Krisztus Urunk már elég régóta megírta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, és nem azért nem lehet, mert tilos, hanem azért, mert lehetetlen. Tehát tényleg ebben a helyzetben nagyon sokszor két úr volt annak a lelkésznek, annak az egyházi vezetőnek, akit beszerveztek, két ura volt. Volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az egyház megszűnjön, és volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az evangélium hangozik, és az egyház működjék. Ez nem mindig volt, és ez bizony megbetegítette őket is, és az utódjaikat, és erről talán Kati tud mondani, hogy mik voltak ennek a nem azért csak az egyházra nézve, hanem az egyes emberekre, és akár egyes családokra nézve a következményei.
1: Az Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottsága 20 éve foglalkozik ügynek kérdésekkel, szisztematikusan tárjuk föl azoknak a lelkészeknek a a működését, akik az állambiztonsági szervezetnek beszervezett tagjai voltak az ügynökhálózatnak. A püspököket, egyházvezetőket, illetve teológiai tanárokat dolgoztunk már föl tanulmányok formájában, és ezekből nagyon szépen, pontosan kirajzolódik az, hogy ebben a kényszerhelyzetben, amiben az egyház végül is 48-tól élt, milyen megoldások, technikák, menekülések, próbálkozások történtek az egyházi emberek részéről, ki így, ki úgy viszonyult például egy beszervezési megkereséshez, volt, aki évtizedekig benne volt ebben a hálózatban, volt, aki két hónap után leleplezte magát és kilépett belőle. Tehát nagyon sokféle, azt szoktuk mondani ebben a munkában, hogy nincs két egyforma ügynök történet. Ezért is nagyon fontos, hogy listázás helyett igenis mindenkinek külön meg kell vizsgálni a történetét. És hát az is nagyon érdekes, hogy akinek erre még egyáltalán lehetősége van, vagy volt, nyilatkozott arról, értékelte önmagát, egykori önmagát, hogy hálózatként hogyan érzi ma magát, tehát hogy egykori hálózati személyként hogyan látja ma önmagát. 2025. novemberében jelent meg az úgynevezett hálósorozatunknak a következő kötete, amiben a teológiai tanárok beszervezettségét tárgyaljuk, és itt Rajsz András professzor egyik tanulmányról szóló tanulmányból szeretném idézni azt, hogy ő hogyan értékeli az egykori szerepét, és itt kanyarodnék vissza Botonthoz, hogy a nagyon direkt információs szerzés mellett igazából az egyházak teljes állami kontrollja és lefedése volt mind az AIH-nak, mind a belügynek, és ezen belül az állambiztonsági szerveknek a feladata. Rasz András professzor a legnagyobb tehertételnek azt érzi, amit ebben a bizonyos teológiai tanárok kötetünkben megfogalmaz, méghozzá egy olyan helyzetben, hogy tavaly nyáron, amikor készült ez a kötet, akkor egy lelkész társával felvette a kapcsolatot, és bocsánatot kért azért, hogy egy jelentést írt róla. És megtörtént ez a bocsánatkérés, illetve bocsánat megadás, és Rajsz professzor azt írja a lelkésztársának: tudom, hogy mindenki azzal mentegetőzik, hogy nem ártott senkinek, de azt is elismerem, hogy ez a titkos együttműködés még ilyen esetben is a bizalom a bizalmi légkör ártalmára volt. Őszintén bánom, hogy ehhez én is hozzájárultam, és akkor írja még, hogy kérlek, bocsáss meg nekem te is. Tehát egyházi közösség részéről azt hiszem, hogy ez a legnagyobb rombolási terület, amikor az a hittestvéri, ez a bizalmi közeg, az megrendül egy ilyen külső nyomás következtében.
2: Ez akkor tényleg csak az történet lekerekítéseként. Németeknek van egy borzasztóan hosszú és csúnya szavuk, nekik van sok ilyen szavuk, Vergangenheitsbewältigung. Ők így nevezték ezt a folyamatot, tehát szó szerinti fordításban ez azt jelenti, hogy a múltnak a leküzdése. És ez egy nagyon-nagyon, nagyon csúnya, de nagyon jó szó, hiszen ez egy olyan múlt, olyan tehertétel, minden egyházon egyébként megkockáztatom az egész társadalmon is, amit nem lehet két szóval, nem lehet formális bocsánat.

0: valóban egy küzdelem magunkkal is, a közösségnek önmagával is, és az a cél, hogy elérkezzünk a katarzisig. Azt már tudom, hogy nem lesz olyan szép, nagy katarzis, mint amilyen egy görög dráma végén, vagy egy Shakespeare színmű végén éri az ember, azt jól megírva, de apró-apró katarzisokat már átéltünk. És a katarzis az a katarszóból jelent. Az katarzis az azt jelenti szó szerint, hogy megtisztulás. Tehát ezért a megtisztulásért érdemes. És hogy most hagyj beszéljek egy kicsit ki, nem csak az evangélikus egyházból, hanem egyáltalán az egyházi közegből is. Ügynökakták megnyitása várható, ha minden igaz, valamilyen módon. Itt is az lenne a cél, hogy elérjük a katarzist, de ezért meg kell dolgozni. Ez, ha van tanúsága a 20 évi munkának, akkor az, hogy ez nem fog magától jönni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem, ami nem megspórolható, viszont megéri, mert csak itt tudunk tovább lépni, és a jelenbe és a jövőbe talán helyesebb és jobb döntéseket hozni.
1: A Vörös Pók hálójában címmel 4 kis film tekinthető meg az Evangélikus Országos Levéltár honlapján. Az evangélikus egyháznak a kommunizmus évtizedeiben megélt történelméről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Viannei Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennai Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem,

megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viennai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viennai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima élet nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk.

Vilnai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbelíma jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van, a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni Viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi, mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arci plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk Viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta Viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságos szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét.

Vilnai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztség ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készít elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Vianai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Biztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a Szent Életű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt mindnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Bércesi András, Vasvári Bernadett és Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben péntek este, tudatta az MTI. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormányrendelet értelmében. A támogatás folyósítása automatikusan az Állami Adó és Vámhatóság jármű nyilvántartási adatai alapján történik. Az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. Oroszország súlyos támadást hajtott végre az éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 000 fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre, közölte a DTEK energiaszolgáltató vállalat. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 2 hajóelhárító Cirkon rakétával és 174 különböző típusú pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások fő irányai Odessa és Kijev megye voltak. A légvédelem semlegesíteni tudott 3 banderol típusú cirkáló lőszerként is emlegetett fegyvert, valamint 138 drónt. Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szombati üzenetében, tudatta az MTI. Az ukrán politikus köszönetet mondott Donald Trump elnöknek, a szenátoroknak és a képviselőházi tagoknak, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a törvény elfogadásához. Az amerikai képviselőház által csütörtökön elfogadott és a Donald Trump által pénteken elfogadott törvényt mások mellett a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus párti szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét viseli. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a katolikus társadalmi napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a lateráni Szent János bazilikába látogatott, ahol a római egyházmegye közgyűlésével találkozott, tudatta a Magyar Kurír. Beszédében arra buzdította a római egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. A Szentatya hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit és segítsék a világiak felelősségvállalását. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
4: 14 óra 4 perc. Következik a Nyelvi édesanyánk, a Katolikus Rádió anyanyelvi magazinja.
5: Írjuk le, hogy ne írják le. Interjú. Mikor kerül a sor? Jegyzet. Játékunk ma közmondás bogozó. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Hogyan lehet megmenteni a nyelvjárásokat? Egyáltalán melyiket lehet és miként 21. századi keretek között továbbfejleszteni? Mit tesz hozzá mindez a föld kulturális gazdagságához úgy, hogy az egyénhez is közelebb hozza saját megöröklött értékeit? Ezekkel a témákkal is foglalkozik az Édesanya nyelvünk folyóirat legújabb száma. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Beszélgető társam Pomozi Péter, alap főszerkesztője, a Magyarság Kutató Intézet szakmai központjának igazgatója. Meddig terjedhet a nyelvjárás a te szavaiddal élve az otthon falain túl? Segíthet-e mondjuk a glokális szemlélet?
6: Ez attól is függ, hogy általában nyelvjárásokról beszélünk-e, vagy kárpát-medencei magyar nyelvjárásokról beszélünk, és persze attól is függ, hogy melyik kárpát-medencei magyar nyelvjárás területről. Nézzük azokat a területeket, ahol a nyelvjárásoknak még reális lehetőségük van arra, hogy az otthon falain kívül is használhatók legyenek. Nyilván ennek megvannak a speciális technikái. Nyilván mindenkinek eszébe jut, hiszen Pesten is nagy divat a moldvai csángó magyar kultúra, tehát a csángóság és a csángó nyelvjárás. De természetesen a székelyek is nagyon büszkék a saját nyelvjárás változataikra, és hát a palóc nyelvjárás terület az nem csak azért nagyon érdekes, mert két országot is érint jelenleg, ugye Észak-Magyarország, Szlovákia, sőt, ha a palóc nyelvjárás szigeteket nézzük, akkor a vajdasági Szerbiát is, ahol még mindig van két palócos nyelvi hagyományokat őrző falu. A leghíresebb talán Kupuszina. És hát természetesen vannak a Nyugat-Dunán túlon is olyan nyelvjárások, amik megint csak viszonylag markánsan elütnek a magyar köznyelvtől, és amelyeknek még elég nagy a beszélő közönsége. Tehát, hogyha a kedves hallgató szempontjából néznénk, akkor az egyik talán az, hogy mekkora az a nyelvjárás terület, hány beszélője van, és ez mennyire különbözik a magyar köznyelvtől. Nyilván, hogyha valakinek nem a felsoroltak közül az olyan nyelvjárás, akkor most élénken tiltakozik, hogy miért nem soroltam már föl azt is, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, de a felsorolt négy annyiban a legmarkánsabb, hogy vagy nagyon erősen eltér a köznyelvi normától, és vagy elég nagy ez a terület.
5: Olyannyira erősen eltér, én belelapoztam, hivatalos nevén nem így hívják, de a csángó szótárba, hogy hát bizony ezt modern korban egy fordítóprogrammal kellene helyette.
6: Ja, természetesen, ha én most egy csángó falusi bácsi lennék, vagy néni, akkor most nagyon jó vicces példákat tudnék arra mondani, hogy hogy lehet totálisan félreérthető csángó mondatokat fogalmazni nem csángó magyaroknak, de hát sajnos nem vagyok az, úgyhogy én most idegen tollakkal nem fogok ékeskedni. Ellenben visszatérve arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az otthon falain kívül vinni. Tulajdonképp az édesanya nyelvünk legfrissebb számának az egyik központi témája volt, a disputa témája volt, hogy hogyan lehetne az élő nyelvjárási hagyományainkat még élőbbé tenni, és ennek ez egyik eleme pont ez, hogy vigyük ki az otthon falain kívül, tehát hogy ne csak egy szűk családi tűzhely körüli változat legyen, vagy ahogy Pusztai professzor szokta mondani, hogy ne csak a barack-lekvár főzésről beszélgessenek vele a nagymamával. Tehát, hogy mi kell ehhez? Hát ehhez először is szemléletváltás kell. Mert nagyon sok magyar nyelvész, tehát nem egyszerűen közgondolkodó vagy értelmiségi, azt gondolja mind a mai napig, hogy a nyelvjárás az születésétől fogva, latinosan szólva ugye a bóvó, egy beszélt nyelvi forma. Nos, ez egy óriási tévedés, mert a világ minden nyelve valaha beszélt nyelvi forma volt, hiszen az emberi nyelvnek, mint olyannak az elsődleges megjelenési formája a beszélt forma, az írásbeliség az abszolút másodlagos.
5: Sőt, bocsánat, hogy közbevágok, hát hogyha bármely nyelv történetét megnézzük, akkor nyilván nem csak, hogy a szóbeliség volt először, de tulajdonképpen minden nyelv nyelvjárásaiban élt, és a köznyelv meg az irodalmi nyelv valamilyen szinten később alakult ki.
6: Ez abszolút így van, tehát a kronológikus láncolat az az, hogy vannak a beszélt változatai egy nyelvnek, amelyek régen tájnyelvek voltak, nyelvjárások, és aztán ezek természetesen a különböző nyelvi kontaktusok, meg a nyelvterület belső változásai, belső mobilitás, elköltözés, hozzáköltözés, szétköltözés, stb. Hatására, ezek folyamatosan változtak, alakultak, de ezek változatok maradtak mindaddig, amíg nem jön meg annak a lehetősége, hogy legyen valami modern, egységesebb. De ahhoz először is írásbeliség kell, mert ennek az egységesítésnek, amit manapság leginkább standardizációnak szokás hívni, alapvető feltétele, hogy legyen egy egységes, egyezményes ABC, tehát az, amin magukat, a szavakat egyáltalán le lehet írni, és amin szótárat és nyelvtant lehet szerkeszteni, majd az összes többi szükséges könyvet. És csak ezután lehet arról szó, hogyha ezek az alapok megvannak, hogy a tényleges egységesülési folyamat a társadalomban meginduljon. Na most mutatis mutandis, ez viszont úgy igaz a nyelvjárásokra a 21. században, és ezt már egyébként a 20. század is megmutatta, hogy csak azoknak a nyelvváltozatoknak van a Földön, és ezért nem lokális, hanem globális is a kérdés, tehát ez nem csak szójáték. Csak azoknak a nyelvjárás változatoknak, vagy bármilyen nyelvváltozatnak csak akkor van jövője, sőt bármilyen nyelvnek egyáltalán, ha van írásbelisége is. Aminek nincs írott változata, az ebben a kíméletlen kulturális versenyben már rég leszakadt.
5: Na jó, de ha van írásbelisége is, akkor én rögtön azt vettem ellene, hogy én tanultam nyelvészetet, és azt, hogy milyen szép karácsonyfákkal kell rögzíteni a különböző nyelvjárási hangokat, tehát a fonetikus leírás az hogy néz ki, ez viszont használhatatlan, hogyha én megpróbálok ezzel egy könyvet elképzelni.
6: Hát, persze, ez teljesen természetes, hogy ez így van, ezért erről szó sincs. Egyébként, ha a kedves olvasó felnyitja akár ugye az interneten az édesanyja nyelvünknek ezt a ezévi harmadik számát, akkor a disputában ezt is pontosan fogja látni, hogy ehhez úgynevezett standardizált, nagyon is egyszerűsített nyelvjárási ABC-k kellnek. Minden egyes nyelvjárási hangnak legyen meg a megfelelő betűjele, de semmilyen több betűjel nem kell karácsonyfa, nem kell krix-krax, tehát ez nem egy tudományos leírás, hanem éppen azért, hogy a 21. században is használható legyen, ennek nem egyszerűen egy könnyen iskolában is tanítható és tanulható magyar nyelvváltozat ABC-nek kell lenni, hanem olyannak, hogy még az infotechnológiai támogatottsága is meglessen. Magyarul, hogy Pistike vagy Ancsurka a nagymamájának palócul vagy székelyül is megírhassa az SMS-t, tehát figyelembe kell venni, hogy mi az alapvető digitális támogatottság egy laptopon, egy mobiltelefonon, ilyen szempontból a legfonéma igényesebb a magyar nyelvjárások közül a palóc, és azt is tökéletesen le lehet írni, akár mobiltelefonos üzenetben is.
5: Tehát magyarul ilyen umlaut A, meg umlaut E hangokat kell magunk elé képzelni?
6: Hát, a palóc esetében egy olyat kell elképzelni, ez több magyar nyelvjárás esetében is megvan, a nyílt hosszú E, az egy E egy felső vonallal, a ugye a palóc A, a rövid, az egy pontos A, ez az egyedüli probléma, mert ezt a mobiltelefonon csak a svéd karakterrel lehet helyettesíteni, de hát ez legyen a legnagyobb bajunk, hogy a pötty helyett egy icipicike kis karika van az A fölött. Az összes többi egyébként ugyanígy megvan, tehát a palóc hosszú A, az az E mintájára egy A, egy felső vonallal, illetve amit még mondtál, van ugye a két pontos E, ami a magyar nyelvjárás nagyobb részén megvan, Dunántúltól Moldvában, udvari csángó nyelvjárásokig lényegében csak a központi meg az észak-keleti nyelvjárás terület egy részén nincs, és nincs is több különleges karakter. Mert a kettős hangzókat nagyon egyszerűen úgy kell leírni, már csak a digitális támogatottság miatt is, ahogy egyébként mostanában ilyen modern irodalmi kísérletekben a Nyugat-Dunántúlon próbálkoznak is, hogyha egy U-ot vagy egy Ü-t kell leírni, akkor egyszerűen az Ü mellett egy ugyanolyan Ö-t tesznek, az U mellett egy ugyanolyan Ö-t, tehát nem lesz belőle felső index meg semmi, mert a telefonon ezt úgysem lehetne megcsinálni, és egyébként meg a nyomdászok is megőrülnének.
5: Hogyha ez ennyire egyszerű, akkor miért nincs?
6: Hát azon dolgozunk, hogy legyen. Gréci Zsoldos Enikő kiváló kolléganőmmel nagyon régóta tervezzük, hogy legyen Magyarországon is végre egy igazi elemi iskolai palóc, didaktikus, gyerekbarát, élvezhető olvasókönyv és mini nyelvtan, tehát ami nem arra van, hogy leverik a gyereken a következő éten dolgozat formájában, hanem hogy élményközpontúan bemerítkezhet a nagyszüleinek abba mesés, gazdag nép, rajzi és kulturális múltjába, ami még nekik teljesen megvolt, de ami ennélkül a nyelvváltozat nélkül, mint hordozóközeg nélkül elveszne, és hogyha ő megérzi, hogy ez érték, és ez jó, és hogy ezen akár SMS-t is lehet írni, akkor pontosan azt érjük el, hogy ezek a helyi értékek, amik persze egyetemes nemzeti értékeinknek is részei, tovább élnek. Most van az a pillanat, hogy akkor ki kell nézni, mert a kis honunkban mindig sokkal több a szkepszis, mint az őszinte tenni akarás, mert ez sokkal könnyebb, úgyis lehetetlen, meg fantaszmagória, hogy nézzünk már körül. Észak-Itáliában, Vénetóban csodaszép első, második, harmadik, negyedik, ötödik elemi iskolás friuli és vénetói tankönyvek is vannak, tehát simán be lehet iratni a gyereket olyan osztályba, ahol a helyi tájnyelvet is tanulja, nem csak az italiano standardot. Ugyanez a lehetőség számos észt, finn, alnémet nyelvjárás területen megvan, és az alnémet nyelvjáráson rádióadó is működik napi rendszerességgel, sőt, okostelefonos szótár, meg Wikipédia, meg minden van alnémetű. Észtországban egy 800 fős szigeti nyelvjárás, aminek megcsinálták a gyönyörű ABC-s könyvét meg a nyelvtanát. Akkor mi a több százezres Kárpát-medencei magyar nyelvjárásainknak miért nem csináljuk meg? Ezek helyi értékek és a helyi közösségeket éltetik, sőt, gazdasági szinergiát is képesek indukálni, ha jól használják turisztikai célra mindezt.
5: Lehet, hogy ott könnyebb, ahol nagyobbak a nyelvjárási különbségek, mert ugye annak idején Galeottól rácsodálkozott Mátyás király udvarába, hogy hú, hogy mennyire egységes a magyar nyelv, hát a korabeli itáliai beszélt közösségi nyelvekhez képest.
6: Két oldala van ennek a híres Galeotto idézetnek. Az egyik az, hogy Galeotto korábban valószínűleg ez igazabb volt, mint a 19. századi magyar nyelvjárási térképen. Tudni, Galeotto korában volt a magyar nyelvterület a legnagyobb, legkiterjedtebb, és valóban talán a legkompaktabb. Utána viszont a török hódoltság ezt teljesen szétdarabolt, aminek következtében elég nagy nyelvjárási különfejlődések indultak el, meg ugye a másodlagos betelepülések miatt, mert mondjuk X magyar nyelvjárás esetében, hogy nem menjünk messze mondjuk a mezőségi esetében, megjött egy csomó olyan elem, ami korábban nem volt domináns, például román, de akár szlovák és német hatás is érhette, és így végig lehetne menni a teljes magyar nyelvjárás területen, amihez két műsoridő is kevés lenne. A lényeg az, hogy amikor vége lett ennek a gyászos 150-200 évnek, annak beláthatatlan következményei voltak a magyar nyelvjárás területre nézve is, és ez nem egyszerűen nyelvveszteség volt, hanem egy nyelvi újraformálódás is, ami a galeottói képhez képest már egy sokkal töredezettebbet mutat. Egyébként még így is igazad van abban, hogy a magyar nyelvjárás terület persze sokkal egységesebb, mint mondjuk az itáliai, de nyilván Itáliában gyakorlatilag nyelvészeti argumentációt is lehetne arról folytatni, hogy több nyelv van-e, vagy csak nyelvjárások, mert a kölcsönös érthetőség sem feltétlenül van meg mindenütt. De ugyanakkor én nem gondolom azt pont az észt vagy a finn példák alapján, hogy a kölcsönös érthetetlenségnek itt kritériumnak kellene lenni, tehát én azt gondolom, hogy a felsorolt nyelvjárások esetében mindenképpen indokolt lehet ezeknek a nagyon jó európai példáknak a követése, hogy őrizzük ezeket a kincseinket, tehát hogy vigyük ki őket az otthon falain kívül, mindazon okokból, amiről már beszéltünk eddig is.
5: Az is egy érdekes szempont lehet, hogy például aki a volt Jugoszláviában született, az ugye ami számunkra egyformának tűnik, a szerb meg a horvát, azt egyrészt kikéri magának, hogy az egyező lenne, másrészt pedig például a horváton belül meg tudja füllel különböztetni a stoakáj meg a csáj nyelvjárásokat, csak a néhányat mondtam el az összes lehetőség közül.
6: Igen, ebben az a nagyon érdekes, hogy egy standard esetében mekkora nyelvpolitikai és nemzetpolitikai viták lehetnek, mert valóban arról van szó, hogyha egy klasszikus, bocsánat itt a szerbektől és a horvátoktól és szerb-horvát szótárat nézünk, amit ugye az akadémiai kiadó ki is adott ezen címszóval, akkor a két standard változatot nézzük, akkor tényleg nincs okunk azt mondani, hogy két nyelvről beszélünk, de abban a pillanatban, hogyha a szerben vagy a horváton belül vagyunk, akkor valóban vannak olyan nyelvjárási különbségek, ahol szinte a kölcsönös érthetőség sincs meg. Ha jól emlékszem, a Nyugat-Dunántúl környékén beszélt horvát nyelvjárások, meg egy tengerparti horvát, az úgy nem nagyon érti meg egymást.
5: Szóval akkor egyedüli menekülési út az írásbeliség egészen pontosan egy olyan változata, amely már a modern felületeken is használható, akár a közösségi médiában is.
6: Röviden igen a válasz. Még egyszer leszögezve azt a tényt, hogy az egy gyermekdett kifogás, hogy a nyelvjárásokon azért nem lehet írni, mert a nyelvjárások beszélt nyelvváltozatok, ezt megbeszéltük, hogy minden nyelvváltozat annó beszélt nyelvváltozat volt, és minden nyelvváltozatnak csak akkor van jövője és jövőképe, ha van írásbelisége. Ennek a módszertanára annyi kiváló európai példa van. Egyébként hát a Magyarság Kutató Intézetnek a szabadon letölthető Palóc olvasókönyvébe benne van 2019 óta a Palóc standardizációs javaslatom, ami végtelenül egyszerű, és hát abból indul ki, hogy mik azok az általános fonológiai realitások, amit mindenképpen akár nyugat, akár közép, akár kelet palóc jelölni kell. Az már egy más kérdés egyébként, hogy ha egyszer létrejön egy ilyen standard, akkor nyilván hát egy kelet vagy egy nyugat palócnak joga lesz a saját szavait azon belül, azon az ABC-n belül a maga módján leírni, mert hát most senki nem fog se egy kelet palócot arra kényszeríteni, hogy egy nyugatpalóc tájszót használjon a sajátja helyett, és ez vice versa is igaz. Tehát ugye a kérdés persze összetettebb és izgalmasabb, de az ABC szintjén egyáltalán nem bonyolult.
5: Lehet, hogy indítani kellene egy költészeti vagy novella pályázatot, és előírni azt, hogy bizony ezek egy-egy tájnyelven szólaljanak meg, vagy íródjanak le?
6: Ó, volt már ilyen, és Pusztai János professzor hiányolt, hogy csak egy ilyet csináltunk, amikor a Magyar Nyelvjárások napját, ami ugye minden év december 1-én a Magyarság Kutató Intézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös rendezésében.
5: 2020 óta.
6: Így van, tehát idén már a 7. lesz. Ha jól emlékszem, az első, de lehet, hogy a második évében volt egy nyelvjárási pályázat. Az én számomra mérsékelt sikert aratott, mert körülbelül 40 pályamunkánk volt, de igazából csak 6-7 olyan volt, ami ténylegesen nyelvjárásba íródott, hiszen akkor még nem voltak meg ezek a standard javaslatok. Szóval nekem az egy icipicit csalódás volt abból a szempontból, hogy nagyon érdekes néprajzi anyagok jöttek, de kétharmad részben standard magyar, hogy csúnyán fogalmazott pesti leíratba. Úgyhogy lehet, hogy egy picit eszegte kedvünket, de aztán többször felvetette Pusztai professzor úr, hogy csak újra kellene indítani ezeket a pályázatokat is. Akkor ugyanis csak egy ilyen javaslatot tettünk a hangjelölésre a pályázóinknak, egy nagyon egyszerű kis szamárvezetőt írtunk hozzá. Talán most már el lehetne várni, legalább a Palóc esetében, hogy igen, itt a minta, tessék ezt használni. A
5: legközelebbi könyvetet így írd meg.
6: Készülök rá, hogy néhány régebbi novellámat én átírjak is standard palócra, mert a Palóc földfóliratot meg is fenyegettem vele, csak még az időt nem találtam meg rá, de ami késik, nem múlik, biztos meg lesz.
5: Pumoszi Péter felhívja a figyelmet arra a kevésbé ismert tényre, hogy a föld nyelveinek 96%-át az emberiség elenyésző része alig 4%-a használja. Ami nem jelenik meg a magasabb szintereken, arra hamar kész a kívülállók ítélete, annak úgymond másodrendűségéről. Az ilyenfajta gők pedig megszüntetheti a természetes sokszínűség tiszteletét, a következményeket. Mindenki tovább gondolhatja. Rosszul tenni a tűzre? Valami ilyesmire figyelt fel Háttud Tibor.
7: Ha hibákra kerül sor. A szóhasználati hibák jellemzője, hogy a fogalmazónak nem sikerül megtalálnia a megfelelő kifejezést. Gyakran általánosabb jelentésű szó kerül az odaillő, tipikus elem helyére, és a kifejezés valamely fogalmi összetevője sem illik a mondani valóhoz. Jó példa erre a sor kerül valamire helytelen használata. Íme néhány példa. A gyilkosságokra a családi viszonyok megromlása miatt került sor. Még soha nem került sor ilyen sok cápa támadásra. Szenzációs bibliai felfedezésre került sor. A sor kerül valamire csak várható és rendjén levő, vagy éppen tervezett eseményekre utalhat. Sor kerülhet például egy megnyitóra, egy várva várt eseményre, egy megbeszélésre vagy aláírásra. Ha valamit ezzel a kifejezéssel fogalmazunk meg, akkor azzal azt is mondjuk, hogy mindez rendeltetésszerű és rendben van. Váratlan eseményekkel, balesetekkel kapcsolatban éppen ezért nem használhatjuk. Ezzel ugyanis a közlő rendjén valónak minősíteni a tragédiát. Ugyanezért bűncselekményekre sem kerülhet sor, még akkor sem, ha azt esetleg az elkövető éppen előre megtervezte. Ráadásul a sor kerül valamire meglehetősen formális, hivatalos kifejezés. Sokszor éppen szépítő, véleménykerülő fogalmazásokban találkozunk vele, mint például itt is, a kifizetések visszatartására is emiatt került sor. Kiinduló példáinkat így javíthatjuk, a gyilkosság a családi viszonyok megromlása miatt következett be. Még soha nem történt ilyen sok cápatámadás. Szenzációs bibliai felfedezést tettek. A szóhasználati hibák másik jellegzetes esete mondhatni a túlzott konkrétság. A szemléletesség érdekében ugyanis sokszor képes kifejezéseket használunk. Az ilyen érzékletes elemeknek a mondatba való beillesztése azonban különös gondot igényel, mivel könnyen keletkezhet képzavar. Az egyik rádióadón ezt hallhattuk. Az opera részlet után Beethoven tollából csendül fel egy muzsika. A fogalmazás mosolyt csalhat a hallgató ajkára, mert bizony egy tollból nehezen csendülhet fel bármilyen muzsika. Legfeljebb, ha belegondolunk, a lúttól sercegése üthetné meg a fülünket. A szemléletességre, a választékos és fenkölt kifejezésre való törekvést túlzásba vitték, a dagályosságból pedig képzavar lett. A zene, a muzsika valóban felcsendül, a zenemű pedig valóban a szerző, itt éppen Beethoven tollából származik, tudnélik a szerző papírra vetette, lejegyezte, lekottázta szerzeményét. A tollából és a felcsendül szavak összekapcsolása azonban lehetetlen képzetet hoz létre. Így nem szabad összeszőnünk ezt a két kifejezést. Valamilyen más megoldást kell keresnünk. Elegendő az egyik szemléltető elem, például, utána Beethoven egyik szerzeménye csendül fel, vagy a következő szerzemény Beethoven tollából való. Ha tehát szabatosan akarunk fogalmazni, a lehető legjobb szót kell megtalálnunk mondandónk kifejezésére, és ráadásul nem is szabad túlzásokba esnünk.
5: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban egy szerzőt kerestünk, ő pedig nem más, mint Kalász Márton. Most Komáromi Józsefnek küldünk tárgyjutalmat. Egy olyan korábbi feladványra is érkezett egyébként megoldás, amit eddig nem sikerült megfejteni. Az ötleteket összegyűjtjük. Az új fejtörőt Gyarmati Dóra ismerteti.
8: Mai nyelvi feladványunkban összekeveredett közmondásokat lehet kibogozni játékos kedvű hallgatóinknak. Kérdésünk, mely közmondások keveredtek össze a következő mondatban? Egyik kutya, másik egy hián 20. Megismételjük. Mely közmondások keveredtek össze a következő mondatban? Egyik kutya, másik egy hián 20. Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
5: Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
4: Elhangzott a Nyelvédesanyánk.

0: Haki Tamás felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamási Áron. Világló éjszaka. Első rész. Elmondja Blaskó Péter.

erjed a világ. Csak a magban, tavasz jöttén, csupán abban feszülhet úgy a csend, mint ahogy erjedve feszül a tavaszi fenség fölött. A madarak is, melyik-melyik a maga módján, megbújva várakoznak a rengetegben. S nem orozkodnak örökös szimattal és a lét vastag reményével a négylábas állatok sem. Erjed a világ, feszül a csend. Csak a küküllő vize zúg valahol távol. Eső nélkül is úgy hallik, meggyűjtötte tavaszi vizét. Szilaj módon és zuhogva szól, de erdőn által megcsappan bezzeg a hatalma, mert azok a zsenge levelek annyira megszűrik a hangját, hogy a fensíkra már csak úgy érkezik, mintha dúsgazdag tavaszi pára zengene zungana csupán. Két hegyes fülével a kutya is meríti a távoli zajt. A fejét jobbra, s majd balra dönti puhán, s a fényes szemével meg-megfúrja mélyen az erdőt. Így merengeti sokáig a vízi nest. Mit figyelsz, csutak? Szól a gazda. Mintha a folyó nem is zúgna már, úgy hagyja cserben a kutya a távoli zajt. Örömében még a szőre is szinte megpendül az emberi szóra. Serényen topog egy-két pillanatig, majd nyösszent is néhányat, mintha lényét és a hűségét szívrepedésig is szívesen fokozná. Aztán csillogó szemekkel tapad a gazdájára, és vár. Buzgalmában szinte ketyeg is, mint a felhúzott óra. Belül jár, kívül vár. Valóban olyan, mint egy meleg csutak. A feje kurta, teste tömzsi. Az első lába mögött fekete szalag keríti, és a farka töve is fekete, mintha a természet szőrből hámot rakott volna rá. Különben fehér a gyapja, vagyis fehér volna, ha télen a füst meg nem fogta volna. Hát hiába állok, gondolja magában. Ismét nyösszent egyet szemrehányó hangon. Mit akarsz, no? Kérdi Benke. Mert hát ő a gazdája, Külü Benke. Aki ott ül bent abban a könnyű építményben, aminek csak három oldala van, de tisztességes teteje. Az oldalakat deszkából eresztette össze Benke, a tetőt zsindellyel fötte. Új épület ez a semmiség, ha ugyan a lepke is állat. Oly friss benne a deszka, s a tetején a zsindely, hogy még javában árasztja a fenyőfa illatát. De műhelynek megjárja, mint virágnak a vadvirág. Ott ül Külü Benke, az ács. De nem csak ács, ám bár elegendő és fényes mesterség az is, amióta Szent József űzte, hanem azóta, sokat haladván a világ, Benke is túlment a názáreti ácson, mert mesterelő mindent, amit csak megenged a fa. Csinál vízhordókártyát és változatos kádakat, dézsát és bármekkora csebret, kászút nem különben és súlykoló fát, valamint teknőt, és rengő-ringó bölcsőt legszívesebben. Jelenleg zsindeje munkálkodik. Ott ül nagy buzgalomban a kézvonókkal és a hornyoló szerszámokkal, ott ül a sátoros műhelyben. A hátát és a két oldalát bármi háborítás ellen vajszínű deszkafal védi. A hajlék arca azonban napnyugat felé szabadon tekint a láz rengeteg mezejére. Végig a nagy mezőn, melynek a tüköre csak sóhajtja imittam ott a domborulatot, sarjad már mindenütt a tavaszi fű. Zsenge még ugyan a füvecske, és a föld friss teje is nagyon halványítja zöldjét, de a lehelet fűszálakon már a világ ereje lengedezik. A kutya vár. Még a türelme szilárd, sőt, ahogy nézi a szorgos gazdát, van bölcsesség is abban. Nem különben okosság, hogy a drága időt, ha már várnia kell, ne töltse haszontalanul. Aj, de így viszonzatlan órában mit tehet egy kutya? Nézi a nagy mesteri gazdát, hogy a királyi rajzot, melyet hűséges agyában hordoz róla, vajon nem kéne megigazítani itt-ott valamicskét. Nézi hát azt a nagy gyapjút a fején, mely füstös fehér, mint az övé. S nincs benne még mindig semmi fekete folt, avagy hajló vonulat, hanem mogyorószínű borz gyapjú bokor. A homloka csontos, mintha kisdet sziklát takarna a barna bőr.
a szemöldöke egy-egy ledöntött búza kalász, s kis asztagocska koszorúja amott a bajusz. Szél hozta talán valahol négy, s az orra alá leszállt. Az áll a cserfából van nyilván faragva, de oldalt egy-egy forgácsot még le lehetett volna venni belőle, s meg is gyalulni gondosabban, s a nyaka ugyancsak nagyolva van. Olyan, amilyen, mondja magában a kutya. Benke pedig, mi alatt így szemléli őt a kutya, nagy buzgalommal szabja és vonja, hornyolja és formálja a zsindelyeket. Halomba gyűlve százával feküsznek már, s nem is ő maga valahány, hanem inkább a másik, olyan egyformák, rengetegen. S gyűlnek most is egyre, mi alatt a percek ámulva vonulnak az idő háta mögé. Csak a forgácsok nyújtózkodnak, némelyik susogva is halkan, vagy szinte hegedülve, mint álmában a sáska. A kutya vár. Meg-megrezzennek a hátsó lábaiban az inak, jelezve a szívnek, hogy jó-jó, belébódultál a hűségbe ugyan, de a türelemnek is van egyszer határa. Vetne legalább egy pillantást oda, de nem vet. Csak izeg mozog és hajladozik folyton, rakja egymásra a zsindelyt és szaporítja a forgácsot, ami úgyis töménytelen és illatot is áraszt. Vagy néz neki nagy néha bár, tekintene ki a zsendülő mezőbe, melynek az ölén, mint egy árva gomba, ott áll a ház. Nem olyan háromfertályos ház, mint ez a deszkasátor, hanem jó meleg és ételszagú ház, s benne, mint egy csokros violaszál, a kedvesség meleg szellőjében ott lengedezik az asszony. S ej, lengott a tűz fölött a kormos üst, amelyben eddig bizonyisten meg is főtt már az ebéd. Nagy eréllyel vakkant egyet a kutya. No, mi az? Szól oda Benke. Tapodja csutak a szegény zsenge füvet, s mintha intene is a ház felé hátra, hát igen, integet is ő valójában, de el a gazdától hátra fordulni nem mer, mert a szivárvány, mely a fukargazda szavában végre felragyogott, könnyen elszakadna, márpedig annak egye meg a macska, nem szabad most elszakadni, inkább a szemével is fogja őt minduntalan, minek folytán nem tehet többet, csak apró mozdulatokkal, mintha integetne hátrafelé. De hát bárki okos érthet ebből. Fel is áll külü Benke a munka mellől, s odaszól csutaknak. Jól van, no! Olyan a hangja, mintha egy meleg cipócskát az öröm színére sülve bukkantott volna elő a mesebeli kemencéből. Nyöszörög is csutak, boldogan mértéket veszítve, hogy no, most megyünk a déli lakomára. Pedig ki tudja, lehet, hogy nem is akar jönni a gazda, csak mondott valamit, hogy mondjon. Mert bizony ezek a nyughatatlan emberi lények vajmi gyakran csak odavetnek egy üres szót a szegény kutyának. Leveri Benke magáról a forgácsot, és kilép a sátor alól. Bocsánat, mondja csutak, vagyis a földig alázza tömzsi fejét, s úgy bánja nyöszörögve, hogy egy gyenge és éhes percben így meg tudott a hite ingani. A fejével töredelmet beszél, de a hangja örömfelhőbe gyűl, mely egyre bodrosodva száll fölfelé, akár az Ábel áhítatos füstje. Száll bodrosan, s hogy minél könnyebben szállhasson, evez is neki a farkával szaporán. Már ott mennek a sarjadó mezőben. De egyszerre Benke megáll. A csuda tudja miért. Bogarat látott talán, vagy a téli ínség után hírmondó egéri vadékot. Ó, dehogy! Éppen ellenkező módon, vagyis felnéz a bolondos tavaszi égre, amelyen ide-oda úszkálnak a felhők. Hát ez mi dolog? Hiszen még reggel hibátlan kékségben tündökölt a nagy ég. Ártatlan ragyogással esküdött szinte, hogy felhővel nem cimborál, sőt délelőtt is, ha a munka mellől ki tudott vetni egy-egy fél pillantást, még akkor is a boltozat szeplőtlen volt. Most pedig lám csak. Minden égtáj felől bukkadoznak a felhők. Apró darabokban mutatkoznak ugyan, mintha mennyei nagy gazdának a gyapjúját nem gondos ügyelettel terítették volna széjjel, hanem szeles indulattal, darabokra tépve.
és hát vegyesen is szaggatták. Vagyis a hamu szürkét együvé a fehérrel, s a mogorva szürkét a kékkel. Suhanva úsznak odafenn. Valami lesz, mondja Benke. A kutya megnézi a gyenge füvet, s majd a gazdára tekint, mintha mondaná, hogy lesz, de most menjünk. Külü gazda azonban nem mozdul, hanem a felhők után szemre veszi az ég alatti világot is. A keleti tájon erdőt lát mindenütt, véghetetlen terjedésben, s a reménység

legyint a farkával, hogy leveszi róla a gondját. Aztán előre megy egyedül. Hanem lassan megy, forgatva magában csont módjára a gondolatot, hogy vajon nem kéne hátrafordulni mégis, de nem tekint vissza, csupán a fülét lapítja, hogy mozdul-e hátul a gazda. S haj oda, mozdul. Várj, te csutak, szól is. Szívesen megáll a kutya, s majd együtt indulván tovább, örömében viharzik valósággal a farka. De lám hirtelen ismét elszakad benne a rugó, mert váratlanul megint csak megáll a gazda. Feszülten figyel, és a szemével is nagyon keresgél. A hang fészkét kutatja nyilván a különös hangét, mely egy kicsit a távoli folyó megszűrt zengéséhez is hasonlít, de igen, a messze repülő szarvasbogarak szüntelen dalához is. Mi lehet? Hunyorog Benke. Éles két szemével már ott jár a magasban, s ahogy a bolondos tavaszi eget vizsgálja tüzetesen, hát egyszer észreveszi, hogy a felhők útján meg-megvillanó gépmadarak úsznak. Ezüst fénnyel suhannak át a felhő darabokon, s a déli napsugara néha szikrázva villog a szárnyukon. Ha jól látja, 9 van, s keletről nyugatra szállnak. Elkomolyodik Külübenke. No, gyere, szól a kutyának. Megindulnak ismét. Csutak változatlanul örülne, ha ugyan volna kinek, de látván a részvétlenséget, csak nézi, figyeli a gazdát, aki nagy dolgot láthatott az előbb, valahol odafönt a bolondos tavaszi égen, mert hiszen lám csak komor arccal és szegett fejjel igyekszik a ház felé. S nicsak, dötszer is a bal lábára, de nagyon. Igaz ugyan, hogy máskor is enyhe csorbával jár, de most a bal lába fölött minden lépésnél mélyre meríti magát. Nagyon sántít Külübenke. Bár nem látja a kutyán kívül senki, a hibás lábnak megadja bőven a tiszteletet. Amit bizony meg is érdemel a láb, mert hiszen egyedül annak köszönheti, hogy idáig kimaradt a háborúból. Itt a hegyi néptelenségben elfelejti ugyan, hogy alkalmatlan mi voltát nagy és szüntelen büllelésekkel hirdesse, de jó lesz észbe kapni és minél jobban sántítani, mert lám a háborúnak még alig sincsen vége, hiszen csatasorban szállnak a gépmadarak. Szinte nyomorék Benke. De azért elég jól haladnak a ház felé, melynek a tetején meg-megfuvintja a szellő a szálló füstöt. Benke magába merülve a háborún gondolkozik, mely a németek tüzes gőze nyomán már 5 éve dújja a világot. A kutya néha előre pillant, szinte harapva egy-egy darabot a távolságból, leginkább azonban a gazdát nézi, ingatva szemét a billenések szerint. Egyre közelítenek. Mosott ruha szárad a ház előtt, a kötél meghuppanva nyújtózik alatta, bár a felhők nem nyughatnak, itt alant, mint a fű, oly zsenge a szél, mert hiszen meg sem lebbenti a terített ruhát. A csuprokat és a hasas fazekakat, melyek az ágas fán fityegnek, azokat sem tudja még hangra bírni, pedig a fazék odvában szeret susogni és fütyörészni a szél. A csirkék elhullott pihetollai is nyugton hevernek, csak a fürge napsugár sétálgat a futó felhők játéka szerint az egyetlen malac vájúján. Semmi zaj vagy mozgás nem hallik a házból. Úgy fekszik a gyenge zöld mezőben, mint egy óriási tarka-barka madártojás. Aniska, szól előre Benke. Nem felel senki. A kutya előre fut, és a nyitott ajtón keresztül beugrik a házba. De egy pillantás alatt már meg is fordul, s válaszgyanánt a gazdára függeszti szemét a küszöb mellől. Benkében megrezzennek az idegszálak, és a szíve baljóslatra dobban. Megfelejti rögtön a háborút, s mintha nem is sántálva jött volna végig a mezőn, oly fürgén és alkalmas lábakkal siet a házba. Ahogy betoppan a küszöbön, felderül mindjárt az arca, mintha mézbe cseppent volna. Az asszony ott fekszik az ágyon. A ruhája illendően takarja ifjú alakját, mely gyöngének ugyan, de kecsesnek látszik, ám bár a hasa, igen domborodva, majdnem kérkedve uralkodik rajta. Aranyló barna haja is a rend hullámaiban omlik el a fehér nappali párnás.

sarkán, melynek a szélén három zöld vonal fut játékosan körbe. Sápad barna arcáján, mint párjával a bűvös hold, bársonyos fényben tündöklik a két szem. A kezében pedig egy leveles ágat tart, melyen fürtös fehér virágok bólogatnak. Nehezen vagy, kérdi Benke. Véle jár, mondja halk szóval az asszony. Hát igen, gondolja Benke, nem könnyű az asszonynak sem, különösen ilyen előre haladott állapotban. Uralkodik benne a gyermek, szedi minden jóból a vámot, a vérből és minden tápláló nedvekből, ami csak van a fiatal asszonyi testben. Ennek folytán gyengeség lepi el a bimbózó anyát, a sanyargatás és az öröm ütközik benne. Dúlja a természet törvénye, mint a gyümölcs a zsenge fát. Csoda is, hogy bírja. A kutya buzgón áll ottan, és sürgetően néz egyszer a gazdára, s máskor az asszonyára, hogy mi lesz, késő van már. Megkészült az ebéd, kérdi Benke. Azt hiszem, szólan is kalig. Oda megy Benke a szabad tűzhelyhez, mely kicsi és takaros. A folyópartján ő válogatta hozzá a követ, és az értelem sugallata szerint azokból ő mesterkedte itt össze. Igaz, a tűzhely oldalába a két ágas vasrudat a kovács csinálta, a kereszt vasrudat és az üstököcske kampóját is a kovács, de hát élni kell annak is, ha már ilyen mesterséget választott. No, lássuk, mondja. Megszítja a gazdag parazsat, majd belenéz az üstöcskébe, és egy fakanállal meg is kavargatja benne a húst, mely a levében meg-megbudjan, mintha sok apró csókot küldene az éhezőknek. Aj, milyen szaga van, száll el a Benke szájáról a szó, mint egy fohász. Aztán körülnéz. A parás füstpárája a tető felé száll illedelmesen, a meleg lustán lebegve sétál a szobában, és a nyúlhús szaga, mint az illatok vezére, eluralkodva lovagol a meleg hátán. Együnk, Aniska, mondja Benke. Az asszony felül a széles heverőágyon, melyet haloványsárga cserge takar. Látszik, nehezére esik ennyi mozdulat is, de a lélek erejére támaszkodva ültéből is feláll. Ahogy lépne azonban, a görcs villáma keresztül fut rajta, összezsugorodik rögtön, és puha óvatossággal visszaereszkedik a heverőágyra. Egyetek, csak ennyit szól. Betakargatja Benke az asszonyt, majd a homlokát és az arcát, mint valami isteni művet, megsimogatja. Szóval is kedveskedik neki, s bár a szíve hőigyekezettel csiszolja a hangját, göröngyösen bukkan belőle a szó. De a gyöngétség munkájában sokat segít a kutya, aki ugyancsak ott áll, s mint a hab, oly puha hangokon nyöszörög. Egyetek, szól ismét az asszony. Neked hozzak egy tányérocskán, kérdi Benke. Aniska gyors mozdulattal inti, hogy nem. Aztán az arca előtt legyezni kezd a leveles ággal, mintha a hús szagát akarná a lélegzet útjából elűzni, s bizonyos, hogy azt is akarja, mert fürge szippantásokkal a fehér virág illatát kívánja inkább. Hát, ilyen az élet. Kiviszi Benke az asztalt a ház elé, arra ráhordja, ami nagyjából szükségesnek látszik, aztán leakasztja a kicsi üstöt is, és hozzálát a délebédhez. A kutya is földre ül a lába mellett, és sóvárogva vár. Csak kóstolóból eszik egy-két falatot Benke, már a tisztesség arra ösztökéli, hogy a kutyának vessen valamit. Becsület dolga valóban, hogyha nem is első, de most egyenlő, élvező legyen csutak, mert bizony ezt a nyuszi állatot ő fogta tegnap. Kopott volt szegény, és igen-igen ösztövér, mint tavasszal lenni szoktak az eféle szabad állatok. De akármilyen fukarul szolgál is, a kutyának lehet köszönni. Az egyik combját oda is veti csutaknak. Igyekezettel folyik a szerencsés lakoma, Benke lankadatlan szorgalommal szopogatja a csontokat, stáplálkozik a mártással. A kutya pedig a tömérdek csonttal avatja ünneppé a napját.

Tamási Áron Világló éjszaka. Az első rész hangzott el. Felolvasta Blaskó Péter. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

Elhangzott Friedrich Chopin opusz 39-es Cis-moll szkercója. Előadta Szabó Csilla, Komlós Péter, Németh Géza és Botvai Károly.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! 14. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, adta hírül a Vatikán News. A Szentatya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Még egy 25%-os béremelés sem jelentene érdemi és valós megoldást a szociális ágazat problémáira, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt demonstrálókhoz. A dolgozók azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek. Köves Ferenc szakszervezeti elnök átadta a kormányfőnek a szervezet bértábla javaslatát. Magyar Péter közölte, arról kell dönteni, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a dolgozók. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton a kormány honlapján, tájékoztatott az MTI. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány szombaton arról is tájékoztatott, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál. A közlemény szerint, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első 50 000 forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. 7 ország 12 filmjével rendezik meg szeptember 23-a és 29-e között a 4. latin-amerikai filmnapokat a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, adta hírül az MTI. Az Uránia Nemzeti Filmszínház MTI-hez elküldött szombati tájékoztatója szerint a filmek Latin-Amerika változatos tájaira kalauzolják a nézőket, Riótól, Mexikóvárostól és Buenos Airestől az Andok erdején át a dél-amerikai bányavárosokig. Az esemény szeptember 23-án az ekvádori Vörös Madár című film vetítésével kezdődik meg. Az esemény Brazília, Chile, Ecuador és Peru magyarországi nagykövetségeivel együttműködve valósul meg, tudatták a szervezők. A BKK hírei következnek.
3: A fővárosban a rendezvény miatt hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, illetve a Vámház körutat a Lónyai utcáig. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György útnál, mert közművet javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 5 perc. Következik a Kvaterka. Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója, Mári Szabó Eszter vendége.

0: Biksa Levente technikus kollégám nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Isten hozott nálunk András.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek, Eszter.
0: Kedves hallgatóink, hallottak már önök az Élelmiszerbank Egyesületről? Nos, ha nem, akkor ma mindent meg fognak tudni.
1: Mi élelmiszer feleslegeknek a megmentésével foglalkozunk, tehát azok a készletek, amik mondjuk lejárat közeli készletek, vagy csomagolási hibás készletek egy-egy kereskedőnél, vagy élelmiszergyártónál, azok még egyébként fogyasztásra alkalmasak, de ők már nem biztos, hogy eladnák egy-két nappal a lejárati idő előtt mondjuk, és mi ezt egy nagyon jól szervezett segítőhálózaton keresztül rászorulókhoz juttatjuk. Ott már nem ér semmit a kereskedelem oldalán, miközben a rászorulók számára ez hatalmas ajándék tud lenni. Úgyhogy ezen dolgozok 24 kollégámmal közösen, és hogy mit csinál ebben a csapatban egy külső kapcsolatokért felelős igazgató. Köszönjük szépen az élelmiszernek a megmentésére, és különböző feleslegeknek az összegyűjtésére jól bejáratott folyamataink vannak. Csak elejtek itt egy számot, 21 éves az egyesületünk, Magyarországon működik, és ez alatt megmentettünk 130 millió adagnyi ételt, élelmiszert.
0: Ez csodálatos.
1: Ez azt gondolom, hogy önmagáért beszél.
0: Igen, bizony.
1: Viszont vannak még olyan erőforrásai az országnak, amit ebbe a segítő munkába be lehetne kapcsolni.
0: Tehát például?
1: Például az önkéntes munka. Például bárki, aki szeretne ennek az egyébként teljesen alulról jövő és civil társaságnak és mozgalomnak, akár mikroadományokkal, vagy bármilyen adománnyal segíteni. Ez is egy nagyon fontos erőforrás természetesen, de részben szerintem ki fogunk térni ebben a beszélgetésben arra, hogy éppen azon vagyunk, hogy minél több kisebb kávézó, kantin, pékség és egyéb vendéglátóhelyiség is becsatlakozon ebbe a mozgalomba, és felajánlja a nap végén megmaradt feleslegeit. Tehát ez is egy olyan, megint csak visszatérek a szóra, erőforrás, érték, aminek a csúnya szóval érve a mobilizálása az részben az én feladatom a csapaton belül. Tehát amit a társadalom felé közvetítünk, és amit a társadalomtól kérünk, hogyha szimpatizál a céljainkkal, akkor tegye bele, ezt képviselem én, illetve a csapatom, de az mi nagyon fontos, hogy egy óriási raktárat működtettünk, Magyarország legnagyobb adományraktárát, ott 4 kőkemény munkát végző raktáros kolléga dolgozik. 4 dolgoznak csak azon, hogy az élelmiszereknek a mindennapi kiosztása jól meg legyen szervezve. 400 pontján az országnak osztjuk minden nap az élelmiszert, amiket megmentettünk. Vannak olyan kollégák, akik újabb feleslegeket kutatnak fel, például non-food adományokat, vagy vendéglátóhelyeket, rendezvényhelyszíneket próbálnak becsatornázni, akik szintén nekünk adhatják a feleslegeiket. Ugye itt olyan dolgokról van szó, amit máskülönben sajnos meg kéne semmisíteni, és az komoly költséggel is jár egyébként azoknak, akik előkészítették, vagy kereskedelemre akár előkészítették.
0: Nézzük meg azt is, kérlek András, hogy legkisebbtől legnagyobbig, tehát mondjuk van a szomszédomban egy remek étterem, és oda megyek mondjuk ma este a főnökhöz, igazgató úr, itt van az András névjegye, kérem, keresse föl, ha szándékában áll segíteni a rászorultakat. Ilyen egyszerű példán is végig tudjuk vezetni ezt a folyamatot? Mert ez egészen konkrét, és András, arra is gondoljunk, hogy most nagyon sok ember hallgat minket, Istennek legyen hála, meg a Magyar Katolikus Rádiónak, hogy lehet, hogy most nagyon sokan oda mennek egy étteremhez, vagy egy üzletláncolathoz, vagy bármit, tehát hogy nagyon fontosak ezek a konkrét példák, és aztán majd térjünk ki a hazánk távolabbi részeire is, mert ugye egyelőre Budapestről beszéltünk, és azért kellenek ugye a vidéki megyék is. Tehát, hogy nézzük akkor, hogy indul egy ilyen. Valaki
1: jó.
0: Most ezt meghallgatja, és mi a teendője?
1: Jó, köszönöm szépen. Itt is azt gondolom, hogy nem is a legkisebb étteremtől indulnék, csak hogy a logikáját az egésznek megértsük, de el fogunk jutni egészen odáig. Szóval a legfontosabb bázis annak, amit mi végzünk, azok kiskereskedelmi láncoknak az egységei. Tehát körülbelül 800, egy kicsit több mint 800 áruházba látogatunk el minden egyes reggel. Ez azt jelenti, hogy egy-egy helyről naponta átlagosan körülbelül 30-40-50 kilónyi zöldséggyümölcsöt, pékárút gyűjtünk össze. Mi a legnagyobb baja, bűne, úgymond egy pékárúnak, egy kürtős kalácsnak, vagy egy kakaós csigának, amit mi megmentünk reggel, az, hogy előző este készült. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian elfogyasztanánk. Mi a legnagyobb bűne egy banánnak, vagy egy gyümölcsnek? Pöttyös a héja. Ezt mindannyian elfogyasztanák.
0: Ez még finomabb.
1: Természetesen a boltban nem biztos, hogy ezt választaná a legtöbb vásárló. Megnézni, hogy van-e ennél egy fokkal frissebb, de ilyen minőségű termékekről beszélünk. És az élelmiszerbank ezekből az áruházakból 8000 tonnányi élelmiszert megment évente. Ez napi kb. 25000 kiló. És emellett vannak olyan programjaink, amik kisebb egységekbe, tehát nem giga hipermarketekbe irányulnak, nem onnan gyűjtjük a feleslegeket. Kapcsolatban állunk nagyobb élelmiszergyártókkal, forgalmazókkal, édességipari cégekkel, üdítőitalgyártókkal, stb. Ez az egyik része, amit említettem, hogy egy nagy központi raktárunk is van, ahol tartós élelmiszereket, zöldségkonzerveket és hasonlókat tárolunk, és onnan irányítjuk szerte az országba, mert hogy egy országos hálózatról beszélünk egyébként. Az, hogy ezeket a megmentett élelmiszereket mi ki tudjuk osztani, ahogy említettem, 24 alkalmazottja van csak a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek. Na ez
0: kevés.
1: Lehetetlen lenne. Mi azért vagyunk képesek erre, mert kb. 700 kis helyi karitatív szervezettel áll kapcsolatban az Élelmiszerbank, kisebb családsegítő szolgálatok, helyi karitaszok, akár az önkormányzatoknak a szociális intézményei, hajléktalan szállók, tanodákba juttatjuk el, idős otthonokba, akár gyermekvédelmi intézményekbe, és ők azok, akik kiosztják ezeket a termékeket. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon jól szervezett, mondhatom, igen, ez egy hálózat, ez egy mozgalom. 13 jó barát alapította 21 évvel ezelőtt, és azóta is elsősorban önkéntes munkára és erre a civil arú jövő szerveződésre épülünk, állami támogatás nélkül működünk. Ez tényleg azon múlik, hogy emberek összefognak és valami jót cselekszenek, és most vagyunk ott, hogy igen, a kedves hallgatók is, hogy mit tehetnek hozzá, ahogy említettem, akár önkéntesként is hozzájárulhatnak, de hogyha ismernek a saját térségükben, a saját városukban, akár Budapesten, akár vidéken, olyan akár most már kisebb kantinokat, vendéglátóhelyeket, vagy kisebb boltokat, pékségeket, akik szívesen felajánlanának akár csak néhány adagnyi ételt, most már erre is vannak megoldásaink.
0: Mi a legkisebb? Tehát mondjuk 10-20 zsömléért is érdemes, vagy azért az...
1: Mi talán a vendéglátó helyekről határoztuk meg ezt a minimális mennyiséget, mert hogy ez egy 3,5 évvel ezelőtt indított programunk, a készételmentés. Ezt Magyarországon korábban nem nagyon működött, tehát hogyha mondjuk egy céges vacsora végén, ahol ott volt 400 vendég, és fú, hát fehér...
0: Meg a svéd asztalok,
1: igen,
0: ugye?
1: Pontosan fehér arannyal volt feldíszítve az asztal, és ott 400-an jól laktak. Jellemzően az a benchmark, vagy az a háttér, hogy ott megmarad még 400 adag, mert hogy roskadnia kell a svéd asztaloknak még a rendezvény végén is, és ezeket korábban szintén megsemmisítették. A törvény azt mondja, hogy ezt 3 órán belül még fel lehetne ajánlani rászorulóknak, ugyanakkor, ha éjfélkor véget ér egy ilyen vacsora, hát azt nem könnyű 3 órán belül sok száz nélkülözőhöz eljutatni. Mi erre kidolgoztunk egy speciális módszert, sokkoló hűtőkbe tesszük be ezeket az ételeket.
0: Még egyszer, milyen hűtő?
1: Sokkoló hűtő.
0: Hogy hirtelen lehűt?
1: Nagyon hirtelen lehűti 5 fok alá az ételt, ezzel megakadályozza az úgynevezett csírásodást, csíratermelődést, és az egyéb baktériumoknak, kórokozóknak a terjedését, és ebben az esetben nem csak 3 óra a kiosztási időablak, hanem akár 24 óra, és mi ezzel most már nagyjából 1 millió adagnyi melegételt mentettünk meg az országban az elmúlt 3,5 évben. Itt is a nagyobb rendezvényekkel kezdtünk, és most már haladunk afelé, hogy a kisebb kantinok, iskolai menzák és egyéb olyan helyek, ahol melegételt is szolgálnak fel, megmenthessük onnan is a feleslegeket. És ez a minimális adagszám, mi azt mondtuk, hogy 10 adag már olyan, amiért megéri elmenni, mert azért ennek költsége is van természetesen, szállítás, raktározás, stb., de 10 adagért már boldogan elmegyünk. Úgyhogy az viszont egy fontos dolog, hogy ez egy rendszeres kapcsolat kell, hogy legyen. Természetesen minden alkalom egy első napi mentéssel indul, de az fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy akitől átvesszük, valóban betartja az élelmiszerbiztonsági előírásokat, és hogy nekünk is le kell tudni modellezni, hogy az adott környéken tudjuk kiosztani az ételeket. Ugye nem akarjuk megutaztatni Nyíregyházáról Sopronba a megmentett élelmiszereket, hanem a környéken kell rá megfelelő megoldást találnunk.
0: Ha jól értem, tulajdonképpen az lenne a nagy segítség nektek, hogyha sok-sok önkéntest verbuválnánk?
1: Önkéntest, aki egyrészt segít a mindennapi élelmiszermentésben, például, de talán a hallgatóktól most az a legnagyobb segítség, hogyha átgondolják, hogy van-e az ismeretségi körükben olyan vendéglátással foglalkozó személy, aki szerintük nyitott lenne arra, hogy segítse azokkal a feleslegekkel a rászorulókat, amitől ő egyébként amúgy is megszabadulna, és ezzel egyébként nem csak az emberiséggel tesz jót, hanem a bolygóval is, hiszen tulajdonképpen az élelmiszer pazarlást tudja velem megelőzni, nem kell annak az élelmiszernek a megsemmisítéséről gondoskodni, illetve nem vész kárba mindez az erőforrás, amit az élelmiszerek előkészítésébe vagy termelésébe be kellett fektetni, tehát a öntözővíztől kezdve a talajon át, a csomagolóanyagok, az embereknek a munka ereje, amit befektetnek, a szállítmányozás, mindez sajnos, hogyha a pazarlásra ránézünk, ez mind-mind kárba vész, hogyha valaki kidobja az ételt. Az élelmiszerbank ugye azért van, hogy a kereskedelemből, vendéglátóhelyekről, gyártóktól ezeket össze tudjuk gyűjteni.
0: Most hagyjuk egy kicsit gondolkozni a kedves hallgatókat. Nagyon sok és fontos, érdekes információt hallottunk. Hamarosan folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkatársa a vendégünk, külső kapcsolatok igazgatója vagy. A beszélgetésünk elején meséltél a munkádról, de most még kicsit beszéljünk arról is, hogy hogyan indult ez az egész projekt. Mert közgazdász vagy, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Tehát nem minden közgazdász így indul, hogy én most segítek megmenteni éhező embereket.
1: Megint egy kicsit párhuzamosan az Élelmiszerbanknak a történetére is kitérnék kezdetben. Még a 2000-es évek elején egy magyar házaspár élt kint Franciaországban, és ott látták, hogy a nap végén a megmaradt feleslegeket az áruházakban nem kidobják, hanem egy ilyen jól szervezett hálózaton keresztül rászorulókhoz juttatják, egy nagyon, tulajdonképpen a szociális ellátórendszerbe juttatják el. És amikor néhány évvel később hazaköltöztek, 2005-ben, akkor itt meséltek néhány barátjuknak arról, hogy egy ilyesmiben gondolkodnának szívesen, és létrehozták a Budapesti Élelmiszerbank Egyesületet. Ők azt gondolták, hogy pont úgy, ahogy Franciaországban ez ilyen regionális alapon fog majd szerveződni, és minden megyében lesz egy élelmiszerbank. Aztán néhány hónap után az egészre olyan nagy volt az igény, és nem láttak még jelentkezőket, akik vidéken lemásolták volna az ő példájukat, hogy átnevezték az egészet Magyar Élelmiszerbankra, és az egész országban azóta segítjük élelmiszerfeleslegekkel a rászorulókat. Én pont így a 2000-es évek elején a közgázra jártam, és mellette a nyári szabadidőmet azt gyerektáborozással töltöttem, egészen konkrétan beteg gyerekeknek a táboroztatásával.
0: Ez a bátor tábor,
1: igen. Véletlenül csöppentem bele, az akkori párom volt, aki látott az egyetemen egy plakátot. Jó ötletnek tűnt, abból a szempontból mindenképpen, hogy azt gondoltam, hogy én is mondjuk úgy, hogy szerencsés vagyok, és tartozom annyival az égieknek a sorsnak, nevezzük bárhogy, hogy valamit ebből visszaadok, talán
0: hát
1: nem is ez a jó
0: szó. Ez egy nagy áldás, hogy egy egészséges emberként születtél, és mindannyian így gondoljuk, hogy ez egy áldás, tehát akkor ebből adni kell, ebből az áldásból, és te gyönyörű utakat. Bár nem is választottál, hanem találtál. Mert igen, a véletlen Isten fedőneve, amikor nem akarja magát megnevezni, ez is egy régi jó mondás, hogy Isten mindenhol ott van, és így küldi az ilyen angyalokat, mint amilyenek ti is vagytok. És ezeket még mesélj róla, erről hát a Suhany, Bátortábor,
1: szóval
0: nagyon sok helyen
1: ott életre szóló élményeket szereztem, és egyúttal az egyetemi tanulmányaimat is meghatározta. Tehát addig az első egy-két évben nem voltam olyan motivált az egyetemen. Most, amikor az ötöd év végén végzek, akkor a következő héten vajon húskonzervekkel fogok foglalkozni, azt értékesítem, vagy banki részvényeket, tehát hogy ez annyira nem vonzott, de amikor láttam azt, hogy egyébként jótékonysági ügyek mögé is szükség van professzionális menedzsmentre, és ott is ki lehet fejteni nagy hatást ilyen szakértelemmel, akkor elkezdtem ilyen utakat bejárni, és később több, gyakorlatilag 21 éve most már jótékonysági ügyeket felkaroló szervezeteknél dolgoztam fogyatékkal élőket segítő szervezetnél, dolgoztam súlyos betegeket segítő szervezetnél, ugye dolgoztam tanácsadóként egyszerre többfajta szociális témában, és most pedig az Élelmiszerbank Egyesületnél, ami bizonyos szempontból mindenképpen a csúcskategória, tehát az előző részében a beszélgetésünknek már említettük, hogy naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer felesleget mentünk meg, és éves szinten 250 ezer rászoruló embernek tudunk ezekkel segíteni.
0: Vajon mennyi lehet még, aki rászoruló ember, és aki tudnánk, és most ott több eszemot úgy mondom, hogy bevonjuk a kedves rádióhallgatóinkat is, és azoknak a családjait, mert gondolom te is ezt folyamatosan terjeszted, hogy van erről így nagyjából ilyen statisztikai kimutatás, hogy...
1: Hát sokfajta különböző módszertan van, és Magyarországon is sokat változtak a módszertanok az elmúlt évben. Nem lehet egészen konkrét számot mondani, de a legóvatosabb becslések szerint is több mint 2,5 millió embert érint a szegénység Magyarországon.
0: És ez minden korosztály?
1: Ez minden korosztály, igen. És ezek óvatos becslések. Úgyhogy az Élelmiszerbank természetesen nem tud sajnos mindenkinek segítséget nyújtani. Azon vagyunk, hogy minél többeket tudjunk rendszeres élelmiszeradományokkal ellátni. De ezt nem is lehet elvárni igazából, ahogy említettem, mi is nagyon boldogak lennénk, ha mindenkinek tudnánk segíteni, de egy civil, alulról jövő szerveződés, minden energiánkkal azon vagyunk, hogy minden nap minden felesleget megmentsünk, de ehhez sokaknak a hozzájárulására van is szükség van.
0: És ezért jó, hogy eljössz időnként a rádióba hozzánk is, meg nyilván más televíziókba, rádiókba is szerepelsz.
1: Bocsánat, még annyit
0: Facebookon hadd tegyek, esetleg.
1: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy azért is van, azt gondolom, hogy létjogosultság annak, hogy még több embert segítsünk élelmiszer feleslegekkel, mentett élelmiszerekkel, tehát megint csak, akik nem hallották a beszélgetésünk elejét, közeli lejárató termékekkel, csomagolási hibás termékekkel, bizonyos cégeknek a promócióból megmaradt eszközeivel. Mondhatok még egy nagyon érdekes példát, mi vagyunk az a szervezet, aki húsvét után összegyűjti a csoki nyuszikat, és azokat kiosztja a gyerekek között.
0: Évente
1: több ezer olyan ünnepi csomagot állítunk össze, amikor a télapó idején csoki nyuszik mennek a gyerekekhez, rászoruló gyerekekhez is fordítva. Nagyon kedves történet, hogy a gyerekek ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy én miért nyuszit kapok. Most az önkénteseink írtak erről egy nagyon szép mesét, hogyan szövetkezett egymással a télapó és a nyuszi. Úgyhogy...
0: Ez egyszer majd meséljétek már el, ha jöttök majd november tájékán. Azért jó lenne.
1: Szempontjából is azt gondolom, hogy így koherens ez a történet.
0: Igen, igen.
1: De hogy mi ezzel foglalkozunk, és itt ezek a termékek, amik a rászorulók életében felbecsülhetetlenek, a kereskedelmi oldalon pedig már nem bírnak feltétlenül értékkel, mert már nem tudnák hova eladni. Na most mi azt szoktuk mondani, hogy meg 30-szorozzuk azokat a pénzadományokat, amiket ránk bíznak, hiszen valaki ad nekünk 1000 forintot, mi abból tulajdonképpen a szállítás és a raktározás költségét kell megoldanunk, de amúgy ingyen vesszük át ezeket a feleslegeket, így gyújtjuk össze őket, és 30-szor akkora értékű élelmiszer tudunk megmenteni, tehát 30 000 forintnyi élelmiszer tudunk célba juttatni. Ha valaki havonta vagy évente 3 000 forinttal támogat minket, abban az adott időszakban mi 90 000 forintnyi élelmiszer tudunk ebből egy adott családhoz eljuttatni.
0: Esélyt az ételnek, és esélyt az életnek. Többször is volt szerencsém ilyen kedves önkéntesekhez. Olyan derű és angyali jóság sugárzott azokból az emberekből, hogy én legszívesebben őket is elhívnám majd egy ilyen beszélgetésre, és én valahogy úgy láttam jónak, hogy én is inkább bevásárolok, és az olyan jó érzés volt, és tényleg bíztatom a kedves hallgatókat, hogy olyan jó, amikor az ember úgy megduplázza az örömét, mert Istent idézem a Biblián keresztül, aki mást felüdít, maga is felüdül. Olyan boldogság volt, mindenből kettőt venni. Nem túl sok minden, csak úgy az ember elképzeli például egy tészta, egy sajt, egy szósz rá, ugye akkor azt úgy megduplázni. Ha veszek magamnak egy csokit, hát akkor veszek a más is, akkor oda az ember elképzel egy családot, vagy egy magányos férfit, vagy nőt, tehát ez egy fantasztikus érzés, amikor az ember tényleg ilyenkor duplán örül. És az ember úgy vásárol, mintha magának venné. Én így éreztem jól, tehát nem pénzt adtam, hanem mert ebben az én örömem is benne volt. Ez egy jó dolog.
1: Igen, szoktuk is biztatni ilyenkor a vásárlókat. Ezt minden évben adventet megelőző időszakban szoktunk egy ilyen akciót szervezni. Azért kell már novemberben megszervezni, hogy legyen időnk kiosztani, hiszen tavaly hát több mint 400 000 kilónyi élelmiszer adományt sikerült összegyűjtenünk 3 nap alatt ezen a karácsonyi gyűjtésen. És szóval azt szoktuk kérni ilyenkor a vásárlóktól, hogy valami olyannal lepjék meg a rászorulókat, amit ők is szívesen fogyasztanak.
0: Igen, ezért is mondtam a sajtos tésztát.
1: A kedvenceiket hozzák, és egyébként szerencsére tényleg már felismerik azt, hogy valóban valami olyannal segítsek, amit tényleg kézzelfogható. Tehát, hogyha valaki vesz egy tésztát, ahogy te is mondtad, most már vesz hozzá egy tésztaszószt is.
0: Abszolút.
1: Tehát, amiből könnyen...
0: De arra egy kell a sajt. Igen.
1: De amiből ez, könnyen egy teljes értékű vacsora egy 4 fős családnak pikpak összeállítható. Ez egy nagyon nagy fejlődés, úgy gondolom, így az adományozási kultúrában. Sokan egyébként azt hiszik, hogy az Élelmiszerbank, mivel ilyenkor ezeken a novemberi akciókon találkoznak velünk, hogy mi ezzel foglalkozunk. Talán ezért is ilyen sok a mosoly ezen a hétvégén, mert 3 nap alatt oda összpontosul az, amikor találkozunk a nagyvilággal, és tényleg fantasztikus megtapasztalni, hogy az emberek mennyit segítenek 3 nap alatt. A legóvatosabb becslések szerint is több mint 200 000 ember szokott adományozni itt Magyarországon ez alatt a 3 nap alatt.
0: De jó ezt hallani.
1: De közben az egész évben zajlik ez az élelmiszer mentés, tehát amikor nem a vásárlóktól, hanem gyártóktól, kereskedőktől, és ott nem annyi emberre mosolygunk, ott azoknak az áruházaknak a dolgozóira egyébként mosolygunk, mert nagyon sok hálával tartozunk nekik, akik átválogatják reggelenként az előző napról megmaradt feleslegeket, és előkészítik adományozásra, és ez teszi azt lehetővé, hogy mi reggel átvesszük az előző napi feleslegeket, és még aznap kiosztjuk, naponta több mint 10 000 embernek tudunk segíteni. Na, ott megint azért szükség van a mosolyra, hiszen egy-egy élelmiszercsomag nagyon sokszor nem csak annyit jelent, hogy valakinek egyébként nagyon fontos módon azon a napon nem marad üresen a gyomra, hanem egy jó szót is kap mellé. Azt jelzik vissza nagyon sokszor a szociális dolgozók, akik kiosztják az adományokat, hogy minden más fejlesztés, amit ők biztosítanak az ellátottjaiknak, sokkal hatékonyabb. Tehát egy tanodában, ha a gyerek nem éhes, jobban tanul. Egy tanyavilágban, hogyha vihetik az mi élelmiszercsomagjainkat, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az idős emberek kinyitják ezeknek a tanyagondnokoknak az ajtót, és akkor nem csak élelmiszerhez jutnak, hanem meg lehet tőlük kérdezni azt, hogy nincs-e szükségük tűzifára, gyógyszerre, milyen az általános állapotuk.
0: Meg egy tehát jó szóra.
1: Pontosan.
0: Igen.
1: Ez sokszorosan az ellátásukat segíti. Úgyhogy...
0: És itt van még mellette például, ami hát ugye egyre gyakoribb laktózérzékeny, gluténérzékeny. Sajnos erre is kell gondolni, hogy ez már minden második vagy harmadik embernek van valami ételintoleranciája. Erről is beszéltünk, amikor megint gyűjtésről lesz szó, mert ugye tervezzük, hogy akkor novemberben is beszélgettünk, esetleg kollégákat is hívsz majd. És tehát azért egy hatalmas összefogással ezt meg lehetne sokszorozni. Pedig ez is óriási, amit ti csináltok. Még ez egy érdekes téma, hogy olvastam nagyon sokat az oldalatokon, nagyon jó írások vannak, hogy tulajdonképpen a vásárlási szokás, vagy vásárlási kultúrát kéne még, ugye, egy kicsit csiszolni, fejleszteni. Tehát, hogy, mert akkor nem lenne annyi romlott étel, mert az már a szemetes ládába került, tehát azt már nem lehet továbbítani. Vagy arra is jobban kéne figyelni. Erre mondják, hogy tudatosan táplálkozunk, tudatosan vásárolunk, de valóban, néha biztos te is látsz, vagy a családoddal együtt mentek vásárolni, ilyen hatalmas dupla kosarakat raknak tele az emberek. Én biztos vagyok, hogy minimum a fele azért az a kukába landol, mert nem mindenki tudja, hogy van a Magyar Élelmiszerbank, és annak nagyszerű gyűjtői vannak. Szóval erre is kéne majd rátérni, hogy erre is figyeljünk. Vagy pedig automatikusan, ahogy mondtam, akkor jó, vegyenek kettőt, de az egyiket adják oda. Tehát semmiképpen sem felhalmozni kéne.
1: Igen,
0: utána elrohad a kamrába.
1: Igen. A vásárolói kultúra fejlesztése, hát tulajdonképpen olyan tényezők mozgatják azt, hogy sok a felesleg akár az otthonainkban, amik sok ezer éve, vagy sok millió éve elkísérik az embert. Egyszerűen, ha éhes, akkor több élelmiszert szed magához, vagy vesz magához. Valószínűleg az őseink, amikor bogyókat gyűjtögettek, hasonló módon jártak el. Az a legfontosabb szabály, hogy aki teheti, az ne éhesen menjen vásárolni. És egy másik, mondhatjuk azt, hogy nagyon fontos eszköz, ami itt van velünk több ezer éve lehetőségként, az pedig a bevásárolistának az írása. Hogyha ezt a kettőt az ember betartja, akkor azt gondolom, hogy már jelentősen sokat tett azért, hogy visszaszorítsa a veszteségeket az otthonában. Itt a stúdió beszélgetés előtti négy szem közt emlegettünk számokat. Én hoztam egy ilyet, a Nébiknek a kutatása szerint fejenként 60 kilónyi élelmiszer hulladék keletkezik egy-egy háztartásban. Fejenként, tehát mondjuk egy négyfős családban ez évente 240 kiló, hát ez 100 000-es nagyságrendű költséget is jelent egyébként, és hihetetlen, tényleg hihetetlen pazarlás, pedig néhány egyszerű trükkel, akár a bevásárlás megtervezésével, akár az otthoni tárolással, a hűtőszekrény helyes használatával, stb. Sokat lehetne ezért tenni. Egyébként erről szól az általad is említett Esélyt az ételnek nevezetű programunk, ami a hasonló nevű honlapon elérhető, esélytazételnek.hu, de alapjában véve az Élelmiszerbank Egyesületnek a honlapján ezzel kapcsolatosan is rengeteg-rengeteg információ található.
0: Lehet nektek írni, tehát személyesen megkereshetnek a kedves hallgatók telefonon, vagy e-mailbe, vagy hogy kezdjük el, megint ugyanaz a kérdés, mint a beszélgetésünk elején, hogy lépjünk ma tovább.
1: Hogyne, abszolút, a mi beszélgetésünk is abból fakad, hogy igen. egy kolléganőmtől kaptál egyébként
0: igen.
1: e-mailt.
0: Egy nagyon kedves e-mailt kaptam, igen. És amire rögtön úgy válaszoltam, hogy szerintem a legfontosabb egy rádiósnak az, hogy azonnal a mikrofon után nyúl, vagyis azonnal elhívja a kedves beszélgetőtársat, hogy na, akkor most mesélj el, hogy mit tudunk segíteni. Tehát a Balta Zsuzsannától kaptam egy kedves levelet, és akkor utána így indult el a kapcsolatom, és végül is te jöttél el, és nagyon köszönöm, és örülök neked, és az egész csodálatos munkátokat Isten áldja meg, és jöjjön el majd Zsuzsa is, mert most már szeretném megismerni, és még nem tudom, kiket fogsz ajánlani, mert azért van még itt jó pár kollega, aki esetleg tudna hozzászólni, vagy akár még megmozdítani a kedves hallgatókat. De akkor kezdjük el, ugye azt mondtad, hogy a kisközérteknél utána mehetünk az éttermekbe, és aztán pedig lehet nektek e-mailt írni.
1: Így igaz. Még annyit hozzátennék, hogy itt most beszélünk mindenféle vendéglátóhelyekről, meg kereskedelmi cégekről. Itt nem feltétlenül csak a tulajdonosok döntésén múlik az, hogy sikerül-e a rászorulóknak segíteni a feleslegekkel. A tapasztalat azt mutatja, hogy tulajdonképpen a legnagyobb partnereinknél is van olyan kereskedelmi lánc, ahol már több mint 100 millió adagnyi élelmiszert tudtunk közösen megmenteni. Szóval még ott is egy kis fogaskerék a gépezetben volt az, aki beajánlott minket a vezetők számára. Tehát bárki, akit a saját munkahelyén zavar a felesleg, és itt nem csak élelmiszerről van szó, hiszen már non-food termékeket is mentünk, tehát háztartási vegyi árut, papírírószert, akár informatikai eszközöket irodából, bármi, ami feleslegessé vált. De még működik egyértelműen, köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval ezeket is mi összegyűjtjük és rászorulókhoz jutatjuk, és bárki, akit zavar a saját munkahelyén az ilyen típusú felesleg, mi ott vagyunk és partnerek vagyunk a megmentésében, és olyan programunk is van, ami munkahelyi kantinoknak a fenntarthatóbb átételében segít, hogy kevesebb legyen ott a felesleg, vagy akár csak gondoljunk arra, valószínűleg a legtöbben, akik irodában dolgoznak, találkoztak már ezzel a jelenséggel, hogy az irodai hűtőszekrény az rendszeresen tele van olyan ételekkel, amit valaki ott hagyott, nem tudjuk a gazdáját, nem merjük kirakni, tehát még erre is van nekünk egy hatékony megoldásunk, egy kis szabad préda matrica, amit az ilyen dobozokra rá lehet ragasztani, rá van írva a dátum, hogy mikor került bele, ha valaki ráteszi egy dobozra ezt a kis matricát, akkor tudva levő, hogy bárki más is vehet belőle, és ezzel szintén meg lehet spórolni rengeteg veszteséget, akár irodai szinten. Nagyon sok ilyen kis apró innováció van, de az, hogy egyébként Magyarország első ebédmentő programját, Európa első ebédmentő programját működtetjük iskolai menzákon, most már közel 40 iskolai menzáról mentjük meg azokat a érintetlenül maradt ebédeket, például napi szinten, amiket a gyerekek nem kértek ki a konyháról. Ez is a Magyar Élelmiszerbanknak az innovációja, és már más országokban is érdeklődnek ez iránt, a program iránt, úgyhogy nagyon széles körű a dolog. Bárki, akit érdekel, ahogy említetted, írjon ránk, hiszen az egész történet néhány e-mail-el és emberek összefogásával kezdődött. Így is szeretnénk folytatni.
0: Hit cselekedetek nélkül halott.

0: Társadalmi Napok rendezvényén Gulyásné Molnár Szilviával, a Hit és Fény közösség vezetőjével és a közösség tagjaival beszélget Posgai Nóra és Hámori Kinga.
1: Gulyásné Molnár Szilvia áll itt velem a Katolikus Rádió sátránál, tőlünk néhány méterre van a Hit és Fény közösség sátra. A Hit és Fény közösség az egy nagyon-nagyon fontos közösség, egy régi közösség. Miről van szó? Mi a karizmája a közösségnek? És arra kérem, hogy egy kicsit meséljen az alapításról is.
2: A különleges barátaink, vagy más szóval az értelmileg akadályozott testvéreknek, családjaiknak és az őket segítő a közössége, így alkotunk egy közösséget. Voltak éppen ez egy nemzetközi mozgalom, Hit és Fény Franciaországból indult, Marie-Hélène Mathieu és Jean Vanier nevéhez kötődik, de már a számtalan országban jelen van itt Magyarországon is, és itt Kaposváron is. Most pont ezért vagyunk itt, mert a helyi közösség is sok szeretettel vár új tagokat és meg régi érdeklődő barátokat is.
1: A közösség nem együtt élő közösség, hanem mindenki a családjában él, és találkoznak. Milyen programokat szerveznek együtt a sérült barátokkal, és hogy hogyan áll az arány egy kis csoporton belül, hányan vannak, hogyan épül fel?
2: Hát ez minden közösségben változó az arány, meg hogy hányan vagyunk, de azt mondhatnám, hogy olyan 15 és 40 fő között vagyunk általában a közösségeinkben, szülők, segítők, különleges barátok együtt, és havonta vannak találkozóink, ezek a fix pontok, amikor az útravaló szerint megyünk, ez szerintem nagyon szép egyébként, mert így az útravaló az egész nemzetközi hitésvényben minden közösséghez eljut, és minden hónapra készülnek valamilyen témával, amit feldolgoznak, és ezt dolgozunk föl közösen, természetesen fontos része az együtt evés, az ünneplés és a találkozóinknak meg a megjelenítés. Amikor az adott, vagy az evangéliumot jelenítjük meg, és saját magunk által megtestesítve játsszuk el az adott evangéliumi részletet, vagy ami éppen az útra való témája, havi témája.
3: Szilvita, pólótokon is látni a logót, nagyon különleges. Eleve a nevetek Hit és Fény, csak sejtjük, hogy mit jelent, illetve próbáljuk érteni, de számotokra mit jelent, illetve a különleges barátok számára. És a logóban a Noé bárkáját látom, ha minden igaz, ha jól értelmezem.
2: Igen, egy hajóban nevezünk itt sokan, és ez a logó voltaképpen régre nyúlik vissza, ezt egy különleges barát festménye alapján készült. Ez azért most már egy digitális feldolgozás, egy digitális készült rajz, de alapvetően ez, igen, bárkában, ugye a bárka közösséget hozta létre Jean Vanier, és ennek egy kvázi testvér közössége a Hit és Fény, ahol valóban nem együtt élünk, hanem hónapról hónapra találkozunk, és akkor ennek a szimbóluma ez itt.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy a hajónak a teste az a föld golyónak a fele, a glóbusznak a fele, ez is utal a nemzetközi jellegre, ugye?
2: Valószínűleg igen, az az igazság, hogy ezt a logót nem én terveztem át már, úgyhogy én most is adnám a szót Andrénnek, mert ő inkább ott.
4: Nem régen tervezték át ezt a logót, mert egy kicsit sötétnek találták azt az eredeti logót, és azt a szellemiséget, amit bele dolgozott az elmúlt 40 év alatt a közösség, azt próbálták a logóban is megfogalmazni. A földgömb valóban az, hogy hát elterjedt a földön. Most nem tudom már pontosan, hogy hány 80-valahány országban van a világon, szerte több földrészen. Még az is benne van ebben, egy kicsit a felhő is megjelenik, mert hogy nem pusztán egy ilyen minden szép, minden jó világról van szó, hanem benne van az is, hogy bizony viharok is vannak, és azokat is megéljük, és azoknak is helye van a közösség életében, de hogy közösen éljük meg azokat is. Valahogy úgy dől mégis a vitorlánk, hogy a nap felé megy, és ez a reménység van bennünk, ezért érdemes ebben a közösségben lenni, mert úgy gondoljuk, hogy a Jóisten velünk van, és szereti azt, hogy létezik ez a közösség.
3: Endre, meg belekapaszkodnék ebbe a kifejezésbe, hogy különleges barátok. Most a sátratoktól két különleges barát elkísért benneteket is. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
4: Három pillérre épül a közösség. Vannak a barátok, a különleges barátok és a szülők.

0: a barátok volnának, a középpontban a különleges barátok vannak, és köréjük éppen az ő családjuk természetesen hozzátartozik a közösséget, és a barátok volnának azok az emberek, akik rátaláltak erre a kincsre, és együtt szeretnének hajózni a tengeren ezzel a csapattal, és úgy érezzük, hogy ez megtermékenyíti az életünket, hogy ez értelmet ad az életünknek, és jó dolog ez, öröm a hitésfényben lenni.
1: Hallgassuk meg azt is, hogy egy ilyen különleges barát, aki itt mosolyog mellettünk, hát mit szólsz te ehhez az elnevezéshez, hogy különleges vagy?
2: Igen.
1: Kérlek, hogy mondd el a neved, mutatkozz be.
2: Engem úgy hívnak, hogy Néma Dezső, és nagyon szeretek a hitésfénybe járni, mert itt szerezhetek csomó barátokat, meg szokott lenni hitésfény tábor, ott szokott lenni a Hajtó Kriszti a táborban, és ez nagyon jó szokott lenni a tábor, szokott lenni hitésfény karácsony is.
1: A találkozókon miket csináltok? Mi az, amit te nagyon szeretsz?
2: Megjelenítünk valami Bibliát, megjelenítjük a Bibliát, eljátsszuk a Bibliát.
1: Szoktatok imádkozni, igen. Közösen szentmisére járni?
2: Szoktunk közösen szentmisére járni.
3: És mit jelent számodra ebben a bárkában lenni, hitésfény közösségben lenni?
2: Nagyon jó.
3: Vannak innen olyan barátaid, akikkel aztán máshol is találkozol?
2: Kardos Peti, Engel Tamás, Somodi Peti, igazából ők.
3: És a családokkal is megismerkedtek. Igen. Egymás családjaival.
2: Igen.
3: Mit jelent a családok számára? Most Endréhez fordulok. Igen.
0: Különleges, speciális helyzet a Dezső, akiket felsorolt neveket, ők egy otthonban laknak együtt. Tehát olyan is van, nem csak családban levők, alapvetően családok köré épül a hitésfényközösség, de otthonokból is vannak barátaink, akik jönnek. A Dezső például ilyen. Bocsánat, mi volt a kérdés?
3: Hogy mit jelent a családok számára ez a közösség?
0: Hát, speciális helyzet megint az enyém, mert én úgy vagyok szülő, hogy már tagja voltam a közösségnek, amikor a fiunk megszületett, és számunkra, tehát nekem előbb volt meg a hitésfény, mint az, hogy családként bemenjek oda. De azt gondolom, hogy megtermékenyíti az életünket. Tehát mindig van egy olyan téma, amiről mesélünk a barátokról, a táborról, az egész évünket behálózza az, hogy mi mindenkivel beszéltünk, a neveket újra és újra ismételgeti Sámuel, akikkel együtt bolondozott, és ezek az élmények, ezek valahogy úgy bugyognak föl belőle a legváratlanabb pillanatokban is az év során. Mit jelent? Azt jelenti, hogy átszövi az életünket.
1: Sokszor ezek a családok, a szülők nagyon magukra maradnak, egyedül érzik magukat, hogyha értelmi fogyatékossággal születő gyermekük van, akkor úgy érzik, hogy úgy kimaradnak a rendes, tehát tulajdonképpen az átlagos emberek közül. Nehéz ezzel mit kezdeni? Erre is orvosság talán a hitésfény.
0: Igen, én meg vagyok győződve, hogy igen. Nagyon sok lehetősége van ma már az értelmi fogyatékos embereknek ide, mindenféle programok. Ezzel együtt nekem ez valami többletet ad, hogy a hitemet is együtt élem meg velük. És azt gondolom, hogy ebben viszont nincs olyan nagy kínálat a világban, hogy igen, az, amit mondok, amit vallok, amit gondolok a hitemről, az hogyan valósul meg egészen olyan konkrét helyzetben, amikor lelepleződik minden, ami álságos, amikor nem lehet csak azt mondani, amit hogy azt mondom, amit gondolnak az emberek, vagy amit mások gondolnak, mert itt aztán lelepleződik minden olyan, ami álságos.
1: Szilvihez fordulunk most, a vezetőhöz. Nem csak, hogy nemzetközi a közösség, de katolikus alapítású ugyan, de úgy tudom, hogy nem csak katolikusok járhatnak ide.
4: Így van, ökumenikus közösség vagyunk, igen.
1: Most itt tartotta az országos hitésfény Kaposváron az évnyitóját, ha jól hallottam. Mi történt itt, és mik ezek az évnyitók?
4: Így van, a Veneszánktink ez itt volt, 10 óra 30-tól a Szent Imre templomba jöttünk össze, és ott volt egy nyitó szentmisénk. Ez egyébként általában Budapesten szokott lenni, csak most a kattárs miatt ide jöttünk, meg a kaposvári közösségeink, és a közösségünk támogatása miatt is. Most pedig ez egy rendhagyó alkalom. Általában ilyenkor műhelymunka szokott lenni, meg szokott lenni egy rövid kis előadás, és együtt tevékenykedünk, de most itt a sátornál vagyunk jelen, és ebbe próbáljuk az érdeklődőket is bevonni, meg aki eljött, egy-egy közösség készült valamilyen programmal, közös énekléssel, valamilyen kis kézműves tevékenységgel vagy játékkal.
1: Tehát az egész országból jöttek ide hit és fény csoportok, nem csak a kaposváriak vannak itt.
4: Így van, most itt vagyunk az ország több pontjáról, valóban.
3: Van-e olyan tapasztalat, hogy nem tudnak erről a közösségről, de mondjuk egy ilyen rendezvényen, mint ez a katolikus társadalmi napok, amikor nem egy belső rendezvénye van a közösségnek, hanem kilépnek az utcára, akkor sorstársra, vagy legalábbis élethelyzetben hasonló körülmények között élőre, barátra találnak.
4: Nem titok, hogy ezért is vagyunk itt, mert abban bízunk, hogy igen, erre van lehetőség. Több segítünk is, meg több tag is érkezett úgy a közösségekbe, hogy mondjuk a közösségek a templomban bemutatkoztak, kiálltak egy kicsit, meséltek magukról, abba a templomban, mondjuk plébánia templomban, ahova amúgy is jártak, és elhívták az érdeklődőket egy találkozóra, és így csatlakoztak be, úgyhogy nem titok, hogy ez egy reményünk, hogy hát, ha most itt találunk olyanokra, aki pont minket keres.
3: A családok mindig érintettek, akik tulajdonképpen itt vannak segítőként, vagy barátjai a különleges barátoknak?
4: Mármint ez az érintettséget, hogy
3: értem? Az érintettséget úgy értem, hogy érintett egy sérült családtagja miatt.
4: Ja, nem kifejezetten. Tehát nyilván vannak, ahol kettős érintettség, mert előbb volt esetleg mondjuk csak barátként jelen, és aztán szülői szerepben is megjelent, de nem, tehát vagyunk olyanok, akiknek nincsen a családjában, egészen egyszerűen csak átérezzük, hogy azért így nehéz kirekeződni, és az egyházba való integrálódásnak szerintem a hit és fény egy elég jó útja, módja, hogy együtt veszünk részt szentmiséken, ahol mondjuk senki nem néz furcsán a másikra, hogy miért zajong, miért hangoskodik, vagy ilyesmi.
1: Csány Endre is évekig országos vezetője volt a közösségnek, és az előbb elmondta, hogy neki személy szerint mit ad a hit és fény. Szilvinek mit ad a hit és fény személy szerint? Mi az, ami? Mert sokszor az ember azért jön egy ilyen helyre, hogy segítsen, meg jó fej legyen, jó keresztény legyen, de aztán van, hogy megtapasztaljuk, hogy mi magunk kapunk. Szilvi mit kapott ettől?
4: Hát egy nagyon új szemléletmódot. Én azt gondolom, hogy olyan emberekkel barátkoztam össze, akikkel, hogyha mondjuk így nem járok a hitésfénybe, akkor lehet, hogy az életbe szóba sem állok, és egy csomó értékes barátsággal szegényebb lettem volna, mert ezt a fajta nyitottság szemléletet, hogy ne csak azokkal építse ki jó kapcsolatot, akivel azt gondolom én, hogy jaj, majd ő biztos milyen jó fej, hanem előítéletektől mentesen egy kicsit nyitottan van álljuk hozzá, mert könnyen meg lehet, hogy aztán olyanokkal lesznek nagy barátságban, akivel tényleg nem is gondoltam volna. Úgyhogy én ezt, egy barátságokat, értékes új kapcsolatokat.
3: Hogyan lehet kapcsolódni, és igazán kiket várnak, hogy bővüljön ez a baráti kör?
0: Alapvetően plébániákhoz kötődünk, tehát alapvetően ott lehet kapcsolódni, de meg lehet szólítani bárkit, bárhol a közösségből, és már is el fog jutni ahhoz a megfelelő helyszínű beállítottságú, meg összeállítás.
1: Igen, de hol lehet a közösséget megtalálni, hogy van-e valami honlapjuk, vagy a...
0: Igen, van honlapja, hitésfény.hu a honlapja, van Facebook oldal, ezekben talán te jobban tájékozz, de meg lehet találni ezeken a az elérhetőségeken.
1: És még egy utolsó kérdés, hogy Kaposváron vagyunk, a kaposvári megyés püspök atya, Varga László, püspök úr, híres arról, vagy hát arról ismert, hogy a szegények, a periférián lévők különösen a szívén fekszenek. Milyen a kapcsolat vele? Nyilván nem csak a kattárs miatt van kapcsolat vele, hanem gondolom, hogy azért neki van valamilyen kapcsolata a Hit és Fény közösséggel is. Endre?
0: Eleven a kapcsolat vele. Már onnantól kezdve, hogy őt kaposvári püspöknek nevezték ki, meghívott minket. És fölvettük vele a kapcsolatot, és most ő jelenleg a kis Hit és Fény közösségnek a magyarországi püspök felelőse. Úgyhogy, és rendszeresen jelen van az eseményeinken, számol velünk, együtt gondolkozik velünk, és mi is együtt gondolkozunk vele.
1: Dezső, te ismered a püspök atyát? Laci atyát?
2: Igen.
1: És mit mondott neked?
2: Hogy Hit és Fény beszélt az evangéliumról, voltunk a Hit és Fényes találkozón a 40 évesen, Vajtán.
1: És ő is ott volt?
2: Ott volt.
1: Szilvi, mit mondott ott püspök úr, vagy akár itt, mit van-e valami üzenete számotokra?
4: Hogy ne féljünk, ez volt az egyik fontos üzenet, a másik pedig az, hogy a haragot ne tartogassuk. Erről volt az előadás, hogy többször meghallgattuk, és egyébként nagyon jó.
1: Köszönjük szépen, akkor a Hit és Fény közösséggel ismerkedtünk.
3: És köszönjük szépen, hogy elhoztátok a különleges barátaitokat.
5: Az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Kaposvárról, a Katolikus Társadalmi Napok rendezvényéről, Gulyásné Molnár Szilviát, a Hit és Fény közösség vezetőjét, és a közösség tagjait Posgai Nóra és Hámori Kinga szólaltatta meg a Katolikus Rádió sátra mellett.
6: A Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek!
5: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az aszálykárok mérséklése érdekében a gazdák területalapú támogatásának megemelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt, adta hírül az MTI. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak, közölte Latorcai Csaba. Elfogták a péntek hajnali Erzsébet városi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét, társát továbbra is keresik a rendőrök, írta a budapesti rendőrfőkapitányság szombati közlése alapján az MTI. A 40 éves Hári Hárdot elfogták, elszámoltatása emberülés gyanúja miatt folyamatban van. Társát a 48 éves Rostár Zsoltot testi sértés gyanúja miatt elfogató parancs alapján továbbra is keresik, tájékoztattak. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodást Sós Zoltán marosvásárhelyi és Pap László debreceni polgármester írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Sós Zoltán kiemelte, hogy a megállapodás aláírása egy olyan együttműködés kezdetét jelenti, amely konkrét projektekben és valódi lehetőségekben ölt testet a két közösség számára. Minden ilyen kapcsolat egy új híd, a hidaknak pedig csak akkor van értelmük, ha használják is őket, húzta alá a közlemény szerint. Debrecen az Erdélyi Város 6. magyarországi partner települése. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Dalázs Lénárd rektor szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. A Kaposvári Katolikus Társadalmi Napokon szeptember 19-én délelőtt Nobilis Márió Társak a Teremtésben címmel tartotta meg előadását A Mifán terem a teremtés védelem elnevezésű konferencián, tudatta a Magyar Kurír. A konferencián részt vett Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök is. A teremtésvédelem nem magányos, zöld hobbi, és nem szabadon választható feladat, hanem a hívő ember közösségi magatartása, hangsúlyozta az előadó. Nobilis Mário elmondta, Ferenc pápa javasolta, hogy az irgalmasság cselekedetei közé vegyük fel a gondoskodást közös otthonunkról. 14. Leó pápa már azt mondja, bűn ezt nem csinálni. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 4 perc. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE igazgatója, a Váci Székesegyház karnagya. Florián Goetz, a késő klasszicizmus jeles képviselője, Missa Santo Ioanne Nepomuceno című miséjét hallgatjuk meg. A művet 1816-ban komponálta. Különlegességnek számít, hogy felépítésében, hangszerelésében, a nagy monumentális tömbökben megjelenő harmonizációban, főképpen a nagy visszhanggal rendelkező akusztikai környezetben érvényesül. Közreműködik Bogumila Zil Wawrowska szoprán, Katarina Krizanowska mezoszoprán, Alexander Kunák tenor és Tomás Pieták basszus. Énekel a La Tempesta együttes. Vezényel Jakub Burzinski.

Florian Götz Missa Sancto Ioanne Nepomuceno című miséjét hallották. Közreműködött Bogumila Zil Wawrowska szoprán, Katarina Karzizanovska mezoszoprán, Alexander Kunák tenor és Tomás Pieták basszus. Énekelt a La Tempesta együttes, vezényelt Jakub Burzinski. Elköszön önöktől a szerkesztő Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Levél a Hitveshez. Radnóti Miklós, Ady Endre és Petőfi Sándor versei.
3: Radnóti Miklós két karodban. Két karodban ringatódzom csöndesen. Két karomban ringatódzol csöndesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak, két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karoddal átölelsz, te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndjesem. Két karodban, mint egy álmon, a halálon átesem.
4: Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.
3: Bájoló, rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jelehér vad lenn a tavaknak, tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is kint, vesd le az inged, mossa az eső összeszívünket.
5: Levél a Hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkrém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már, ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő józansága hull rám.

0: őrizem a szemed. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.
1: Vallomás a szerelemről. Hetet hét országban nem találtam mását. Szeretem szép beteg csengő kocogását, de nagyon szeretem. Szeretem, hogy elbújt, erős, nagy voltomban. Szeretem hibáit, jóságánál jobban. De nagyon szeretem. Szeretem fölséges voltomat a názban, s fényes biztonságom valakiben, másban. De nagyon szeretem.
0: De ha mégis gondoltam, drága kicsi társam, próbáljunk mégis megmaradni ebben a gyilkos vaddúlásban. Mikor mindenek vesznek, tűnnek, tarts meg tegnapnak, tanúságnak, tarts meg csodának, avagy bűnnek. Mikor mindenek futnak, hullnak, gondoltam, drága kicsi társam, tarts meg engem ígérő múltnak. Tarts meg engem, míg szögek vernek véres szívemmel, megbénultan, mégiscsak tegnapi embernek. Karolsz még, drága kicsi társam, jaj nekem, jaj, ezerszer is jaj ebben a véres ájulásban. De ha megyek, sorsom te vedd el, kinek az orkán odaadta a te tűrő igaz kezeddel. Nézd, drágám, kincseimre! Nézd, drágám, kincseimre! Lázáros, szomorú nincseimre! Nézz egy hű igazi élet sorsára, s őszülő tincseimre! Nem mentem erre, arra, búsan büszke voltam a magyarra. S ezért is haj, sokszor kerültem sok hajra, jajra, bajra. Jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam. S nézz lázban, vérben, sebben. Ha te nem jöttél volna, ma már tán panaszló szám se szólna, s gúnyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézd, drágám!

0: Szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot, már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Humond, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd, én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra. És szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, és hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szeléd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad reggele a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, és álmodj olyakat, amikben a legnagyobb kedvet telik. Én ujjamhegyével halkan lantomat megpendítem, altató dalod a gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadan szép lassan tett. Föl ne kell csak álmából a szendergő természetet.

Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, miként ha most látnák először e csillagot, amelynek mindenik sugára a szerelemnek egy patakja, mely lelkem tengerébe foly, minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha rám röpített tekinteted, ezt a szelíd galambot, amelynek minden tolla a békesség egy olajága, s amelynek érintése oly jó, mert lágyabb a sejemnél, s a bölcső vánkosánál. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha megzendülnek hangjaid e hangok, melyeket, ha hallanának a száraz téli fák, zöld lombokat bocsátanának, azt gondolván, hogy itt már a tavasz, az ő régen várt megváltójuk, mert énekel a csalogány. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha ajkaimhoz ér ajkadnak lángoló rubintköve, s a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint hajnaltól a nappal és az éj, s eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, s minden rejtélyes üdvességeit árasztja rám az örökké valóság. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek boldogságomnak édes anyja? Egy égberontott képzelet tündérleánya, legvakmerőbb reményimet megszégyenítő ragyogó valóság, lelkemnek egyedüli, de egy világnál többet érő kincse, édes szép ifjú hitvese, minek nevezzelek?

Valaki ír a kezeddel. Levél a Hitveshez. Radnóti Miklós, Ady Endre és Petőfi Sándor verseit hallhatták. Rutkai Éva, Szilágyi Tibor, Gáti József, Kállai Ferenc, Pap Zoltán, Sinkovics Imre, Szarvas József és Szacsvai László előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Frédéric Chopin bémol mazurkáját Jean-Marc Luisada játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a lateráni Szent János bazilikába látogatott, ahol a római egyházmegye közgyűlésével találkozott, tudatta a Magyar Kurír. Beszédében arra buzdította a római egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenekelőtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben, tudatta az MTI. A kormány 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW-os, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A támogatást a Magyar Államkincstár 4 részletben szeptember 30-a és december 7-e között folyósítja. A kifizetés automatikus, bankszámlára, ennek hiányában postai úton történik. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, s azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról, tájékoztatott az MTI. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig kapja meg utalvány formájában 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, pótlólag megkapja. Tovább fog növekedni, és jövőre rekordszintet érhet el Franciaország eladósodottsági szintje, jelezte szombaton a francia gazdasági és pénzügyminisztérium. A GDP arányos francia államadósság jövőre 121,7%-ra emelkedik áll a közleményben. Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtökön egy lapinterjúban már bemutatta a 2027-es költségvetési tervezet főbb számait, a tervezet 54 milliárd eurós megtakarítás. Számol. Az Útinform hírei következnek. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárligeti és Óbarok között a 43-as kilométernél több személyautó ütközött össze az átterelt belső sávon, a torlódás több kilométeres. Újabb baleset történt az M1-es autópályán, a Bicske csomópont közelében a 39-es kilométernél két személyautó karambolozott. A Győr felé vezető oldalon a külső sávot kellett lezárni. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Martonvásár után a 29-es és a 26-os kilométer között új terelést építettek ki, csak a leálló sáv járható. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. Kedves hallgatóink, kapcsoljuk Kaposvárt, a Katolikus Társadalmi Napok idei helyszínét. Házi Muzsika című műsorunk szerkesztő riportere Juhász Előd.

0: Hölgyeim és uraim, ez a házi muzsika kivételesen nem a Déli Báb utcából, hanem Kaposvárról élőben, mégpedig a Kattárs eseménysorozat keretében. Amit hallottunk, megkérdezem mindjárt Szili Zoltántól, pontosan mi volt?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. A Kaposvári Cappuccini kórus előadásában hallhattuk meg Pierre Artány Tourdillon című művét, amely egy rendkívül vidám, rendkívül pörgős,
0: nagyon
1: és így van, nagyon jó hangulatot ad egy ilyen műsorhoz, egy ilyen rendezvényhez.
0: Honnan az elnevezés, Cappuccino?
1: Ó, ez közfelkiáltással jött, a hölgyek szavazták meg annak
0: tehát
1: idején.
0: Puccinit először.
1: Ő Puccini is, Kaposvár is benne van, de nem egészen, ez csak egy áthallás, de ettől függetlenül nagyon jól szól így együtt a csapat
0: nagyon
1: és a csapatnak a neve.
0: És az
1: így van.
0: Kórus is repertoáron tartjuk?
1: Nem, azt nem tartjuk repertoáron, de biztos, hogy előbb-utóbb sorra fog kerülni.
0: Mivel folytatjuk?
1: A következő műsorszámunk, a hölgyektől mindjárt kérek egy kis sugást. Az pedig egy ünnepi kánon lesz.
0: Akkor még hadd kérjem, hogy a hölgyek mutassák fel a kottát, mert akkor látjuk, hogy arra rá van írva, hogy így van, köszönjük szépen. És ha valamelyik hölgy olyan kedves is megfordul, akkor pontosan.
1: Igen, akkor látjuk. Helye, ugye? Így van, ez itt a reklámnak a helye, hiszen egy egységes arculattal szerettünk volna megjelenni, így van, és elkészült a legújabb rollapunk is, amit itt mellettünk láthatnak.
0: Nagyszerű, a folytatás Daróczi
1: Bárdos Tamás, ünnepi kánon.
0: Tessék!

0: itt vagyunk Kaposvár fő utcáján, ami most sétáló utca, ugye a kattás eseménysorozat miatt. Tartozom még a stábunknak a felolvasásával, Pap Klaudia, Darázs Gábor és Polc Péter. Én meg Juhász előtt vagyok, a műsorvezető. Kánon után mit hallunk?
1: Mielőtt a következő számot bekonferálnánk, igen, azért szeretném elmondani, hogy a kórusunk lassan 10 éves lesz. Jövőre fogjuk ünnepelni a 10. évfordulónkat, és nagyon fontos számunkra ez a kórus megalakulása, hiszen azért jöttünk létre annak idején, hogy a városon belül egy kicsit színesítsük, fiatalítsuk a kórus életet, és az lenne a célunk, hogy egy olyan kis kamarakórus jöjjön létre, akik valami olyan könnyen mozgatható, nagyon könnyen megtanulható művel, és nagyon könnyed, fiatalos lendülettel adják elő azt a repertoárt, ami egyébként nem annyira könnyű, de megpróbáljuk ezt mi könnyeddé varázsolni.
0: Nagyon mosolyognak a hölgyek, ugye, mi azt jelenti, hogy valószínűleg így van, és örömmel. Hány próbátok van hetente?
1: Hetente egy próbát tudunk tartani, csak egy próbánk van, így van. És úgy gondoljuk, hogy mindenkinek a szabad idejét meg kell hagyni, de azért a művészetre is szükséges időt fordítani. Nagyon fontos az, hogy mindenki a szabad idejéből áldoz erre.
0: Abszolút hölgy többség van.
1: Most éppen igen, nem vagyunk itt teljes létszámmal, de arányosan szólnak a szólamaink.
0: A folytatás mi lesz?
1: A folytatás egy szép íráldás lesz, Simuljon mindig lábad elé jó út. Hogy ezzel kívánunk itt a hallgatóságnak is. Nagyon szép kattárs eseményt, és nagyon fontos, hogy mindenki olyan áldásban részesüljön, olyat kapjon, amilyet szeretne. Akár az áldósátorban, akár pedig a templomban, egy szentmise keretén belül. De mi most itt az utca forgatagában szeretnénk zenével áldást adni.
0: Halljuk! Surprise!

0: Azt hiszem, hogy az áldás... Köszönjük a tapsokat, örülünk neki. Azt hiszem, az áldás után legfőbb ideje, hogy bemutatkozzál, mert nagyon aktív vagy így egyházzenei területen.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én 1999-ben kerültem ide a kaposvári székesegyházba kántornak, majd 2000-ben kaptam egy kinevezést, mint a kaposvári egyházmegye zeneigazgatója, és újra szerveztem a székesegyháznak a kórusát. Nagyon sokáig működtünk, nagyon szépen működtünk.
0: Ők is énekelnek benne?
1: Volt, aki énekelt benne a régebbi kórusomban is, igen, de 2017-ben megkerestek a jelenlegi kórustagok, hogy szeretnének egy karnagyot, és egy teljesen független, egy olyan kórus jöjjön létre, aki független, egyesület szinten működik, könnyen mozgatható, önfenntartó, és így jött létre a Cappuccini kórus.
0: Közben hadd közvetítem, hogy olyan szél lett, hogy ledőlt a Cappuccino felirat, de hát itt a kedves nézők, hallgatók segítettek, és minden a helyére került. Folytatás?
1: Folytatásként bízunk benne, hogy a szomszéd színpadon nem annyira hallatszik be, de a technikus láttam, hogy azért valamelyes belehallatszik. Egy Allelujával szeretnénk folytatni, egy nagyon vidám, egy igazán Isten dicsőítő művel, Gordon Jung, a zeneszerző, és az Alleluját fogjuk most előadni.
0: Tessék!

0: Nagyon elfoglaltak vagytok itt a kattárs eseménysorozatban.
1: Így van, egészen a nyitó vesperáson indítottunk a szkólával, a kórus tagjai között is van szkólatag, de a Kaposvári Egyházmegyéből összegyűjtöttünk kántorokat, karnagyokat, zenészeket, akikből egy ilyen kis liturgikus szkóla alakult.
0: Milyen az utánpótlás kántorképzőben?
1: Kaposváron működik a kántorképző természetesen. Jelen pillanatban 8 hallgatónk van különböző évfolyamokon. Bízunk benne, hogy végeznek is, mert nagyon szigorú a tanár, és nem mindenkit enged át a vizsgán, de ugye ez minden vizsgán így szokott történni. Mindenképpen de szükség van az egyházzenészekre, a kántorokra, az utánpótlásra, és minőségi egyházzenészekre van szükségünk.
0: Nagyon jó, akkor megnyugodhatunk, hogy későbbiekben is találkozunk kántorokkal.
1: Bízunk benne, és a paphiányt is talán enyhíteni fogják majd a szemináriumokban. Mi a kántor utánképzésen próbálkozunk, úgyhogy a szemináriumoknak is nagyon fontos feladata van.
0: És amit a közönség körében nagy sikert aratott, amikor próbáltátok, a Bárdos Dana-Dana.
1: Így azt van.
0: Hallgassuk meg.
1: Hallgassuk meg a Bárdos Dana-Dana.
0: Lehet, hogy lesz egy meglepetésem.
1: Kíváncsian várjuk, köszönöm.

0: Nagyon jó volt nézni, hogy sokan itt a hallgatók és a nézők közül is közben énekeltek. Sokan ismerik ezt a kórust, és erről mondta a Bárdos tanár úr annak idején, hogy az az igazi nagy kórus, amelyik ezt dupla tempóban is el tudja énekelni. Tessék!
1: Megpróbálkozunk egy dupla tempóban.
0: Dupla tempóban, hölgyeim! Kapaszkodjunk!

0: Bravo, gratulálunk! A hölgyeknek is, az uraknak is gratulálunk. Ez teljes meglepetés volt, nem beszéltem meg a Zolival, de Bárdos tanárom annak idején azt mondta, hogy amelyik jó kórus, az így meg tudja oldani.
1: És így megoldották. Így nagyon ügyesek, így van. Nagyon büszkés vagyok
0: ezután
1: rájuk.
0: Ezután mit hallunk?
1: Egy zárószámmal készültünk, egy nagyon szép zulu dallal, egy zulu énekkel, ami egyházi ihletésű, és Sziahamba címet viseli, illetve Sziahamba szöveggel megyünk ugye a Isten felé, haladunk az Isten országába. Ezzel szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetett a Cappuccini kórus, és ezzel szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a hallgatóság itt a kattárs rendezvényén.
0: Mi is nagyon köszönjük a hölgyeknek, uraknak, neked elsősorban. Köszönöm. Ugye megszervezted. Még annyit, hogy mondtad, hogy nagyon elfoglaltak vagytok, mert azt szerettem volna, hogy maradjatok még, de...
1: Igen, de van további fellépés a tagok közül. Mi pedig legközelebb a holnap reggeli szentmisén fogunk énekelni, aztán Baján lesz egy koncertünk, és Erdélybe készülünk egy kórusfesztiválra még itt az ősz folyamán, és következnek az adventi karácsonyi hangversenyeink, úgyhogy egészen be vagyunk táblázva itt karácsonyig.
0: Gratulálunk, köszönjük, és további sikereket a kórusnak. Örülök, hogy eljöttek, és örülök, hogy hallgattalak titeket.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: És érdemes majd a Bárdost ráadásszámban ugyanígy megcsinálni.
1: Legyen így legközelebb. Köszönjük.

0: Hölgyeim és uraim, a házi muzsika Kaposvárról a kattárs keretében belül hallottuk a Cappuccino kórus Szili Zoltán vezéletével, még Zoli arról, hogy Kaposvár zenei életéről egy kicsit tájékoztas meg.
1: Én a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium általános iskola és alapfokú művészeti iskolában tanítok, így igazából az egyháznak és az egyházi iskolának a zenei életét ismerem. Nagyon fontos, hogy amikor a Kaposvári Egyházmegye megalakult, előtte 2 évvel indult újra a katolikus gimnázium, majd később általános iskolává és zeneiskolává, akkori zeneiskolává vált, és nagyon színvonalas zenei élet
0: folyik. Azt hiszem, Liszt Ferenc nevét viseli a...
1: Nem, az állami zeneiskola.
0: Az állami zeneiskola, igen.
1: Mi a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumhoz
0: milyen
1: csatlakozóan.
0: Milyen jó, hogy kettő van, két komoly.
1: Bizony, bizony, nagyon fontos, hogy egy városban minél több zeneiskola és zenei oktatási intézmény legyen, hiszen van zenei általános iskola is a városban, nagyon sok kórus működik, zenekarok is működnek, nagyon sok tehetséges növendékünk van, és itt kanyarodnék vissza az iskolánkhoz. Az iskola falai között tanulnak most már második évben a fiúk, és ugyan nálunk nincs cselló szak, nincs vonós tanszak, de ők egy kicsit mesélni fognak magukról, mielőtt zenélnének, én úgy gondolom.
0: Miután ők... zenéltek, igen.
1: Így van.
0: Így van.
1: Úgyhogy adjuk is át szerintem akkor a terepet a fiúknak.
0: Nagyon szépen köszönjük neked a tájékoztatást. Hölgyeim és uraim, Márkus András és Márkus Barnabás, két cselló művész, művész palánta. Először egy Haydn művet hallunk, utána beszélgetünk. Tessék!

0: Nagyon örülök, hogy ez a Haydn kompozíciója sikert aratott a hallgatók, nézők körében is. Nagyon szépen játszottátok, és nagyon örülök, hogy ilyen karakteresen megadtátok az ilyen kackiás jellegét. Tehát ezt nem csak ilyen lágyan kell elhúzni, hanem határozottan, férfiasan. Kérek bemutatkozást a fiúktól.
1: Én Márkus Barnabás vagyok.
2: Márkus András.
0: Igen, Barnabás és Márkus. Igen, hol tanultok, mióta tanultok, kinél?
1: Zenét azt most Kecskeméten tanulunk, és sikeresen júliusban felvételt nyertünk a Gráci Zeneakadémiára, és ott Molnár Andrá tanárnőnél tanulunk, és Kecskeméten pedig Agócs Márta tanárnőnél zenét.
0: Testvérettől is?
2: Akkor én mondom az általános iskolát, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és gimnáziumban tanulunk. 8. osztályosak vagyunk, és zenét első osztályunk óta zenélünk.
0: Zenekarban is játszottok, vagy még nem?
1: Másfél évig Budapesten éltünk, és ott a Szent Visel király konzervatóriumban zenéltünk, az alapfokú művészeti részében ott, és a Nemzeti Ifjúsági Zenekarban játszottunk, amikor ott voltunk másfél éven keresztül.
0: Testvéred ugyanígy?
1: Igen. Mi volt a kérdés?
0: Igen. Akkor a folytatás egy másik Haydn kompozíció, ha jól hallottam az elején.
1: Az a harmadik műsorszám lesz, most egy Boccherini minuettóval folytatjuk az előadást.
0: Tessék!

Köszönjük szépen. Most képzeljétek el, hogy ahogy játszottok, arra táncolnak. Mert ugye menüet az egy társas tánc volt, amikor bejöttek, vonultak és közben táncolnak. Kezdjétek el még egyszer, úgy, hogy előttetek van a táncos társaság. Jó? Örömmel hallgatjuk.

0: Köszönjük szépen! Valóban előttünk voltak a táncosok, jöttek, bevonultak, és akkor, ha jól értettem, egy másik Haydn kompozíció. Mi lesz az?
1: A G-dur duettnek az első tételét fogjuk most játszani.
0: Hogyan csinálnál kedvet hozzá, hogy meghallgassuk? Mondjuk nem ismerem, és így ülök, és unatkozom, és akkor mit mondanátok, hogy felélénküljek, és hallgassuk? No, hogy csinálnál kedvet?
1: Szépen játszanék, az biztos.
0: Na.
1: Ennek is meg kell adni a szép karaktereit, és mindent jól ki kell játszani. Ahhoz függően, hogy milyen stílusban íródott.
0: Tökéletes, köszönöm szépen, és akkor hallgassuk.

0: Nagyon szépen köszönjük! És további sikereket kívánunk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, Kaposvárot vagyunk, és nagy szeretettel köszöntöm közöttünk Bogáti Gábor, tagintézményvezetőt.
1: Igen.
0: Nehezen mondtam ki, mert ilyen jó hosszú cím. Részfúvós tanár. Kérem szépen.
1: A katolikus iskolának a három intézményből áll. Zeneiskola, gimnázium, általános iskola. És én a zeneiskolának vagyok a vezetője, mint trombita tanár, és mint korábban a fúvózenekar vezetője is voltam, de most már azt Rozina Gábor kollégám.
0: Sok a tanítvány?
1: Hála Isten, vagyunk elegen.
0: Igen, rezeseknél is.
1: Az iskolán belül 150 tanulónk van, és az egész iskolának a létszám, a gimnázium általános iskola az 600 fő, és ebből 150 zeneiskolás, ez mind egy intézményből kerül ki, és erre nagyon büszkék vagyunk.
0: Hát lehetnek is, azt hiszem, ez
1: de vannak olyan növendékeink, mint például itt a Márkus gyerekek, akik nem mi zeneiskolánk növendékei, de mi általános iskolánkban járnak, tehát még vannak rajtuk kívül is olyanok. Így van, igen.
0: És utána meg zenekarban, városi zenekarban, más zenekarban.
1: Iskolánknak van egy fúvózenekara, van egy utánpótlás fúvószerenkarunk, van egy nagy fúvózenekarunk, illetve van egy kiskórusunk és nagykórusunk is, úgyhogy attól függ, hogy mondjuk az zongoristák vagy a gitáros gyerekek, akik később énekkarba szeretnének énekelni, ott tudnak, illetve hát a fúvós részleg, a trombitások, a részfúvósok, klarnétosok, fafúvósok, azok pedig, illetve hozzátartozik az ütős csapat is, ők pedig a fúvózenekarban tudnak játszani.
0: Köszönöm szépen, és gratulálok, hogy ilyen komoly zenei élet van Kaposváron. Köszönöm szépen. Fogunk még találkozni a gitáros művészúrral is, meg a rezesekkel is. Legyen szabad először bemutatkozás helyett, zenei bemutatkozást. Mit hallunk? Azért azt tudjuk.
2: Heitor Villa Lobostól a 2. számú prelűdöt fogjuk hallani. Nagyon halk lesz a klasszikus gitár, de azért megpróbálom szépen eljátszani.

0: Hölgyeim és uraim, Gál Kevebánkot hallgattuk. Azért ilyen gyíra taps, mert nincs kihangosítva, de a rádióhallgatók teljesen fogják élvezni, mert más rádión, mikrofonon keresztül. Még egy kompozíciót ígértetek, mégpedig nekem úgy van felírva, hogy itt van az ősz, itt van újra. Ismerjük a verset.
1: Így van, Petőfi Sándor versét.
0: Így van.
1: Zenésítettem
0: saját megzenésítés?
1: Meg. Igen, egy nagyon egyszerű kis
0: sejtettem.
1: Pop megzenésítés. A gyerekeknek szoktunk játszani a Vattacukor zenekar együttesünkkel, ez reklám volt.
0: Ez a Vattacukor részére?
1: Tessék?
0: Az a másik együttesed részére készült?
1: Igen, a másik együttesem részére. Délelőtt 10 órakor volt koncertünk itt, ott is elhangzott a mai előadásunkon. Egy verszakkal, egy verszakkörrel fogom eljátszani most.

Köszönjük szépen! Gál Kevebánk gitárművész hallottuk. Folytatásképpen Részfúvós együttes szólal meg. Na, itt nem lesz probléma a hangzással, azt hiszem. Nagyon kíváncsi vagyok. De közben, ameddig itt beálltok, leültök és elfoglalták a helyeket, elmondom, hogy Kaposvárnak a úgynevezett komoly zenei, nem szeretem ezt a kifejezést, igazi zászlós hajója a Kapos Fest. Ez a ünnepség sorozat. Jó magam is voltam ezen. A református templomban hallottam az egyik legnagyobb hangversenyt, amikor Joshua Bell és Kocsi Zoltán együtt szerepelt. Valami eszméletlen, világszínvonalú, minden felülmúló produkció volt. Azt hiszem egyébként, hogy Kaposvárnak az igazi zenei élete, az egyházi zenének ez a sok színűsége, hozzá a zeneiskolának és a különböző egyéb zenélő helyeknek a színessége, mert itt még Ripple Rónaihoz is kötő.

0: Ködnek zenei események, ahogy olvastam, utcai felvonulások, mi egymás. Tehát Kaposvár igazán tud zenélni. És ismét Szili Zoltán barátomat kérdezem, hogy Kaposvárnak ez a sokszínű zenei élete, ez mióta ennyire telített, mióta ennyire hatásos, mióta ennyire sok embert megmozgató?
1: Én úgy gondolom, hogy a zene szeretete mindig is megmozgatta az embereket. Bármilyen korban is vagyunk, bármilyen mesterségből indulunk itt vissza, vagy próbálunk visszatekinteni. Szerintem ez az, hogy valaki szereti a zenét, és műveli is, ez nagyon fontos. Ez úgy gondolom, hogy mindig is része volt a Kaposvár lakóinak, Kaposvár zeneszeretők közönségének.
0: És ezért van utánpótlás. Mert mindenhonnan azt hallottam, hogy hála Istennek vannak, sokan vannak.
1: Igen, és bízunk benne, hogy ez így is marad.
0: Akkor ezután a Rezes Banda szólaljon meg. Pontosabban nagyon jó elnevezésetek van. Rézangyalok. Zoli, miért Rézangyalok?
1: Inkább megkérdezném a zenekar vezetőjét, Rozina Gábort.
0: Igen.
1: Kicsit meséljen Gábor, az együttesről.
0: Nagyon röviden, légy szíves.
2: Tehát az együttes neve ugye Rézangyal Kamara csoport, ami azért érdekes, mert nem harsona együttes, vagy tuba együttes, vagy trombita együttes, hanem kamara csoport, mert az együttes tagjai évről évre ugye mások. Vannak olyan növendékek, ugye, akik már kijárják a zeneiskolát, elmennek, és helyettük mindig olyanok lépnek az ő helyükbe, akik már több éves tapasztalattal rendelkeznek hangszeres tudással, és akkor így megvan a folytonossága ennek az utánpótlásnak, és akkor mindig van egy jó B középe, hogy akik már rendelkeznek a megfelelő tudással, és az új tagok pedig hamar belejönnek. Például most is van egy új tagunk, a Seifert Jakab, itt harsonázik mögöttem, ő lesz a legkisebb most az együttesben.
0: Örömmel hallgattuk, mit fogunk hallani?
2: Az első szám, amit előadunk, az a Shane-től, az instrumentál stück.
0: Tessék!

Hölgyeim és uraim, a Rézangyalok együttes előadásában Johann Hermann Schein instrumentál stükk darabját hallottuk, és befejezésül Eriberózó szambáját fogjuk hallani. És ezzel a mai kaposvári találkozásunk végére pontot tehetünk. Ez volt a Házi Muzsika Kaposvárról, a kattárs eseménysorozat keretében. Munkatársai Papp Klaudia, Darázs Gábor és Polc Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Külön köszönöm Szili Zoltánnak, aki nagyon sokat segített nekünk a műsor összeállításában. A műsorvezető Juhász Előd volt, és ez volt a Házi Muzsika Kaposvárról, a Főutcáról, ami most Sétáló utca és a kattárs keretén belül. Akkor szambával búcsúzunk. Hajrá, tessék!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! Korainak tartja az október 23-ára kezdeményezett békemenet megrendezését, az eseményt hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közölte az MTI. A következő békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes, írta a CÖF vezetősége pénteken az előbbi szervezet Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán reagálta a bejelentésre. Idézem, 2 napja bejelentették a megfáradt harcosok, hogy október 23-án újra lesz békemenet. Ma pedig közölték, hogy mégsem tartják meg, mert idő előtti. A békemenet szervezői közösségi oldalukon azt írták, ami késik, nem múlik. Oroszország súlyos támadást hajtott végre az éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre, közölte a Détek energiaszolgáltató vállalat. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 2 hajóelhárító cirkonrakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások fő irányai Odessa és Kijev megye voltak. A légvédelem semlegesíteni tudott 3 banderol típusú, cirkáló lőszerként is emlegetett fegyvert, valamint 138 drónt. Magyar napot tartanak a római Szent István házban szombaton, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, az első magyar nap az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait kívánja erősíteni, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész közölte, hogy a magyar nap ötletét az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta, ami rámutatott, hogy érdemes folytatni az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását. Az irgalom akkor születik meg a szívünkben, amikor egy szenvedő ember látványa meg tud állítani bennünket, el tud téríteni a tervezett programunktól, és segítségre indít. Hangzott el szeptember 18-án este Kaposváron, a Katolikus Társadalmi Napok ünnepélyes megnyitóján, melyen köszöntőt mondott Szita Károly, a város polgármestere, és Varga László kaposvári megyés püspök. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Kossuth téren gyülekezőket Süveges Gergő újságíró köszöntötte, mint mondta, a kattárs célja, hogy megmutassuk, társak vagyunk a társadalomban. A rendezvényen olyan intézmények, szervezetek mutatkoznak be, melyek a rászorulókat szolgálják. Varga László megyéspüspök hangsúlyozta, egy igazságosabb és testvériesebb világ építése az otthonainkban kezdődik. Beszédében arra hívott, hogy legyünk mindannyian egy igazságosabb és testvériesebb világ építői, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, vasárnap napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 óra 30 perckor jelentkezünk a Hírtükörben. 18 óra 4 perc. Vidékjáró magazin.
3: Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében megismételjük egy korábbi irodalomtörténeti konferenciáról készített tudósításunkat. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy az elmúlt hétvégén 2 napra ismét a magyar méhészek fővárosa volt Kaposvár. A Somogyi vármegye székhely ugyanis 20. alkalommal adott otthont hazánk legrégebbi mészfesztiváljának. A szervezők, kóstolók, szakmai fórumok, családi és színpadi programok sokaságába várták az érdeklődőket. Tudtuk meg a megnyitó előtt a Zselici Méhész Egyesület elnökétől, Mészáros Jánostól.
4: Jubileumi mészfesztivált fogunk most ünnepelni. Erre megrendeltük a jó időt, hála Istennek kisütött a nap, és kellemes étáló és kirándulós idő van. Úgyhogy nagyon sok látogatót, vendéget fogunk várni erre. És a programok a gyerekprogramoktól elkezdve egészen az esti felnőtt bulizós programig bezárólag mindenről gondoskodtunk, és hát remélhetőleg jól fogjuk érezni magunkat a mai nap. Rengeteg mézet fogunk tudni kóstoltatni. Ha jól számoltam, ott legalább 15 féle mézet tudnak a látogatók kóstolni, úgyhogy tulajdonképpen ez is a célja ennek a rendezvénynek, hogy a termelői mézek ízét megismerjék az emberek, és kicsit legyen összehasonlítási alapjuk az úgynevezett nagybani mézek ízével kapcsolatban, és bízom benne, hogy jól fog sikerülni, és egy nagyon fontos dolog, hogy a hungarikumos mézeknek a versenyét rendezzük, úgyhogy várunk mindenkit. Jön egy kutató, aki a méhméreg előállításáról és annak a felhasználásáról fog előadást tartani, és bízom benne, hogy itt nem csak a méhészek fognak tanulni, hanem várunk mindenkit, akit ez a téma egy kicsit jobban érdekel, és ha esetleg szüksége is van a méhméregnek a felhasználásáról, akkor tudjon többet erről, hogy hogyan kell ezt igazából használni.
3: A méhméreg jótékony hatásai mellett természetesen a méz egészségvédő szerepe is szóba került a rendezvényen. Erről Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tímea is beszélt a köszöntőjében.
5: A 20. fesztivál már önmagában is ünnep. Azt mutatja, hogy Kaposváron valódi hagyománnyá vált. Olyan találkozási ponttá, ahol a szakma, a kultúra, a természet szeretete és a közösségi élmény összekapcsolódik. A méz a természet különleges ajándéka. Benne van egy adott táj minden jellegzetessége, ezért minden üveg méz nem csupán élelmiszer, hanem egy kicsit annak a vidéknek a lenyomata is, ahol megszületett. Így a zselici mézekben ott van mindaz, amit ezen a tájon szeretünk és értéknek tartunk. Méz az emberiség egyik legősibb kincse. Régészeti kutatások már hosszú évtizedek, évszázadokra visszamenően találtak arra lenyomatokat, hogy a méz sok-sok ezer éve jelen van életünkben. A legutolsó ilyen felfedezés 1954-ben Dél-Olaszországban került felszínre a régészeti munka révén, ahol egy 2500 éves föld alatti görög szentélyt tártak fel. És itt az akkori bronzedényekben találtak valami sárga, ragacsos maradékot. Ezt három kutatócsoport is vizsgálta, de sajnos nem találta arra bizonyítékot, hogy ez méz. Azonban 70 évre rá a felfedezésre, 2025-ben az Oxfordi Egyetem kutatócsoportja be tudta bizonyítani, hogy a maradványok cukor és a méhek által termelt mépempőre jellemző fehérje volt, így bebizonyosodott ismét, hogy évezredek óta az emberiséggel egyidős maga a méz. A méz összeköti a természetet és az embert, a múltat és a jelent, a hagyományt és a tudományt. Egyetlen cseppjében ott van a táj, a virágok, a méhek és egy kicsit az emberiség közös története. Ezt az örökséget képviselik méltósággal a mézlovagrendek és a mézkirálynő is. Ünnepi öltözetük és jelképeik mögött fontos küldetés áll, megismertetni az emberekkel a mézet, a finom és tiszta magyar mézek sokszínűségét, erősíteni a méhészek megbecsülését, és továbbadni ennek a különleges mesterségnek a hagyományait a következő nemzedékeknek. Ha pedig a mézről beszélünk, nem hagyhatom ki az Egészséges Kaposvár 2030 programunkat, hiszen az egészség nem kell, hogy az orvosi intézményeinkbe, a kórházba kezdődjön, hanem a mindennapi életünkben. A tiszta és élhető környezetben, a jó minőségű helyi élelmiszerekben, valamint a tudatos és egymásra figyelő közösségekben.
3: A Bitó méhészet képviseletében Bitó József néhány példát is mondott a különféle fajta mézek hatásairól.
6: Bizonyára nagyon sokan tudják már azt, hogy a mézet már rendkívül régóta gyűjti, használja az emberiség, és ezen hosszú idő alatt azért nagyon nagy tapasztalatra lehetett szert tenni. Így most már tudjuk azt, hogy melyik méz alapvetően mire jó. Tehát, hogyha például valakinek a gyomra nem bírja a mézet, mert ilyen is van, nagyon sok savat csinál neki, akkor fogyasszon repcemézet, mert a repceméz semleges erre vonatkozólag, és nyugodtan eheti ő is. De hogyha valakinek mondjuk légúti betegségei vannak, egy kis megfázás, egy kis hörkurut vagy hasonlatos, akkor arra rendkívül jó a hársméz.
3: A kapus mérői Hanser Róbert pedig az édes kömény mézről beszélt.
7: Az idejében először a nyár végén vándoroltunk egy nagyobb édes kömény táblára, ahol sikerült gyűjtenünk egy kis édes kömény mézet. Nek igazán nagyon jó íze és illata van. Az illata kicsit az ánishoz hasonló, az íze pedig emlékeztet a pörkölt dió ízéhez. Nagyon jó hatással van az emésztésre, étkezés után javasolt, ugye csökkenti az étkezés utáni kellemetlen érzetet, illetve görcsoldó hatása is van, illetve nyugtató hatása is ismert.
3: A Mézfesztivál látogatói közül sokan nem csak kóstoltak, hanem konkrét céllal válogattak a finomságok között.
8: Sajmos Névajda Tímea vagyok. Téli időszakban nagyon sok mézet fogyasztunk, magában is, és teához is. A kedvencünk, azért is jöttünk ide, mert a napraforgó méz, ennek egy ilyen kis savanykás íze van, tehát teába különösen nagyon kellemes az ízhatás. Ezen kívül a hársat nagyon szeretjük, ez köhögésre, megfázásra, és hát ugye itt Somogyban a hárs az meg különösen híres, és még akácmézet vásároltunk, mert hát akácmézet mindig kell venni.
3: A 20. Kaposvári Mézfesztiválra az idei mézkirálynő, az Alabár megyei Söjtörben méhészkedő Balogné Dóra Alexandra is ellátogatott.
9: A zselic neve a méhészek számára összeforrt a hárserdőkkel és a hársmézzel. Amikor virágba borulnak a zselici erdők, olyan mélegelőt adnak, amelyből egy igazán karakteres, különleges aromájú méz születik. Nem véletlen, hogy zselici hársméz ma már a magyar értéktárban szereplő kiemelkedő nemzeti érték. De egy ilyen méz értékét nem csak az íze és az illata adja. Benne van a táj, a természet, a méhek munkája, és az itt dolgozó méhészek tudása, tapasztalata és az egész éves gondoskodása is. Méhészként én egy kicsit másképp nézek egy üvegmézre. Tudom, mennyi munka van mögötte, és azt is, hogy nincs két egyforma méhészeti év. Az időjárás, a virágzás és a méhcsaládok állapota évről évre új feladatok elé állít bennünket. Éppen ezért mézkirálynőként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom azt, hogy ne csak a mézet ismerjük meg, hanem a méhészt is, aki az üveg mögött áll. Egy ilyen fesztivál erre nagyszerű alkalom. Itt nem csak a megkóstolhatjuk a különböző mézeket, hanem beszélgethetünk azokkal az emberekkel is, akik megtermelték őket. Kérdezzék meg a méhésztől, milyen volt az idei hordás? Melyik mézre a legbüszkébb? Melyik a személyes kedvence? Milyen történet van egy-egy üveg mögött? Mert egy ilyen beszélgetés után már egészen másképp nézünk arra a mézre, amit hazaviszünk. Mert méz és méz között is van különbség. Egy termelői méz mögött ott van a méhészet, a család, rengeteg munka és tudás.
3: A térség országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter, dr. Lőrinc Viktória köszöntőjében a méhek beporzásban betöltött szerepére is rámutatott.
5: Különleges nap ez a mai, hiszen én már 20. alkalommal ünnepeljük együtt Kaposváron és Somogyban nemzeti kincsünket, a magyar mézet. A mézet nem véletlenül hívjuk folyékony aranynak. Minden egyes cseppjében ott van a virágok illata, a napfény melege, és persze ott van benne a méhek és a méhészek kitartó, fáradhatatlan munkája is. A méhészet hazánk egyik legrégebbi, nagy hagyományokra visszatekintő hivatása. Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb méztermelő országa. Több mint 20 000 méhész család dolgozik nap mint nap azért, hogy kiváló minőségű magyar méz kerüljön az asztalunkra. De a méhek ennél is sokkal többet adnak nekünk. A beporzás révén nélkülözhetetlen szereplői a magyar és az európai mezőgazdaságnak és a természet sokszínűségének megőrzésében is kulcs szerepük van. Kevesen tudják, de a globális élelmiszertermelés 76%-a függ a házi és vadméfajok beporzásától. Egyszerűbben fogalmazva, minden harmadik falat ételünk mögött ott vannak a méhek munkája. A nemzeti méhészeti programok, a pályázati források és a minőségbiztosítási rendszerek mind azt szolgálják, hogy a magyar méz megőrizze kiváló minőségét és jó hírnevét, A méhészek munkája pedig hosszú távon is kiszámítható és jövedelmezhető legyen. Külön öröm számomra, hogy ennek a szép jubileumnak Somogy megye szíve ad otthont. Ez a térség méltán tekinthető a magyar méhészet egyik fellegvárának. Itt különösen erősen jelen van a mezőgazdaság, az agrárszakma és az ehhez kapcsolódó tudás. Miközben a hagyományok továbbadása is fontos része a helyi közösség életének. A Mézfesztivál pedig mindezt remekül összeköti. 20 év alatt valódi hagyománnyá vált, és ami talán még fontosabb, valódi közösséget teremtett. Összehozza a méhészeket, a szakembereket, a családokat, és természetesen mindazokat, akik egyszerűen csak szeretik a jó magyar mézet.
3: Két irodalom történeti konferenciát is szervezett a közelmúltban a Pannonia Kulturális Egyesület. Az egyik a Pannon Pantheon címet viseli, és mindig a magyar irodalmi élet évfordulói köré szerveződik. A másik fórum vezéralakja pedig a 85 éve született Kossuth és József Attila díjas költő műfordító Utasi József volt, mondta el az egyik ötletgazda Farkas Szilárd.
10: 2019 óta szervezzük a Pannon Pantheon Fantázia névem konferenciáinkat. Ez minden évben 2 darab rendezvényt jelentett. Az egyik konferencia valamilyen évfordulós szerzőre épül, idén például Utasi József lesz, aki köré épülnek majd az előadások. A másik konferencia, ami mai nap zajlott, itt pedig gyakorlatilag az előadók szabadsága, hogy az éppen abban az évben évfordulós szerzők közül kit választanak. Az egyesület célja, hogy a diákokhoz, középiskolásokhoz, egyetemistákhoz, illetve a Kaposváron kultúra iránt érdeklődőkhöz minél közelebb vigye az irodalmat, és most is a szép számú közönség azt gondolom az bizonyítja, hogy ez sikerrel járt.
3: Mások mellett így szó esett Fekete Istvánról, Takács Gyuláról, Rózsás Jánosról és Ferdinándi Györgyről is. Ez utóbbi szerző életművét Szemes Péter irodalomtörténész ismertette.
11: Ferdinándi György az egyetemes magyar irodalom, vagy az utóbbi évtizedek egyetemes magyar irodalmának egy jelentős alkotója volt, kiváló novellista, a kisprózának a mestere. Egyrészt ez egy érdekes szerzővé avatja őt már, másrészt az élete is, hiszen ő az 56-os emigránsok közé tartozott, és Franciaországból Puerto Ricóba települt ki. Puerto Ricót ő írta föl a magyar irodalom térképére. Azt gondolom, hogy ez is egy különlegesség, egy unikális dolog, és Egerszegi Edit említette az előbb, hogy itt Kaposváron is járt, amit én nem tudtam, de ez megint egy különleges dolog, és egy fontos szerzővé teszi őt.
3: Németh István Péter irodalomtörténész pedig Várkonyi Nándor alakját idézte meg.
12: Hoztam magammal egy olyan témát, ami Somogyhoz és Baranyához kötődik, hiszen a választott hősöm Várkonyi Nándor pécsi eszmetörténész volt, aki gyönyörű esszéket tudomány és szépirodalom és történelem határán, határmesdjéjén megszülető műveket alkotott, de nagyon kevesen tudják róla, hogy ő lirikus is volt, verseket írt a 30-as évekig. És egy életmű sorozata jelenhet meg 1990 óta Budapesten Mezei Katalin Kossuth díjas költőnőnk, kiadóvezető gondozza Várkonyi Nándornak a szövegeit, mert hogy sajnos, ami meg is jelenhetett Várkonyi Nándortól, bizony meghúzott, cenzurázott kiadványok voltak, a Szíriát oszlopai is, meg a Pergő évek is, és Mezei Katalin elindította Várkonyi Nándor életműsorozatát, amelynek már a 18. kötete jelent most meg, és ez a kötet tartalmazza, mint könyvheti ünnepi kiadvány, Várkonyi Nándornak az ifjúkori verseit, rövid prózai, szépírói munkáit, novelláit, és Kodolányi Jánossal való levelezését. És hallatlanul izgalmas, hogy a prózaírók kezdetben, ifjúkori pályaszakaszunkban verselnek. költeményeket írnak, és nem Várkonyi Nándor erre az egyedüli példa, hanem kortársai közül az emlegetett Kodolányi János két verses kötetet is megjelentetett, ahhoz képest, hogy mint regényíró lesz nagyon híres. Németh László, a nagyon híres regény, eszés, drámaíró is verseket publikál Adi után, és nyilvánvalóan Adi hatással, de a Somogy megyei születésű Gyergyai Albert is ír verseket, sőt, ő még időskorában Őszikéket is a francia irodalomtudománya dacára vagy azzal együtt, vagy a Cserszektomai, tehát az északi parti Szabó István, a novellista, ő is verseket ír kezdetben.
13: A másik konferencia, ahogy hallhattuk is, Utasi József Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító emléke előtt tisztelget. Őt sokan a 20. századi Petőfiként emlegetik, leginkább világlátása és művészi szemlélete miatt. A 2010-ben elhunyt szerzőre emlékezett Pap Endre irodalomtörténész, a Hitel című folyóirat főszerkesztője is.
14: Utasi József ugye a háborúban született, ő az a nemzedék egyik képviselője, akik a háború után bontogatták szárnyaikat. Ő a Kilencek nevezetű költői csoportosulásnak volt a tagja. Mellette még megemlíthető Kis Benedek, Rózsa Endre, Oláh János vagy Mezei Katalin neve is ebből a csoportból. Ők a 60-as években indultak költői pályára Magyarországon, és a saját sorsukat írták, a szegény sorsból való felemelkedésnek a történetét. Utasi Józsefnek volt egy elég bátor témaválasztása is ezen belül. Az ő édesapja a Donkanyarban halt meg. Ő hát tulajdonképpen nem is ismerte, másfél éves volt, amikor az édesapja meghalt, és a Kádár korszakban a II. Világháborús időszakról, illetve a donkanyari pusztulásról nem nagyon lehetett beszélni, sőt, tiltás alá esett, és Utasi volt az egyik olyan ember, egyik olyan költő, aki ezt a témát fölvetette a verseiben. Ez például egy nagy bátorság volt tőle. Másrészt meg ő volt, aki tulajdonképpen egy forradalmi hangot megütve ostorozta a megvalósult szocializmusnak a társadalmi és erkölcsi viszonylatai, több ilyen verse is született, ezzel is felhívta magára a figyelmet.
13: Az Utasi emlékkonferencián Eléka Géza író-költő is részt vett.
15: Természetesen, mint mindenkitől, tőle is rengeteget lehetett tanulni. Ennek az egésznek a kulcs mozzanata azt hiszem, hogy az, hogy a legelső és legfontosabb momentum, hogy meg kell ismerni azt a mikrokörnyezetet, amiben ő él, és ezt meg kell tudni belakni. Ugyanazon a módon, ahogy ő belakja. És akkor ezek a dolgok megtörténhetnek és megtörténnek. Van egy mondás, Kokas Ignác festőtől egyszer megkérdezték, hogy lehet-e a művészetet tanítani. És ő azt felelte rá, hogy természetesen nem lehet. Egy dolgot lehet, olyan hangulatot és olyan körülményeket teremteni, amiben a tehetség megtermékenyül. Hát Jóska ennek nagymestere volt, de tekintettel arra, hogy iszonyatos szigorral rendelkezett, nem igen voltak neki tanítványai, az is isteni csoda, hogy én egyedül megmaradtam, mert hát nem titok ez ma már, többen fölálltak az asztala mellől a kíméletlen szigora miatt.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniájának harmadik tételét a New Yorki filharmonikusok játszották, vezényelt Leonard Bernstein.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. szeptember 19-e, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál.
0: A bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szeptember 18-a és 20-a között tartják a katolikus társadalmi napokat Kaposváron. Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét, mondta Magyar Péter Pécsett. Újabb súlyos éjszakai légitámadás érte Ukrajnát, miközben Washington több mint 2,5 milliárd dolláros légvédelmi fegyverüzletet hagyott jóvá Kijev számára. Franciaország eladósodottsági szintje tovább fog növekedni jövőre. XIV. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Magyar napot tartanak a római Szent Istvánházban szombaton, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, az első magyar nap az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait kívánja erősíteni, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Törő András, olaszországi magyar főlelkész közölte, hogy a magyar nap ötletét az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta, ami rámutatott, hogy érdemes folytatni az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását. Kaposváron tartják szeptember 18-a és 20-a között a katolikus társadalmi napokat, igazságosabb és testvériesebb világot mottóval. Varga László kaposvári megyéspüspök a mottó mögötti társadalmi és egyházi üzenetről is beszélt a Magyar Katolikus Rádiónak. Az interjút Posgai Nóra és Hámarik Inga készítették.
5: Igazságosabb és testvériesebb világot, ezt a címet választottam annak idején, amikor kiderült, hogy a Kaposvári Egyházmegye fogja rendezni az idei kattárs napokat, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet a lehető legszélesebb körben, a szegényektől egészen a gazdagokig eljuttassuk, hogy egy igazságosabb és testvériesebb világot akarunk építeni. Változtatnunk kell a kommunikációnkon, változtatni kell a világban való jelenlétünkkel, már az egyháziakra gondolok. Föl kell fedezni az evangelizációs lehetőségeket. Per pillanat Magyarországon egy masszív egyházellenes közeg van, amelyik azonnal ugrik, hogyha bármiféle egyház, kereszténységgel összefüggő dolog van, és én ezt nem csapásnak élem meg, ne ez az izgalmas. Ilyenkor sokkal nagyobb kaland kereszténynek és katolikusnak lenni, és evangelizálni. Tehát találkozni kell, kérdezni kell, és meghallgatni kell. A közösség az, amit újra fel kell fedezni, most ez is válságban van. Elveszett valami, amit addig nekünk természetes volt. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége, ez azt jelenti, hogy akkor nekünk változni kell. Akkor meg kell találnunk azt, ahogyan most tudunk odafordulni a családokhoz. Nagyon hálás vagyok a családpasztorációban szolgáló paptestvérekért, illetve házaspárokért, akik nagyon ügyesek és elkötelezettek. Nekem elsősorban ez a vágyam, hogy legyenek befogadó helyek, legyenek találkozási helyek, ahol csak lehetnek. És hogyha ezeket meg tudjuk teremteni, akkor megint a Szentlélek a főszereplő elvégzi azt, amit egyébként mi nem tudunk elvégezni, de ő tudja, hogy mi lakik az emberbe, és tud segíteni.
0: A helyi igényekre, egyes településeken közvetlen lakossági felmérésekre és kistérségi együttműködésekre alapozzák fejlesztési elképzeléseiket a Bács vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési program rendszerében, tudatta az MTI. A Magyar Távirati Iroda által megkérdezett polgármesterek szerint a pilot projekt legnagyobb értéke, hogy a helyi közösségek maguk határozhatják meg a legégetőbb problémák megoldását. A Bajai és a Bácsalmási járás határvidékén elterülő 10 település vezetői hangsúlyozták, bár a miniszteri tájékoztatást követően a pontos szakmai részletek és konstrukciók még kidolgozás alatt állnak, a rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználását többségük a közös gondolkodásban és a funkcionális kistérségi kapcsolatok erősítésében látják. A Szent István program 10 olyan mintatérségben indul el, ahol a lakosság jövedelmi viszonyai és az infrastrukturális ellátottság elmarad az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből egyebek mellett új útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartó rendszerek kiépítésére, közvilágításra és munkahelyteremtésre nyílik lehetőség. A kedvező tapasztalatok alapján a modellt 2027-től országossá terjesztik ki. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök Pécsen szombaton, adta hírül az MTI. A kormányfő a Tiszapárt elnöke őszi országjárásának második állomásán a Baranyai Vármegye székhely 48-as terén úgy fogalmazott, ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, miként tudják ezt az intézményt szépen lassan nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésekre fordítani. Tereprendezéssel együtt novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. A fenékküszöb működéséről dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzőt kérdezzük.
6: De ez egy olyan műtárgy, ami erősen, stabilan, jó megtervezetten a fenéken fut. Úgy van lerakva, különféle vízállások ne tudják elvinni, meg mozdítani. És úgy kell megtervezni, hogy még véletlenül se interferáljon a hajózással, és az árvíz idején meg nehogy abból legyen a probléma, hogy még jobban megemeli a vízszintet ott, ahol nem kéne. Tehát ez igazi mérnök embereknek kell minden eshetőséget bekalkulálva megtervezni. De ez egy nagyon hasznos dolog, mert egyébként nem egy hatalmas költséggel megépíthető műtárgy, akár lehet ideiglenes is. Ha jól van megcsinálva, és az előző feltételeknek megfelel, akkor képes arra, hogy akár fél méterrel, méterrel megemelje a víz szintjét, abban a kívánt helyen, ahol például Pakson is a vízkivételi szivattyúk vannak. Tehát ha van egy fenékküszöb, az, hogyha viszonylag magasan meg van építve, akkor a mögé beáramlik a víz, felgyorsulva beáramlik, ki is mélyíti a fenékküszöb miatt a hordalékot, és akkor befelé áramlik az üzemvíz csatornába. Tehát csinál egy ilyen áramlástani trükköt, és valószínű a szakemberek egy része javasolta, hogy legyen fenékküszöb már sok éve. ha ez most megépül, és szakszerűen, és úgy, hogy senkinek nem fogja a szemét szólni, tehát minden dunamenti ország hajózási vállalat egyetértésével felépül, az egy jó dolog, de igazából a legjobb megoldás az egy fajszi vízlépcső lenne. Paksi hűtővíz szempontjából és Paks szempontjából, meg ott a hajózhatóság szempontjából, meg a vízhőmérséklet miatt, hiszen föl tudna az a duzzasztó annyi vizet fogni, hogy sokkal nagyobb vízmennyiségbe keveredne el a paksi hűtővíz, ami egy kicsit túlmeleg. Szerintem ez lenne egy megnyugtató megoldás, mert a fenékküszöbök azok vándorló életmódot folytatnak, tehát az nem olyan, mint egy gát, hogy látom, hogy rendben van, hogy műszakilag. Azt is természetesen ellenőrzik, de az nem egy olyan stabil építmény, mint egy ilyen gát.
0: Toldi Ottóval bővebben a Héten történt című műsorban beszélget Pécsi Krisztina. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben péntek este, tudatta az MTI. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Állam kincstára támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatás folyosítása automatikusan az állami adó- és vámhatóság jármű nyilvántartási adatai alapján történik. Az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. Újabb súlyos éjszakai légitámadás érte Ukrajnát, miközben Washington több mint 2,5 milliárd dolláros légvédelmi fegyverüzletet hagyott jóvá Kijev számára, Nyíri Kata jelenti.
7: Az éjszaka folyamán ismét jelentős orosz légitámadás érte Ukrajnát. A légierő tájékoztatása szerint 2 Cirkon típusú rakétát és 174 drónt indítottak. Elsősorban Kijev és Odessa térsége ellen. A légvédelem 141 légi célpontot semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 15 helyszínen becsapódásokat is rögzítettek. A támadásoknak civil áldozatai is vannak. Szumi városában egy irányított légibomba egy 9 emeletes lakóépületbe csapódott. 2 ember életét vesztette, 8-an pedig megsérültek, köztük 2 gyermek. A mentők tovább folytatták a romok átvizsgálását. Az elmúlt nap folyamán Harkiv, Donyeck és Herszon megyét is támadások érték. A helyi hatóságok összesítése szerint 8 civil meghalt, 33-an pedig megsebesültek. Kijev eközben újabb amerikai katonai támogatásra számíthat. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma több mint 2 milliárd dollár értékű légvédelmi fegyverzet lehetséges eladását hagyta jóvá Ukrajna számára. A csomag finanszírozásában európai országok és egy korábban létrehozott amerikai katonai finanszírozási program is részt venne. Washington közben szigorítja a Moszkvával szembeni gazdasági nyomást is. Donald Trump aláírta a Lindsey Graham szenátor nevéhez kötődő Oroszország és Irán elleni szankciós törvényt, amely kiterjeszti a már meglévő korlátozásokat. A Fehérházból érkező egyik friss nyilatkozat szerint Trump úgy fogalmazott, Oroszország már megtámadta Ukrajna európai szövetségeseit is. Eközben az amerikai sajtó arról ír, hogy az Egyesült Államoknak egyes fegyverrendszerek, köztük a Patriot rakéták utánpótlásánál kapacitáskorlátokkal kell számolnia.
0: Franciaország eladósodottsági szintje tovább fog növekedni, és jövőre rekordszintet érhet el, jelezte szombaton a francia gazdasági és pénzügyminisztérium. A GDP arányos francia államadósság jövőre 121,7%-ra emelkedik, áll a közleményben. Ez egy mechanikus növekedés, egy továbbra is magas szintű államháztartási hiány következménye, jelezte újságíróknak a tárca, miután éjjel benyújtotta a 2027-es költségvetési tervezetet az úgynevezett közpénzügyi tanácsnak, amely véleményezi a makrogazdasági pályák hitelességét. Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtökön egy lapinterjúban már bemutatta a 2027-es költségvetési tervezet főbb számait. A tervezet 54 milliárd eurós megtakarítással számol. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MT-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodást Sós Zoltán marosvásárhelyi és Pap László debreceni polgármester írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Sós Zoltán kiemelte, hogy a megállapodás aláírása egy olyan együttműködés kezdetét jelenti, amely konkrét projektekben és valódi lehetőségekben ölt testet a két közösség számára. Minden ilyen kapcsolat egy új híd, a hidaknak pedig csak akkor van értelmük, ha használják is őket, húzta alá a közlemény szerint. Debrecen az Erdélyi Város 6. magyarországi partner települése. Zaj, szemét, bűnözés hangoztatják Kolozsváron, akik tiltakoznak a pataréti családok, cigány családok városba költöztetése ellen. Gáspár Sándor tudósít.
8: Tüntetésre került sor Kolozsváron a Széchenyi téren, mert meghibásodott konnektor miatt tűzütött ki egy 100 fenesi lakásban, amelyben olyan cigány család lakik, amelyet a pataréti nyomortelepről költöztettek szociális lakásba, és amelynek egyébként egyik tagját sem találta hibásnak a tűzoltóság vizsgálatában.

0: közel 30 millió lejes projekt további 50 szociális lakás megvásárlására és közel 20 millió eurós 10 éves távlatú felzárkóztatási program is készül a patarétiek számára. Ez ellen tiltakozott szombaton délben a román identitás közösség mintegy tucatnyi tagja, akik úgy vélik, ezt a pénzt jobb célokra is lehetett volna fordítani. Zajra, szétszórt szemétre, kellemetlen szagokra és a bűnödés esetleges növekedésére figyelmeztetnek. Kifogásolják azt is, hogy a program Európai Uniós és Norvég forrásokból valósul meg. Olá Emese, kolozsvári alpolgármester elmondta, a program révén a cél nem csak az, hogy a családok lakást kapjanak, hanem hogy fokozatosan bekapcsolódjanak a város életébe. Ezt szolgálja a foglalkoztatás és az oktatás támogatása is, miközben úgy látják, a program népszerűsítésére is gondolniuk kell.
1: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Megreformálnák a választások lebonyolítását Romániában. Búcsút mondhatunk a pecsétnek, teszi fel a kérdést a Székely honírása. A román állandó választási hatóság jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását. Csökkenteni a költségeket, egyszerűsíteni a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetni a bélyegzők és matricák használatát, emellett a szavazólapokat beszkennelő intelligens urnákat is bevezetne, jelentette ki pénteken az intézmény elnöke. Ősszel az önkormányzatok bevonásával kísérleti programot indítanak új technológiák és egyszerűbb szavazási eljárások tesztelésére. Az elképzelések között szerepel olyan urnák bevezetése, amelyek szkenneléssel számolják meg a szavazólapokat, hosszabb távon pedig akár a szavazatokat is automatikusan összesíthetnék. Az eddigi votát feliratú pecsét helyett a választók tollal is megjelölhetnék opciójukat a szavazólapon. Az elektronikus személyigazolványok elterjedésének köszönhetően pedig a szavazást igazoló matricákat is megszüntetnék. Egyszerűsítenék a jelenlegi, gyakran többoldalas szavazólapokat is. Egyes választásokon elegendő lenne egyoldalas lapon feltüntetni a pártokat, a teljes jelöltlistákat pedig a szavazóhelyiségben tennék közzé. Kárpáti nyolcak, vagyis C8 néven új politikai és gazdasági együttműködés jött létre, írja a Vajma délvidéki hírportál. A kezdeményezést Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelentette be az új országcsoport első csúcstalálkozóján a nyugat-ukrajnai Bukovelben. A kárpáti nyolcakat Ukrajna, Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország alkotja. Az együttműködésben pedig az Európai Unió intézményei is részt vesznek. A csúcstalálkozóhoz gazdasági fórum is kapcsolódik. A kezdeményezés célja a térség országai közötti politikai és gazdasági kapcsolatok erősítése. A tagállamok egyebek mellett a biztonság, az energetika, a közlekedés és a logisztika, a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok, valamint a beruházások területén működnének együtt. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
2: Hazánk várható időjárásáról. Napos száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Szeptember 18-a és 20-a között tartják a katolikus társadalmi napokat Kaposváron. Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét, mondta Magyar Péter Pécsett. Újabb súlyos éjszakai légitámadás érte Ukrajnát, miközben Washington több mint 2,5 milliárd dolláros légvédelmi fegyverüzletet hagyott jóvá Kijev számára. Franciaország eladósodottsági szintje tovább fog növekedni jövőre. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Kedves hallgatóink, kapcsolunk Kaposvárra, a katolikus társadalmi napokra. A Magyar Katolikus Rádió sátrából Posgai Nóra jelentkezik.
4: Harasztovics Arnold, a Zarándok.ma alapítója és főszerkesztője. A Zarándok.ma berobbant a katolikus köztudatba.

0: a Biblia egy év alatt podcasttal, amelyet Fábri Kornél atyával készítetek napról napra. Mi indított arra, hogy egy újabb katolikus médiát, médiumot elindítani a katolikus média palettán? Egy elég szűk hallgatóságnak, vagy hát befogadó, tehát mi katolikusok, akik katolikus médiát fogyasztunk, nem vagyunk nagyon sokan. Miért kellett még egy? Mitől jó ez, mitől más?
1: 2017-ben, amikor én elkezdtem ezt a szolgálatot, akkor úgy azt éreztem, hogy szükség lenne lehet még egy magazinra, internetes magazinra, mely evangelizációra törekszik, és hitvédelemre, és van egy valamilyen szintű hírszolgáltatása is, főleg itt a Szent Atyának a tevékenységére gondolok, meg a világegyházi nagy folyamatokra. És ez volt az, főleg az evangelizáció, ami úgy arra készített, hogy média szakemberként, frissen végzett média szakemberként elinduljak ebbe az irányba. Azt éreztem, hogy én nem szeretném a világi médiát szolgálni, ezt nélkülem is jól csinálják, viszont szükség lehet rám, és szükség van rám az egyházi oldalon, Jézus ügyének a szolgálatában, hiszen akkor még nem volt olyan sokszínű a katolikus média kínálat, mint most amilyen, és nem is voltunk annyira ügyesek akkorjában, mint például most, amennyire ügyesebbek vagyunk. Persze még van hova fejlődnünk, de azért elmúlt 8-9 év alatt azért fejlődtünk, azt hiszem, nem csak mi, hanem így a többi média is.
0: Azt mondod, hogy van hova fejlődni, és nemrég hallottam Székely János püspök úrtól, a Magyar Püspöki Konferencia elnökétől azt, hogy ugyanezt tulajdonképpen, hogy még nem vagyunk annyira ügyesek, mint amennyire lehetnénk itt a Magyar Egyházban, a kommunikációban, az üzenet átadásában. Hogy gondolod média szakemberként, hogy hogyan lehetne még jobban, még ügyesebben a médián keresztül átadni? Úgy, hogy a fiatalok is meghallják, hogy azokhoz is tudjunk szólni, akik még nincsenek közel hozzánk, de vágynak az értékekre a szívükben. Tehát kommunikációs szakemberként hogyan látod, hogy hogyan kellene jól csinálni ezt?
1: Azt gondolom, és nem vagyok biztos benne, hogy jól látom, de alapvetően azt gondolom, hogy a belterjes kommunikációval van a legnagyobb probléma, azzal a nyelvezettel, amivel a mi táborunkhoz szólunk, azzal nem tudjuk megszólítani azokat az embereket, akik távol állnak az egyháztól, vagy egyáltalán nem hívők, vagy van egy olyan képük az egyházról, ami nem vonzó. Tehát, hogy őket másfajta nyelvezettel kell megszólítani, és alapvetően ez mindenkire érvényes, hogy a mai embert olyan médiatartalmakkal kell megszólítani, amiek nem feltétlenül klasszikus formátumok.
0: Most kérlek, hogy mondj konkrétumokat is, mert ezek szép szavak, de nehéz elképzelni, hogy konkrétan hogyan kell ezt megvalósítani.
1: Ha a fiatalokra gondolok, akik most a TikTokon lógnak, és a 30 másodpercnél kevesebb tartalmakat fogyasztanak, akkor, és erre vannak ők kondicionálva, mert hogy a közösségi média őket erre neveli, és formálja a médiafogyasztási kultúrájukat, szokásukat, akkor mi most egy rádióban beszélgetünk, és ennek az analógiáján azt mondhatom, hogy nem fogjuk tudni őket elérni. Főleg úgy, hogy egy szuper jó országos frekvenciájú, vagy hát fél országot lefedő FM rádióban beszélgetünk. Tehát az interneten kell jelen lenni, és olyan módon, ahogyan ők fogyasztják a médiát, vagy hát a közösségi médiát. Persze, itt nyilván tudom, hogy nem lehet a kincseket, és ezt én is állítom, hogy nem lehet a kincseket a disznók elé dobni, mert ez azért annál sokkal többet ér, meg sokkal értékesebb. Viszont mégis meg kell próbálni kifejleszteni egy olyan kommunikációt nekünk magyaroknak, a Magyar Katolikus Egyházban, ami valamilyen módon vonzó tud lenni, és át tudja adni azt az üzenetet, amit Jézus hirdetett, meg a Katolikus Egyház képvisel.
0: Neked nagyon sok munkád van ebben, gondolom, hogyha frissülő híreket szeretnél közvetíteni és napra kész lenni, azért bizonyos időközönként új tartalmakat kell feltölteni, hogyha nem szeretnéd elveszíteni az olvasóidat most a Biblia egy év alatton kívül. Mennyi idődet veszi ez igénybe, és hány munkatársal dolgozol?
1: December 18-a óta vagyok a Zarándok.mának a főállású munkatársa, egészen addig, 2017 óta önkéntesen végeztem ezt a szolgálatot. főállás mellett, és most már 4 gyerekkel mögöttem, meg hát nyilván a feleségemmel. Úgyhogy nekem a szabadidőmet ez elveszi, sokszor a családi életből is, itt most őszintén meggyónom akkor a nagy hallgatóság előtt, hogy sokszor a családi életből is le kell csipegetni ahhoz, hogy stabilan működjön az zarándokpandma, meg fejlődjön. Most az a szerencsés helyzet állt elő, ahogy mondtam, december 18-ától, hogy ezt főállásban végezhettem, és ezért nagyon hálás vagyok a támogatóinknak és a rendszeres támogatóinknak, akik ezt lehetővé teszik. 24 önkéntes mellett, és összesen 4 munkavállalóval, akiből 2 főállású és 2 mellékállású, végezzük ezt a szolgálatot, fejlesztjük, és hogy mennyit is dolgozom, hát az most úgy tudom ezt szemléltetni, hogy mint a vállalkozó, aki a saját vállalkozását építi reggeltől estig, és este hazaér. Hiába 8 órás a munkaidőm, szerződés szerint, de azért ez jelenleg nem 8 órás munka, és még szükségünk van 1-2 alkalmazottra, hogy akkor nekem is 8 órás munkám lehessen a zarándok szolgálata, viszont ehhez még megfelelő forrásra van szükségünk, ami most még nincs.
0: Gondolom, hogy vannak terveid is, fejlődő vállalkozásként írtad le a zarándok.mát. Mik a terveid, mi a jövő, mit szeretnél látni mondjuk egy év múlva, jövő ilyenkor?
1: Hát a konkrét tervünk nincs, de igazából azt szeretnénk, hogy a meglévő szolgálatainkat, tartalmainkat, a rendszeres tartalmainkat, mint az adventi ráhangoló, vagy a nagybőti ráhangoló és a napi ráhangoló, ezeket tudjuk évről évre megismételni, mindig új atyákkal, szerzetesekkel, ezek videósorozatok. A meglévő cikk kínálatunkat, írott tartalmainkat is természetesen napi szinten stabilan szeretnénk folytatni, és nyilván most a Biblia egy év alatt podcast idejében vagyunk, még nem zárult le az év, de nincsen már sok hátra. Január 1-én indul a katekizmus egy év alatt, ezt itt tegnap jelentettük be a Katolikus Társadalmi Napok első napján, volt egy közönség találkozunk, és a végén tettük ezt közhírré. Úgyhogy ezt meg szeretnénk még csinálni, és a meglévő szolgáltatás, tartalom szolgáltatásunkat szeretnénk stabilizálni, megfejleszteni, tehát hogy színesíteni, és nem hangsúlyoztam, de most mondom, hogy ugye elindult a Zarándok mobil applikációnk is, és ezt is meg kell erősíteni még, mert még nagyon induló és gyerekcipőbe járó projekt, de már óriási érdeklődés van, hiszen ez egy Magyarország első ima applikációja, amely különleges formátumban mindenki mobil eszközén kínál lelkiségi tartalmakat, nem csak imát, hanem lelki utakat, amelyek így magyarul még nem voltak jelen.
0: Kedves hallgatóink, zarándok.ma, kövessék, figyeljék, érdemes a tartalmakat követni, hallgassák a Katolikus Rádiót is. Innen a Katolikus Rádió sátrából jelentkeztünk Kaposvárról, a Katolikus Társadalmi Napokról. Harasztovics Arnoldot, a zarándok.ma alapítóját és főszerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, Isten áldja a Katolikus Rádiót és a hallgatóit is.
2: Posgai Nóra interjúját hallották Kaposvárról.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, mindenható Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszen katolikus Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, te is ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Az első tizedet imádkozzuk a világ békéjét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áltott vagy te az asszonyok között, és áltott a te méhetnek gyümölcse Jézus, akit te szent zűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áltott vagy te az asszonyok között, és áltott a te méhetnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A második tizedet imádkozzuk a várandós édesanyákért és születendő gyermekeikért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Mi Atyánk, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedet ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: A negyedik tizedet a katolikus...
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenekké. Amen. Ó Jézusom!

0: Támadra. Amen.
1: A negyedik tizedet a katolikus iskolák dolgozóiért, a tanulókért és a szülőkért, hogy példás keresztény életük Krisztus szeretetét tükrözzék a világban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutatta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi az örvendetes rózsafűzér 5. tizedét imádkozzuk a rádió hallgatók szendékaira. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden...

0: bennünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszony.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől,
1: és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról emlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
2: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hős imáid gyermekinek, nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyám vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Ima szándékukat kérjük jelezzék a 061-255-3333-as telefonszámon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség. Ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. Az Európai Uniós források elosztását más szervezetek is el tudják végezni, jegyezte meg a politikus. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében méltatja a szakembert, aki az ELTE-n fizikusként végzett, majd biofizikából doktorált a Semmelweis Egyetemen, ezután 15 éven át a pénzügyi szektorban dolgozott. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítjuk le, írta a miniszter. A templomok éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg ma Debrecenben. Az Árszakra Fesztiválhoz kapcsolódó program szervezője, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára, múzeuma és levéltára, tudatta az MTI. Három különböző útvonalú vezetett templomtúrára várja az érdeklődőket, közölték a szervezők az MTI-vel. A szervezők azt írták, a részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött, és az éjszaka folyamán egy résztvevő csak egy útvonalat járhat be. Regisztrálni a kollégiumi nagykönyvtár honlapján elérhető űrlapon, illetve telefonon lehet. Orvvadászat gyanúja miatt lemondott mandátumáról Csiki Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Marosvásárhelyi önkormányzati képviselője, adta hírül az MTI. A helyi tanácsos ezt maga jelentette be szombaton a pártvárosi szervezetének közösségi oldalán. Csiki Zsolt hozzátette, lemondása nem jelenti azt, hogy elismeri az ellene felhozott vádakat. Továbbra is kiállok ártatlanságom mellett, és teljes mértékben együttműködöm a hatóságokkal, hogy a tények és a bizonyítékok alapján mielőbb kiderüljön az igazság, írta a politikus. Szeptember 16-án az Árszakra Fesztiválon tartott előadást Stempeli Irén könyvtáros, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár különleges régi köteteiről írta meg a Magyar Kurír. Az Árszakra azt az üzenetet akarja előhozni és a lelkünkbe ültetni, hogy a hit meggyőződését, a belső tartalmat őrzi és mutatja meg, fogalmazott Spányi Antal megyés püspök az esemény megnyitóján. Az előadó bemutatott 16. századi atlaszokat, 16. századi orvosi könyvet, továbbá ismertetésében egy 550 éves álkorvina is előkerült. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Vasárnap napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Öt fiával egy magas hegy tetején élt egyszer egy öreg ember. Úgy gondolta, hogy öreg napjait békességben töltheti, hiszen öt szép szállegény fia van. Azok majd gondját viselik. De hát ez csak úgy gondolta. Mert ilyen ingyen élő naplopókat, mint ez az öt fiú, a föld még tán sose hordott a hátán. A legidősebb, Alamuszi, reggeltől estig csak őgyelgett a ház körül, hol a szénabogja tövében heverészett, hol a konyhában lebzselt, de egy szalmaszálat nem tett volna keresztbe. A második, sas szemű, egész nap a hegytetőn hasalt a fűben, és csak bámult lefelé a faluba. Este hazament, apróra elmondta, amit látott, semmi sem került el a figyelmét. De hát dolgozni ez se dolgozott. A harmadik fiú betűrágó. Egyre a könyveket bújta. Látástól vakulásig olvasott, és ha az apja elfújta este a gyertyát, nem volt rest, kiült a holdvilágra, és ott silabizált ének idején. Dolgozni azonban ő sem dolgozott. Vizes nyolcas volt a negyedik fiú. Azért ragadt rá ez a név, mert naphosszat a tópartján üldögélt, kövekkel dobálta a békákat. De hogy néha legalább halat fogott volna ebédre, az eszébe sem jutott. Az ötödiket úgy hívták Cinege. Nem csak azért, mert ő volt a legkisebb az öt fiú közt, a féle vakarék, hanem azért is, mert egyre csak a madarakat hajkurázta, felmászott a fák tetejére, kiszedte a fészkekből a madártojást, de bizony hasznot ő sem hajtott a ház körül. Szegény apjuk hiába gürcölt reggeltől estig. Egyszer csak azt vette észre, hogy a fiai mindig többet esznek, mint amennyit ő megkeres. Itt már tenni kell valamit, gondolta. Összehívta hát az öt naplopót, és így beszélt hozzájuk. Drága fiaim, mindig jó apátok voltam, nem panaszkodhattok. De hiába megöregedtem, erőm elfogyott, nem tudlak tovább tartani benneteket. Segítsetek magatokon, az Isten is megsegít. Kössetek batyut valamennyien, szélegyetek szét, vándoroljatok, próbáljatok szerencsét. Aki egész nap otthon ül, faragatlan, élhetetlen ember marad. Aki világot lát, arra tán rámosolyog a szerencse. Eredjetek! Álljatok szolgálatba, tanuljatok mesterséget. Egy év múlva megint találkozunk, hazavárlak benneteket. És akkor majd elmondjátok, ki mire vitte közületek. Fel is kerekedett az öt fiú. Búcsút vettek a kapufélfától, és szétszélettek. Úgy gondolták, külön-külön élik világukat.

Egy esztendő múlva megállapodás szerint össze is gyülekeztek a szülői házban. Öreg apjuk boldogan ölelte magához 5 világlátott fiát, és már is asztalhoz ültette őket. Javában falatozott az egész család, amikor az ablakon át behallatszott egy madár csicsergése. Cinege, a legkisebb fiú, azonnal felpattant, kiszaladt a házból, közelebbről akarta hallani a madár szót. Mire visszatért, a többiek be is fejezték az ebédet, sőt, az asztalt is leszették. Az apa ekkor így beszélt fiaihoz. Most pedig, fiaim, itt az ideje, hogy sorra elmondjátok, mi szépet, jót tanultatok egy esztendő alatt. Fogjatok hozzá, hadd örüljön szegény öregapátok. A legöregebb fiú, Alamuszi, rá is kezdte. Én, apám, igen-igen jövedelmező mesterséget tanultam. Megtudod, mi az, ha elmondom, milyen új nevet kaptam azóta. Elneveztek enyveskezűnek. Nincs nálam ügyesebb zsebmetsző szélese világon, sőt, ha úgy fordul, attól sem riadok vissza, hogy bemásszak egy-két ablakon, és ami megtetszik, elemeljem. Egy szóval, én vagyok a mi tisztes céhünk nagymestere. Magad is beláthatod, igen magasra vittem egy év alatt. Szegény öreg megrökönyödve hallgatta Alamuszi szónoklatát, aztán így válaszolt neki. Derék dolog ez, fiam, amit az enyves kezedről beszélsz, de attól tartok, hogyha a kezed csak enyves, a torkod hamarosan véres lesz ebben a mesterségben. És egy szép napon nem csak ablakba mászol, hanem megmászod még az akasztófát is. Akkor majd igazán elmondhatod, hogy magasra jutottál. Aztán vizes nyolcashoz fordult az öreg, őt is kikérdezte, és nála már nem volt oka panaszra. Ez a fia vízi mesterséget tanult, hajó ács lett belőle. Örülök, fiam, mondta neki, hogy vízparti naplopóból derék kétkezi munkás lett belőled, aki nem csak nézi a vizet, hanem hasznot is húz belőle. Hát te sasszemű, mire jutottál? Én is több hasznát veszem a szememnek, mint azelőtt. Olyan jól megtanultam nyilazni, hogy röptében lelövöm a fecskét. Jól van, fiam. Legalább ezentúl megszerzed magadnak az ennivalót. Aztán a negyedik fiát, betűrágot kezdte faggatni, és az így felelt. Én, apám, félbehagytam a haszontalan könyvek olvasását. Orvos lett belőlem. Nincs olyan növény, amelyiknek gyógyító erejét ne tudnám. Ez már igen. Ez olyan tudomány, hogy holtod napjáig megbecsülésben, jó módban élhetsz belőle. Most már csak az utolsó fiú volt hátra, Cinege. Ezt is kikérdezte az öreg, s a fiú csak ennyit mondott. Én megtanultam a madarak beszédét. Most már értem, miért szaladtál ki az ebédtől, amikor odakint a madár csicsergett. Hát, ha csak ugyan értesz a madarak nyelvén, mondd meg nekünk, mit csicsergett az a madár. Azt csicseregte, válaszolta Cinege, hogy egy gonosz óriás elrabolta a király lányát, és egy magányos szigeten tartja rabságban. Az egész országban senki se tudja, hol van a király kisasszony, s az apja kihirdette, hogy ahhoz adja feleségül, aki megtalálja és kiszabadítja. Nagyszerű! Kiáltott fel Alamuszi azonnal. Ha ez így van, feljött a mi napunk, mert fogadunk, majd visszaszerzem a király kisasszonyt az óriástól. Legalább valami hasznát látják enyves kezemnek. Hát, ha fogadod, mondta az apja, akkor tüstént menjünk a királyhoz, és jelentsük be, hogy kiszabadítjuk a lányát, feltéve, ha ő felsége csak ugyan be is váltja az ígéretét.

Tetszett az öreg tanácsa valamennyiüknek. Munkához is láttak azonnal. Vizes nyolcas hamarosan szép hajót épített. Beszálltak, és végan vitorláztak a királypalota felé. Ott aztán kihallgatást kértek, és azt mondták a királynak, hogy kiszabadítják a lányát, ha megbízhatnak ígéretében. A király újra megerősítette, hogy feleségül adja a király kisasszonyt ahhoz, aki kiszabadítja. Az öregember pedig 5 fiával már is hajóra szállt, és olyan szerencsés széllel vitorlázott, hogy hamarosan partra szállhattak a szigeten, ahol az óriás őrizte a királylányt. Most már csak azt kellett kifundálni, hogyan játszhatják ki az óriás figyelmét. De a jó szerencse megint segítségükre sietett. Egy madár elcsicseregte cinegének, hogy a szörnyeteg éppen délutáni álmát alussza. Ha ügyesek, ne húzzák halasszák a dolgot, most azonnal lássanak munkához, és tervüket siker koronázza. Egy szempillantás múlva már a hajón is volt a király kisasszony, azt sem tudta, hogy hálálkodjon megmentőinek. De alig szedték fel a horgonyt, alig feszültek ki a vitorlák a szélben, felébredt az óriás, és keresni

0: felhőt, hát ha a varázsló halála után is bajt zúdít a fejükre. Azonban a felhő eloszlott, és ők boldogan hajóztak tovább. Hanem az örömük nem tartott sokáig. Keresni kezdték a királylányt, és amikor megtalálták a hajó legmélyebb zugában, látták, hogy minden fáradtságuk kárba veszett. A lány szörnyet halt félelmében. Az öt fiú kővé merett rémületében, azt sem tudták, mihez kezdjenek. Apjuk pedig a szakállát tépte elkeseredésében, és torka szakadtából óbégatott. Ó, de szerencsétlen flótások vagyunk! Minden fáradtságunk kárba veszett. Ó, te szegény királylány! Annyit sem mondtál, hogy befellegzett, s itt hagytál bennünket, mint Szent Pál az oláhokat. De neked legalább már jó. Te már túl vagy a nehezén, de mi lesz mi velünk? Hogy kerüljünk a király szeme elé? Minden hiába. Jaj, jaj, annak, akit üldöz a balsors. Esküdni mertem volna, hogy királylány lesz a menyem, bíborban, bársonyban élem le az életem. Most pedig minden egy csapásra romba dőlt. Betűrágó hallgatta apja siránkozását, de mikor látta, hogy az öreg se akarja abba hagyni, félbeszakította. Korai még a kesergés, édesapám. Bízd csak rám, én majd rendbe hozom a dolgot. Nem lesz semmi baj, emelt fővel állhatunk ő felsége elé.
1: Mesebeszéd, ripakodott rá az apja. Ha a király meglátja, hogy holtan hoztuk meg a lányát, biztosan jól megfizet valamennyiünknek, csak azt ne higgyétek, hogy pénzben. Ó, én szerencsétlen! Most vár csak ránk a tengerbaj, amikor átkelünk ezen a tengeren.
0: Sose aggódj, édesapám, csitította az öreget betűrágó. Vagy elfelejtetted, milyen tudományt szereztem az elmúlt egy év alatt? Érjünk csak partra. Azonnal vége lesz minden bajunknak. Megszerzem én az életfüvét, és azzal feltámasztom a halott királylányt. Így is történt. Alig, hogy kikötöttek, betűrágó megtalálta az életfüvét, szétmorzsolta az ujja között, a halott lány orra alá tartotta, és az egyszer csak felnyitotta a szemét. Csodálkozva nézett körül, szemlátomást nem tudta, hol van és hogy került oda. Aztán hirtelen mindenre visszaemlékezett. Talpra ugrott, sírt nevetett örömében, és össze-vissza csókolta az öregembert meg az öt fiút. Most már baj nélkül folytatták útjukat, és diadalmenetben vonultak be a király palotába. Nagy volt az öreg király boldogsága, hogy egyetlen lányát épségben viszont látta. Eljött az ideje, hogy megjutalmazza a kiszabadítóit, és beváltsa ígéretét. Igen ám, de kihez adja a király kisasszonyt veleségül? Ti megtartottátok, amit ígértetek, fordult az öreghez, és öt fiához a király. Most rajtam a sor. De ha már eddig kisegítettetek, segítsetek még ez egyszer. Mondjátok meg, kié legyen a lányom. Mert végül is hat felé nem szakíthatom. Uram, királyom, szólalt meg Alamuszi, aki, mint a neve is mutatja, mód felett csavaros eszű legény volt. Ki mennyit dolgozott, annyi utalmat érdemel. Ezért azt mondom, annak add a lányod kezét, aki a legtöbbet fáradozott érte. Derék beszéd, válaszolta király. Mondjátok hát el sorra, ki mit végzett, én majd igazságot teszek. A fiúk rendre beszámoltak a királynak, az végighallgatta őket, aztán odafordult az apjukhoz. Hát te miféle érdemeket szereztél?
2: Azt hiszem, uram királyom, én szereztem a legfőbb érdemet.
0: Ugyan visszanyerted volna-e a lányodat, ha én nem vagyok? Én neveltem embert az öt naplopó fiamból. Ha én nem fáradozom, ma is faragatlan tuskó volna mind az öt. Ismered, uram, a mondást? Amilyen a fa,

olyan a gyümölcse. A király elgondolkodott. Meghányta vetette magában az apának meg az öt legénynek érdemeit, aztán kimondta a döntést. Annak adom a lányom, aki öt ilyen derék embert fölnevelt. Így is történt. Betűrágó csodaszerétől az apa is megfiatalodott. Ott maradtak valamennyien a királyi udvarban, s bölcsen vezették együtt az országot. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Elhangzott az öt testvér. Olasz mese. Felolvasta Császár Angela. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Elromán Kata.
1: A nap lement, az éj beállt. Álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak. Adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek. Ámen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség. Ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. Az Európai Uniós források elosztását más szervezetek is el tudják végezni, jegyezte meg a politikus. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében méltatja a szakembert, aki az ELTE-n fizikusként végzett, majd biofizikából doktorált a Semmelweis Egyetemen, ezután 15 éven át a pénzügyi szektor dolgozott. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítjuk le, írta a miniszter. A templomok éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg ma Debrecenben. Az Árszakra Fesztiválhoz kapcsolódó program szervezője, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára, múzeuma és levéltára, tudatta az MTI. Három különböző útvonalú vezetett templomtúrára várja az érdeklődőket, közölték a szervezők az MTI-vel. A szervezők azt írták, a részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött, és az éjszaka folyamán egy résztvevő csak egy útvonalat járhat be. Regisztrálni a kollégiumi nagykönyvtár honlapján elérhető űrlapon, illetve telefonon lehet. Orvvadászat gyanúja miatt lemondott mandátumáról Csiki Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Marosvásárhelyi önkormányzati képviselője, adta hírül az MTI. A helyi tanácsos ezt maga jelentette be szombaton a pártvárosi szervezetének közösségi oldalán. Csiki Zsolt hozzátette, lemondása nem jelenti azt, hogy elismeri az ellene felhozott vádakat. Továbbra is kiállok ártatlanságom mellett, és teljes mértékben együttműködöm a hatóságokkal, hogy a tények és a bizonyítékok alapján mielőbb kiderüljön az igazság, írta a politikus. Szeptember 16-án az Árszakra Fesztiválon tartott előadást Stempeli Irén könyvtáros, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár különleges régi köteteiről írta meg a Magyar Kurír. Az Árszakra azt az üzenetet akarja előhozni és a lelkünkbe ültetni, hogy a hit meggyőződését, a belső tartalmat őrzi és mutatja meg, fogalmazott Spányi Antal megyés püspök az esemény megnyitóján. Az előadó bemutatott 16. századi atlaszokat, 16. századi orvosi könyvet, továbbá ismertetésében egy 550 éves álkorvina is előkerült. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Vasárnap napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. A héten történt.
3: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 38. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Új iroda Kelet-Ukrajnában.
0: Egy újszülöttnek az ölelés maga az élet.
1: Készül a fenékküszöb.
2: Funkcionálisan úgy látom a fenékküszöb dolgát, hogy olyan helyre kell fenékküszöb, ahol meg kell emelni egy kicsit a vízszintet helyileg, viszonylag kisebb területen, valahol segíteni kell a sodrásnak, hogy vagy ne mosson ki egy partszakaszt, vagy legyen magasabb a vízállás valahol, célzott módon egy vízkivételi műnél, gondoljunk itt Paksra.
0: Mi történik Koszovóban?
1: 10. gránit oroszlán példaképdíj.
0: Karádi és a szerelem, Újszászi és a világ.
1: 1946. Megkezdődött a hadifoglyok első csoportjainak hazaszállítása.

0: A frontvonaltól 25 kilométerre nyitja új kelet-ukrajnai irodáját az Ökumenikus Segélyszervezet. Dékány Bence, a nemzetközi programokért felelős igazgató nyilatkozik.
1: A segélyszervezet most már 4,5 éve támogatja a rászorulókat, a háború elől menekülőket és a háború áldozatait. Ennek a 4,5 évnek a során több mint 50 millió dollár, tehát megközelítőleg 20 milliárd forint értékben hajtottunk végre segélyakciókat. Eredményeként több mint 1 millió rászorulón tudtunk segíteni az országban. A segítségnyújtás több fronton, több szektorban különböző igényekre reagálva zajlott az elmúlt években, és ennek egy következő lépése az, hogy a frontvonalhoz lehető legközelebb Harkiv városában már az első segítségnyújtás során részt kívánunk venni ebben a folyamatban. Ennek lenne egy kiemelten fontos pontja az irodánknak a megnyitása. Jelenleg 2 ukrán kollégánk ül az irodában, elsősorban az ott végrehajtandó projekteket fogják ők ellenőrizni, és természetesen részt vesznek a helyi koordinációban, tehát mind a segélyszervezetekkel, mind az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagszerveivel, valamint a helyi kormányzattal is folyamatosan információt cserélnek. Nagyon-nagyon fontos ilyenkor az információ áramlás, hiszen a szükségletek, az igények és természetesen a belső menekülteknek a száma is napról napra változik. Erre nekünk nagyon gyorsan kell reagálni ahhoz, hogy hatékony segítséget tudjunk nyújtani, és ez csak úgy működik, hogyha ott helyben irodával és állandó kollégákkal rendelkezünk.
2: Harkivban nyílt meg az iroda. Konkrétan mit akar a segélyprogram, hiszen említette a belső menekülteket is, illetve a háború sújtotta Harkivi régióban nagyon nehéz térre készülnek.
1: Valóban így van. Jelenleg egy kisebb projektünk fog tudni elindulni, melynek keretében helyi civil szervezeteknek a kapacitásait és igényeit szeretnénk kielégíteni. Egy apró kisebb támogatás az, amivel most mi hozzájárulunk, azon felül, hogy az ő tudásukat képzésekkel növeljük. Ennek eredményeként ezek a helyi civil szervezetek, civil kezdeményezések, amik a legközelebb állnak a helyi rászorulókhoz, hatékonyabban fognak tudni segítséget nyújtani, mi pedig azt a tapasztalatot tudjuk felhasználni és átadni, amelyet az elmúlt 35 évben a segélyszervezet megalapítása óta megszereztünk, valamint ugye ezt is kiemelném, hogy több mint 28 éve már Ukrajnában is állandó regisztrációval rendelkezik szervezetünk, tehát hosszú idő alatt megszerzett tapasztalat az, amivel a segélyszervezet rendelkezik, és ez nagyon nagy segítség tud lenni, akár ott helyben is.
2: Ön személyesen győződött meg a térség rászorulóinak szükségleteiről?
1: Több mint 4 napot töltöttem el a Harkivi térségben, ahol helyi partnerszervezetünkkel koordináltam, a helyi kormányzati tisztviselőkkel is egyeztettem, és természetesen magukkal a rászorulókkal is találkozhattam egy úgynevezett transit centerben. Tudtam én magam szemügyre venni a segítségnyújtásnak a jelenlegi állapotát. Azt tudom mondani egyébként, hogy az odaérkező rászorulóknak az első segítségnyújtás, tehát az első élelmiszer csomag, az első higiéniai csomag, vagy akár a szemüvegek biztosítása az idősebb rászorulók részére, az elég jó és koordinált formában zajlik. Azonban, amiről beszámoltak a helyiek, hogy az első segítségnyújtást követően, ugye ők hosszabb ideig arra kényszerülnek, hogy Harkiv városában húzódjanak meg, és a későbbi időszakban nehézkessé válik az ő életük, nem kapnak folyamatos támogatást. Itt kiemelném nyilván az idősebb sérülékeny réteget, ahol például ilyen nehézségekre kell gondolni, hogy ugyan a kormányzat biztosít számukra ideiglenes szállást, azonban ez egy 10 emeletes lift nélküli épület. A felső emeletein vannak, nagyon-nagyon nehéz megoldani a mindennapjaikat, és ez akár mínusz 20 fokos téli hidegben még komolyabb problémákat, akár valós veszélyhelyzetet eredményezhet az idősebb felügyelet nélküli generációnak, úgyhogy mi erre szeretnénk fókuszálni. Azon kívül, ahogyan is említette, azt várjuk, hogy a civil infrastruktúra, a raktárak és a vasúthálózat elleni támadások a következő időszakban egyre fokozódni fognak, tehát komoly hidegekre lehet majd számítani. Tavalyi példa, hogy több olyan lakás, család számolt be arról, hogy maximum 15 Celsius fokos hőmérsékletet tudtak elérni egyetlen helységben a kuingatanyaikban, tehát fűtés nélkül nagyon-nagyon kemény délre kell készülni a rászorulóknak.
2: Tehát összefoglalva, a támogatások céljai sokfélék lehetnek.
1: Ez így igaz, éppen ezért nagyon-nagyon fontos számunkra a folyamatos információgyűjtés, hogy pontosan és mindig időben arra tudjunk reagálni, amire leginkább szükségünk.
2: Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programokért felelős igazgatójával beszélgettünk.

0: Fogjunk össze a kórházakban maradt kisbabákért, az SOS felhívásról, a tapasztalatokról, Szilvási Léna minőségirányítási igazgató számol be.
1: Másfél évvel ezelőtt, amikor publikussá vált az, hogy a kórházban csecsemők vannak, ugye mi erről tudtunk korábban is, és lehetett tudni, csak valamiért az adatok nem voltak hozzáférhetőek, de akkor, amikor erről el lehetett kezdeni beszélni, akkor mi rögtön fölvettük a kapcsolatot a hozzánk legközelebb álló kórházzal, ahol szintén voltak csecsemők az újszülött osztályokon, és akkor indítottuk el, hogy egy önkéntes programot tudjunk kezdeni együttműködésben a kórházzal. Ez a bürokrácia útvesztői miatt másfél évig tartott ez a folyamat, hogy ezt érdemben el tudjuk kezdeni, ezt az önkéntes programot, és akkor ezt tudtuk elindítani júniusban a nyáron, végre 10 önkéntessel, és az így a 3 hónapos eredmény egyelőre, vagy tapasztalat, hogy azt mondja a kórház, hogy jelentős erőforrások szabadultak fel, amit át tudnak akkor csoportosítani olyan korábban elhanyagolt területekre, hogy edukálják az édesanyákat, akik hazaviszik a gyerekeket, vagy hogyha valahol probléma van, akkor jobban oda tudjanak figyelni, meg egy csomó minden, ami a kórházban van, tehát egy nagy könnyebbség lett a kórháznak az, hogy felszabadultak ápolónők, és tudják eredeti funkciójukat végezni.
2: Még tart a jelentkezés?
1: 10 önkéntessel dolgozunk. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez elegendő. Ugye azt is tudni kell, hogy ez a kórházi önkéntesség azért ez messze nem a, hogyan ez egy sebb tapasz. Tehát ennél átfogóbb megoldásokra van szükség, és a jelenlegi kormányzat elkötelezett abban, hogy nem csak önkénteseket enged kórházakba a babák mellé, hanem próbálkozik gondolkodni olyan tartós megoldásokon, ami kihozza a csecsemőket a kórházból.
2: Örökbefogadáson gondolkoznak?
1: Tehát az örökbefogadáson már gondolkodnak, ugye, tehát az a csatorna tulajdonképpen elindult már az előző kormányzatnál, hogy meggyorsították azt, hogy mikortól lehet örökbeadhatóvá nyilvánítani egy csecsemőt, tehát ez egy picit könnyített a helyzeten, ugyanakkor jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi 2 évben viszont jelentős mértékben csökkent az örökbefogadni szándékozók száma, tehát megfordult a trend, korábban több örökbefogadó szülő volt, mint gyerek, most ez megfordult, tehát ez nem lesz a leggyorsabb kivezető csatorna, úgyhogy az fontos, hogy új nevelőszülői férőhelyeket biztosítsanak toborzással, vagy átcsoportosítással, tehát ilyen krízisbefogadó családokat próbálnak indítani. Ugye kérdés, hogy miből, honnan, hogyan lesz ez megvalósítható. Bízunk benne, hogy találnak ilyeneket, hogyha megfelelő feltételeket állítanak melléjük, és akkor ezzel lehet enyhíteni. Van szó kórházi bölcsödék nyitásáról, tehát ahol van bölcsöde, hogy ott a csecsemőket is tulajdonképpen ebben a nappali ellátási formába becsatornázni, ezzel is enyhíteni lehetne a felügyelet nélkül, vagy ringatás nélkül ott lévő csecsemők számát, illetve azon is gondolkodik a kormányzat, hogy lehet, hogy még jobb átmeneti megoldás az, hogyha új embereket vesznek fel az újszülött osztályokra, akik kifejezetten ezekkel a csecsemőkkel foglalkoznak 3 műszakban, de hogy akkor nem annyi önkéntes, nem sok ember, hanem csak az a 2-3 ember lesz, akit a gyerekek megszokhatnak, és egy állandóságot jelentenek. Na most nyilván ezek mind tűzoltások, krízishelyzetek, a valódi megoldás az mindenféleképpen az, hogy a gyereket szülő családokat támogassuk meg abban, hogy ők tudják fölnevelni a gyerekeiket, tehát ahol nem a szülői készséggel van gond, hanem akár oda is egy önkéntessel lehet segíteni az anyák megerősítésében, vagy ha sok gyerek van, és úgy egyetartani, de hogy biztos, hogy ez nem lehet megoldani lakhatási programok nélkül, és nagyon komoly segítséggel a várandós és a gyereket szülő anyák esetében, és akkor még egy megoldás rajzolódik ki, hogy az anya otthonok, tehát az anyák és a babák együttes elhelyezését biztosító átmeneti elhelyezések, akár egy családok átmeneti otthonában, gyerekek átmeneti otthonában, vagy helyettes nevelőszülővel biztosítani lehessen, hát ezek mind kapacitásbővítést igényelnek és erőforrást.
2: Szilvási Lénát, az SOS minőségirányítási igazgatóját hallották.

0: Tereprendezéssel együtt novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. Mi is a fenékküszöb? Dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel beszélgetünk.
1: Funkcionálisan úgy látom a fenékküszöb dolgát, hogy olyan helyre kell fenékküszöb, ahol meg kell emelni egy kicsit a vízszintet helyileg, viszonylag kisebb területen, valahol segíteni kell a sodrásnak, hogy vagy ne mosson ki egy partszakaszt, vagy legyen magasabb a vízállás valahol, célzott módon egy vízkivételi műnél, gondoljunk itt paksra, de ez egy olyan műtárgy, ami erősen, stabilan, jó megtervezetten a fenéken fut, úgy van lerakva, stabilan, különféle vízállások ne tudják elvinni, meg mozdítani. Tehát ezt alaposan meg kell tervezni, hogy kibírja azt a hidraulikai nyomást.
2: Tehát van egy vízszintemelő funkciója.
1: Igen, egy fenék küszöb, mint ahogy a bejárati ajtón is, amikor átesünk rajta, az a küszöb, körülbelül a víznél is így néz ki, és úgy kell megtervezni, hogy még véletlenül se interferáljon a hajózással, és az árvíz idején meg nehogy abból legyen a probléma, hogy még jobban megemeli a vízszintet ott, ahol nem kéne. Tehát ez igazi mérnök embereknek kell minden eshetőséget bekalkulálva megtervezni. De ez egy nagyon hasznos dolog, mert egyébként nem egy hatalmas költséggel megépíthető műtárgy, akár lehet ideiglenes is. Fenékküszöb lehet két elsüllyesztett uszá is egyébként. Felfoghatjuk úgy. Ha jól van megcsinálva, és az előző feltételeknek megfelel, akkor képes arra, hogy akár fél méterrel, méterrel megemelje a víz szintjét abban a kívánt helyen, ahol például Pakson is a vízkivételi szivattyúk vannak. Tehát ha van egy fenékküszöb, az, hogyha viszonylag magasan meg van építve, akkor a mögé beáramlik a víz, felgyorsulva beáramlik, emiatt, hogy ott beáramlik, ki is mélyíti a fenékküszöb miatt a hordalékot, és akkor befelé áramlik az üzemvíz csatornába. Tehát csinál egy ilyen trükköt, egy ilyen áramlástani trükköt, és akkor bemegy. Lehet olyan, hogy egy úszógát, ami teljesen mobil, méterre beláll a vízbe, kibírja azt a hidraulikai nyomást, és szépen maga előtt betereli a vizet az üzemvíz csatornába. De magának a szivattyú kivételi helyén is lehet olyan szádfalas gátat csinálni, a mögé szivattyúkkal benyomják, és ott magasabb a vízállás, de az csak szinte helyileg. És akkor a szivattyúk biztosabban tudnak működni. A szivattyúk így is biztosan tudtak működni, hiszen a legalacsonyabb vízállás a Dunának a legkritikusabb órákban 735 köbméter per másodperc volt, tehát ez volt a vízhozam, és a paksi atomerőmű 4 blokkjához összesen 100 köbméter per másodperc víz kell. Tehát 13%-a, tehát még a legalacsonyabb vízállás esetén is adták. Teljes vízhozamnak csak a 13%-a kellett a paksi atomerőmű teljes hűtéséhez. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy műszakilag meg lehetett volna oldani, hogy ne legyen ekkora hercehúrca, különösen azért, mert a 2025-ös júliusi helyzet az nagyon hasonló volt, akkor is valami 900 köbméter per másodpercre csökkent. Gondoljuk meg, hogy a Dunának, amikor közepes a vízállás, akkor 2400 köbméter per másodperc. Ez csökkent le mind szinte a harmadára. Akkor is közel voltunk egy hasonló helyzethez, de akkor augusztusra már jött csapadék a Duna felső részén, és akkor azt meg lehetett úszni. Na, de ezek a dolgok már itt dörömböltek. Ezek itt dörömbölnek már egy ideje. 2020-tól kezdett tendencia lenni, hogy évente mindig nő a leterhelések miatti áramtermelési kiesés. De gyakorlatilag ilyen pár gigawattóra, amit szinte nem látni a statisztikám, volt 2020-ban, ehhez képest 2026-ra ez már 100 gigawattórára nőtt.
2: Hallani olyan véleményeket az elmúlt napokban, hogy a fenékküszöb egy részét vissza kell bontani.
1: Meg kell felelni a nemzetközi hajózási egyezményeknek. Ez egy komoly malőr, én szerintem, hogy a külügyminiszterünknek lehetett volna ezzel kapcsolatban tennivalója, hogy a németekkel, az osztrákokkal és mindent érintett országgal forróvonalas kapcsolatot tartva, letárgyalva, egyeztessék, szakértői csapatot állítsanak föl, és szinte együtt tervezzék meg ezt a műtárgyat, és amire mindenki rábólint, hogy rendben van, nem fogja zavarni az ő uszájaikat, hiszen tudjuk, hogy a németek, de még ugye miután a Duna a Majnával össze van kötve csatornával, hogy a hollandoktól kezdve még szinte az észak-európai országok is küldenek erre a Fekete-tenger felé uszályokat.
2: Miből épül ez a műtárgy?
1: Elvileg épülhetne, ahogy mondtam, kővel megrakott, elsülyeztet a szájból is, de betonból, kőből.
2: De most miből épül?
1: Kőből zúdítják bele, de hát nyilván ez egy, ahogy mondtam az elején, próbáltam érzékeltetni, ez egy nagyon komoly mérnöki tudás és tapasztalatot igénylő feladat, úgyhogy a Dunán sok vízlépcső van.
2: De ez nem olyan, mint egy vízlépcső, a fenékküszöb.
1: Meg sok fenékküszöb is van, úgyhogy azoknak a tapasztalatát mind be kell építeni.
2: Mert a fenékküszöböt elfogadják az ökológusok és a természetvédők is.
1: Igen, de hát a helyzet az, hogy ha csak a vízlépcsőket nézzük, a németeknél van 4-5, osztrákoknál 6, Magyarországon egy sincs, Szerbiában van 2, Romániában 2, és ugye ott éri el a Duna tenger. Sajnos ilyenkor az a lúzer az országok közül, aki nem lépcsőzi be. Ugyanis annál mélyül a meder, amikor ugye nem úgy kell érteni, hogy ezek föltétlenül áramtermelő berendezések, egyszerűen csak a hajózhatóság biztosítása miatt, meg a meder mélyülés megakadozása miatt vannak ezek a dolgok, hogy ne vigye el a hordalékot a víz, ezek megfogják, ugye, mert különben mélyül a meder. Az folyamatosan szállítja el a hordalékot a víz, és ahol nincsenek vízlépcsők, onnan elviszi. Ez az egyik. A másik, a vízlépcsőkkel lehet szabályozni a vízállást. Akkor lehet azt csinálni, hogy a hajózhatóság miatt annyira duzzasztom vissza, hogy még a 5000 tonnás uszályok le tudjanak jönni a vízen. Van egy aktív, egy proaktív lehetőség a visszabejzés. Így, ha nincs belépcsőzve, akkor ahogy esik, úgy puffan. És Magyarország ellen már volt EU kötelezettségszegési eljárás amiatt, mert volt olyan év, hogy 5 hónapig nem lehetett hajózni a Dunán Magyarország miatt. Kell egy európai konszenzus a zöldeknek és a gazdasági szakembereknek, ki kell jelölni a prioritásokat, mert az nem működik, hogy ugye van egy víziút, ami nem tud működni, és nem tesz eleget egyébként a víz visszatartást feltételeinek sem, ami sokkal jobb lenne, ha most például közelébe se jutottunk volna ennek a helyzetnek Pakson, hogyha Fajszon megépül egy ilyen lépcső.
2: A tereprendezéssel tehát novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb, és zárszó, hogy a paksi atomerőmű garantáltan nem üzemelhetne a fenékküszöb nélkül.
1: Eddig is üzemel. Ez most jött fel először, és valószínű a szakemberek egy része javasolta, hogy legyen fenékküszöb már sok éve. Ha ez most megépül, és szakszerűen, és úgy, hogy senkinek nem fogja a szemét szólni, tehát minden dunamenti ország hajózási vállalat egyetértésével felépül, az egy jó dolog, de igazából a legjobb megoldás az egy fajszi vízlépcső lenne. Paksi hűtővíz szempontjából, és Paks szempontjából, meg ott a hajózhatóság szempontjából, meg a vízhőmérséklet miatt, hiszen föl tudna az a duzzasztó annyi vizet fogni, hogy sokkal nagyobb mennyiségbe keveredne el, sokkal nagyobb vízmennyiségbe keveredne el a paksi hűtővíz, ami egy kicsit túlmeleg, akkor kevesebb problémát. Szerintem ez lenne egy megnyugtató megoldás, mert a fenékküszöbök azok vándorló életmódot folytatnak, tehát az nem olyan, mint egy gát, hogy látom, hogy rendben van, hogy műszakilag. Azt is természetesen ellenőrzik, de az nem egy olyan stabil építmény, mint egy ilyen gát.
2: A fenékküszöbbel kapcsolatosan dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemző mondta el véleményét.

0: 1946-ban a Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság adatai szerint megkezdődött a legyengült munkaképtelen foglyok első csoportjainak hazaszállítása Magyarországra. Ugyanakkor 80 éve a hadifogoly táborok hálózata még hatalmas volt Európában és a Szovjetunióban. Dr. Juhász Balázzsal, az ELTE docensével beszélgetünk.
1: Hadifogoly táborokról beszélünk, vagy gondolunk, akkor többeknek a gulágrendszer jut eszébe.
2: Ez egy átmenet, tehát ez a második világháború utáni átmenet, amikor a szovjet rendszer eleinte mondjuk legálisan teheti meg, mert amíg nincsen békeszerződés, addig nem köteles hazaküldeni a begyűjtött emberanyagot, például hadifoglyokat, és amúgy legálisan szerezhet plusz embereket a romok eltakarítása, tehát a háborús károk eltakarítása érdekében, tehát a Malenki robot intézményét is, egy bizonyos optikából föl lehet fogni úgy is, hogy van legális alapja. Az egy másik kérdés, hogy ahogy megvalósul, és ameddig tart, az már a legalitáson túlmutat. A gulág rendszer is egy ilyen intézményrendszer, tehát egy korábbi két világháború közötti munkatábornak a továbbvitele, amelybe integrálják a hadifoglyok struktúrát, amely már ugye réges-régóta dolgozik, tehát valójában gulág üzemmódba lépett, csak ezt nevesítik. És ami ugye a legalitáson teljes mértékben túlmutat, hogy 46 után ezeket az embereket már nem lehet visszatartani, ha legalitás talaján maradunk, valójában az 50-es évekbe térnek haza nagyon sokan, tehát itt nem egy, két, három, hanem 5-6-7-8 stb. Éves visszamaradások is vannak, és a gulág rendszerbe az különben hasonlít a korábbi klasszikus második világháborús szovjet hadifogoly struktúrához, hogy nincs ellenőrzés, tehát a nemzetközi harmadik fél, Vörös Kereszt, Vatikán által megbízott emberek, mert ugye a harmadik fél az sokszínű lehet, nem jelenhet meg, tehát ilyen téren a gulágrendszer hasonlít, viszont a gulágrendszerbe működő embertömegre például legálisan se vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a hadifoglyokra igen. Ez a szovjetek esetében nem egyedi. Tehát az, hogy újra civilesítem a katonát, ez például a náci Németország megcsinálta a lengyelekkel. De ugyanúgy megcsinálták a franciákkal is. A Vichy Franciaország rengeteg olyan emberrel számol, amelyet katonaként visszaadtak a németek, valójában utána munkaerőként pedig visszakérték, és munkaerőként pedig már nem vonatkoztak rájuk azok a szabályok, amiket esetleg be kellett volna tartani. Tehát ilyen téren a szovjet munkatáborrendszer nem teljesen egyedi, viszont az ideológia, ami az egészet működteti, az lesz az, ami egyedivé teszi.
1: A magyarok részéről mintegy 350 ezer fő esett a nyugati szövetségesek hadifogságába, főleg az Egyesült Államokba és az említett Franciaországba.
2: Nagyon tudatos dolog, tehát a Magyar Királyi Honvédség, a német propaganda, a magyar politikai vezetés, ezek mind olyan források, amelyek azt próbálták belesújkolni az emberekbe, civilbe és katonába egyaránt, hogy a szovjet egyenlő barbárság, és a nyugat az pedig a civilizáció. Ez kicsit visszásan sült el, mert a nyugati hadifogságba próbált esni mindenki, aki csak megtehette, Leventétől kezdve katonáig, civilig, tehát itt egy nagyon jelentős civil tömeg fog nyugat irányba menekülni, és nem az, hogy itt ilyen háborús bűnösök tömege, hanem aki csak megtehette, elindult, mert féltek, tehát a forradalmi néphadsereg effektus a szovjetek részéről azért megmutatta egyszer-kétszer, hogy ez milyen kellemetlen következményekhez vezethet, és nagyon sokan pánikba estek. Tehát van egy tömeges nyugati irányú fogságba esés, amely leginkább amerikai és angol fogságba esést eredményez, és akkor innen átszivárognak egyesek francia kézbe, nem azért, mert ők választják, hanem azért, mert a szövetséges struktúra úgy gondolkodik, hogy nem tudnak mindenkivel foglalkozni, végesek az erőforrások, és amúgy is a frissen felszabadított nyugati országok, Belgium, Hollandia, Franciaország problémákkal küzdenek, újjá kell építeni ezeket a területeket, munkaerőre van szükség, és mi lenne, hogyha hadifogolyállományt passzolják, passzolnának. Most a franciák ilyen téren talán a legrosszabb példa, mert körülbelül 30-35 ezer fő az, amelyet a franciák megkapnak. Ebből olyan 20 ezer fő nagyjából az, amit az amerikaiak simán átadnak. A maradék az pedig olyan táborban őrzött magyar hadifoglyot jelent, akik fölött eredetileg angol szász őrség bíráskodott és őrizte őket, aztán a tábornok az adminisztrációját és őrzését is megkapják a franciák. Tehát ez egy nagyon rossz példa lesz, tehát egy nagyon rossz típusú hadifogság. Nem üti meg annyira azt a mércét, amit a szovjetek produkálnak, de közelít hozzá. Tehát ez ugye felülbírálja azt az álmot, hogy nyugaton minden szép és rózsás. A szövetségeseknél az angol szászok kezébe került hadifoglyok sorsa például hihetetlenül jónak számít a szovjet példához képest, a franciáké kevésbé.
1: A magyar királyi honvédség tisztjei általában törekedtek arra, hogy ne a szovjetek előtt tegyék le a fegyvert.
2: Igen, tehát ez pont az a beidegződés, hogy a szovjet példa az csak a lehető legrosszabb. Meg vannak az személyes tapasztalatok is, tehát a második világháborús keleti front nem az élni és élni hagyni egyében működött, és erre nagyon gyorsan mindenki rádöbbent. Tehát eleve a német hadvezetés a Szovjetunió lerohanása előtt hónapokkal megkapta személyesen Hitlertől azt az utasítást, hogy ez nem egy nyugati stílusú háború lesz, tehát ez egy ilyen nem emberek ellen folytatott háború, és ennek köszönhetően úgy kell viselkedni, és erre az Abwehr Canarisszal az élen gyorsan elmondta, hogy nem jó, mert akkor a németekkel szemben is ilyen lesz a szovjet viselkedés, és bejött. És ezt a fajta viselkedést, hát körülbelül 10 és fél évvel ezelőtt volt az Ungvári Krausz vita, amely a magyar megszálló tevékenység a Szovjetunió tekintő területén. Na, ez például pont egy olyan történet, amely ugye a magyar honvédség esetében személyes tapasztalatokhoz vezet, és ebből tanulva a mieink tudták, hogy hasonló lesz a viszontválasz. És ez is abba az irányba mutatott, hogy inkább nyugatra próbálnak, mert kelet irányba a szovjetek részéről na semmi jó nem várható.
1: Mikorra tehető a hadifogolytáborok végső felszámolása a Szovjetunióban, illetve a nyugati országokban?
2: Nyugati országokban 46 tavasza igazából, amikorra lecseng ez a történet. Utána már nagyon nem jellemző ez a dolog. Igazából a békekötésnek az éve az egyfajta vízválasztó. A Szovjetunió esetében máig nem zárult le a folyamat. Hát valószínűleg már mindenki meghalt, tehát teljesen egyértelmű, hogy itt élő túlélőt nem keresünk, de majdnem 600 000 fő az a mandzsúriai japán katonatömeg, amelyre a Szovjetunió a világháború legvégén ráteszi a kezét, és hát ennek a feléről máig nem tudni semmit, hogy mi lett velük. Tehát igazából a kérdés máig nyitott. Mondom, túlélőre ne számítsunk, de az, hogy azonnali halál, munkatábor, mennyi időn belül, hol történt meg, semmit nem tudunk. Tehát ilyen értelemben a szovjet kérdés az lezáratlan, már csak azért is, mert a kérdésnek a kutatása máig, hát kicsit olyan oroszosan zajlik. Az utóbbi években egy leveltári bezárkózás figyelhető meg a politikai vezetésnek a narratíváját követve, és így a kérdésnek a kutatása is nagyon komoly nehézségekbe fut bele, úgyhogy itt-ott, amott fölbukkannak új adatok, ezek mindig egyfajta gesztusként értelmezhetőek, tehát a szovjet kézbe került magyaroknak a sorsa, hát most sokkal jobban ismert, mert az utóbbi években azért sikerült beszerezni egy-kettő adatot, de azóta némaság van, tehát nem lehet pontosítani az információinkat, mert nincs miből.
1: Dr. Juhász Balázzsal, az ELTE docensével beszélgettünk.

0: Mi történik Koszovóban? Mennyire működőképes az ország a legutóbbi júniusi választások óta? Dr. Langnek Dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Az Önrendelkezés nevű párt, Albin Kurti pártja győzött, és elég sokkal győzött, 47,13%-kal, és mégis nehéz volt, vagy nehéz kormányt alakítani. Először is milyen párt ez, jobboldali, baloldali, vagy gondolkodhatunk-e Koszovóban ezekben a kategóriákban?
2: Én szerintem nem érdemes így elhelyezni a politikai spektrumon a koszovói pártokat. Az Önrendelkezés mozgalmat inkább azt különbözteti meg a többi koszovói albán pártól, hogy nem a háború idején alakult, vagy nem az egykori koszovói felszabadítási hadseregnek az örökségére épít, hanem a nemzetközi közösséggel való szembenállásra érdekes módon, akinek egyébként a létét Koszovó köszönheti. És az, hogy az Önrendelkezés mozgalom most már hosszú ideje a legnagyobb támogatottsággal rendelkező koszovói albán párt, ez vitathatatlan, viszont pont a történelmi okok miatt a koalíciós potenciája nagyon csekély, tehát más koszovói albán párttal nagyon nehéz koalícióra lépnie.
1: Ez a probléma, hogy hiába szerzett magas százalékú szavazatot, még sincs elég parlamenti mandátuma, hogy kormányt alakítson?
2: Valójában meg tudja oldani a kormányalakítást, mint ahogy meg is oldotta már februárban is.
1: Működik azért a kormány?
2: Hát most ugye pont tegnap alakult egy új kormány, de februárban is sikerült kormányt alakítani, mert Koszovóban a 120 parlamenti képviselői helyből 20 fenn van tartva a kisebbségi közösségeknek, 10 a szerbeknek, 10 pedig az egyéb kisebbségi közösségeknek. Ugye a kisebbségeknek általában érdeke az, hogy a kormánykoalíció tagjai legyenek, és ezért velük tud az Albin Kurti számolni. Tehát az ő előző kormányában is a koalíciós partnerei azok a nem szerb kisebbségi közösségeket képviselő pártok voltak.
1: Akkor mi a probléma most? Miért instabil a parlament? Most valami olyasmi történt, ahogy elmagyarázta Szidónia, hogy huszárvágással sikerült elindítani a parlament működését tegnap.
2: Igen, tehát itt rendkívül intenzív politikai háttéralkuk zajlottak az elmúlt hónapokban, és most az bonyolítja meg a koszovói belpolitikai helyzetet, hogy tavasszal lejárt a köztársasági elnöknek a mandátuma. Jelenleg egy ügyvivő köztársasági elnök áll az ország élén, neki viszont október elején le fog járni az az idő, amit az alkotmány biztosít arra, hogy egy ügyvivő tölthesse be ezt a tisztséget. És van egy olyan szabály az elnökválasztásnak Koszovóban, hogy legalább 80 parlamenti képviselőnek jelen kell lennie, amikor megválasztják az elnököt. Az első két próbálkozáskor még kétharmados többségkel, a harmadik próbálkozáskor már elég egyszerű többség a parlamentben, ami 61 fős támogatást jelent, de 80 képviselőnek ott kell lennie. Hogyha ez nem biztosított, akkor új parlamenti választás következhet. Nyilván annak érdekében, hogy ezt a 80 fős támogatottságot biztosítsa az Önrendelkezés, bizonyos politikai háttéralkukat kötött az ellenzéki pártokkal, amiket viszont úgy néz ki, úgy csapódik le a hírekből, hogy nem feltétlenül tartott be.
1: Miért olyan fontos, hogy meg tudják-e választani az új államelnököt? Persze, hogy fontos minden államnak, de hogy tulajdonképpen ugyanúgy reprezentatív szerepe van ott az elnöknek, mint nálunk. Hogyha nem sikerül megválasztani, akkor az mit eredményez?
2: Hát azt, hogy fel kell oszlatni a parlamentet, és újabb parlamenti választásra kell sor kerüljön, mert ez azt bizonyítja, hogy az intézmények működésképtelenek.
1: Hogyha tényleg ez lesz az eset, ahogy Szidónia most előrevetíti, hogy újabb választásokat kell kiírni, akkor már ez a negyedik lesz két éven belül. Milyen hatása van ennek az állandó patthelyzetnek az országra, az uniós csatlakozásra, a gazdaságra, a társadalomra? Hát először is az uniós csatlakozásra. Hol tart Koszovó, és most mit jelent ez, hogy itt nem bírnak így dőlőre jutni?
2: 2022-ben kérvényezték azt, hogy ők tagjelöltek lehessenek, de erre még nem igazán kaptak Brüsszelből érdemi választ. nem is igazán látom, hogy a jelenlegi helyzetben ez hogyan tud folytatódni. Ugye Koszovó és Szerbia Európai Unió csatlakozásának is feltételéül szabták azt, hogy valamiféle megállapodásra kellene jussanak a vitatott kérdésekbe. Ugye itt önmagában Koszovó államisága egy kérdés, de ugyanígy kérdés a koszovói szerb kisebbségnek a helyzete. Tehát talán ez a két leginkább sarkalatos pontja annak, hogy ezeket rendezzék, hogy a két állam közötti kapcsolatok normalizálódhassanak.
1: Egyébként az új magyar kormány támogatja Koszovó jelöltségét, csatlakozását?
2: Szerintem a mindenkori magyar kormányra elmondható az, hogy a Nyugat-Balkán európai integrációját prioritásnak tekinti.
1: Milyen hatással van a gazdaságra Koszovóban ez az instabilitás?
2: Koszovó, a koszovói gazdaság rendkívül függ a külföldi befektetésektől, és ugye ahol politikai instabilitással lehet számolni, oda nem szívesen viszik a befektetők a pénzüket. Tehát nagyon éles összefüggés van a kettő között.
1: A társadalomra milyen hatással van? Szidónia nemrég járt Koszovóban, ezt elárulhatjuk, egészen friss élményei vannak. Mit mondanak az emberek, hogyan vélekednek erről, hogy itt állandóan politikai válság van?
2: Azt gondolom, hogy nagyon belefáradtak ebbe az emberek. Ez a választásokon való részvételi arányban is tükröződik. És ugye a mindenkori átlagembernek az az érdeke, hogy jól éljen. Ehhez viszont működő kormány, működő gazdaság kellene.
1: Átcsúszhat-e etnikai, utcai konfliktusba ez a probléma? Ugye Koszovó esetében ez mindig érdekes.
2: Nem mondom, hogy ennek a mostani politikai válságnak nincs etnikai dimenziója, mert a szerb parlamenti alelnök megválasztása körül is kibontakozott némi ellentét, de nem gondolnám, hogy ez most utcai feszültségekhez vezetne. Nem látom ezt most jönni, ahogy manapság szokták mondani. Viszont, hogyha esetleg a hallgatók láttak olyan képeket, hogy tömeges megmozdulások, demonstrációk vannak Koszovóban, akkor az egy másik ügyre vezethető vissza. 2020-ban az akkori koszovói elnököt és három további társát, akik mindannyian a koszovói felszabadítási hadsereg vezetői voltak az 1990-es években és különösen a háború alatt, Hágába szállították, ahol háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával álltak egy hibrid bíróság elé, és ennek az ügynek az eredmény hirdetése lesz most 16-án. És az egész koszovói társadalom egy szolidaritási tüntetésen vett részt most a hétvégén.
1: Szolidaritás mi mellett?
2: A felszabadító háborújuk tisztasága mellett. Tehát ha bár Hágában magánszemélyeket vádolnak ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésével, mégis úgy gondolják a koszovóiak, hogy ha a parancsnokok közül bárkit elítélnek, az foltot vethet az ő felszabadító háborújuk tisztaságán is.
3: Dr. Lángné, Dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: megjelent Andrássy Attilának, az Udvari Kamaraszínház írójának, rendezőjének három drámája. A szerzővel beszélgetünk.
1: Miután az Udvari Kamaraszínház talán az egyedüli olyan színház, amely forráskutatások alapján viszi színre a jelenünket eredményező múltunkat, valójában én írom meg ezeket a darabokat, én végzem ezeket a forráskutatásokat szakemberekkel, egyetemi tanárokkal, kutatókkal. Ezért valójában úgy éreztem, hogy nem elég az, ha a közönség, aki el tud jönni a színházunkban, látja, hallja ezeket a darabokat, vagy azokon a vidéki helyszíneken, ahova ki tudunk menni, most legutóbb Endván voltunk, teltház volt 500 ember, hanem mutatásban is meg kell jeleníteni ezeket a darabokat, mások is már biztatnak, legalább 10 év, hogy ezt tegyen meg. Valamiféleképpen eddig mindig valami közbe jött, és most úgy döntöttem, hogy jöhet bármi közbe, akkor is megjelenítem. Úgyhogy megtettem, és nagy öröm a számomra, hogy ez megtörtént, hiszen ki tudom küldeni úgy Kanadába, ahol vendégszerepelt a színházunk, ahova biztos, hogy nem tudunk ismételten olyan sűrűn menni. Ki tudom küldeni Dél-Amerikába, ahol felvettük a kapcsolatot a Dél-Amerikai Magyarok Kontinentális Szövetségével. Meg lehet majd vásárolni könyvesboltokba, Erdélybe, Felvidéken, Délvidéken, az anyaországba. Tehát egyszerűen meg kell, hogy maradjon maradandóan feketén-fehéren könyvben. Szerdán vettem kézbe a könyvet, és csütörtökön volt a könyvbemutató. Az érdeklődés megvan, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és a színháznak a honlapján meg fog jelenni egy olyan link, ahol meg lehet rendelni a könyvet, és akkor kiküldjük. Szeretnénk azt, hogy minél több ember kezébe eljusson. Minden olyan ember kezébe, akit érdekel a jelenünket eredményező.
2: Konkrétan mit tartalmaz a könyv?
1: Három színdarab jelenik meg ebben a kötetben. Az Anzsú, ami az 1300-as évek nápolyi hadjáratát dolgozza fel, de ettől sokkal többet itt lényegében belecsúszunk, belerepülünk abba a korba, középkorba, és felkutattuk azt, hogy hogyan gondolkodtak akkor az emberek, mi történt. Ez kívül izgalmas színdarab. A 18, ez a Magyar Királyság utolsó hete, 1918-ban, és a Karádé és a Szerelem, Mújszászi és a Világ, ez a második világháború. Mind a három darabban kutató munka volt, és mind a három darab után a könyvben ott van a névmutató. Azért, mert példának okáért a diákok, akiket történelem vagy magyar tanárok hoznak a színházunkban, kijönnek az Anzsúról, akkor elkezdik beütni a telefonba, hogy Durazzói Károly, Tarantói Lajos, elkezdik keresni, hogy kik azok a szereplők, mert ebben a három darabban minden szereplő valójában élő szereplő, valójában él. Vannak olyan jellemek, amit több történelmi személyből gyúrtunk össze, mert ugye nem tudunk bárhány színész színre vinni, viszont a megtörtént események valós események úgy, hogy ezek nem dokumentumdrámák. Tehát igyekeztünk minél inkább közelebb lenni a valósághoz. Na de miért? Mert valójában miért lehet drámát írni, miért lehet tragédiát írni, miért létezik a színház? Azért, mert sors

0: Nem tudom még egyszer elolvasni egyiket, se, hogy valamit hozzá ne írjak, valamit ne változtassak rajta. Ez a valóság. Tehát jövőre ismételten szeretnék megjelenni a nézőt.
1: Az idei színházi évadot mivel indítják?
0: A Virágvasárnappal indulunk, tehát azzal az előadással, amit 2004 óta folyamatosan játszok. Én a 200. előadásig számoltam, hogy hányszor játszottuk a Virágvasárnapot, és abba hagytam, de ez legalább egy 8 évvel ezelőtt. Fogalmam sincs, hány előadást. Hányszor vittük ezt az előadást színre, ezzel indítunk. És akkor jön a Szakadék, a Parád és a többi előadás. Minden megtalálható a honlapunkban.
1: Andrássy Attila, az Udvari Kamaraszínház írója, rendezője számolt be új könyvéről.

0: Még tart a 10. Gránit Oroszlán példakép díj jelölése. Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával beszélgetünk.
1: Világon egyedülálló módon férfi példaképeket díjaz. De különösen nagy szükség van. Azt hiszem, hogy nem csak Magyarországon, hanem a teljes nyugati világban, mert a gyerekek ma már úgy nőnek fel, hogy lényegében a válások miatt az apáknak majdnem a fele kikerül a családokból, és ha úgy vesszük, akkor nagyon sokan férfi jelenlét nélkül nőnek fel, mert a maradék apák is nagyon sokat dolgoznak, és nagyon keveset vannak otthon. Az iskolában is viszonylag kevés férfi tanárral találkoznak, mert a férfiak elhagyták a pedagógus pályát is, és úgy a fiúknak, mint a lányoknak szüksége van férfi példaképre, hogy a fiúk milyenek akarjanak lenni, a lányok meg miért válasszanak. És ezért 5 kategóriában példaképeket állítunk. Az apa az egyik példakép, mert ott töltik ugye a családban a legtöbb időt a gyerekek. A férfi pedagógus a második kategória, mert az is nagy hatással van, hiszen ott töltik a második legtöbb időt a jövő nemzedék. A mester kategória azokról a férfiakról szól, akik erről úgy emlékezünk, hogy a mesterem volt. Ez nem karatemestert jelent minden áron, vagy éppen edzőt, hanem bárki, aki az élet nagy dolgaiba a szülőkön kívül beavatja a jövő nemzedéket, és foglalkozik velük. Tehát aki annyi időt tölt különféle fiatalokkal, sokakkal, hogy nagyon sokan a mesterüknek tudják tekinteni. Ez egy komoly férfi felelősség, és minden évben nagyon komoly embereket jelölnek és díjazunk ebben a kategóriában, illetve van még két, hát hogy úgy mondjam, ilyen nagyszerű kategóriánk a 3 civil mellett. Az egyik a felelős üzletember kategória, mert itt a fiúk előtt, ha férfi példakép áll, akkor rögtön azt mondják, hogy pénz, hát férfi az pénz. És hogy be kell nekik mutatni, hogy a felelős üzletember kategória az a nagy üzleti teljesítménnyel rendelkező férfi példakép. Ez azt jelenti, hogy nem elég nagy üzleti teljesítménnyel rendelkezni, hanem az egész életvitelét úgy kell neki csinálni a családjában, a környezetében, a munkahelyén, és a felelősségvállalásában, tehát a világért tett felelősségvállalásában, hogy bemutassa, hogy a pénzzel jól bánó férfi példakép az mennyire komplex felelősség a világért. És hasonlóképpen van az 5. kategória, az a közéleti kategória, ahol a közéleti emberek figyelmét hívjuk fel arra, hogy az ő példájuk nagyon messzire látszik. Nagyon híres emberek, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy élnek a családjaikban, mit képviselnek a világban, mivel válnak híressé, mi jön ki a szájukon. Ez a két kategória, ez elég nehéz, hogy mindig találjunk olyan jelölteket, vagy olyan díjazottakat, akiknek azt szoktam, hogy nem csak a kirakat kell rendben legyen, hanem a bolt is, a raktár is, és a hátsó udvar is ugye rendezett kell legyen, de minden évben hihetetlen jó embereket találunk. Tehát ez ennek a lényege, hogy sport teljesítményeket, tudományos teljesítményeket, művészeti teljesítményeket, világra szóló teljesítményeket díjaznak, amilyen a Gránit Oroszlán férfi példakép díj, ez egy ma élő ember díjaz, akit követhető, aki te is lehetsz olyan, mint ő. És ezért csináljuk ezt, mert most a 10. jubileumi év lesz, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk.
2: Ön már korábban megalapította a Férfiak Klubját. Milyen programok vagy események várják az érdeklődő férfiakat a klubban?
1: Hát ennek a klub azért klub a neve, hogy minden városban, faluban, településen létrejöhessen egy maradnyi férfi.

0: kiból álló olyan közösség, aki ezt az értékrendet fenntartja. Hát ez egy nehéz dolog, mert a férfiak nehezen vehetőek rá a civil munkára. A civil munkák javarészét a nőkre hagyják, tehát ma már majdnem minden egyesületet, alapítványt, nem tudom, bármilyen szerveződés van bárhol, az zümében nők csinálják. Nagyon nehéz a férfiakat a munkahelyen túli közösségért való önálló felelősségre vállalni. Most azt csináljuk, hogy hihetetlen nagy elérésű csatornákat építünk, és azon keresztül is zajlik egyfajta kulturális összerendeződés, hogy ugyanazokat a dolgokat kezdjük el gondolni nevelésről, értékrendről, felelősségvállalásról. A könyveim is ezt teszik, és olyan társadalmi projekteket indítunk, mint a Válvetve apával, vagy a Kultúrát apától, vagy a Férfi Felelősség fája, vagy a különféle tréningjeink van a Férfinő Akadémia, ahol a férfinő szövetség megtartásáról, vagy akár külön a férfiaknak egyfajta ilyen önerősítő tréningek próbáljuk támogatni azt a munkát, amit az emberek el szeretnének végezni a saját és a családjaik megerősítése érdekében. Szóval ez egy nagyon összetett és sokrétű munka, amit a szervezet végez.
1: A nőket említette az imént. Ez azt jelenti, hogy nők is csatlakozhatnak a férfiak klubjához?
0: Eleve már nagyon-nagyon sok nő van a környezetünkben, mert nagyon szeretik, amit mi csinálunk. Segítik a mi munkánkat például azzal, hogy a könyveimet adják ajándékba, és nem csak ilyen szerelmi alapon, hogy a férjek, feleségek között, hanem a kolléganők adják akinek úgy gondolják, hogy fiatal férfi vagy középkorú és el van akadva, vagy a szomszédasszony. Rengeteg tartalmunkat küldik szanaszét a férfiaknak, fiúknak, akik aztán később odajönnek hozzám, és megköszönik, hogy rákerülhettek erre a tartalmi csatornára, vagy akár kapcsolatba kerülhettek a Grammy Torosztán példakép díjnak a mondani valójával, és a díjazottaknak a mondani valójával. És köszönjük azoknak a nőknek, akik segítettek, akik felhívták erre a figyelmet. Tehát egy ilyen szimbiózis van, és látszik, hogy a nők, hogy mondjam, nagyon értékelik azt, hogy férfiak a nőkért akarunk lenni.
1: Végezetül visszatérve a díjra, meddig várják a jelölést?
0: Most jövő hét végéig várjuk a jelöltek nevét, tehát az azt jelenti, hogy 27-e estig várjuk a jelölést. Ez a Férfiak Klubja honlapon, ott megtalálják őket, hogy hol lehet jelölni. Érdemes komoly jelölést írni, tehát magát, a méltatását annak az embernek komolyan venni, mert nálunk a díjazottak kiválasztása titkos szavazással történik, és a korábbi példaképek, akiket már díjazott példaképek, ők már ugye validált emberek, és ők titkos szavazással döntenek a beérkezett méltatások alapján, úgyhogy picit azért foglalkozni kell, de ha valakit példaképnek tekintünk a környezetünkben, akkor emeljük fel azzal, hogy írunk róla 2-3 oldalt, mert vagy bekerül az évi 3 díjazottba, tehát minden kategóriában 3 ember kapja meg a kis szobrot, viszont mindenki más is, aki komoly jelölést kap, az kap egy oklevelet, hogy ő a Rányi Toroszlán példaképi jelöltje volt, és hogy őt a környezete példaképnek tekinti, és azt hiszem, hogy így nagyon sok embernek visszajelzést tudunk adni arról, hogy látszik, amit ő csinál, és hogy köszönik nekik az emberek.
1: A Gránit Oroszlán példaképdíj jelölését Bedő Imre, a Férfi Klub alapítója mutatta be.
2: A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 21 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntöm a hallgatókat. 14. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint Firenze humanista öröksége olyan emberképre hív, amely nyitott a teremtőre és képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Arra buzdította a központ tagjait, hogy segítsék a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti szerepvállalásra való képzést. Hangsúlyozta, a politika a közjó szolgálata, amelynek alapja a szolidaritás, az igazságosság és a béke. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a katolikus társadalmi napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Magyar napot tartottak szombaton a római Szent István házban, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény célja az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatainak erősítése, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése. A programot az idei nyári diaszpóra tábor ihlette. Magyar Péter miniszterelnök Pécsen arról beszélt, hogy korszerűsíteni kell a közigazgatást és erősíteni az önálló független önkormányzatokat. Közölte, vizsgálják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit, valamint szükség esetén részben csökkentenék az önkormányzatok szolidaritási adóját. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök. A helyi igényekre és a kistérségi együttműködésre alapozzák fejlesztéseiket a Bács vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési programban, tudatta az MTI. A 10 település egyenként 1 milliárd forintos támogatási keretből többek között útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartásra és munkahelyteremtésre fordíthat forrásokat. A program 10 mintatérségben indul, tapasztalatai alapján pedig 2027-től országosan is kiterjesztik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektort szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, szombati üzenetében, tudatta az MTI. Közben Oroszország péntek éjszaka súlyos támadást hajtott végre Ukrajna ellen. Odessa megyében több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás. Az ukrán légierő szerint 2 rakétával és 174 drónnal támadtak, amelyek közül 138-at a légvédelem megsemmisített. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Ő így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 8. fejezetéből a 4-től a 15. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtónyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában a Római Egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz. Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
1: Perché piangi? Chi cerchi?
0: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a Római Egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretett szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
1: Chiamare per nome da lui.
0: És ez mi sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. és aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az Urat.
1: Ho visto il Signore.
0: Miként mondja az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg, és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termett gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kéri a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
1: incontrare Cristo,
0: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
1: Generare comunità.
0: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságunk gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
1: Abitare e servire la città.
0: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
1: La formazione del popolo di Dio.
0: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevel neki missziós tanítványokat? Segít-e neki az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevel neki, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének? Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kijavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni.
1: Il vescovo non vi chiede di programmare nuove attività.
0: Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretetszolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
1: Vi ricordo anche un volto.
0: Luigi di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyháznak volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi di Liegro atya élete, erénye és életszentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
1: Signore, dove sei?
0: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban áll sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálatot teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
2: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A Szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szent Szék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket, az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szent Szék diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szent Szék azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szent Szék diplomáciája, a vetés diplomáciája nem hoz azonnal termést. Reméljük tehát, hogy ha továbbra is vetünk, egy napon, amikor Isten akarja, arathatunk is, fogalmazott Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár nem közölt részleteket arról, hogy Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, mikor utazhat Oroszországba, hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szent Szék továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit, abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Tommaso Albinoni C-dur koncertójának harmadik tételét Heinz Holliger és Hans Elhorst játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
2: Tamási Áron, Világló éjszaka, első rész. Elmondja Blaskó Péter.

erjed a világ. Csak a magban, tavasz jöttén, csupán abban feszülhet úgy a csend, mint ahogy erjedve feszül a tavaszi felség fölött. A madarak is, melyik-melyik a maga módján, megbújva várakoznak a rengetegben. S nem oroszkodnak örökös szimattal és a lét vastag reményével a négylábas állatok sem. Erjed a világ, feszül a csend. Csak a küküllő vize zúg valahol távol. Eső nélkül is úgy hallik, meggyűjtötte tavaszi vizét. Szilaj módon és zuhogva szól, de erdőn által megcsappan bezzeg a hatalma, mert azok a zsenge levelek annyira megszűrik a hangját, hogy a fensíkra már csak úgy érkezik, mintha dúsgazdag tavaszi pára zengene zungana csupán. Két hegyes fülével a kutya is meríti a távoli zajt. A fejét jobbra, s majd balra dönti puhán, s a fényes szemével meg-megfúrja mélyen az erdőt. Így merengeti sokáig a vízi neszt. Mit figyelsz, csutak? Szól a gazda. Mintha a folyó nem is zúgna már, úgy hagyja cserben a kutya a távoli zajt. Örömében még a szőre is szinte megpendül az emberi szóra. Serényen topog egy-két pillanatig, majd nyösszent is néhányat, mintha lényét és a hűségét szívrepedésig is szívesen fokozná. Aztán csillogó szemekkel tapad a gazdájára, és vár. Buzgalmában szinte ketyeg is, mint a felhúzott óra. Belül jár, kívül vár. Valóban olyan, mint egy meleg csutak. A feje kurta, teste tömzsi. Az első lába mögött fekete szalag keríti, és a farka töve is fekete, mintha a természet szőrből hámot rakott volna rá. Különben fehér a gyapja, vagyis fehér volna, ha télen a füst meg nem fogta volna. Hát hiába állok, gondolja magában. Ismét nyösszent egyet szemrehányó hangon. Mit akarsz, no? Kérdi Benke. Mert hát ő a gazdája, Külü Benke, aki ott ül bent abban a könnyű építményben, aminek csak három oldala van, de tisztességes teteje. Az oldalakat deszkából eresztette össze Benke, a tetőt zsindellyel fötte. Új épület ez a semmiség, ha ugyan a lepke is állat. Oly friss benne a deszka s a tetején a zsindely, hogy még javában árasztja a fenyőfa illatát. De műhelynek megjárja, mint virágnak a vadvirág. Ott ül Külü Benke, az ács. De nem csak ács, ám bár elegendő és fényes mesterség az is, amióta Szent József űzte, hanem azóta sokat haladván a világ, Benke is túlment a názáreti ácson, mert mesterelő mindent, amit csak megenged a fa. Csinál vízhordókártyát és változatos kádakat, dézsát és bármekkora csebret, kászut nem különben és súlykoló fát, valamint teknőt, és rengő-ringó bölcsőt legszívesebben. Jelenleg zsindeje munkálkodik. Ott ül nagy buzgalomban a kézvonókkal és a hornyoló szerszámokkal, ott ül a sátoros műhelyben. A hátát és a két oldalát bármi háborítás ellen vajszínű deszkafal védi. A hajlék arca azonban napnyugat felé szabadon tekint a láz rengeteg mezejére. Végig a nagy mezőn, melynek a tüköre csak sóhajtja imittam ott a domborulatot, sarjad már mindenütt a tavaszi fű. Zsenge még ugyan a füvecske, és a föld friss teje is nagyon halványítja zöldjét, de a lehelet fűszálakon már a világ ereje lengedezik. A kutya vár. Még a türelme szilárd, sőt, ahogy nézi a szorgos gazdát, van bölcsesség is abban. Nem különben okosság, hogy a drága időt, ha már várnia kell, ne töltse haszontalanul. Aj, de így viszonzatlan órában mit tehet egy kutya? Nézi a nagymesteri gazdát, hogy a királyi rajzot, melyet hűséges agyában hordoz róla, vajon nem kéne megigazítani itt-ott valamicskét. Nézi hát azt a nagy gyapjút a fején, mely füstös fehér, mint az övé. S nincs benne még mindig semmi fekete folt, avagy hajló vonulat, hanem mogyoró színű borz gyapjú bokor. A homloka csontos, mintha kisdet sziklát takarna a barna bőr.
A szemöldöke egy-egy ledöntött búza kalász, s kis asztagocska koszorúja amott a bajusz. Szél hozta talán valahol négy, s az orra alá leszállt. Az áll a cserfából van nyilván faragva, de oldalt egy-egy forgácsot még le lehetett volna venni belőle, s meg is gyalulni gondosabban, s a nyaka ugyancsak nagyolva van. Olyan, amilyen, mondja magában a kutya. Benke pedig, mi alatt így szemléli őt a kutya, nagy buzgalommal szabja és vonja, hornyolja és formálja a zsindelyeket. Halomba gyűlve százával feküsznek már, s nem is ő maga valahány, hanem inkább a másik, olyan egyformák, rengetegen. S gyűlnek most is egyre, mi alatt a percek ámulva vonulnak az idő háta mögé. Csak a forgácsok nyújtózkodnak, némelyik susogva és halkan, vagy szinte hegedülve, mint álmában a sáska. A kutya vár. Meg-megrezzennek a hátsó lábaiban az inak, jelezve a szívnek, hogy jó-jó, belébódultál a hűségbe ugyan, de a türelemnek is van egyszer határa. Vetne legalább egy pillantást oda, de nem vet. Csak izeg mozog és hajladozik folyton, rakja egymásra a zsindelyt és szaporítja a forgácsot, ami úgyis töménytelen és illatot is áraszt. Vagy néz neki nagy néha bár, tekintene ki a zsendülő mezőbe, melynek az ölén, mint egy árva gomba, ott áll a ház. Nem olyan háromfertályos ház, mint ez a deszkasátor, hanem jó meleg és ételszagú ház, s benne, mint egy csokros violaszál, a kedvesség meleg szellőjében ott lengedezik az asszony. S ej, lengott a tűz fölött a kormos üst, amelyben eddig bizonyisten meg is főtt már az ebéd. Nagy eréllyel vakkant egyet a kutya. No, mi az? Szól oda Benke. Tapodja csutak a szegény zsenge füvet, s mintha intene is a ház felé hátra, hát igen, integet is ő valójában, de el a gazdától hátrafordulni nem mer, mert a szivárvány, mely a fukargazda szavában végre felragyogott, könnyen elszakadna, márpedig annak egye meg a macska, nem szabad most elszakadni, inkább a szemével is fogja őt minduntalan, minek folytán nem tehet többet, csak apró mozdulatokkal, mintha integetne hátrafelé. De hát bárki okos érthet ebből. Fel is áll külű Benke a munka mellől, s odaszól csutaknak. Jól van, no! Olyan a hangja, mintha egy meleg cipócskát az öröm színére sülve bukkantott volna elő a mesebeli kemencéből. Nyöszörög is csutak, boldogan mértéket veszítve, hogy no, most megyünk a déli lakomára. Pedig ki tudja, lehet, hogy nem is akar jönni a gazda, csak mondott valamit, hogy mondjon. Mert bizony ezek a nyughatatlan emberi lények vajmi gyakran csak odavetnek egy üres szót a szegény kutyának. Leveri Benke magáról a forgácsot, és kilép a sátor alól. Bocsánat, mondja csutak, vagyis a földig alázza tömzsi fejét, s úgy bánja nyöszörögve, hogy egy gyenge és éhes percben így meg tudott a hite ingani. A fejével töredelmet beszél, de a hangja örömfelhőbe gyűl, mely egyre bodrosodva száll fölfelé, akár az Ábel áhítatos füstje. Száll bodrosan, s hogy minél könnyebben szállhasson, evez is neki a farkával szaporán. Már ott mennek a sarjadó mezőben. De egyszerre Benke megáll. A csuda tudja miért. Bogarat látott talán, vagy a téli ínség után hírmondó egéri vadékot. Ó, dehogy! Éppen ellenkező módon, vagyis felnéz a bolondos tavaszi égre, amelyen ide-oda úszkálnak a felhők. Hát ez mi dolog? Hiszen még reggel hibátlan kékségben tündökölt a nagy ég. Ártatlan ragyogással esküdött szinte, hogy felhővel nem cimborál, sőt délelőtt is, ha a munka mellől ki tudott vetni egy-egy fél pillantást, még akkor is a boltozat szeplőtlen volt. Most pedig lám csak. Minden égtáj felől bukkadoznak a felhők. Apró darabokban mutatkoznak ugyan, mintha mennyei nagy gazdának a gyapjúját nem gondos ügyelettel terítették volna széjjel, hanem szeles indulattal, darabokra tépve.
és hát vegyesen is szaggatták. Vagyis a hamu szürkét együvé a fehérrel, s a mogorva szürkét a kékkel. Suhanva úsznak odafenn. Valami lesz, mondja Benke. A kutya megnézi a gyenge füvet, s majd a gazdára tekint, mintha mondaná, hogy lesz, de most menjünk. Külü gazda azonban nem mozdul, hanem a felhők után szemre veszi az ég alatti világot is. A keleti tájon erdőt lát mindenütt véghetetlen terjedésben, s a reménység vidor zöldje végig az erdők tengerében már bizakodva viaskodik az ort feketével. Északon pedig, ahol ritka fás és inkábbat füves hegyek terengenek, onnét a zöld már kiabál is harsányan az erdők felé, hogy hé, ne olyan lomhán. A nyugati részen, amott a messzeségben, falu tarkállik egy nagy hegy oldalában. Délfelé pedig a föld elmerül a szemhatáron, s csak a lebegő világ hunyorogott a fény nyughatatlan foltjaiban. Menjünk már, néz Benkére a kutya. S mivel a gazda nem mozdul rögtön, legyint a farkával, hogy leveszi róla a gondját, aztán előre megy egyedül. Hanem lassan megy, forgatva magában csontmódjára a gondolatot, hogy vajon nem kéne hátrafordulni mégis, de nem tekint vissza, csupán a fülét lapítja, hogy mozdul-e hátul a gazda. S haj oda, mozdul. Várj, te csutak, szól is. Szívesen megáll a kutya, s majd együtt indulván tovább örömében viharzik valósággal a farka. De lám hirtelen ismét elszakad benne a rugó, mert váratlanul megint csak megáll a gazda. Feszülten figyel, és a szemével is nagyon keresgél. A hang fészkét kutatja nyilván a különös hangét, mely egy kicsit a távoli folyó megszűrt zengéséhez is hasonlít, de igen, a messze repülő szarvasbogarak szüntelen dalához is. Mi lehet? Hunyorog Benke. Éles két szemével már ott jár a magasban, s ahogy a bolondos tavaszi eget vizsgálja tüzetesen, hát egyszer észreveszi, hogy a felhők útján meg-megvillanó gépmadarak úsznak. Ezüst fénnyel suhannak át a felhő darabokon, s a déli napsugara néha szikrázva villog a szárnyukon. Ha jól látja, 9 van, s keletről nyugatra szállnak. Elkomolyodik Külü Benke. No gyere, szól a kutyának. Megindulnak ismét. Csutak változatlanul örülne, ha ugyan volna kinek, de látván a részvétlenséget csak nézi, figyeli a gazdát, aki nagy dolgot láthatott az előbb, valahol odafönt a bolondos tavaszi égen, mert hiszen lám csak komor arccal és szegett fejjel igyekszik a ház felé. S nicsak, dötszer is a bal lábára, de nagyon. Igaz ugyan, hogy máskor is enyhe csorbával jár, de most a bal lába fölött minden lépésnél mélyre meríti magát. Nagyon sántít Külü Benke. Bár nem látja a kutyán kívül senki, a hibás lábnak megadja bőven a tiszteletet. Amit bizony meg is érdemel a láb, mert hiszen egyedül annak köszönheti, hogy idáig kimaradt a háborúból. Itt a hegyi néptelenségben elfelejti ugyan, hogy alkalmatlan mi voltát nagy és szüntelen büllelésekkel hirdesse, de jó lesz észbe kapni és minél jobban sántítani, mert lám a háborúnak még alig sincsen vége, hiszen csatasorban szállnak a gépmadarak. Szinte nyomorék Benke. De azért elég jól haladnak a ház felé, melynek a tetején meg-megfuvintja a szellő a szálló füstöt. Benke magába merülve a háborún gondolkozik, mely a németek tüzes gőze nyomán már 5 éve dújja a világot. A kutya néha előre pillant, szinte harapva egy-egy darabot a távolságból, leginkább azonban a gazdát nézi, ingatva szemét a billenések szerint. Egyre közelítenek. Mosott ruha szárad a ház előtt, a kötél meghuppanva nyújtózik alatta, bár a felhők nem nyughatnak, itt alant, mint a fű, oly zsenge a szél, mert hiszen meg sem lebbenti a terített ruhát. A csuprokat és a hasas fazekakat, melyek az ágas fán fityegnek, azokat sem tudja még hangra bírni, pedig a fazék odvában szeret susogni és fütyörészni a szél.
A csirkék elhullott pihetollai is nyugton hevernek, csak a fürge napsugár sétálgat a futó felhők játéka szerint az egyetlen malac vájúján. Semmi zaj vagy mozgás nem hallik a házból. Úgy fekszik a gyenge zöld mezőben, mint egy óriási tarka-barka madártojás. Aniska, szól előre Benke. Nem felel senki. A kutya előre fut, és a nyitott ajtón keresztül beugrik a házba. De egy pillantás alatt már meg is fordul, s válaszgyanánt a gazdára függeszti szemét a küszöb mellől. Benkében megrezzennek az idegszálak, és a szíve baljóslatra dobban. Megfelejti rögtön a háborút, s mintha nem is sántálva jött volna végig a mezőn, oly fürgén és alkalmas lábakkal siet a házba. Ahogy betoppan a küszöbön, felderül mindjárt az arca, mintha mézbe cseppent volna. Az asszony ott fekszik az ágyon. A ruhája illendően takarja ifjú alakját, mely gyöngének ugyan, de kecsesnek látszik, ám bár a hasa, igen domborodva, majdnem kérkedve uralkodik rajta. Aranyló barna haja is a rend hullámaiban omlik el a fehér nappali párnácskán, melynek a szélén három zöld vonal fut játékosan körbe. Sápad barna arcáján, mint párjával a bűvös hold, bársonyos fényben tűnt.

dúlja a természet törvénye, mint a gyümölcs a zsenge fát. Csoda is, hogy bírja. A kutya buzgón áll ottan, és sürgetően néz egyszer a gazdára, s máskor az asszonyára, hogy mi lesz, késő van már. Megkészült az ebéd, kérdi Benke. Azt hiszem, szólan is kalig. Oda megy Benke a szabad tűzhelyhez, mely kicsi és takaros. A folyópartján ő válogatta hozzá a követ, és az értelem sugallata szerint azokból ő mesterkedte itt össze. Igaz, a tűzhely oldalába a két ágas vasrudat a kovács csinálta, a kereszt vasrudat és az üstököcske kampóját is a kovács, de hát élni kell annak is, ha már ilyen mesterséget választott. No, lássuk, mondja. Megszítja a gazdag parazsat, majd belenéz az üstöcskébe, és egy fakanállal meg is kavargatja benne a húst, mely a levében meg-megbudjan, mintha sok apró csókot küldene az éhezőknek. Aj, milyen szaga van, száll el a Benke szájáról a szó, mint egy fohász. Aztán körülnéz. A parás füstpárája a tető felé száll illedelmesen, a meleg lustán lebegve sétál a szobában, és a nyúlhús szaga, mint az illatok vezére, eluralkodva lovagol a meleg hátán. Együnk, Aniska, mondja Benke. Az asszony felül a széles heverőágyon, melyet haloványsárga cserget akar. Látszik, nehezére esik ennyi mozdulat is, de a lélek erejére támaszkodva ültéből is feláll. Ahogy lépne azonban, a görcs villáma keresztül fut rajta, összezsugorodik rögtön, és puha óvatossággal visszaereszkedik a heverőágyra. Egyetek, csak ennyit szól. Betakargatja Benke az asszonyt, majd a homlokát és az arcát, mint valami isteni művet, megsimogatja. Szóval is kedveskedik neki, s bár a szíve hőigyekezettel csiszolja a hangját, göröngyösen bukkan belőle a szó. De a gyöngétség munkájában sokat segít a kutya, aki ugyancsak ott áll, s mint a hab, oly puha hangokon nyöszörög. Egyetek, szól ismét az asszony. Neked hozzak egy tányérocskán, kérdi Benke. Aniska gyors mozdulattal inti, hogy nem. Aztán az arca előtt legyezni kezd a leveles ággal, mintha a hús szagát akarná a lélegzet útjából elűzni, s bizonyos, hogy azt is akarja, mert fürge szippantásokkal a fehér virág illatát kívánja inkább. Hát, ilyen az élet. Kiviszi Benke az asztalt a ház elé, arra ráhordja, ami nagyjából szükségesnek látszik, aztán leakasztja a kicsi üstöt is, és hozzálát a délebédhez. A kutya is földre ül a lába mellett, és sóvárogva vár. Csak kóstolóból eszik egy-két falatot Benke, már a tisztesség arra ösztökéli, hogy a kutyának vessen valamit. Becsület dolga valóban, hogyha nem is első, de most egyenlő, élvező legyen csutak, mert bizony ezt a nyuszi állatot ő fogta tegnap. Kopott volt szegény, és igen-igen ösztövér, mint tavasszal lenni szoktak az eféle szabad állatok. De akármilyen fukarul szolgál is, a kutyának lehet köszönni. Az egyik combját oda is veti csutaknak. Igyekezettel folyik a szerencsés lakoma, Benke lankadatlan szorgalommal szopogatja a csontokat, stáplálkozik a mártással. A kutya pedig a tömérdek csonttal avatja ünneppé a napját.

Tamási Áron világló éjszaka. Az első rész hangzott el. Felolvasta Blaskó Péter, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Frédéric Chopin cis-moll szkerzóját, Szabó Csilla, Komlós Péter, Németh Géza és Botvai Károly előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntöm a hallgatókat. 14. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint Firenze humanista öröksége olyan emberképre hív, amely nyitott a teremtőre és képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Arra buzdította a központ tagjait, hogy segítsék a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti szerepvállalásra való képzést. Hangsúlyozta, a politika a közjó szolgálata, amelynek alapja a szolidaritás, az igazságosság és a béke. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a katolikus társadalmi napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Magyar napot tartottak szombaton a római Szent István házban, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény célja az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatainak erősítése, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése. A programot az idei nyári diaszpóra tábor ihlette. Magyar Péter miniszterelnök Pécsen arról beszélt, hogy korszerűsíteni kell a közigazgatást és erősíteni az önálló független önkormányzatokat. Közölte, vizsgálják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit, valamint szükség esetén részben csökkentenék az önkormányzatok szolidaritási adóját. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök. A helyi igényekre és a kistérségi együttműködésre alapozzák fejlesztéseiket a Bács-vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési programban, tudatta az MTI. A 10 település egyenként 1 milliárd forintos támogatási keretből többek között útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartásra és munkahelyteremtésre fordíthat forrásokat. A program 10 mintatérségben indul, tapasztalatai alapján pedig 2027-től országosan is kiterjesztik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektort szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök szombati üzenetében, tudatta az MTI. Közben Oroszország péntek éjszaka súlyos támadást hajtott végre Ukrajna ellen. Odessa megyében több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás. Az ukrán légierő szerint 2 rakétával és 174 drónnal támadtak, amelyek közül 138-at a légvédelem megsemmisített. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Kedves hallgatóink! Délután a Katolikus Társadalmi Napok idei helyszínéről, Kaposvárról jelentkezett a Házi Muzsika című műsorunk, amelynek szerkesztő riportere Juhász Előd volt. Most ennek a műsornak az ismétlését hallhatják.

0: Hölgyeim és uraim, ez a házi muzsika kivételesen nem a Déli Báb utcából, hanem Kaposvárról élőben, mégpedig a Kattárs eseménysorozat keretében. Amit hallottunk, megkérdezem mindjárt Szili Zoltántól, pontosan mi volt?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. A Kaposvári Cappuccini kórus előadásában hallhattuk meg Pierre Artány Tourdillon című művét, amely egy rendkívül vidám, rendkívül pörgős,
0: nagyon
1: és így van, nagyon jó hangulatot ad egy ilyen műsorhoz, egy ilyen rendezvényhez.
0: Honnan az elnevezés, Cappuccino?
1: Ó, ez közfelkiáltással jött, a hölgyek szavazták meg annak idején.
0: Puccinit először.
1: Ő Puccini is, Kaposvár is benne van, de nem egészen, ez csak egy áthallás, de ettől függetlenül nagyon jól szól így együtt a csapat
0: nagyon
1: és a csapatnak a neve.
0: És az
1: így van.
0: Kórus is. Repertoáron tartjuk?
1: Nem, azt nem tartjuk repertoáron, de biztos, hogy előbb-utóbb sorra fog kerülni.
0: Mivel folytatjuk?
1: A következő műsor számunk, a hölgyektől mindjárt kérek egy kis sugást. Az pedig egy ünnepi kánon lesz.
0: Akkor még hadd kérjem, hogy a hölgyek mutassák fel a kottát, mert akkor látjuk, hogy arra rá van írva, hogy így van, köszönjük szépen. És ha valamelyik hölgy olyan kedves is megfordul, akkor pontosan.
1: Igen, akkor látjuk. Helye, ugye? Így van, ez itt a reklámnak a helye, hiszen egy egységes arculattal szerettünk volna megjelenni, így van, és elkészült a legújabb rollapunk is, amit itt mellettünk láthatnak.
0: Nagyszerű, a folytatás Daróczi
1: Bárdos Tamás, ünnepi kánon.
0: Tessék!

0: Itt vagyunk Kaposvár főutcáján, ami most sétáló utca, ugye a kattárs eseménysorozat miatt. Tartozom még a stábunknak a felolvasásával, Pap Klaudia, Darázs Gábor és Polc Péter. Én meg Juhász előtt vagyok, a műsorvezető. Kánon után mit hallunk?
1: Mielőtt a következő számot bekonferálnánk, igen, azért szeretném elmondani, hogy a kórusunk lassan 10 éves lesz. Jövőre fogjuk ünnepelni a 10. évfordulónkat, és nagyon fontos számunkra ez a kórus megalakulása, hiszen azért jöttünk létre annak idején, hogy a városon belül egy kicsit színesítsük, fiatalítsuk a kórus életet, és az lenne a célunk, hogy egy olyan kis kamarakórus jöjjön létre, akik valami olyan könnyen mozgatható, nagyon könnyen megtanulható művel, és nagyon könnyed, fiatalos lendülettel adják elő azt a repertoárt, ami egyébként nem annyira könnyű, de megpróbáljuk ezt mi könnyeddé varázsolni.
0: Nagyon mosolyognak a hölgyek, ugye mi azt jelenti, hogy valószínűleg így van, és örömmel. Hány próbátok van hetente?
1: Hetente egy próbát tudunk tartani, csak egy próbánk van, így van. És úgy gondoljuk, hogy mindenkinek a szabad idejét meg kell hagyni, de azért a művészetre is szükséges időt fordítani. Nagyon fontos az, hogy mindenki a szabad idejéből áldoz erre.
0: Hölgy többség van?
1: Most éppen igen, nem vagyunk itt teljes létszámmal, de arányosan szólnak a szólamaink.
0: Folytatás mi lesz?
1: A folytatás egy szép ír áldás lesz, simuljon mindig lábad elé jó út, hogy ezzel kívánunk itt a hallgatóságnak is. Nagyon szép kattárs eseményt, és nagyon fontos, hogy mindenki olyan áldásban részesüljön, olyat kapjon, amilyet szeretne, akár az áldósátorban, akár pedig a templomban, egy szentmise keretén belül, de mi most itt az utca forgatagában szeretnénk zenével áldást adni.
0: Halljuk!
2: Sopranos, sonoros, sonoros,

0: Azt hiszem, hogy az áldás. Köszönjük a tapsokat, örülünk neki. Azt hiszem, az áldás után legfőbb ideje, hogy bemutatkozzál, mert nagyon aktív a díj egyházzenei területen.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én 1999-ben kerültem ide a kaposvári székesegyházba kántornak, majd 2000-ben kaptam egy kinevezést, mint a kaposvári egyházmegye zeneigazgatója, és újra szerveztem a székesegyháznak a kórusát. Nagyon sokáig működtünk, nagyon szépen működtünk.
0: Ők is énekelnek benne?
1: Volt, aki énekelt benne a régebbi kórusomban is, igen, de 2017-ben megkerestek a jelenlegi kórustagok, hogy szeretnének egy karnagyot, és egy teljesen független, egy olyan kórus jöjjön létre, aki független, egyesület szinten működik, könnyen mozgatható, önfenntartó, és így jött létre a Cappuccini kórus.
0: Közben hadd közvetítem, hogy olyan szél lett, hogy ledőlt a Cappuccino felirat, de hát itt a kedves nézők, hallgatók segítettek, és minden a helyére került. Folytatás?
1: Folytatásként bízunk benne, hogy a szomszéd színpadon nem annyira hallatszik be, de a technikus láttam, hogy azért valamelyes belehallatszik. Egy Allelujával szeretnénk folytatni. Egy nagyon vidám, egy igazán Isten dicsőítő művel, Gordon Jung, a zeneszerző, és az Alleluját fogjuk most előadni.
0: Tessék!

0: Nagyon elfoglaltak vagytok itt a kattárs eseménysorozatban.
1: Így van, egészen a nyitó vesperáson indítottunk a szkólával, a kórus tagjai között is van szkólatag, de a Kaposvári Egyházmegyéből összegyűjtöttünk kántorokat, karnagyokat, zenészeket, akikből egy ilyen kis liturgikus szkóla alakult.
0: Milyen az utánpótlás kántorképzőben?
1: Kaposváron működik a kántorképző természetesen. Jelen pillanatban 8 hallgatónk van különböző évfolyamokon. Bízunk benne, hogy végeznek is, mert nagyon szigorú a tanár, és nem mindenkit enged át a vizsgán, de ugye ez minden vizsgán így szokott történni. Mindenképpen de szükség van az egyházzenészekre, a kántorokra, az utánpótlásra, és minőségi egyházzenészekre van szükségünk.
0: Nagyon jó, akkor megnyugodhatunk, hogy későbbiekben is találkozunk kántorokkal.
1: Bízunk benne, és a paphiányt is talán enyhíteni fogják majd a szemináriumokban. Mi a kántor utánképzésen próbálkozunk, úgyhogy a szemináriumoknak is nagyon fontos feladata van.
0: És ami itt a közönség körében nagy sikert aratott, amikor próbáltátok, a Bárdos Dana-Dana.
1: Így azt van.
0: Hallgassuk meg.
1: Hallgassuk meg a Bárdos Dana-Dana.
0: Lehet, hogy lesz egy meglepetésem.
1: Oh, kíváncsian várjuk, köszönöm.

0: Nagyon jó volt nézni, hogy sokan itt a hallgatók és a nézők közül is közben énekeltek. Sokan ismerik ezt a kórust, és erről mondta a Bárdos tanár úr annak idején, hogy az az igazi nagy kórus, amelyik ezt dupla tempóban is el tudja énekelni. Tessék!
1: Megpróbálkozunk egy dupla tempóban.
0: Dupla tempóban, hölgyeim! Kapaszkodjunk!

0: Bravo, gratulálunk. A hölgyeknek is, az uraknak is gratulálunk. Ez teljes meglepetés volt. Nem beszéltem meg a Zolival, de Bárdos tanárom annak idején azt mondta, hogy amelyik jó kurs, az így meg tudja oldani.
1: És így megoldották. Nagyon ügyesek. Nagyon büszkék vagyok
0: rájuk. És ezután mit hallunk?
1: Egy zárószámmal készültünk, egy nagyon szép zulu dallal, egy zulu énekkel, ami egyházi ihletésű, és Szia Hamba címet viseli, illetve Szia Hamba szöveggel megyünk ugye a Isten felé, haladunk az Isten országába. Ezzel szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetett a Cappuccini kórus, és ezzel szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a hallgatóság itt a kattárs rendezvényén.
0: Mi is nagyon köszönjük a hölgyeknek, uraknak, neked elsősorban.
1: Köszönöm.
0: Ugye megszervezted. Még annyit, hogy mondtad, hogy nagyon elfoglaltak vagytok, mert azt szerettem volna, hogy maradjatok még, de...
1: Igen, de van további fellépés a tagok közül. Mi pedig legközelebb a holnap reggeli szentmisén fogunk énekelni, aztán Baján lesz egy koncertünk, és Erdélybe készülünk egy kórusfesztiválra még itt az ősz folyamán, és következnek az adventi karácsonyi hangversenyeink, úgyhogy egészen be vagyunk táblázva itt karácsonyig.
0: Gratulálunk, köszönjük is további sikereket a kórusnak. Örülök, hogy eljöttek, és örülök, hogy hallgattalak titeket.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: És érdemes majd a Bárdost ráadásszámban ugyanígy megcsinálni.
1: Legyen így legközelebb. Köszönjük.

0: Hölgyeim és uraim, a házi muzsika Kaposvárról a kattárs keretében belül hallottuk a Cappuccino kórus Szili Zoltán vezéletével, még Zoli arról, hogy Kaposvár zenei életéről egy kicsit tájékoztas meg.
1: Én a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium általános iskola és alapfokú művészeti iskolában tanítok, így igazából az egyháznak és az egyházi iskolának a zenei életét ismerem. Nagyon fontos, hogy amikor a Kaposvári Egyházmegye megalakult, előtte 2 évvel indult újra a katolikus gimnázium, majd később általános iskolává és zeneiskolává, akkori zeneiskolává vált, és nagyon színvonalas zenei élet
0: folyik. Azt hiszem, Liszt Ferenc nevét viseli a...
1: Nem, az állami zeneiskola.
0: Az állami zeneiskola, igen.
1: Mi a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumhoz csatlakozóan.
0: Milyen jó, hogy kettő van, két komoly.
1: Bizony, bizony, nagyon fontos, hogy egy városban minél több zeneiskola és zenei oktatási intézmény legyen, hiszen van zenei általános iskola is a városban, nagyon sok kórus működik, zenekarok is működnek, nagyon sok tehetséges növendékünk van, és itt kanyarodnék vissza az iskolánkhoz. Az iskola falai között tanulnak most már második évben a fiúk, és ugyan nálunk nincs cselló szak, nincs vonós tanszak, de ők egy kicsit mesélni fognak magukról, mielőtt zenélnének, én úgy gondolom.
0: Miután ők... zenéltek, igen.
1: Így van.
0: Így van.
1: Úgyhogy adjuk is át szerintem akkor a terepet a fiúknak.
0: Nagyon szépen köszönjük neked a tájékoztatást. Hölgyeim és uraim, Márkus András és Márkus Barnabás, két cselló művész, művész palánta. Először egy Haydn művet hallunk, utána beszélgetünk. Tessék!

0: Nagyon örülök, hogy ez a Haydn kompozíciója sikert aratott a hallgatók, nézők körében is. Nagyon szépen játszottátok, és nagyon örülök, hogy ilyen karakteresen megadtátok az ilyen kackiás jellegét. Tehát ezt nem csak ilyen lágyan kell elhúzni, hanem határozottan, férfiasan. Kérek bemutatkozást a fiúktól.
1: Én Márkus Barnabás vagyok.
2: Márkus András.
0: Igen, Barnabás és Márkus. Igen, hol tanultok, mióta tanultok, kinél?
1: Zenét azt most Kecskeméten tanulunk, és sikeresen júliusban felvételt nyertünk a Grácz Zeneakadémiára, és ott Molnár Andrá tanárnőnél tanulunk, és Kecskeméten pedig Agócs Márta tanárnőnél zenét.
0: Testvérettől is?
2: Akkor én mondom az általános iskolát, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és gimnáziumban tanulunk. 8. osztályosak vagyunk, és zenét első osztályunk óta zenélünk.
0: Zenekarban is játszottok, vagy még nem?
1: Másfél évig Budapesten éltünk, és ott a Szent Visel Király Konzervatóriumban zenéltünk, az Alapfokú Művészeti részében ott, és a Nemzeti Ifjúsági Zenekarban játszottunk, amikor ott voltunk másfél éven keresztül.
0: Testvéred ugyanígy?
2: Igen. Mi volt a kérdés?
0: Igen. Akkor a folytatás egy másik Haydn kompozíció, ha jól hallottam az elején.
1: Az a harmadik műsorszám lesz, most egy Boccherini minuettóval folytatjuk az előadást.
0: Tessék!

Köszönjük szépen. Most képzeljétek el, hogy ahogy játszottok, arra táncolnak. Mert ugye menüet az egy társas tánc volt, amikor bejöttek, vonultak és közben táncolnak. Kezdjétek el még egyszer, úgy, hogy előttetek van a táncos társaság. Jó? Örömmel hallgatjuk.

0: Köszönjük szépen! Valóban előttünk voltak a táncosok, jöttek, bevonulta, és akkor, ha jól értettem, egy másik Haydn kompozíció. Mi lesz az?
1: A G-dur duettnek az első tételét fogjuk most játszani.
0: Hogyan csinálnál kedvet hozzá, hogy meghallgassuk? Mondjuk nem ismerem, és így ülök, és unatkozom, és akkor mit mondanátok, hogy felélénküljek, és hallgassuk? No, hogy csinálnál kedvet?
1: Szépen játszanék, az biztos.
0: Na.
1: És ennek is meg kell adni a szép karaktereit, és mindent jól ki kell játszani. Ahhoz függően, hogy milyen stílusban íródott.
0: Tökéletes. Köszönöm szépen, és akkor hallgassuk.

0: Nagyon szépen köszönjük! És további sikereket kívánunk! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, Kaposvárot vagyunk, és nagy szeretettel köszöntöm közöttünk Bogáti Gábor, tagintézményvezetőt,
1: igen.
0: Nehezen mondtam ki, mert ilyen jó hosszú cím, részfúvós tanár. Kérem szépen!
1: A katolikus iskolának a három intézményből áll, zeneiskola, gimnázium, általános iskola, és én a zeneiskolának vagyok a vezetője, mint trombita tanár, és mint korábban a fúvózenekar vezetője is voltam, de most már azt Rozina Gábor kollégám.
0: Sok a tanítvány?
1: Hála Isten, vagyunk elegen.
0: Igen?
1: Rezeseknél is? Igen. Az iskolán belül 150 tanulónk van, és az egész iskolának a létszám, a gimnázium általános iskola az 600 fő, és ebből 150 zeneiskolás. Ez mind egy intézményből kerül ki, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
0: Hát lehetnek is, azt hiszem, ez
1: óriási. De vannak olyan növendékeink, mint például a Márkus gyerekek, akik nem mi zeneiskolánk növendékei, de mi általános iskolánkba járnak, tehát még vannak rajtuk kívül is olyanok. Így van, igen.
0: És utána még zenekarban, városi zenekarban, más zenekarban.
1: Iskolánknak van egy fúvózenekara, van egy utánpótlás fúvózenekarunk, van egy nagy fúvózenekarunk, illetve van egy kis kórusunk és nagy kórusunk is, úgyhogy attól függ, hogy mondjuk a zongoristák vagy a gitáros gyerekek, akik később énekkarba szeretnének énekelni, ott tudnak, illetve hát a fúvós részleg, a trombitások, a részfúvósok, klarnétosok, fafúvósok, azok pedig, illetve hozzátartozik az ütős csapat is, ők pedig a fúvózenekarban tudnak játszani.
0: Köszönöm szépen, és gratulálok, hogy ilyen komoly zenei élet van Kaposváron. Köszönöm szépen. Fogunk még találkozni a gitáros művészúrral is, meg a rezesekkel is. Legyen szabad először bemutatkozás helyett, zenei bemutatkozást. Mit hallunk? Azért azt tudjuk.
2: Heitor Villa Lobostól a kettes számú prelűdöt fogjuk hallani. Nagyon halk lesz a klasszikus gitár, de azért megpróbálom szépen eljátszani.

0: Hölgyeim és uraim, Gál Kevebánkot hallgattuk. Azért ilyen gyíra taps, mert nincs kihangosítva, de a rádióhallgatók teljesen fogják élvezni, mert más rádión, mikrofonon keresztül. Még egy kompozíciót ígértetek, mégpedig nekem úgy van felírva, hogy itt van az ősz, itt van újra. Ismerjük a verset.
1: Így van, Petőfi Sándor versét. Így van. Zenésítettem
0: saját megzenésítés?
1: Meg. Igen, egy nagyon egyszerű kis sejtettem. Pop megzenésítés. A gyerekeknek szoktunk játszani a Vattacukor zenekar együttesünkkel, ez reklám volt.
0: Ez a Vattacukor részére?
1: Tessék?
0: Az a másik együttesed részére készült?
1: Igen, a másik együttesem részére. Délelőtt 10 órakor volt koncertünk itt, ott is elhangzott a mai előadásunkon. Egy verszakkal, egy verszakkörrel fogom eljátszani most.

0: ez a ünnepség sorozat. Jó magam is voltam ezen, a református templomban hallottam az egyik legnagyobb hangversenyt, amikor Joshua Bell és Kocsis Zoltán együtt szerepelt. Valami eszméletlen, világszínvonalú, mindent felülmúló produkció volt. Azt hiszem egyébként, hogy Kaposvárnak az igazi zenei élete, az egyházi zenének ez a sok színűsége, hozzá a zeneiskolának és a különböző egyéb zenélő helyeknek a színessége, mert itt még Ripple Rónaihoz is kötődnek zenei események, ahogy olvastam, utcai felvonulások, mi egymás. Tehát Kaposvár igazán tud zenélni. És ismét Szili Zoltán barátomat kérdezem, hogy Kaposvárnak ez a sokszínű zenei élete, ez mióta ennyire telített, mióta ennyire hatásos, mióta ennyire sok embert megmozgató?
1: Én úgy gondolom, hogy a zene szeretete mindig is megmozgatta az embereket. Bármilyen korban is vagyunk, bármilyen messzeségből indulunk itt vissza, vagy próbálunk visszatekinteni. Szerintem ez az, hogy valaki szereti a zenét, és műveli is, ez nagyon fontos. Ez úgy gondolom, hogy mindig is része volt a Kaposvár lakóinak, Kaposvár zeneszeretők közönségének.
0: És ezért van utánpótlás. Mert mindenhonnan azt hallottam, hogy hála Istennek vannak, sokan vannak.
1: Igen, és bízunk benne, hogy ez így is marad.
0: Akkor ezután a Rezes Banda szólaljon meg. Pontosabban nagyon jó elnevezésetek van. Rézangyalok. Zoli, miért Rézangyalok?
1: Inkább megkérdezném a zenekar vezetőjét, Rozina Gábort.
0: Igen.
1: Kicsit meséljen Gábor, az együttesről.
0: Ide. Nagyon röviden, légy szíves.
2: Tehát az együttes neve ugye Rézangyal Kamara csoport, ami azért érdekes, mert nem harsona együttes, vagy tuba együttes, vagy trombita együttes, hanem kamara csoport, mert az együttes tagjai évről évre ugye mások. Vannak olyan növendékek, ugye, akik már kijárják a zeneiskolát, elmennek, és helyettük mindig olyanok lépnek az ő helyükbe, akik már több éves tapasztalattal rendelkeznek hangszeres tudással, és akkor így megvan a folytonossága ennek az utánpótlásnak, és akkor mindig van egy jó B középe, hogy akik már rendelkeznek a megfelelő tudással, és az új tagok pedig hamar belejönnek. Például most is van egy új tagunk, a Seifert Jakab, itt harsonázik mögöttem, ő lesz a legkisebb most az együttesben.
0: Örömmel hallgattuk, mit fogunk hallani?
2: Az első szám, amit előadunk, az a Shane-től, az instrumentál stück.
0: Tessék!

Hölgyeim és Uraim, a Rézangyalok együttes előadásában Johann Hermann Schein instrumentál stükk darabját hallottuk, és befejezésül Eriberózó szambáját fogjuk hallani. És ezzel a mai kaposvári találkozásunk végére pontot tehetünk. Ez volt a Házi Muzsika Kaposvárról a kattárs eseménysorozat keretében. Munkatársai Papp Klaudia, Darázs Gábor és Polc Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Külön köszönöm Szili Zoltánnak, aki nagyon sokat segített nekünk a műsor összeállításában. A műsorvezető Juhász Előd volt, és ez volt a Házi Muzsika Kaposvárról, a Főutcáról, ami most Sétáló utca és a kattárs keretén belül. Akkor szambával búcsúzunk. Hajrá, tessék!

Elhangzott a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. A műsorvezető Juhász Előd volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Vidékjáró magazin.
3: Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében megismételjük egy korábbi irodalomtörténeti konferenciáról készített tudósításunkat. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy az elmúlt hétvégén két napra ismét a magyar méhészek fővárosa volt Kaposvár. A Somogyi Vármegye székhely ugyanis 20. alkalommal adott otthont hazánk legrégebbi mészfesztiváljának. A szervezők, kóstolók, szakmai fórumok, családi és színpadi programok sokaságába várták az érdeklődőket. Tudtuk meg a megnyitó előtt a Zselici Méhész Egyesület elnökétől, Mészáros Jánostól.
4: Jubileumi mészfesztivált fogunk most ünnepelni. Erre megrendeltük a jó időt, hála Istennek kisütött a nap, és kellemes sétáló és kirándulós idő van. Úgyhogy nagyon sok látogatót, vendéget fogunk várni erre. És a programok a gyerekprogramoktól elkezdve egészen az esti felnőtt bulizós programig bezárólag mindenről gondoskodtunk, és hát remélhetőleg jól fogjuk érezni magunkat a mai nap. Rengeteg mézet fogunk tudni kóstoltatni. Ha jól számoltam, ott legalább 15 féle mézet tudnak a látogatók kóstolni, úgyhogy tulajdonképpen ez is a célja ennek a rendezvénynek, hogy a termelői mézek ízét megismerjék az emberek, és kicsit legyen összehasonlítási alapjuk az úgynevezett nagybani mézek ízével kapcsolatban, és bízom benne, hogy jól fog sikerülni, és egy nagyon fontos dolog, hogy a hungarikumos mézeknek a versenyét rendezzük, úgyhogy várunk mindenkit. Jön egy kutató, aki a méhméreg előállításáról és annak a felhasználásáról fog előadást tartani, és bízom benne, hogy itt nem csak a méhészek fognak tanulni, hanem várunk mindenkit, akit ez a téma egy kicsit jobban érdekel, és ha esetleg szüksége is van a méhméregnek a felhasználásáról, akkor tudjon többet erről, hogy hogyan kell ezt igazából használni.
3: A méhméreg jótékony hatásai mellett természetesen a méz egészségvédő szerepe is szóba került a rendezvényen. Erről Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tímea is beszélt a köszöntőjében.
5: A 20. fesztivál már önmagában is ünnep. Azt mutatja, hogy Kaposváron valódi hagyománnyá vált. Olyan találkozási ponttá, ahol a szakma, a kultúra, a természet szeretete és a közösségi élmény összekapcsolódik. A méz a természet különleges ajándéka. Benne van egy adott táj minden jellegzetessége, ezért minden üveg méz nem csupán élelmiszer, hanem egy kicsit annak a vidéknek a lenyomata is, ahol megszületett. Így a zselici mézekben ott van mindaz, amit ezen a tájon szeretünk és értéknek tartunk. Méz az emberiség egyik legősibb kincse. Régészeti kutatások már hosszú évtizedek, évszázadokra visszamenően találtak arra lenyomatokat, hogy a méz sok-sok ezer éve jelen van életünkben. A legutolsó ilyen felfedezés 1954-ben Dél-Olaszországban került felszínre a régészeti munka révén, ahol egy 2500 éves föld alatti görög szentélyt tártak fel. És itt az akkori bronzedényekben találtak valami sárga, ragacsos maradékot. Ezt három kutatócsoport is vizsgálta, de sajnos nem találta arra bizonyítékot, hogy ez méz. Azonban 70 évre rá a felfedezésre, 2025-ben az Oxfordi Egyetem kutatócsoportja be tudta bizonyítani, hogy a maradványok cukor és a méhek által termelt méhpempőre jellemző fehérje volt, így bebizonyosodott ismét, hogy évezredek óta az emberiséggel egyidős maga a méz. A méz összeköti a természetet és az embert, a múltat és a jelent, a hagyományt és a tudományt. Egyetlen cseppjében ott van a táj, a virágok, a méhek és egy kicsit az emberiség közös története. Ezt az örökséget képviselik méltósággal a mézlovagrendek és a mézkirálynő is. Ünnepi öltözetük és jelképeik mögött fontos küldetés áll, megismertetni az emberekkel a mézet, a finom és tiszta magyar mézek sokszínűségét, erősíteni a méhészek megbecsülését, és továbbadni ennek a különleges mesterségnek a hagyományait a következő nemzedékeknek. Ha pedig a mézről beszélünk, nem hagyhatom ki az Egészséges Kaposvár 2030 programunkat. Hiszen az egészség nem kell, hogy az orvosi intézményeinkbe, a kórházba kezdődjön, hanem a mindennapi életünkben. A tiszta és élhető környezetben, a jó minőségű helyi élelmiszerekben, valamint a tudatos és egymásra figyelő közösségekben.
3: A Bitó méhészet képviseletében Bitó József néhány példát is mondott a különféle fajta mézek hatásairól.
6: Bizonyára nagyon sokan tudják már azt, hogy a mézet már rendkívül régóta gyűjti, használja az emberiség, és ezen hosszú idő alatt azért nagyon nagy tapasztalatra lehetett szert tenni. Így most már tudjuk azt, hogy melyik méz alapvetően mire jó. Tehát, hogyha például valakinek a gyomra nem bírja a mézet, mert ilyen is van, nagyon sok savat csinál neki, akkor fogyasszon repcemézet, mert a repceméz semleges erre vonatkozólag, és nyugodtan eheti ő is. De hogyha valakinek mondjuk légúti betegségei vannak, egy kis megfázás, egy kis hörkurut vagy hasonlatos, akkor arra rendkívül jó a hársméz.
3: A kaposmérői Hanser Róbert pedig az édes köménymézről beszélt.
7: Az idei évben először a nyár végén vándoroltunk egy nagyobb édeskömény táblára, ahol sikerült gyűjtenünk egy kis édeskömény mézet. Neki igazán nagyon jó íze és illata van. Az illata kicsit az ánishoz hasonló, az íze pedig emlékeztet a pörkölt dió ízéhez. Nagyon jó hatással van az emésztésre, étkezés után javasolt, ugye csökkenti az étkezés utáni kellemetlen érzetet, illetve görcsoldó hatása is van, illetve nyugtató hatása is ismert.
3: A Mézfesztivál látogatói közül sokan nem csak kóstoltak, hanem konkrét céllal válogattak a finomságok között.
8: Sajmos Névajda Tímea vagyok. Téli időszakban nagyon sok mézet fogyasztunk, magában is, és teához is. A kedvencünk, azért is jöttünk ide, mert a napraforgó méz, ennek egy ilyen kis savanykás íze van, tehát teában különösen nagyon kellemes az ízhatás. Ezen kívül a hársat nagyon szeretjük, ez köhögésre, megfázásra, és hát ugye itt Somogyban a hárs az meg különösen híres, és még akácmézet vásároltunk, mert hát akácmézet mindig kell venni.
3: A 20. Kaposvári Mézfesztiválra az idei mézkirálynő, az Alavár megyei Söjtörben méhészkedő Balogné Dóra Alexandra is ellátogatott.
9: A Zselic neve a méhészek számára összeforrt a hárserdőkkel és a hársmézzel. Amikor virágba borulnak a zselici erdők, olyan mélegelőt adnak, amelyből egy igazán karakteres, különleges aromájú méz születik. Nem véletlen, hogy zselici hársméz ma már a magyar értéktárban szereplő kiemelkedő nemzeti érték. De egy ilyen méz értékét nem csak az íze és az illata adja. Benne van a táj, a természet, a méhek munkája és az itt dolgozó méhészek tudása, tapasztalata és az egész éves gondoskodása is. Méhészként én egy kicsit másképp nézek egy üvegmézre. Tudom, mennyi munka van mögötte, és azt is, hogy nincs két egyforma méhészeti év. Az időjárás, a virágzás és a méhcsaládok állapota évről évre új feladatok elé állít bennünket. Éppen ezért mézkirálynőként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom azt, hogy ne csak a mézet ismerjük meg, hanem a méhészt is, aki az üveg mögött áll. Egy ilyen fesztivál erre nagyszerű alkalom. Itt nem csak a megkóstolhatjuk a különböző mézeket, hanem beszélgethetünk azokkal az emberekkel is, akik megtermelték őket. Kérdezzék meg a méhésztől, milyen volt az idei hordás? Melyik mézre a legbüszkébb? Melyik a személyes kedvence? Milyen történet van egy-egy üveg mögött? Mert egy ilyen beszélgetés után már egészen másképp nézünk arra a mézre, amit hazaviszünk. Mert méz és méz között is van különbség. Egy termelői méz mögött ott van a méhészet, a család, rengeteg munka és tudás.
3: A térség országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter, dr. Lőrinc Viktória köszöntőjében a méhek beporzásban betöltött szerepére is rámutatott.
5: Különleges nap ez a mai, hiszen én már 20. alkalommal ünnepeljük együtt Kaposváron és Somogyban nemzeti kincsünket, a magyar mézet. A mézet nem véletlenül hívjuk folyékony aranynak. Minden egyes cseppjében ott van a virágok illata, a napfény melege,
10: és persze ott van benne a méhek és a méhészek kitartó, fáradhatatlan munkája is. A méhészet hazánk egyik legrégebbi, nagy hagyományokra visszatekintő hivatása. Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb méztermelő országa. Több mint 20 ezer méhész család dolgozik nap mint nap azért, hogy kiváló minőségű magyar méz kerüljön az asztalunkra. De a méhek ennél is sokkal többet adnak nekünk. A beporzás révén nélkülözhetetlen szereplői a magyar és az európai mezőgazdaságnak és a természet sokszínűségének megőrzésében is kulcs szerepük van. Kevesen tudják, de a globális élelmiszertermelés 76%-a függ a házi és vadméfajok beporzásától. Egyszerűbben fogalmazva, minden harmadik falat ételünk mögött ott vannak a méhek munkája. A nemzeti méhészeti programok, a pályázati források és a minőségbiztosítási rendszerek mind azt szolgálják, hogy a magyar méz megőrizze kiváló minőségét és jó hírnevét, a méhészek munkája pedig hosszú távon is kiszámítható és jövedelmezhető legyen. Külön öröm számomra, hogy ennek a szép jubileumnak Somogy megye szíve ad otthont. Ez a térség méltán tekinthető a magyar méhészet egyik fellegvárának. Itt különösen erősen jelen van a mezőgazdaság, az agrárszakma és az ehhez kapcsolódó tudás. Miközben a hagyományok továbbadása is fontos része a helyi közösség életének. A Mézfesztivál pedig mindezt remekül összeköti. 20 év alatt valódi hagyománnyá vált, és ami talán még fontosabb, valódi közösséget teremtett. Összehozza a méhészeket, a szakembereket, a családokat, és természetesen mindazokat, akik egyszerűen csak szeretik a jó magyar mézet.
3: Két irodalom történeti konferenciát is szervezett a közelmúltban a Pannonia Kulturális Egyesület. Az egyik a Pannon Pantheon címet viseli, és mindig a magyar irodalmi élet évfordulói köré szerveződik. A másik fórum vezéralakja pedig a 85 éve született Kossuth és József Attila díjas költő műfordító Utasi József volt, mondta el az egyik ötletgazda Farkas Szilárd.
11: 2019 óta szervezzük a Pannon Pantheon Fantázia névem konferenciáinkat. Ez minden évben 2 darab rendezvényt jelentett. Az egyik konferencia valamilyen évfordulós szerzőre épül, idén például Utasi József lesz, aki köré épülnek majd az előadások. A másik konferencia, ami mai nap zajlott, itt pedig gyakorlatilag az előadók szabadsága, hogy az éppen abban az évben évfordulós szerzők közül kit választanak. Az egyesület célja, hogy a diákokhoz, középiskolásokhoz, egyetemistákhoz, illetve a Kaposváron kultúra iránt érdeklődőkhöz minél közelebb vigye az irodalmat, és most is a szép számú közönség azt gondolom az bizonyítja, hogy ez sikerrel járt.
3: Mások mellett így szó esett Fekete Istvánról, Takács Gyuláról, Rózsás Jánosról és Ferdinándi Györgyről is. Ez utóbbi szerző életművét Szemes Péter irodalomtörténész ismertette.
12: Ferdinándi György az egyetemes magyar irodalom, vagy az utóbbi évtizedek egyetemes magyar irodalmának egy jelentős alkotója volt, kiváló novellista, a kis prózának a mestere. Egyrészt ez egy érdekes szerzővé avatja őt már, másrészt az élete is, hiszen ő az 56-os emigránsok közé tartozott, és Franciaországból Puerto Ricóba települt ki. Puerto Ricót ő írta föl a magyar irodalom térképére. Azt gondolom, hogy ez is egy különlegesség, egy unikális dolog, és Egerszegi Edit említette az előbb, hogy itt Kaposváron is járt, amit én nem tudtam, de ez megint egy különleges dolog, és egy fontos szerzővé teszi őt.
3: Németh István Péter irodalomtörténész pedig Várkonyi Nándor alakját idézte meg.
13: Hoztam magammal egy olyan témát, ami Somogyhoz és Baranyához kötődik, hiszen a választott hősöm Várkonyi Nándor pécsi eszmetörténész volt, aki gyönyörű esszéket tudomány és szépirodalom és történelem határán, határmesdjéjén megszülető műveket alkotott, de nagyon kevesen tudják róla, hogy ő lirikus is volt, verseket írt a 30-as évekig. és egy életmű sorozata jelenhet meg 1990 óta Budapesten Mezei Katalin Kossuth Díjas költőnőnk, kiadóvezető gondozza Várkonyi Nándornak a szövegeit, mert hogy sajnos, ami meg is jelenhetett Várkonyi Nándortól, bizony meghúzott, cenzurázott kiadványok voltak, a Szíriát oszlopai is, meg a Pergő évek is, és Mezei Katalin elindította Várkonyi Nándor életműsorozatát, amelynek már a 18. kötete jelent most meg, és ez a kötet tartalmazza, mint könyvheti ünnepi kiadvány, Várkonyi Nándornak az ifjúkori verseit, rövid prózai, szépírói munkáit, novelláit, és Kodolányi Jánossal való levelezését. És hallatlanul izgalmas, hogy a prózaírók kezdetben, ifjúkori pályaszakaszunkban verselnek, költeményeket írnak, és nem Várkonyi Nándor erre az egyedüli példa, hanem kortársai közül az emlegetett Kodolányi János két verses kötetet is megjelentetett, ahhoz képest, hogy mint regényíró lesz nagyon híres. Németh László, a nagyon híres regény, eszés, drámaíró is verseket publikál Adi után, és nyilvánvalóan Adi hatással, de a Somogy megyei születésű Gyergyai Albert is ír verseket, sőt, ő még időskorában Őszikéket is a francia irodalomtudománya dacára vagy azzal együtt, vagy a Cserszeg Tomai, tehát az északi parti Szabó István, a novellista, ő is verseket ír kezdetben.
14: A másik konferencia, ahogy hallhattuk is, Utasi József Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító emléke előtt tisztelget. Őt sokan a 20. századi Petőfiként emlegetik, leginkább világlátása és művészi szemlélete miatt. A 2010-ben elhunyt szerzőre emlékezett Pap Endre irodalomtörténész, a Hitel című folyóirat főszerkesztője is.
15: Utasi József ugye a háborúban született, ő az a nemzedék egyik képviselője, akik a háború után bontogatták szárnyaikat. Ő a Kilencek nevezetű költői csoportosulásnak volt a tagja. Mellette még megemlíthető Kis Benedek, Rózsa Endre, Oláh János vagy Mezei Katalin neve is ebből a csoportból. Ők a 60-as években indultak költői pályára Magyarországon, és a saját sorsukat írták, a szegény sorsból való felemelkedésnek a történetét. Utasi Józsefnek volt egy elég bátor témaválasztása is ezen belül. Az ő édesapja a Donkanyarban halt meg. Ő hát tulajdonképpen nem is ismerte, másfél éves volt, amikor az édesapja meghalt, és a Kádár korszakban a II. Világháborús időszakról, illetve a donkanyari pusztulásról nem nagyon lehetett beszélni, sőt, tiltás alá esett, és Utasi volt az egyik olyan ember, egyik olyan költő, aki ezt a témát fölvetette a verseiben. Ez például egy nagy bátorság volt tőle. Másrészt meg ő volt, aki tulajdonképpen egy forradalmi hangot megütve ostorozta a megvalósult szocializmusnak a társadalmi és erkölcsi viszonylatai, több ilyen verse is született, ezzel is felhívta magára a figyelmet.
14: Az Utasi emlékkonferencián Eléka Géza író-költő is részt vett.
16: Természetesen, mint mindenkitől, tőle is rengeteget lehetett tanulni. Ennek az egésznek a kulcs mozzanata azt hiszem, hogy az, hogy a legelső és legfontosabb momentum, hogy meg kell ismerni azt a mikrokörnyezetet, amiben ő él, és ezt meg kell tudni belakni. Ugyanazon a módon, ahogy ő belakja. És akkor ezek a dolgok megtörténhetnek, és megtörténnek. Van egy mondás, Kokas Ignác festőtől egyszer megkérdezték, hogy lehet-e a művészetet tanítani. És ő azt felelte rá, hogy természetesen nem lehet. Egy dolgot lehet, olyan hangulatot és olyan körülményeket teremteni, amiben a tehetség megtermékenyül. Hát Jóska ennek nagymestere volt, de tekintettel arra, hogy iszonyatos szigorral rendelkezett, nem igen voltak neki tanítványai, az is isteni csoda, hogy én egyedül megmaradtam, mert mert hát nem titok ez ma már, többen fölálltak az asztala mellől a kíméletlen szigora miatt.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránc szerkesztette.

0: Joseph Haydn 98. B-dur szimfóniájának első tételét a New York-i filharmonikusok játszották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a hangulóban most hallgassák meg François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyét Jutta Zott és a Dresdai Staatskapelle előadásában. Vezényel Siegfried Kurz.

François Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyét hallották Juttacott és a Dresdai Staatskapelle előadásában, vezényelt Siegfried Kurz. A hangoló hátralévő perceiben következzen Giovanni Hoffmann G-dur szonátája mandolinra és zongorára. A mű második tételét hallják Duilio Galfetti és Diego Fasolis előadásában.

Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Köszöni figyelmüket Csák Éva és Urbán Péter technikai munkatárs, Varga Ramón a zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Ungvári Judit bemondó. A pihenni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Amikor először állunk szemben azzal, akivel valamilyen ügyletet tárgyalunk, fürkésző tekintettel igyekszünk megismerni. Fölteszünk magunknak néhány kérdést személyére vonatkozóan. Jó indulattal van-e irányomban? Derék embere? Milyen a jelleme? Nem bízunk a sokszor csalók a külsőségekben, a talán csak tettetett, színlelt mosolyban, az esetleg hazug hangban, hanem a külsőn keresztül iparkodunk megismerni igazi arcát. Nem állunk meg az arculat bizonyos részleténél, a jellem vagy a szív bizonyos tulajdonságánál. A teljes személyiség érdekel bennünket a maga összetett és élő egységében. Megfigyeljük, hogy betekinthessünk ebbe a mélységes valóságba, és megközelítőleg megismerjük. Ha tehát mi Tiberius idejében Palesztinában éltünk volna, és találkoztunk volna a názáreti Jézussal, mit gondoltunk volna róla? S ha hónapokon keresztül követtük volna őt, hogy igazoljuk a róla alkotott első benyomásunkat, ha meghitt közelségében élhettünk volna, mint az apostolok, hallgatva minden legkisebb szavát, megfigyelve cselekedeteit, működését, magatartását, milyen véleményünk lett volna jelleméről? Kétségtelenül úgy tűnt volna már az első találkozás alkalmával is, hogy nagyon különbözik a többi embertől. Nincs tökéletes ember. Senki sem egészen kifogástalan. Legtöbb embertársunknál hiányosságokat, bántó hibákat látunk. Simon Péter például könnyen lelkesedő, nagylelkű, lángoló lélek volt, de mekkora önhítséggel és gyöngeséggel. Nikodémus, ez a törvénytudó, fölismerte a galileai prófétában Isten küldöttét, de nem mert kiállni mellette. Volt benne éles látás, őszinteség, de igen kevés bátorság. Ha a mi vallási életünket nézzük, vajon ritkán található-e benne tudomány buzgóság nélkül, vagy áhítat tudás nélkül, illetve buzgalom belső élet nélkül? Az emberek gyarlók, a legtöbben középszerűek. Igyekeznek az átlagos színvonalon maradni. Nem jutnak messze sem az erény gyakorlásában, sem a romlottságban. Se nem egészen jók, se nem egészen rosszak. Ha kitűnnek is valamiben, nagy hibákkal ellensúlyozzák. Amit nyernek az egyik oldalon, a másikon elveszítik. Az egyik munkás, erélyes, de hatalmaskodó, érdes, kíméletlen. A másik nyájas, kedves, de szánalmasan gondatlan és könnyelmű. Hány merészen szárnyaló, képzelő erejű költő, igazi trubadúr ütközik a jó ízléssel? Hány szellemes, finom írónál hiányzik az erő? Ezek is, azok is drágán megfizették irányadó főtehetségük kibontakozását. Egyoldalú szertelen fejlődésük egész életerejüket fölemésztette, és a többi jó irány elsorvadásához vezetett. Jézus ellenben maga a tökéletesség. Benne megvannak mindazok az erkölcsi tulajdonságok, tehetségek, melyeket embertársainkban elszórtan látunk. Ő egy személyben a szellem, a szív és a tevékenység embere. Senki nem beszélt úgy, mint ő. Senki nem tudott úgy bánni az emberekkel, mint ő. Senki sem tudta úgy magával ragadni, kiemelni őket a maguk sekélyességéből, mint ő. Benne nincs hiányosság, torzulás, befejezetlenség. Minden emberi képességét a legmagasabb fokra, erőre emelte. Mindvégig, ez volt a jelszava. Ebben a nagy lélekben minden nagy, ezért számunkra, akik annyira félénkek, kisveretűek vagyunk, hogy nem mondjunk többet, ő mindenben szélsőségesnek látszik. Indulatában, gyöngétségében épp úgy, mint haragjában, méltatlankodásában, fájdalmaiban csak úgy, mint örömeiben. Különösen figyelemre méltó benne, hogy képes egybefoglalni és összeegyeztetni az egymással ellentétesnek látszó tulajdonságokat. Lelke erős, de egyszer s mint gyöngéd. Tanítása mélységével csak előadásainak világossága vetegedhet. Ő egyaránt tapintatos és bátor, megbocsátó és szigorú, méltósággal teljes és nyájas, alázatos és szilárd, hősies és gyöngéd. Ellentétekből áll,
de ezek az ellentétek egyetlen harmonikus egészet alkotnak. A végletek, minden zavar nélkül, egymást érintik és találkoznak benne. Egy jámbor író elmondhatta róla, Krisztus az összhang. Talán ez a legszebb meghatározás, amit emberi jellemről adhattak. Jézus megérdemli tehát azt a dicsőítést, amit a katolikus liturgia édesanyjáról mond. Te vagy maga a szépség, és benned nincs folt. Az emberi természet megismerte benne az öröm teljességét. Ő a tökéletes ember, a kiváló ember, par excellence ember, Isten szíve szerint való ember. Innen való az Emberfia cím, amelyet szeret használni, amikor harmadik szemében beszél magáról.

0: Az elmúlt percekben Ellen Gogol felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Nyelvédesanyánk. A Magyar Katolikus Rádió anyanyelvápoló műsora következik.
3: Írjuk le, hogy ne írják le. Interjú. Mikor kerül a sor? Jegyzet. Játékunk ma közmondásbogozó. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Hogyan lehet megmenteni a nyelvjárásokat? Egyáltalán melyiket lehet és miként 21. századi keretek között továbbfejleszteni? Mit tesz hozzá mindez a föld kulturális gazdagságához úgy, hogy az egyénhez is közelebb hozza saját megöröklött értékeit? Ezekkel a témákkal is foglalkozik az Édesanya nyelvünk folyóirat legújabb száma. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Beszélgető társam Pomozi Péter, a lap főszerkesztője, a Magyarság Kutató Intézet szakmai központjának igazgatója. Meddig terjedhet a nyelvjárás a te szavaiddal élve az otthon falain túl? Segíthet-e mondjuk a glokális szemlélet?
4: Ez attól is függ, hogy általában nyelvjárásokról beszélünk-e, vagy kárpát-medencei magyar nyelvjárásokról beszélünk, és persze attól is függ, hogy melyik kárpát-medencei magyar nyelvjárás területről. Nézzük azokat a területeket, ahol a nyelvjárásoknak még reális lehetőségük van arra, hogy az otthon falain kívül is használhatók legyenek. Nyilván ennek megvannak a speciális technikái. Nyilván mindenkinek eszébe jut, hiszen Pesten is nagy divat a moldvai csángó magyar kultúra, tehát a csángóság és a csángó nyelvjárás. De természetesen a székelyek is nagyon büszkék a saját nyelvjárás változataikra, és hát a palóc nyelvjárás terület az nem csak azért nagyon érdekes, mert két országot is érint jelenleg, ugye Észak-Magyarország, Szlovákia, sőt, ha a palóc nyelvjárás szigeteket nézzük, akkor a vajdasági Szerbiát is, ahol még mindig van két palócos nyelvi hagyományokat őrző falu. A leghíresebb talán Kupuszina, és hát természetesen vannak a Nyugat-Dunán túlon is olyan nyelvjárások, amik megint csak viszonylag markánsan elütnek a magyar köznyelvtől, és amelyeknek még elég nagy a beszélő közönsége. Tehát, hogyha a kedves hallgató szempontjából néznénk, akkor az egyik talán az, hogy mekkora az a nyelvjárás terület, hány beszélője van, és ez mennyire különbözik a magyar köznyelvtől. Nyilván, hogyha valakinek nem a felsoroltak közül az anyanyelvjárás, akkor most élénken tiltakozik, hogy miért nem soroltam már föl azt is, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, de a felsorolt négy annyiban a legmarkánsabb, hogy vagy nagyon erősen eltér a köznyelvi normától, és vagy elég nagy ez a terület.
3: Olyannyira erősen eltér, én belelapoztam, hivatalos nevén nem így hívják, de a csángó szótárba, hogy hát bizony ezt modern korban egy fordítóprogrammal kellene helyettesíteni.
4: Ja, hát természetesen, ha én most egy csángó falusi bácsi lennék, vagy néni, akkor most nagyon jó vicces példákat tudnék arra mondani, hogy hogy lehet totálisan félreérthető csángó mondatokat fogalmazni nem csángó magyaroknak, de hát sajnos nem vagyok az, úgyhogy én most idegen tollakkal nem fogok ékeskedni. Ellenben visszatérve arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az otthon falain kívül vinni. Tulajdonképpen az édesanya nyelvünk legfrissebb számának az egyik központi témája volt, a disputa témája volt, hogy hogyan lehetne az élő nyelv járási hagyományainkat még élőbbé tenni, és ennek ez egyik eleme pont ez, hogy vigyük ki az otthon falain kívül, tehát hogy ne csak egy szűk családi tűzhely körüli változat legyen, vagy ahogy Pusztai professzor szokta mondani, hogy ne csak a baracklekvár főzésről beszélgessenek vele a nagymamával. Tehát, hogy mi kell ehhez? Hát ehhez először is szemléletváltás kell. Mert nagyon sok magyar nyelvész, tehát nem egyszerűen közgondolkodó vagy értelmiségi, azt gondolja mind a mai napig, hogy a nyelvjárás az születésétől fogva, latinosan szólva ugye a bóvó, egy beszélt nyelvi forma. Nos, ez egy óriási tévedés, mert a világ minden nyelve valaha beszélt nyelvi forma volt, hiszen az emberi nyelvnek, mint olyannak az elsődleges megjelenési formája a beszélt forma, az írásbeliség az abszolút másodlagos. alkalmat.
3: Sőt, bocsánat, hogy közbevágok, hát hogyha bármely nyelv történetét megnézzük, akkor nyilván nem csak, hogy a szóbeliség volt először, de tulajdonképpen minden nyelv nyelvjárásaiban élt, és a köznyelv meg az irodalmi nyelv valamilyen szinten később alakult ki.
4: Ez abszolút így van, tehát a kronológikus láncolat az az, hogy vannak a beszélt változatai egy nyelvnek, amelyek régen tájnyelvek voltak, nyelvjárások, és aztán ezek természetesen a különböző nyelvi kontaktusok, meg a nyelvterület belső változásai, belső mobilitás, elköltözés, hozzáköltözés, szétköltözés, stb. Hatására, ezek folyamatosan változtak, alakultak, de ezek változatok maradtak mindaddig, amíg nem jön meg annak a lehetőség, hogy legyen valami modern, egységesebb. De ahhoz először is írásbeliség kell, mert ennek az egységesítésnek, amit manapság leginkább standardizációnak szokás hívni, alapvető feltétele, hogy legyen egy egységes, egyezményes ABC, tehát az, amin magukat, a szavakat egyáltalán le lehet írni, és amin szótárat és nyelvtant lehet szerkeszteni, majd az összes többi szükséges könyvet. És csak ezután lehet arról szó, hogyha ezek az alapok megvannak, hogy a tényleges egységesülési folyamat a társadalomban meginduljon. Na most mutatis mutandis, ez viszont úgy igaz a nyelvjárásokra a 21. században, és ezt már egyébként a 20. század is megmutatta, hogy csak azoknak a nyelvváltozatoknak van a Földön, és ezért nem glokális, hanem globális is a kérdés, tehát ez nem csak szójáték. Csak azoknak a nyelvjárás változatoknak, vagy bármilyen nyelvváltozatnak csak akkor van jövője, sőt bármilyen nyelvnek egyáltalán, ha van írásbelisége is. Aminek nincs írott változata, az ebben a kíméletlen kulturális versenyben már rég leszakadt.
3: Na jó, de ha van írásbelisége is, akkor én rögtön azt vettem ellene, hogy én tanultam nyelvét, és azt, hogy milyen szép karácsonyfákkal kell rögzíteni a különböző nyelvjárási hangokat, tehát a fonetikus leírás az hogy néz ki. Ez viszont használhatatlan, hogyha én megpróbálok ezzel egy könyvet elképzelni.
4: Persze, ez teljesen természetes, hogy ez így van, ezért erről szó sincs. Egyébként, ha a kedves olvasó felnyitja a Károly, ugye az interneten az édesanyanyelvünknek ezt a ezévi harmadik számát, akkor a disputában ezt is pontosan fogja látni, hogy ehhez úgynevezett standardizált, nagyon is egyszerűsített nyelvjárási ABC-k kellnek. Minden egyes nyelvjárási hangnak legyen meg a megfelelő betűjele, de semmilyen több betűjel nem kell, nem kell karácsonyfa, nem kell krix-krax, tehát ez nem egy tudományos leírás, hanem éppen azért, hogy a 21. században is használható legyen, ennek nem egyszerűen egy könnyen iskolában is tanítható és tanulható magyar nyelvváltozat ABC-nek kell lenni, hanem olyannak, hogy még az infotechnológiai támogatottsága is meglessen. Magyarul, hogy Pistike vagy Ancsurka a nagymamájának palócul vagy székelyül is megírhassa az SMS-t, tehát figyelembe kell venni, hogy mi az alapvető digitális támogatottság egy laptopon, egy mobiltelefonon. Ilyen szempontból a legfonéma igényesebb a magyar nyelvjárások közül a palóc, és azt is tökéletesen le lehet írni, akár mobiltelefonos üzenetben is.
3: Tehát magyarul ilyen umlaut A, meg umlaut E hangokat kell magunk elé képzelni?
4: Hát, a palóc esetében egy olyat kell elképzelni, ez több magyar nyelvjárás esetében is megvan, a nyílt hosszú E, az egy E egy felső vonallal, a ugye a palóc A, a rövid, az egy pontos A, ez az egyedüli probléma, mert ezt a mobiltelefonon csak a svéd karakterrel lehet helyettesíteni, de hát ez legyen a legnagyobb bajunk, hogy a pötty helyett egy icipicike kis karika van az A fölött. Az összes többi egyébként ugyanígy megvan, tehát a palóc hosszú A, az az E mintájára egy A, egy felső vonallal, illetve amit még mondtál, van ugye a két pontos E, ami a magyar nyelvjárás tudat nagyobb részén megvan, Dunántúltól Moldvai Csángó nyelvjárásokig, lényegében csak a központi meg az észak-keleti nyelvjárás terület egy részén nincs. És nincs is több különleges karakter. Mert a kettős hangzókat nagyon egyszerűen úgy kell leírni, már csak a digitális támogatottság miatt is, ahogy egyébként mostanában ilyen modern irodalmi kísérletekben a Nyugat-Dunántúlon próbálkoznak is, hogyha egy U-ot vagy egy Ü-öt kell leírni, akkor egyszerűen az Ü mellett egy ugyanolyan Ö-t tesznek, az Ú mellett egy ugyanolyan Ö-t, tehát nem lesz belőle felső index meg semmi, mert a telefonon ezt úgy sem lehet, nem megcsinálni, és egyébként meg a nyomdászok is megőrülnének.
3: Hogyha ez ennyire egyszerű, akkor miért nincs?
4: Hát azon dolgozunk, hogy legyen. Gréci Zsoldos Enikő kiváló kolléganőmmel nagyon régóta tervezzük, hogy legyen Magyarországon is végre egy igazi elemi iskolai palóc, didaktikus, gyerekbarát, élvezhető olvasókönyv és mini nyelvtan, tehát ami nem arra van, hogy leverik a gyereken a következő éten dolgozat formájában, hanem hogy élményközpontúan bemerítkezhet a nagyszüleinek abba mesés, gazdag, néprajzi és kulturális múltjába, ami még nekik teljesen megvolt, de amilyen nélkül a nyelvváltozat nélkül, mint hordozóközeg nélkül elveszne, és hogyha ő megérzi, hogy ez érték, és ez jó, és hogy ezen akár SMS-t is lehet írni, akkor pontosan azt érjük el, hogy ezek a helyi értékek, amik persze egyetemes nemzeti értékeinknek is részei, tovább élnek. Most van az a pillanat, hogy akkor ki kell nézni, mert a kis honunkban mindig sokkal több a szkepszis, mint az őszinte tenni akarás, mert ez sokkal könnyebb, úgyis lehetetlen, meg fantaszmagória, hogy nézzünk már körül. Észak-Itáliában, Vénetóban csodaszép első, második, harmadik, negyedik, ötödik elemi iskolás friuli és vénetói tankönyvek is vannak, tehát simán be lehet iratni a gyereket olyan osztályba, ahol a helyi tájnyelvet is tanulja, nem csak az italiano standardot. Ugyanez a lehetőség számos észt, finn, alnémet nyelvjárás területen megvan, és az alnémet nyelvjáráson rádióadó is működik napi rendszerességgel, sőt, okos telefonos szótár, meg Wikipédia, meg minden van alnémetül. Észtországban egy 800 fős szigeti nyelvjárás, aminek megcsinálták a gyönyörű ABC-s könyvét meg a nyelvtanát. Akkor mi a több százezres Kárpát-medencei magyar nyelvjárásainknak miért nem csináljuk meg? Ezek helyi értékek és a helyi közösségeket éltetik, sőt, gazdasági szinergiát is képesek indukálni, ha jól használják turisztikai célra mindezt.
3: Lehet, hogy ott könnyebb, ahol nagyobbak a nyelvjárási különbségek, mert ugye annak idején Galeottól rácsodálkozott Mátyás király udvarába, hogy hú, hogy mennyire egységes a magyar nyelv, hát a korabeli itáliai beszélt közösségi nyelvekhez képest.
4: Két oldala van ennek a híres Galeotto idézetnek. Az egyik az, hogy Galeotto korábban valószínűleg ez igazabb volt, mint a 19. századi magyar nyelvjárási térképen. Tudni, Galeotto korában volt a magyar nyelvterület a legnagyobb, legkiterjedtebb, és valóban talán a legkompaktabb. Utána viszont a török hódoltság ezt teljesen szétdarabolt, aminek következtében elég nagy nyelvjárási különfejlődések indultak el, meg ugye a másodlagos betelepülések miatt, mert mondjuk X magyar nyelvjárás esetében, hogy nem menjünk messze mondjuk a mezőségi esetében, megjött egy csomó olyan elem, ami korábban nem volt domináns, például román, de akár szlovák és német hatás is érhette, és így végig lehetne menni a teljes magyar nyelvjárás területen, amihez két műsoridő is kevés lenne. A lényeg az, hogy amikor vége lett ennek a gyászos 150-200 évnek, annak beláthatatlan következményei voltak a magyar nyelvjárás területre nézve is, és ez nem egyszerűen nyelvveszteség volt, hanem egy nyelvi újraformálódás is, ami a galeottói képhez képest már egy sokkal töredezettebbet mutat. Egyébként még így is igazad van abban, hogy a magyar nyelvjárás terület persze sokkal egységesebb, mint mondjuk az itáliai, de nyilván Itáliában gyakorlatilag nyelvészeti argumentációt is lehetne arról folytatni, hogy több nyelv van-e, vagy csak nyelvjárások, mert a kölcsönös érthetőség sem feltétlenül van meg mindenütt. De ugyanakkor én nem gondolom azt pont az észt vagy a finn példák alapján, hogy a kölcsönös érthetetlenségnek itt kritériumnak kellene lenni, tehát én azt gondolom, hogy a felsorolt nyelvjárások esetében mindenképpen indokolt lehet ezeknek a nagyon jó európai példáknak a követése, hogy őrizzük ezeket a kincseinket, tehát hogy vigyük ki őket az otthon falain kívül, mindazon okokból, amiről már beszéltünk eddig is.
3: Az is egy érdekes szempont lehet, hogy például aki a volt Jugoszláviában született, az ugye ami számunkra egyformának tűnik, a szerb meg a horvát, azt egyrészt kikéri magának, hogy az egyező lenne, másrészt pedig például a horváton belül meg tudja füllel különböztetni a stuakáj meg a csáj nyelvjárásokat. Csak a néhányat mondtam el az összes lehetőség közül.
4: Igen, ebben az a nagyon érdekes, hogy egy standard esetében mekkora nyelvpolitikai és nemzetpolitikai viták lehetnek, mert valóban arról van szó, hogyha egy klasszikus, bocsánat itt a szerbektől és a horvát barátoktól és szerb-horvát szótárat nézünk, amit ugye az akadémiai kiadók is adott ezen címszóval, akkor a két standard változatot nézzük, akkor tényleg nincs okunk azt mondani, hogy két nyelvről beszélünk, de abban a pillanatban, hogyha a szerben vagy a horváton belül vagyunk, akkor valóban vannak olyan nyelvjárási különbségek, ahol szinte a kölcsönös érthetőség sincs meg. Ha jól emlékszem, a Nyugat-Dunántúl környékén beszélt horvát nyelvjárások, meg egy tengerparti horvát, az úgy nem nagyon érti meg egymást.
3: Szóval akkor egyedüli menekülési út az írásbeliség egészen pontosan egy olyan változata, amely már a modern felületeken is használható, akár a közösségi médiában is.
4: Röviden igen a válasz. Még egyszer leszögezve azt a tényt, hogy az egy gyermekdett kifogás, hogy a nyelvjárásokon azért nem lehet írni, mert a nyelvjárások beszélt nyelvváltozatok, ezt megbeszéltük, hogy minden nyelvváltozat annó beszélt nyelvváltozat volt, és minden nyelvváltozatnak csak akkor van jövője és jövőképe, ha van írásbelisége. Ennek a módszertanára annyi kiváló európai példa van. Egyébként hát a Magyarság Kutató Intézetnek a szabadon letölthető Palóc olvasókönyvébe benne van 2019 óta a Palóc standardizációs javaslatom, ami végtelenül egyszerű, és hát abból indul ki, hogy mik azok az általános fonológiai realitások, amit mindenképpen akár nyugat, akár közép, akár kelet-palóc jelölni kell. Az már egy más kérdés egyébként, hogy ha egyszer létrejön egy ilyen standard, akkor nyilván hát egy kelet vagy egy nyugat-palócnak joga lesz a saját szavait azon belül, azon az ABC-n belül a maga módján leírni, mert hát most senki nem fog se egy kelet palócot arra kényszeríteni, hogy egy nyugat-palóc tájszót használjon a sajátja helyett, és ez vice versa is igaz. Tehát ugye a kérdés persze összetettebb és izgalmasabb, de az ABC szintjén egyáltalán nem bonyolult.
3: Lehet, hogy indítani kellene egy költészeti vagy novella pályázatot, és előírni azt, hogy bizony ezek egy-egy tájnyelven szólaljanak meg, vagy írodjanak le?
4: Ó, volt már ilyen, és Pusztai János professzor hiányolt, hogy csak egy ilyet csináltunk, amikor a Magyar Nyelvjárások Napját, ami ugye minden év december 1-én a Magyarság Kutatóintézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös rendezésében.
3: 2020 óta?
4: Így van, tehát idén már a 7. lesz. Ha jól emlékszem, az első, de lehet, hogy a 2. évében volt egy nyelvjárási pályázat. Az én számomra mérsékelt sikert aratott, mert körülbelül 40 pályamunkánk volt, de igazából csak 6-7 olyan volt, ami ténylegesen nyelvjárásba íródott, hiszen akkor még nem voltak meg ezek a standard javaslatok. Szóval nekem az egy icipicit csalódás volt abból a szempontból, hogy nagyon érdekes néprajzi anyagok jöttek, de kétharmad részben standard magyar, hogy csúnyán fogalmazott pesti leíratba. Úgyhogy lehet, hogy egy picit eszegte kedvünket, de aztán többször felvetette Pusztai professzor úr, hogy csak újra kellene indítani ezeket a pályázatokat is. Akkor ugyanis csak egy ilyen javaslatot tettünk a hangjelölésre a pályázóinknak, egy nagyon egyszerű kis szamárvezetőt írtunk hozzá. Talán most már el lehetne várni, legalább a Palóc esetében, hogy igen, itt a minta, tessék ezt használni.
3: Legközelebbi könyvetet így írd meg.
4: Készülök rá, hogy néhány régebbi novellámat én átírjak is standard Palócra, mert a Palóc földfóiratot meg is fenyegettem vele, csak még az időt nem találtam meg rá, de ami késik, nem múlik, biztos meg lesz.
3: Pumaszi Péter felhívja a figyelmet arra a kevésbé ismert tényre, hogy a föld nyelveinek 96%-át az emberiség elenyésző része alig 4%-a használja. Ami nem jelenik meg a magasabb szintereken, arra hamar kész a kívülállók ítélete, annak úgymond másodrendűségéről. Az ilyenfajta gők pedig megszüntetheti a természetes sokszínűség tiszteletét, a következményeket. Mindenki tovább gondolhatja. Rosszul tenni a tűzre? Valami ilyesmire figyelt fel Háttud Tibor.
5: Ha hibákra kerül sor. A szóhasználati hibák jellemzője, hogy a fogalmazónak nem sikerül megtalálnia a megfelelő kifejezést. Gyakran általánosabb jelentésű szó kerül az odaillő, tipikus elem helyére, és a kifejezés valamely fogalmi összetevője sem illik a mondani valóhoz. Jó példa erre a sor kerül valamire helytelen használata. Íme néhány példa. A gyilkosságokra a családi viszonyok megromlása miatt került sor. Még soha nem került sor ilyen sok cápa támadásra. Szenzációs bibliai felfedezés.

0: sor, még akkor sem, ha azt esetleg az elkövető éppen előre megtervezte. Ráadásul a sor kerül valamire meglehetősen formális, hivatalos kifejezés. Sokszor éppen szépítő, véleménykerülő fogalmazásokban találkozunk vele, mint például itt is, a kifizetések visszatartására is emiatt került sor. Kiinduló példáinkat így javíthatjuk, a gyilkosság a családi viszonyok megromlása miatt következett be. Még soha nem történt ilyen sok cápatámadás. Szenzációs bibliai felfedezést tettek. A szóhasználati hibák másik jellegzetes esete, mondhatni, a túlzott konkrétság. A szemléletesség érdekében ugyanis sokszor képes kifejezéseket használunk. Az ilyen érzékletes elemeknek a mondatba való beillesztése azonban különös gondot igényel, mivel könnyen keletkezhet képzavar. Az egyik rádióadón ezt hallhattuk. Az opera részlet után Beethoven tollából csendül fel egy muzsika. A fogalmazás mosolyt csalhat a hallgató ajkára, mert bizony egy tollból nehezen csendülhet fel bármilyen muzsika. Legfeljebb, ha belegondolunk, a lúttól sercegése üthetné meg a fülünket. A szemléletességre, a választékos és fenkölt kifejezésre való törekvést túlzásba vitték, a dagályosságból pedig képzavar lett. A zene, a muzsika valóban felcsendül, a zenemű pedig valóban a szerző, itt éppen Beethoven tollából származik, tudnélik a szerző papírra vetette, lejegyezte, lekottázta szerzeményét. A tollából és a felcsendül szavak összekapcsolása azonban lehetetlen képzetet hoz létre. Így nem szabad összeszőnünk ezt a két kifejezést. Valamilyen más megoldást kell keresnünk. Elegendő az egyik szemléltető elem, például, utána Beethoven egyik szerzeménye csendül fel. Vagy a következő szerzemény Beethoven tollából való. Ha tehát szabatosan akarunk fogalmazni, a lehető legjobb szót kell megtalálnunk mondandunk kifejezésére, és ráadásul nem is szabad túlzásokba esnünk.
1: Háttott Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban egy szerzőt kerestünk, ő pedig nem más, mint Kalász Márton. Most Komáromi Józsefnek küldünk tárgyutalmat. Egy olyan korábbi feladványra is érkezett egyébként megoldás, amit eddig nem sikerült megfejteni. Az ötleteket összegyűjtjük. Az új fejtörőt Gyarmati Dóra ismerteti.
2: Mai nyelvi feladványunkban összekeveredett közmondásokat lehet kibogozni játékos kedvű hallgatóinknak. Kérdésünk, mely közmondások keveredtek össze a következő mondatban? Egyik kutya, másik egy hián 20. Megismételjük. Mely közmondások keveredtek össze a következő mondatban? Egyik kutya, másik egy hián 20. Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
1: Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
3: Elhangzott a Nyelvédesanyánk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. A mesterfogás következik. A szerkesztő Posgai Nóra.

0: az, amikor este leülünk az üzem elé a padra, és látjuk a naplementét. Látni az állatokat, hogy jól érzünk magukat. Aggódni, amikor most tavasszal 10 centiben megállt a kukorica, és nem akart nőni. És örülni, amikor elkezd esni az eső, és megnőtt a kukorica, legalább embermagasságúra, már ez is nagy élmény. Ez maga a csoda.
1: A középső cserhát szelíd lankáin, a Palócföld szélén bújik meg szente. Itt található a Maszlik családi gazdaság. Tehenészetükben és sajtüzemükben az egészséges, természetesen megtermelt tejen kívül ízletes joghurtok, túró, vaj, valamint sokféle friss, félkemény vagy érlelt sajt készül, amelyek több díjat is elnyertek már. A jelszó a földtől az asztalig, a titkos összetevő pedig az összetartó nagy család, amelynek minden tagja fontos feladatot kap a gazdaságban. Ez Magyarország első sajtút állomása is, ahol a látogatók testközelből ismerkedhetnek a mindennapi munkával, az állatokkal, a sajtkészítés rejtelmeivel, és persze megkóstolhatják a termékeket is. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Az augusztusi hőségben csatlakoztam az egyik látogatócsoporthoz. A család és a gazdaság lelke háziasszonya, Maszlikné Illés Ágnes nagy lendülettel, szeretettel és ízes történetekkel vezetett körbe bennünket.

0: Maszlikné Ill és Ágnes, Szentén vagyunk a Maszlik családi gazdaságnál. Most elindultunk itt a hatalmas tehénistálók között. Hova megyünk, Ágnes?
1: Megyünk az újszülött osztályra, ahol nálunk azok a kisborjuk vannak, akik az elmúlt két hétben születtek meg.
0: Hány kisboci van itt?
1: 10-15 darab kisborjú, de ugye nálunk csoportok vannak. Tehát ez az újszülött osztály, bent az istálóban vannak az ovisok, a középső istálóban van az alsótagos, az iskolások, illetve a növendékű szőink.
0: És összesen hány tehén van?
1: 200 állat van a telepen, amiből 90-et fejünk, a többi pedig a kicsik, növendék, szárazon állók, körülbelül 200 állat.
0: Most itt van egy gyerekcsoport, egy ifjúsági hittanos tábor, és hát itt csodálják a nagyon édes kis bocikat. Külön kis műanyag, sátrak, aklok vannak.
1: Steinmann-ketrec, igen.
0: Mindegyiknek saját ilyen szobácskája van, saját kerítése. Miért így vannak
1: ők? Hát ez azért fontos, hogy ne tudják egymást fertőzni. Azért szinte nálunk borjú elhalás nincs is. Ezek a Steinmann-ketrecek azért nagyon jók, mert nem tudnak egymáshoz hozzáférni. Mindegyiknek külön vödörje van, saját vödörből isznak, ez is nagyon fontos. Aztán, amikor kikerül a kisborjú, le van fertőtlenítve a Steinmann-ketrec, és jön a következő újszülött bele.
2: Meg na, tehát
1: persze, ha kijönnek.
3: Megsimogatok. Nézzétek, az kidugja a fejét, és
0: nem. 2-3 is odajött, igen, a rácshoz kíváncsiskodni.
1: Különben ekkorák, mikor megszületnek. Ők, amikor megszületnek, egy hétig csak a saját anyatejét kapják. Ez miért nagyon fontos? Az immunitás megszerzése miatt. Itt vannak fiúk és vannak lányok. A fiúk fülszáma 8-assal kezdődik, a lányoké pedig 0-val. Mi egy tejelő tehenészet vagyunk, tehát nálunk a tej a cél és az a fontos, így a fiúkat mi eladjuk, értékesítjük.
0: Súlyok István hitoktató, a hittanos csapatot hoztad ide Szentélyre. Miért jöttetek ide, miért érdekes ez szerinted a gyerekeknek?
4: Alapvetően Romhányban táborozunk, és korábban bérmálkozókkal már itt volt egy nagyszerű táborunk, és úgy gondoltam, hogy az ifi korosztálynak is már egy nagy élményt tud jelenteni ez a hely, és azért jöttünk ide a Maszlik gazdaságba. Egyrészt a korábbi pozitív élmények miatt, és egyébként Szent Ferenc életútja a táborunknak a témája, ugye a halálának 800. évfordulója van, és az első napunknak volt az induló gondolata, a nézzétek a rét virágait, akkor ugye az arborétumban voltunk, és ma pedig nézzétek az ég madarait, az állatok a téma, és azért gondoltam, hogy eljönni a gazdaságba, egy nagyon jó lehetőség, így a nagy meleg ellenére is, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, állatokhoz, növényvilághoz, és ezen keresztül pedig megismerhetjük az alkotónkat, teremtőnket.
0: És délután madárfoglalkozás is lesz, honnan jöttetek?
4: Dunaharasztiból jöttünk, és első áldozókból lett kisifi a mi kis közösségünk, úgyhogy a plébániának a fiataljaival jöttünk el ide.
0: Hogy tetszenek a tehenek, itt csodáljátok őket?
3: Nagyon-nagyon cukik.
0: Most ide is ugrott hozzád, meg mered simogatni?
3: Igen, igazából nyalogat minket így a kezünket.
0: Úgyhogy... Otthon van állatod?
3: Vannak futókacsáink. Igen.
0: Nem idegen az állatvilág tőled?
3: Nem, én nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Keresztneved?
3: Bogi vagyok.
0: Magda, te mit szólsz az állatokhoz? Láttál már ilyen közelről teheneket?
5: Igen, volt, hogy már láttam, csak nem ilyen kicsiket és újszülötteket, hanem sokkal nagyobbakat, és azok nem hagyták, hogy simogassam őket, szóval ez egy új élmény.
0: Mi érdekel téged egy ilyen tehenészetben, egy ilyen gazdaságban, az állatok cukiságán túl?
5: Igazából az, hogy hogyan élnek, és hogy mivel itt az emberek közelében vannak, ezért, hogy ez mennyivel változtatta meg a, úgymond, fejlődésüket.
0: Hanyadikosok vagytok?
5: 7-esek vagyunk.
1: Na, ez a középső istálunk, itt vannak a növendékű szőink, ugye, akik már...
0: Ők már nagyobbacskák?
1: Igen, tehát ők lassan vemhesek lesznek, illetve ott az elejében vannak a kisiskolások, akik még igencsak növendékek. Megyünk be az új istálunkba, ahol a termelőcsoport van, és megnézzük a robotfejést. A Holstein. A Holstein az a 7-8 mázsás állat, csontos, nincs rajta hús. Viszont nagy tőgy és rengeteg tejet ad. Ő a Jersey, szevasz, nem nyalakodunk.
0: Szép, meleg, kisebb, boci barna, egyszínű tehén.
1: Kevesebb tejet ad, jóval kevesebb, de amikor a piacokon találkoztok ilyen nagyon sárga tejjel, nagyon sárga vajjal, na az az ő tejéből készült. Ugyanis 8% zsírtartalmat is tud a teje neki. Látjátok, ott a robot fej egy állatot. Tehát az a kettő robotállásunk van, A nap 24 órájában bármikor bemehet az állat, és megfeji a robot. Beáll az állat, a nyakában lévő beazonosító alapján azonosítja, hogy kiérkezett a fejőállásba, kinyúl a robotkar, kis UV-fényekkel megkeresi a tőgybimbót, kis kefékkel megmossa, és utána gyönyörűen UV-fényjel megkeresve a tőgybimbót, ráteszi a kelyheket, és elkezd fejni.
0: Bocsánat, jól értettem, hogy magától bemegy a tehén, igen, hogy megfejjék, ez jó neki?
1: Igen, magától megy be, ugyanis amikor megtelik a tőgy, egy feszítőérzés van, tehát benne a robotban ő ettől megszabadul, illetve hát azért mi is egy kicsit gazemberek vagyunk mi is, ugyanis a robotban ő granulált tápot kap, az olyan, mintha most mi kapnánk egy szelettejszínhabos tortát, hát persze, hogy bemennek. Sőt, van olyan tehén, amelyik plusz bemegy, csak azért, hogy a ott maradt kicsike falatokat még fölnyalogassa. Az alapján, hogy mennyi tejet adnak, illetve hol tart laktációban, a számítógép beazonosítja, és az alapján adagolja nekik a tápot. Tehát minden állat más és más mennyiségűt kap. A robotfejés a jövő, tehát enélkül szerintem a jövőben nem lesz fejés, nem lesz ember, aki odáll az állat alá és megfeji. Itt lényegében a számítógép irányít mindent, figyeli az állat mozgását, tehát ha aktívabb, akkor rögtön jelez, hogy nézzétek meg, valószínű folyat. Ha valamelyik állat nem megy befejődni, vagy éppen nem látja, hogy mozog az állat, akkor szól, hogy nézzétek meg, valami probléma van vele, lehet, hogy beteg az állat, nézzetek utána. Tehát nagyon sok információt kapunk a robottól, ami telefonra jön. Például éjfél kettőkor leáll a fej, és akkor éjfél kettőkor küldi az üzenetet, hogy leállt a robot, nézzetek utána, miért állt le. Hát van, amikor megvárjuk az ilyen reggel 5 órát. Na, még egy. Melyik ország volt az, aki először megálmodta a robotfejést? Japán. Az is lehetne.
6: Franciaország.
1: Az is lehetne.
7: Magyarország.
1: Mi is lehetnénk, mert nagyon okos, találékony emberek.
7: Nem találtuk fel.
1: Nem. Oroszország.
0: Bejöttünk most ebbe a hatalmas nagy új istálóba, és itt propellerek pörögnek a tehenek fölött. Látok ott egy ilyen automosó, kefeszerű hasonlóságot. Ezek tehénjóléti intézkedés?
1: Igen, igen, ez előtt a kényelmét szolgálja. Például, amikor 42 fokban a tehénben van ebbe az istálóba, de érezni, hogy mozog a levegő.
0: Sokkal hűvösebb van, mint kint.
1: Hogyne, és akkor vannak ezek a hátvakaró kis kefék, amik szintén a kényelmét szolgálja az állatnak. Itt csak a Jersey szokott ott érdekes pozíciót felvenni, és nem éri föl a kefét, ő csak áll alatta, és
0: sóvárog.
1: Sóvárog, illetve az itatóink is fűtető itatók, tehát télen nem fagynak el, és szabad víztükrű itatók, tehát nem ezek a labdásak, sokkal többet iszik az állat. Ugye a tehénnek nagyon fontos az állandó friss levegő, egyszer, kétszer pedig, hogy ne érje víz. Itt van egy automata trágya lehúzó, lehúzza a trágyát, a végén van egy folyékony trágya, illetve egy szilárd trágya gyűjtőnk. Benn ott az istálló belsejében növekvő alom van, tehát mi nem vásároltunk gumiszőnyegeket. Az azt jelenti a növekvő alom, hogy minden nap újra és újra rászalmázunk az előző napira, de ehhez kell szalma. Tehát azért mondom, nagyon sokat kell a gépeinknek menni és a növénytermesztésbe dolgozóknak is menni. Tehát rászalmázunk, és havonta egyszer ki van hordva a trágya. És ez a szerencsénk, minden trágyát kijuttatunk a földekre. Ezzel a talaj szerkezetét lazítjuk, jobb a nedvességfelvétel, és emiatt messze magasabb szinten tudjuk művelni a földjeinket, mint a szomszédos gazdák, és ez a trágyának köszönhető.
0: Amerre járok, most mindenhol borzalmas a száj van, és mindenki van száradva. Itt egy kicsit a Cserhátban úgy látom, hogy több a nedvesség, zöldebbek a réteg, de önöket sújtja ehhez az asszály?
1: Hát hogy ne sújtana minket a növénytermesztés nagyon. Sőt, ugye az állatokat is, sőt az üzemet is sújtja, mert ebben a melegben sokkal rosszabbul dolgoznak a gépeink, hosszabb idő a hőkezelés, a hűtésről nem is beszélve. Tehát nagyon-nagyon át kell gondolnunk a jövőben, fákat szeretnénk ültetni, hogy hűvöst adjanak a telepen. A takarmány szempontjából pedig próbálkozunk zabos bükkön csomagolásával, olyan növények vetésével, amiből tudunk az állatnak takarmányt készíteni, és ebben az időjárásban is megteremnek. Tehát próbáljuk figyelni a világot, hogy mi az, amit vethetnénk, amiből takarmányt tudunk készíteni az állatnak.
0: Önellátók a takarmányozásban?
1: Azt lehet mondani, hogy igen, Igaz, most idén kellett szénát vásárolnunk, azt vásároltunk, és hát ugye a robotba granulált tápot, azt is vásároljuk az állatnak. De azon kívül mindent mi állítunk elő.
0: Egy tornyos új házba beléptünk, és itt egy fogadó, belső fogad engem, gyönyörű faragott padok, cserépkályha, régi tejkészítő eszközök. Hol vagyunk most?
1: Ez Magyarország első sajtótállomása. 2015-ben épült föl. Az egyesületünkkel, a Magyar Sajtkészítők Egyesületével többször jártunk külföldön, és megnéztük, hogy az osztrák, illetve a francia gazdák hogyan is élnek, és akkor láttuk, hogy mindenkinél, minden kis családi gazdaságban volt egy olyan hely, ahol vendégeket tudtak fogadni, ahol vetíteni lehetett, előadásokat lehetett tartani, vásárolni lehetett. Hazajöttünk, és kezdtük mi is kiépíteni ezt a rendszert itt Magyarországon, úgyhogy ez az épület, ez Magyarország első sajtótállomása, a második Egyeken épült meg, de most már nagyon sok magyar sajtkészítőnél van ilyen lehetőség, hogy el lehet menni hozzájuk, meg lehet nézni, hogy milyen tejből, ki az, aki azt a terméket készíti, ami bárki asztalán megjelenik, akár reggel vagy este Budapesten, vagy az ország bármelyik területén.
0: És itt lehet akkor kóstolni.
1: Igen, itt már volt minden, itt bor sajtkóstoló, sör sajtkóstoló, pálinka sajtkóstoló, sőt a vendégeinket itt szoktuk fogadni, gyerekeket, családokat, céges rendezvényeket tartunk, illetve február környékén egy pár disznóülés is szokott történni.

0: Itt vagyunk a sajtüzemben. Milyen termékeket készítenek most?
1: Rengeteg hőkezelt tej megy el tőlünk palacban, illetve készítünk parinca sajtot, 2000 literből hetente, gomolyos.
0: Paranyica?
1: Paranyica, igen. Ez egy, hát egy olyan termék, amit nem nagyon szerettem volna gyártani, mert nagyon munkaigényes, rengeteg kézi munkát igényel. Nálunk ez úgy történik, hogy hétfőtől szerdáig három hölgy más se csinál, csak paranyicát nyújt. 70 fokos vízbe teszi, meggyúrja, kinyújtja, sózza, kocsira rakjuk, és megy a füstölőbe.
0: Hát igen, de ezzel díjat is nyertek, ha jól tudom.
1: Igen, 2019-ben Csehországban voltunk, Mikulovban, és adtunk le parinzsa sajtot bírálatra, és akkor elhoztuk vele az első díjat abban az évben, és hát úgy rajtunk maradt ez a parinzsa sajt is, de gyönyörű a látvány, amikor a kocsit kitoljuk a füstölőből, és az a rengeteg paranyicas, hogy gyönyörűen megfüstölődve a kocsim van, és az íze miatt is megéri.
0: Milyen sajtokat készítenek még? Van puhább sajtjuk, keményebb sajtjuk, itt most láttam egy sajttálon, fűszerezettek is vannak, mi mindennel foglalkoznak?
1: Nálunk a sajtgyártás az attól függ, hogy éppen mennyi tejünk van, ugyanis mi nem vásárolunk tejet, minden feldolgozott tej a miénk. És attól függően, hogy mennyi tejünk van, illetve a piac mennyi folyadéktejet igényel, az alapján döntjük el, hogy milyen sajtot készítünk. Például ilyenkor nyáron mi nem készítünk félkemény sajtokat, illetve érlelt sajtokat, azokat majd úgy november környékén kezdjük el gyártani, és körülbelül áprilisig, mert ilyenkor nyáron nekünk rengeteg folyadéktej megy el cukrászdákba, fagyizókba, például a Fazekas Ádám, aki a világ első három fagylalt készítője közé bekerült ebben az évben, ő a mi tejünkből készíti a teljes fagylaltjait. Igazán, ami gyorsan meg kell készíteni, el kell készítenünk a gomolyas sajt, ami heti körülbelül 1000-2000 literből készül, illetve a paranyica, ami folyamatosan körülbelül azonos mennyiségben fogy, azt készítjük ilyenkor. Aztán jön a november időszak, amikor vége a fagyi szezonnak, akkor kezdjük készíteni a hosszabb érlelésű sajtjainkat.
0: Hosszabb érlelésű, ez mit jelent? Meddig érik egy jó érlelt sajt?
1: Az azt jelenti, hogy ugye már azért ezek az okos kultúrák, amiket most használunk, már ezek a félkemény sajtok már egy olyan 3-4 hónap alatt nagyon jó ízvilágot tudnak kialakítani, illetve a hosszú érlelésű sajtjaink pedig attól függően, hogy mennyit tudunk legyártani, ugye novembertől áprilisig, hát vannak egy, illetve 2 éves sajtjaink. Körülbelül egy ilyen téli időszakban egy olyan 50-60 darab sajtot tudunk elkészíteni.
0: Itt egy olyan telepen vagyunk, amelyet 1963-ban építettek, de önök 35 éve vannak itt. Hogyan indult az önök családi története?
1: Ez ugye, amikor mi ezt a telepet megvettük 1995-ben, a Romhányi Termelőzőket ugye felszámolás alatt volt már akkor, és tőlük megvásároltuk. Magyarország első mezőgazdasági támogatásával újítottuk fel, építettünk egy fejőházat benne. Igazán mi tejelő tehenészetként kezdtük, és miért is? Azért, mert növénytermesztés volt az első, amiben úgy igazán kezdtünk belefogni. De akkor is történt az a rossz dolog sajnos, hogy elkezdtek turkálni a kereskedők a gabonába. És akkor vidd el, tisztítasd ki, akkor elvittük kitisztítani, kiderült, hogy a felét ellopták, és akkor volt a családban apósom, aki azt mondta, hogy figyeljetek gyerekek, régen a parasztember, ha nem tudta eladni a gabonát, akkor bőrben adta el. Állatban. És akkor jött ez a pályázati lehetőség, hogy felújítsuk a tanyát, és 99-re megépült a fejőház, és 99 decemberében megérkezett a 36 darab vemhesiszű érsekvadkertől. Ugye mi volt a cél? Tejet termeljünk. Akkor még 72 forint plusz áfa volt a tej, az még egy nagyon jó ár volt akkor, meg jól meg is voltunk belőle, és 2014 környékén történt az, hogy lement a tejára, és akkor megint jött a gond, úristen, most mi lesz? Eladjuk az állatot, marad az állat, mi legyen? És akkor jött a gondolat, hogy jó, akkor vegyünk egy autót, tegyünk bele egy tartályt, és kezdjük el közvetlen értékesíteni a nyers tejet. És itt indult be a kereskedelmi része is a vállalkozásnak, igen.
0: Volt kereslet a nyers tejre?
1: Igen, mivel hogy Nógrád megye vagyunk, egy eléggé elidősödött kisfalvas megye. Ezek az emberek még ismerik azt a nyers tejet, amit régen a tehénből kifejtek. ismerik az ízét, ismerik a habosságát, és igen, nagyon jól indult, csak hát aztán jött a sofőrünk, hogy Ági, hát keresik a túrót, keresik a tejfölt, és hát én nem tudtam készíteni se túrót, se tejfölt. És akkor a mamánk otthon megtanított engem túrót és tejfölt készíteni a konyhába, így kezdtem terméket gyártani.
0: Azután később már másoktól is tanult, hiszen több tanulmányúton is részt vett. Soha nem áll meg a tanulás, úgy látom.
1: Ez soha, és ez nem baj, mert ez egy nagyon klassz dolog. Az az egy hét iskola, amiket külföldön töltök, ez mindig egy feltöltődés, de mindenkinek, akik ott vannak, magyar sajtosok. Csermajorba jártunk egy páran magyar sajtkészítők, Somogyi Imre tanár úrhoz, de csak elméletet tanultunk. Aztán a Sajtkészítők Egyesülete révén, meg az Agrárkamara segítségével most már sikerült Svájcban egy hetet eltöltenem egy iskolába, Franciaországban most már 4-szer, vagy talán 5-ször is voltam már. Járnak Magyarországra külföldi sajtmesterek, hollandok, angolok, franciák, olaszok, és ez a találkozás mindig nagyon hasznos, mindig nagyon jó. Ez kell nekünk ahhoz, hogy holnap is fel tudjunk kelni, és tudjunk jönni dolgozni.
0: Mi volt a legnehezebb itt a 35 év alatt? Volt-e olyan pont, amikor azt mondták, hogy hát lehet, hogy ezt abba kell hagyni?
1: Sokszor volt. De nem azok az emberek vagyunk, akik megijedünk problémáktól. Most is van egy nagyon komoly problémánk, de nem azon agyalunk, hogy most mi lesz, mert itt ez a baj, hanem azon vagyunk, hogy ez működni fog, ez rendbe fog jönni, ezzel nem lesz. Tehát nem nyavajgunk. Nem aggódunk, nem idegeskedünk dolgokon, az csak egy probléma, ami azon a napon okoz bajt. Következő nap más is elfelejtjük, hogy előző nap mi volt a bajunk. Tehát minden problémát meg lehet oldani, és meg is kell. Ez a feladatunk.
0: Ahogy beszélt itt a gyerekeknek, illetve a hittanos csoport jött most látogatóba, de hát gondolom sok látogatójuk van, végig csillogott a szeme, ki nem fogy a történetekből. Látszik, hogy ön boldog ebben. Miért jó ezt csinálni? Miért jó itt a falu szélén, városoktól távol egy ilyen tehenészetben éjjel-nappal dolgozni?
1: Hát nekem nagyon nagy szerencsém van az életben. Nagyon nagy küzdelem, viszont az, amikor este leülünk az üzem elé a padra, és látjuk a naplementét, és látom hamarosan, majd látom a fecskéket leülni a drótra, mert köszönnek el, és elmennek. Látni az állatokat, hogy jól érzünk magukat, látni a tavaszi vetést, amikor elkezd növekedni, aggódni, amikor most tavasszal 10 centiben megállt a kukorica, és nem akart nőni, és örülni, amikor elkezd esni az eső, és megnőtt a kukorica, legalább embermagasságúra, már ez is nagy élmény. Ez maga a csoda.

Kedves hallgatóink, a Maszlik családi gazdaságban jártunk Szentén. Maszlikné Él és Ágnes vezetett körbe bennünket. A gazdaságról bővebb információt találnak az interneten. Ezt a műsort pedig visszahallgathatják honlapunkról, illetve kicsit gazdagabb tartalommal a Spotify-on és az Apple Podcaston is. A műsor zenei szerkesztője Varga Ramona volt. Köszönöm megtisztelő figyelmet!

0: A Gajdos együttes felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Ismét nagy volt a sürgésforgás a Pro Agricultura Kárpátika gazdasszony tagozatánál. A Nagydobronyi Magyarháznál ezúttal zakuszkát és alvárt készítettek. A gazdasszony tagozat résztvevői rendszeresen azért gyűlnek össze, hogy együtt dolgozzanak, kipróbáljanak régi és új recepteket, és megőrizzék mindazt a tudást, amely egykor természetes része volt a falusi háztartások mindennapjainak. Hidi László, a Pro Agricultura Kárpátika alapítvány elnöke.
4: A Pro Agricultura Kárpátika asszony tagozata megint sűrűk forog. Tavaly egyik partnerünkkel, Parciumba, az asszonytagozatnak jó néhány tagja részt vett egy úgynevezett workshopon, egy ilyen egynapos tanfolyamon, ahol erdélyi zakuszka és alvár recepteket készítettek el, különféle összetevőkkel, ízesítéssel. Volt ott a klasszikus zakuszka, majd itt a hozzávalókot meg hogy csinálják, itt az asszonyok majd elmondják, majd volt passzúj ízesítéssel vagy összetevővel, valamint gombással, meg ezen túl még a mai nap még alvár is készül, ez délvidékről, a Balkánról lassan jön fel hozzánk. A lényege az, hogy sült paprika alapon különféle zöldségek kiegészítésével ilyen különféle mártások, szószok készülnek húsokhoz, halételekhez, önállóan is fogyaszthatók egyébként, pirítóssal, esetleg kenyérlángoson.
5: De ez az összes van, vagy ma? Nem,
6: annak még lesz még egy adag.
3: Megmossák a zöldségeket, előkészítik az alapanyagokat, közben pedig a zakuszka történetébe is betekintést nyerhetünk. Bár Kárpátalján is nagy hagyománya van, ez a savanyúság a környező országok konyhájában is régóta jelen van. Elkészítésének pedig számtalan változata létezik. Hogy mondani szokták, ahány ház, annyi változat. Varga Gabriella, a Pro Agricultura Alapítvány tagja.
7: Zakuszka, ez egy Párcium és Erdély környéki nagyon, nagyon híres étel. Mi ezt a receptet a tavaly tanultuk meg a párciumi barátainktól, amikor is egy közös projektünk futott, és egyik alkalommal elutaztunk hozzájuk Párciumba, és ott megtanították nekünk ennek a zakuszkának az elkészítését, és úgy döntöttünk a gazdasszonyokkal és a Pro Agricultura Kárpátika munkatársaival, hogy az idén mi is megpróbáljuk elsajátítani itthon is ezt a receptet. Helyi zöldségeket gyűjtöttünk össze, paprikát, padlizsánt, paradicsomot, illetve hagymát és fokhagymát, amivel ízesíteni fogjuk ezt a, úgymond, nem is mártás, talán egy előétel, amit minden nap használhatunk. Reméljük, hogy sikerülni fog. Tavaly nagyon finom lett, úgyhogy igyekszünk most már saját recept szerint is elsajátítani itthon is ezt a zétát. Az egész folyamat előkészítése, ez arról szól, hogy az összes zöldséget meg kell sütnünk. Mi a mai nap folyamán kemencébe sütjük meg ezeket a zöldségeket. Miután megsültek, leszedjük a héjáról. A zöldségeket ledaráljuk, és összefogjuk őket főzni a nap folyamán, úgyhogy legalább 50 percig fogjuk főzni, mire ilyen krémes állaga nem lesz az egésznek.
5: Ez még azon van, ez a recept, amit a Vajdaságban leírtam, a nászasszonyunktól. 3 kiló paprika, ez az alvárnak a recept.
3: A sült paprikából készült alvárnak is számtalan variációja létezik, és éppen ez benne az érdekes. Ugyanazokból az alapanyagokból egészen más ízek születhetnek. Hidi Ágnes, a gazdasszony tagozat alapítója.
8: Ez a zajvár hozzánk egy pár évvel ezelőtt került. Ismerőseink laknak a Vajdaságba, és onnan hoztuk. Ott kóstoltuk meg először, nagyon íz lett, és hát vagy 5-6 éve körülbelül, hogy én ezt állandóan készítem. Nagyon ízletes, finom, nekünk nagyon megtetszett. Az a lényege, hogy mindent meg kell sütni, a zöldségeket. Szükséges hozzá paprika, padlizsán, paradicsom, fokhagyma, ezeket mind megsütjük, vagy sütőbe, de én jobban szeretem szabad tűzni, mert akkor egy kicsit a füst is úgy átjárja, és mikor megtisztítjuk a héjától a zöldségeket, akkor annak az a füstös íze megmarad. Aztán ezeket ledaráljuk, és ízesítjük borssal, sóval, egy kis ecettel és olajjal. Összefőzzük, és aztán üvegekbe is el lehet rakni, többet készítünk nyáron, hogy télen is lehessen használni. Elsősorban ilyen előételnek, kenyérre, pirított kenyérre nagyon finom, vagy lángosan használják. Aztán sült húsokhoz a férfiak nagyon szeretik, mert ténylegesen finom, jó ízű, és hát ajánlanám mindenkinek, nagyon finom. Kóstolják meg. Azt gondoltam, hogy én is bemutatom ezt a receptet az itthoni gazdasszonyoknak, hogy ők is tudják otthon főzni. Továbbadom a receptet. Más ízű, mert ebben nincsen hagyma, például az orosz is, az adzsika is hasonló, mint ez az ajvár, csak mi azt hagymával csináljuk, szintén az is olajja hasonlóképpen, de a padlizsán is más ízt ad, azokat nem sütjük, és az nagyon fontos, hogy meg legyen sütve. Kivált, hogyha kint van sütve, hogy egy kis füst átjár, az olyan különösen pikáns ízt ad neki. Gondolom, hogy inkább ez a lényege, hogy meg van sütve, és ez a füstös íz, meg hogy nincs benne hagyma, ki van hagyva beleőle, csipős paprika is, igen, el ne felejtsen, még az is kell, kinek hogy ízlése szerint. Ebbe olyan 3 kg paprika, 3 kg padlizsán, aztán megy hozzá 4-5 paradicsom, 2 fej fokhagyma, és csipős paprika 3-4, attól függ, hogy ki mennyire szereti. És ezt mindent megsütünk, és összedaráljuk, összefőzzük. Nem kell sokáig főzni, vagy 10-15 percig, mert eleve meg van sülve, csak a fűszerek még kell, körülbelül 2 deci olaj, olyan 4 deka só, fél deka, vagy esetleg 1 deka bors, és ennyi az egész. Nem nagy dolog, és az ember mellette kint, mikor pizsorálgat, egy kicsit sütögeti a paprikát, jól érzi magát, mikor kész van pirítós kenyére, vagy lángossal, megesszük frissen, és jól esik. És ezt itt fogjuk ma is csinálni. Az asszonyokkal úgy gondoltuk, mire ez kész lesz majd, a munka után meg fogjuk kóstolni.
6: Jó, és az a paprika, amit megszorítottunk,
9: még nem jó.
6: De itt ez nagyon.
3: Ahogyan a gazdasszonyok elmesélték, a készítési folyamatban fontos szerep jut a kemencének. A zöldségek sütése egészen más karaktert ad a készülő finomságoknak, ráadásul maga a kemencézés is olyan szokás, amely ma már egyre ritkábban része a hétköznapoknak. Varga István, falugazdász.
10: Sütőben is lehet sütni ezeket a zöldségeket, de az első kérdésre visszatérve, most az a feladatom, a kemencébe a paprikát, a padlizsánt, a paradicsomot megsütjük. Ezt egészen addig kell sütni, míg a kívülje egy kicsit ilyen éget fekete nem lesz, mert utána, hogy egy kicsit megpuhul, nagyon könnyen lejön a paprikának is a haja, és a padlizsánt is könnyen le lehet szedni. Sütőben is el lehet ugyanezt a vagy hasonló hatást el lehet érni, ott is megsül a paprika, de viszont nincs az a füstös íz rajta, és ez a füstös íz majd később a végtermékben is visszaköszön, tehát a szabad tűznek köszönhetően kap egy kis plusz füstös ízt. A sütőben csak ahogy megég egy kicsit a teteje a paprikának, attól lesz ilyen íze. Most ugye bekerült a paprika, a padlizsán, ez a két fő alapanyag, ezen kívül paradicsom, csipős paprika és fokhagyma kerül a sütésre. A fokhagyma így jó sütni, hogy betekerjük papírba, tehát ebbe az arany fóliába, ebbe megsül, és ezután, mikor kivesszük, nagyon könnyen, ahogy a lányok megnyomják, szinte kijön a belseje, ilyen jó puhára föl, és nagyon kellemes illata van, ahogy kinyitjuk a kemencét, olyan jó jön ez a fokhagymás illat, nagyon finom.
3: A közös főzéskor nem csak az ételek készülnek együtt, hanem a különböző települések tradíciói is találkoznak. A gazdasszonyok átadják egymásnak a praktikáikat, így a tájjellegű fogások újabb családokhoz és közösségekhez is eljuthatnak. Nadimova Erzsébet munkatárs.
11: Azért jók ezek a foglalkozásunk, mert Kárpátalja szerte minden faluból jelen vagyunk, Nagy-Dobronytól kezdve Fekete-Patak, Salánk, Som, Rafajna, Újfalu, és ahol amilyen szokások alapján készítik ezeket a befőtteket, lekvárokat, süteményeket, ételeket szoktunk készíteni, ezt mindenhol másképp csinálják, és azért így átveszünk más szokásokat is, megtanulunk.
12: Szó. Belemegy a három adagba.
11: A mai alkalom egy kicsit más, mert a parciumi barátainknak a hagyományos befőzési ételét készítjük el, az akuszkát. Tavaly náluk voltunk, készítettük, és most pedig az idén itthon, Kárpátalján készítjük el ezt az akuszka receptet.
3: Az ajvár és a zakuszka üvegekbe került, de a tagozat konyhája nem maradt sokáig üresen. Az ősz újabb idény alapanyagokat, feldolgozásra váró terméseket és közös munkát tartogat a gazdasszonyok számára.

0: kiállítás különlegessége, hogy átfogó képet ad Sárpa Anton sokrétű alkotói munkásságáról. A bemutató művek egy kiemelkedő festői pályáját idéznek fel.
1: Emlékkiállítással tisztelegnek Sepa Anton festő életműve előtt a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A Kárpátok szerelmese című tárlaton közel 40 alkotás révén ismerheti meg a közönség a kárpátaljai művész sokszínű munkásságát. Sepa Anton már pályája kezdetén igyekezett saját hangot kialakítani. A korabeli szemlélettől eltérően modernebb irányzatokhoz is nyúlt, miközben képein mindvégig meghatározó maradt a szülőföld és a Kárpátok világa. Kopriva Attila, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia docense, a képzőművészeti tanszék vezetője.
2: Tényleg egy kicsit háttérbe volt szorítva utóbbi években, nagyon keveset hallottunk róla, de ő volt az egyik olyan művész, aki megalapozta dekorativizmust, a kárpátaljai művészetnek a fovista, dekorativista oldalát a művészetbe, és egy olyan merész, és akkoriban ez egy ilyen merészséggel ilyen preparálva volt ez a művészet. Nem mindenki értette, mert ez a fovista elem, amit integrált ő a művészetbe, Anton Sepa, ezt nem mindenki értette. Ez egy nagyon modern, magas szintű vonal volt, amit majd a tanítványainak átadta, és hát gyakorlatilag nagyon sok művészt be is tiltották, nem nagyon engedték a kiállításokon érvényesülni, mert úgy megváltoztatta a művészeknek a gondolatát, sokkal magasabb európai szintű művészetről beszélt.
1: A megnyitón egykori tanítványa Földesi Péter is megosztotta emlékeit mesteréről. Sepa Anton nem csak kiváló alkotó, hanem elhivatott pedagógus is volt, aki diákjait nyitottságra és kísérletezésre ösztönözte. Földesi Péter festőművész.
3: Ők sokat nem beszéltek. Sokat nem beszéltek. Jött, nézte, hogy mit csinálok. Ő volt a festő, aki festészetre tanított. Medvecki murális, meg kompozíció, balla, rajz, szóval nagyon, nagyon erős művészek voltak. És akkor mondjuk Sepa nézi, hogy mit csinálsz, mondja, na csak menj félre, add ide az ecsetet, és akkor belenyúlod az, abba a drága akvarell festékbe, megkavarja, és akkor meghúzza ottan a piros szemet, kék, valamit idő, és gondolom, jaj Istenem, mindent elrontott. Így tanítottak. Nem akarok senkit megsérteni, de lehetséges, hogy ez az egyik a legerősebb kárpátaljai, mint festőművész. Modern is, meg a kárpátaljai természet, a kárpátaljai lélek. Nagyon sokat járt festeni. Én csak azt mondhatnám, hogy mindenki, aki eljön erre a kiállításra, örülhet, hogy ez egy nagy ünnepélyes nap.
1: Kaliti Cserika a Révész Imre társaság tagja, a festő sokrétű kifejezésmódját emelte ki.
4: Én még élőben így nem is láttam ennyi művét egyszerre, csak katalógus láttam tőle, engem is Kopriva Attila tanított, és ő egyszer beszélgetünk a művészetről, és ő beszélt nekünk Sepa Antonról, és most így érdekes volt élőben látni a munkáit, nem ilyen pici kis katalógus képekbe, és így meglepett, hogy mennyire sokrétű a művészete. Én inkább ilyen kárpátaljai tájakra emlékszem tőle, de itt láthatunk tőle expresszionista törekvéseket is, kubista jellegű munkákat is, kárpátaljai tájakat, realista munkákat is, és így érdekes volt ez a sokrétűség, amit így láttam tőle.
1: A Munkácsy Mihály Magyar Ház rendszeresen szervez képzőművészeti kiállításokat, amelyekkel a kárpátaljai alkotók bemutatását és a helyi kulturális életet is támogatja. A mostani tárlat egyben az idei nyári évad zárása is. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója.
5: Általában egy hónapig látható a kiállítás nálunk, szeptemberben lesz a következő. Én azt gondolom, ez egy fontos mérföldkő számunkra, hiszen egy olyan művészről beszélünk, aki tulajdonképpen itt született, itt alkotott, volt egy kijevi életútja is, 20 évig Kijevbe élt, de azt gondolom, hogy egy kicsit összekötjük azt, amit mondjuk hallottuk a megnyitón arról, hogy mondjuk Erdélyi Bélának a tanítványa Dobos András volt, aki tanította például a gimnáziumba Sepa Antont, vagy Tóni bácsit, ugye, hogy a művészek hívták itt Kárpátalján, vagy hogyha arról beszélünk, hogy itt már a Munkácsy Mihály Magyar Házban volt kiállítása Földesi Péternek, aki tanítványa volt Tóni bácsinak, vagy Szemák Öcsi bácsinak, aki szintén tanítványa volt. Tehát látjuk a fontosságát, vagy a jelentőségét, és én azt gondolom, hogy nagyon régen volt már ilyen neki kiállítása, hiszen nem olyan egyszerű összeszedni a műveket, ezt Koprió Attilának köszönhetjük, hiszen ő volt az, aki magángyűjtőktől gyakorlatilag begyűjtött ezeket a képeket, és így gyakorlatilag ez a tálat, ez megtekinthető itt a Munkácsy Mihály Magyar Házban.
1: A képkiállítás a következő egy hónap során várja az érdeklődőket.
6: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: A Csíkzenekar felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Következik a Kvaterka. Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója, Mári Szabó Eszter vendége.